mondta a miniszter. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. 40. alkalommal rendezik meg augusztus 20-a és 23-a között a mesterségek ünnepét a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett rendezvényen idén is a magyar népi kézművesség mesterei és számos külföldi alkotó mutatkozik be. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Igyártó Gabriellát, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatóját, akivel a 40. mesterségek ünnepe programjairól beszélgetünk.
2: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy itt a megnyitó előtt interjút a műsorunknak igazgatóasszony, hiszen rengeteg munkája van a mesterségek ünnepe megszervezésében.
2: Igen, nagyon-nagyon sok szervező munkán, nagyon dolgos napokon vagyunk túl, de most már végre a megnyitó napja elérkezett, és hát nagyon izgulunk, hogy minden jól sikerüljön.
1: Kezdjük talán a beszélgetésünket onnét, hogy mit jelent ez az eltelt 40 év, hiszen rengeteg esemény történt, és évről évre több kézműves, több kiállító, több mester látható itt a mesterségek ünnepén.
2: 40 év, ez egy nagyon nagy szám, és itt annyi élmény, találkozás, közösségi pillanatok, tehát nem is tudom összerakni a fejembe se, hogy az évtizedek alatt milyen fantasztikus élményekben volt részünk, nekem is, mint szervezőnek, de hát a résztvevőknek is. Hát ami szerintem a legfontosabb, hogy az alapító koncepcióját a mai napig tiszteletben tartjuk. Tehát az alapkoncepció az volt, hogy a kézműves közösségek bemutatkozzanak, és látványműhelyekben interaktív módon mutassák be mesterségbeli tudásukat. És kezdetektől fogva ez a civil szervezet, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a gazdája ennek a fesztiválnak. Minden évben nagyon nagy kihívás az anyagi forrásokat biztosítani, az anyagi hátterét a fesztiválnak, hiszen a mesterek támogatottan vannak jelen, hiszen az egész szövetségünk azért van, hogy az ő érdekeiket képviseljük, piacra segítsük. Tehát ezek minden évben elég nagy kihívások, de valahogy mindig, minden évben sikerül összefogással lebonyolítani sikeresen a rendezvényt. A fesztivál 40 éves történetében csak azt tudom mondani, hogy töretlenül népszerű, talán egyre népszerűbb, ezt is állíthatom, hiszen az elmúlt évtizedben a kézművesség valahogy divatba jött, nagyon sok ember nagyon környezettudatos lett, tehát ezek a kézműves tárgyak most sokkal vonzóbbak, mint régebb, és hát ugye megváltozott a hozzáállása a mi tagságunknak is, hogy inkább használati tárgyak legyenek, jól illeszthetően a mai lakás öltözködés kultúránkba. Tehát az, hogy természetes anyagból készülnek minőségi termékek, hosszú ideig használhatók, ezek a jellemzői a kézműves tárgyaknak, és így azt gondolom, hogy egyre népszerűbbek a vásárlók körében.
1: Bevallom, ahogy most itt a Tóth Árpád sétányon jöttem végig, elgondolkodtam azon, hogy itt most már másik generáció van a mesterek között, hiszen 40 éve valószínűleg még akár gyerekként vettek részt a mostani árusok. És most is ugyan az a nagyon jó hangulat érződik, ami már a kezdetekkor megjelent, hogy itt közösségek találkoznak egymással, mesterek, családok találkoznak egymással. Tehát azon túl, hogy ez az érdeklődő látogatóknak sokat jelent, az önök munkájának köszönhetően egy egész hálózat alakult ki, akik egymással is kapcsolatot teremtettek.
2: Ez így van, 17 szervezet vett részt a Tóth Árpád sétányon megrendezett mesterségek ünnepén, az első. Most már több mint 60 szervezet, és ez így van, nagyon sok fiatal, akik most már itt jeles mesterek, ők gyerekként találkoztak egy-egy mesterséggel a rendezvényen, beleszerettek, hivatásul választották, és igen, nagyon sokan vannak, akik most már itt vannak mesterként. Ez a folytonosság, ez a tudásátadás, ez működik. Persze mi mindig elégedetlenek vagyunk, hogy nincs elég fiatal, de még mindig vannak olyan mesterek, akik a legelsőn is ott voltak. Most ezeket megkeressük, és hát természetesen szeretnénk az összes résztvevő kézműves közösséget, azokat a mestereket, akik évtizedek óta jelen vannak, köszönteni a 40. mesterségek ünnepén.
1: A mesterségek ünnepe részletes programját, kedves hallgatóink, megtalálják a Népművészeti Egyesületek Szövetsége honlapján, ahol látható, hogy az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság. A fesztivál díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. Miért éppen az Amerikai Egyesült Államokat választották díszvendégül, hiszen évről évre sok a jelentkező, és a honlapjukon olvastam, hogy idén is rengeteg mester vesz részt Japánból, Dél-Koreából, Kirgizisztánból, és sorolhatnánk az országokat.
2: Tavaly a mesterségek ünnepe után megkeresett az amerikai követség ügyvivő vezetője, Caroline Savage asszony, egy beszélgetés kezdeményezett, és elmondta, hogy ők itt volt a rendezvényen, és nagyon szeretnének díszvendégek lenni jövőre, hiszen Amerika 250 éves függetlenségi jubileumát ünnepli, és hogy ez milyen jó üzenet lenne, hogy itt Magyarországon a legnagyobb folklorfesztiválon ők legyenek a díszvendégek. Persze el is fogadtuk, elkezdődtek a megbeszélések, tárgyalások, és akkor íme a végeredmény itt látható, hogy 18 iparművész érkezett Amerikából, ebből 5 kerámikus, tehát a fő témához kapcsolódóan, és terveztünk is olyan programokat, ahol a magyar fazekasok és az amerikai kerámikusok majd együtt tartanak bemutatót, és különböző interaktív programokat. Érkeztek textilművészek, faműves, könyvkötő, de egy nagyon különleges csoport is érkezett, az amerikai Utah állambeli indián csoport, akik nem csak színpadi programokkal érkeztek, hanem kézműveskednek is. Nagyon különleges indián gyöngyfüzést, bőrművességet, különböző mesterségeket fognak bemutatni. A másik különlegesség Amerikából, a San Franciscói öbölben van hagyománya ennek a zenei stílusnak, egy bluegrass zenekar érkezik. Ez a stílus, ez több zenei műfajt ötvöz. Ez a zenekar is minden nap fel fog lépni. Gondolom, hogy nagyon jó hangulatot fognak teremteni. Két textilművész pedig egy projektet fog folytatni, amit már elkezdtek Amerikában. Ez egy nagyon szép szimbólum. Egy közös alkotásban, egy közös hímzésben különböző emberek, történetek, kultúrák kapcsolódnak össze. Most épp ennek a szervezése folyik, hogy kapcsolódjanak be a magyar hímzők is ebbe a folyamatba, majd meglátjuk a végeredményt.
1: Fantasztikus a hangulat. És ugye nem véletlen, hogy a fazekasok nagy számban érkeztek, nem csak azért, mert az idei mesterségek ünnepek kiemelt témája a fazekasság, hanem ugye ennek több évszázados hagyománya van már hazánkban, és nagyon izgalmas itt járni a különböző egyesületek, vagy akár a mesterek műhelyei körül, sőt, akinek kedve van, megnézheti alkotás közben is a mestereket.
2: Így van, a fazekasság az szerintem egy nagyon jó választás volt fő témának, hiszen az elmúlt 40 év alatt egyszer volt csak kiemelt mestersége a fesztiválnak, tehát annyira gazdag a kárpát-medencei fazekas hagyomány, olyan híres fazekas központok voltak, mint a Mezőtúri, Hód, Mezővásárhelyi, Debreceni, Gömöri, Korondi, tehát ezeket mind be kéne mutatni, és lesz egy szabadtéri kiállítás. Ennek a helyszíne Hadtörténeti Múzeum melletti rondella. Itt egy szabadtéri kiállítás keretében ezeknek a nagyobb fazekas központoknak a termékeit fogják bemutatni. Lesz egy nagyon szép fotókiállításunk is, Kása Bélának az erdélyi fazekasokról készült fotókiállítása. Azt gondolom, hogy a fazekasság azért is különleges, mert a népművészet valamennyi fontos elemét egyesíti, a használhatóságot, a szépséget, a helyi identitást, az alkotó személyes tudását, tehát ez egy nagyon komplex műfaj, és nagyon jó, hogy ez kerül most bemutatásra. Fesztiválon több mint 30 fazekas fogja bemutatni egy-egy tárgynak az elkészítési folyamatát, a korongozás, díszítést, csak az égetés nem, hiszen nem alkalmas a terület, hogy égető kemencét ott működtessünk, de az utat bemutatja egy tárgynak az elkészülésének az útját. A fazekasok helyszínén nagyon sok gyerekprogram is lesz, tehát a gyerekek is bátran majd kipróbálhatnak minden a fazekas tárgy elkészítésének különböző fázisait.
1: Most, ahogy jöttem augusztus 20-án fölfelé a Tóth Árpád sétányon, örömmel láttam, hogy nagyon sok család van már most, pedig még nem kezdődött el az ünnepélyes megnyitó, ugye az 5 órakor lesz, de már most nagyon sokan nézik a látványműhelyeket, beszélgetnek a mesterekkel, és nagyszerű az, hogy önök a gyerekek érdeklődését is szem előtt tartják. Nem lehetett könnyű megszervezni, hogy látványműhelyekkel érkezzen sok mester, sok alkotó.
2: Ez az alapkoncepció. A látványműhelyek meg az interaktivitás, a mesterségben mutatók, ezek a rendezvény alapjai. Tehát aki ma vagy a következő napokban eljön a rendezvényre, szánjon időt, mert itt egy kicsit lelassul az idő, itt lehet beszélgetni a mesterekkel, betekinteni egy-egy munkafolyamatba, érdemes felkeresni a fazekasok helyszínét, de hát számos mesterséget mutatunk be, így a szövők, hímzők, bőrművesek, kovácsok, faművesek, nemeszkedők, készítők, tehát nagyon-nagyon sok mesterrel lehet találkozni, de lesznek nagyon különlegességek, paticsfalat is lehet készíteni a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnél, meg díszvendégünk lesz egy taplász, aki a korondi taplászmesterséget mutatja be, ami a taplógombából készült tárgyakat. Már csak 2-3 család van egész Erdélyben, aki ezzel foglalkozik, tehát azt gondolom, hogy ezt kipróbálni, vagy megnézni, hogy hogyan készülnek ezek a tárgyak, ez most nagyon különleges dolog.
1: Számos olyan mesterség van, ami már szinte kihaló félbe van, tehát nagyon fontos az utánpótlás. Hogy lehet megőrizni, megtartani ezeket a régi mesterségeket, a mesterek tudását, tehetségét továbbadni az önök segítségével?
2: A szövetségünkben 15 szakmai bizottság működik, minden nagyobb mesterségnek van egy 3-5 tagú bizottsága, és a régi ritka mesterségek bizottsága is működik, tehát az ő feladatuk, hogy ezeket a mesterségeket nyilvántartsák, összegyűjtsék, tudják, hogy melyik mesterségnek hány képviselője van még, hát a kékfestés is a régi ritka mesterségek soraiba tartozik, hiszen már nem sok család foglalkozik ezzel, de így a pityke-gombkészítés, seprükötés, kötélfonás, stb. És az rengeteg mesterség van, és ezek olyan kuriózumok, tehát ilyen örökség szakmáknak kéne nyilvánítani, hiszen ezek, ha elvesznek, nem tudják ezek a mesterek továbbadni a tudást, akkor ezek örökre eltűnnek. Tehát ezekkel jó lenne foglalkozni, ezt mi meg is tesszük, de nehéz találni fiatalokat, akik esetleg átvennék, megtanulnák, tehát azért vonzóvá kéne tenni a fiataloknak is egy-egy ilyen mesterségnek a megtanulását.
1: Talán elősegíti a Hagyományok Háza. Különböző tanfolyamain is részt vehetnek az érdeklődők, és itt a Hagyományok Háza a mesterségek ünnepén várja a legkisebb gyerekeket ölbéli játékokkal, kézműves foglalkozásokkal. Miért fontos a kézművesek támogatása? Hogy lehetne ezt talán jobban elősegíteni ön szerint?
2: Igen, az évtizedek óta egy nagyon fontos probléma, a tudásátadás, hogy hogyan, hiszen ez a lényege mindennek. A Hagyományok Háza, mint a Hagyományoknak a nemzeti intézménye, nagyon sokat tesz ezért, ezért is vannak jelen mindig egy nagyobb helyszínen, most nem a dísztéren, új helyszínre költözik a Hagyományok Háza, mégpedig a Savanyú Leves bástyára, a Tóth Árpád sétányon, ott lesznek egésznapos programok. Igen, nagyon fontos, hogy a gyerekeket bevonni ezekbe a kézműves foglalkozásokba, a gyerekeknek lesznek koncertek, viseletbemutatók, táncház, régi hagyományos játékok, tehát ez nagyon fontos. De hát ez egy hosszú történet, ebben nem is tudunk most belemenni, így a mesterségek ünnepe kapcsán. Az nagyon sokat segítene, hogy kerüljön be az oktatásba a kézművesség. Tehát nagyon sokat jelentene, hogyha bekerülne. Ez most is téma, reméljük, hogy előbb-utóbb sikerül.
1: Említettük, hogy családoknak, gyerekeknek, kicsiknek és nagyoknak lehetőséget teremt nem csak kikapcsolódásra, de szórakozásra is ez a fesztivál. Milyen színpadi programokat láthatnak az érdeklődők?
2: Minden évben színpadi programokkal is készülünk, tehát a Szent Háromság téri nagy színpadon idén is minden nap lesznek esti nagyobb koncert, nektek, de napközben lesz például a kirgiz elecsek bemutató, akik a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is itt lesznek. Lesznek az amerikai programok, tehát a Bluegrass zenekarnak lesz koncertje, minden nap az indián csoportnak, de megemlíthetném a folk trendet, ami az egyik legnépszerűbb programeleme a mesterségek ünnepének. A Fitos Dezső társulat előadásában, tehát a folk trend, azt egy pályázat előzi meg, és minden évben a legjobb pályázók ruháit, öltözékeit mutatjuk be egy divatsó keretében, de megemlíthetném a három generációt egy színpadon, a Magyar-Szerb Kulturális évad keretében, tehát a Vujicic, Söndörgő és a Vigad zenekar koncertjét, vagy a Mazsimo Gipsimo katalán rumbára épülő zenét játszó formációt, amelyet a Romengo zenekar vezető Rostás Mihály Mazsi alapított még 2021-ben, de a 70 éves Borbé Misit és a Bokros zenekart is köszönhetjük, meg ugye a Fitos Dezső társulatnak a táncszínházi produkciója a Transzilvánia Express. Szóval, hogy bárki kilát minden nap nagyon jó színpadi programokkal, a gyerekeknek a Hagyományok Háza színpadánál lesznek programok, de hát ha végig sétálnak bármerre, a Tóth Árpád sétány, Anzsubástya, Tárnok utca, Szent Háromság tér, mindenütt találkozhatnak nagyon különleges, érdekes programokkal.
1: El kell, hogy mondjuk a kedves rádióhallgatóknak, hogy ingyenes ezeken a programokon való részvétel, ami én azt gondolom, hogy a mai elanyagiasult világban óriási dolog, hogy itt gyerekek, családok, idősek és fiatalok térítésmentesen látogathatják nem csak magát a mesterségek ünnepe kiállítóit, hanem ezeket a színpadi programokat is. Említette, hogy minden nap lesz ez a hagyományos kirgiz elecsek bemutató. Mit jelent ez?
2: Elecsek az a kirgiz hagyományos viseletnek a fejdísze. Ez tavaly került fel az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség reprezentatív listára. Ez egy nagyon különleges fejfedő, ez 7 méter vászont tekernek rá nagyon különleges, hagyományos módon az asszonyok fejére, és ez a viselet részen, ennek a bemutatása lesz minden nap a színpadon. Ez már tavaly is volt, de annyira nagy sikere volt, hogy visszahívtuk ezt a csoportot, akik ezzel foglalkoznak Biskekben, és akkor ez is látható lesz, de visszatér idén is az Azerbajdzsáni Szőnyeg Múzeum, ami szintén tavaly is nagy siker volt, de jönnek Kazasztánból, Üzbegisztánból, Lengyelországból is érkeznek, Kínából pedig egy kék festő érkezik, ami azért különleges, mert még ilyen nem volt, és hát nagyon kíváncsiak a kékfestők, hogy ezt mit cserélhetnek, hogy ott hogy van ennek a hagyománya, a kékfestés hagyománynak, hiszen a kékfestés is 5 másik országgal, köztük Magyarországgal is felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség reprezentatív listára, és amúgy meg idén 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott ehhez a Szellemi Kulturális Örökség egyezményhez, és ugye azóta a világ nemzetközi listára, a világranglistára felkerült magyar elemek, ez a busó maszkészítés, a matyóörökség, a kékfestés, a táncház, de a nemzeti listán nagyon sok közösség meg hagyomány került fel, ilyen a szegedi papucs, a sárközviselete, a tojásírás művészete, a hövei csipke, de ami nekünk nagy büszkeségünk és fontos számunkra, hogy a mesterségek ünnepe, mind a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata is felkerült a nemzeti listára.
1: Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, hogy én is a Népművészeti Egyesületek Szövetsége honlapjáról készültem erre a beszélgetésre, és döbbenten láttam, hogy 800 mestert várnak, vagy már itt vannak, hiszen most augusztus 20-án rögzítjük ezt a beszélgetést, tehát 800 mester mutatja be tudását, tapasztalatait. Itt a mesterek között sétálva úgy tűnik, hogy minden magától alakul. Már kikészítették a portékáikat, az alkotásaikat, na de mégis, ebben rengeteg munka van. Honnét gyűjt erőt, lelkesedést ehhez a rengeteg munkához, hiszen így jártó Gabriella igazgatóasszony, rendkívül csinos, lelkes, és hát én már több éve ismerem őt, de nem változik.
2: Ez egy nagy csapat. Mindenkinek van feladata, az egyesületeink, a tagszervezeteinknek a tagjai, akik jönnek és közösen itt építik fel a műhelyeket, alakítják ki a programszerkezetüket. Az irodában van egy nagyon jó négyfős csapatunk, tehát ez csapatmunka, és annyi energiát kapok itt, megérkeznek a mesterek, mindenki lelkes, örülnek egymásnak, a találkozások öröme, tehát ez olyan energiát ad, ez sokkal több sikerélmény, mint fáradtság.
1: Hány éve szervezi három munkatársával, ami azért döbbenetes szám, a Népművészeti Egyesületek Szövetségében a mesterségek ünnepét?
2: Elég sok, több mint három évtizede, 34 éve pontosan, de én azt gondolom, hogy én is, meg itt a kis csapatom, a hálózatunknak minden tagja, azért csináljuk, már nagyon szeretjük. Mindenki olyan lelkes, tehát ez olyan energiát, erőt ad, hiszen szeretjük, és ha az ember szeretettel csinál valamit, az csak erőt ad és energiát. Tehát, hogy szeretnénk, hogyha aki eljön a mesterségek ünnepére, rengeteg élményben lenne része, rengeteg interaktív programot kipróbálhat, és hát a gyerekekre fókuszálva, a gyerekeknek is a kézműves foglalkozások mindenfélét kipróbálhatnak. Ez a családoknak egy igazi közös élmény, közös alkotásokban vehetnek részt, közösen mehetnek táncházba, tehát az egésznek a hangulata a vár miatt is, és az augusztus 20-i ünnep miatt is kicsit fenkölt és ünnepélyes. Jelen vannak a hagyományaink, a gyönyörű budai vár látványa, a panoráma, minden együtt van ahhoz, hogy egy nagyszerű élményben legyen része annak, aki ide eljön.
1: Kedves hallgatóink, Igyártó Gabriellával, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatójával a 40. augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban megrendezésre kerülő mesterségek ünnepe programjairól beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, most megismerjük

0: Ételjük Magsó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a megtérés útjáról, a szerkesztő Grunda János.
1: Mikor sírtunk utoljára, és miért sírtunk? Mert Szénei Szent Katalin Dialógus című könyvében hallhatunk tanítást a életet adó könnyekről és a halált hozó könnyekről. Ezekben most nem akarok külön belemenni, de oda kell bizony figyelni, hogy miért sírunk. És nem kell mindig olyan nagyon erősnek lennünk, mert mi rettegünk attól, hogy gyengének látszódjunk, akár magunk előtt, akár az emberek előtt, és már gyerekkorban begyakoroljuk, vagy begyakoroltatják velünk azt, hogy ne sírj, kisfiam. Temetésen is mondják, ne sírj. Hát miért ne sírna? Ha a sírásnak van itt az ideje, akkor sírni kell. És engedni a könnyeket, hagyj mosson meg minket, hagyj szabadítson meg minket az Úr. És hogyha ezáltal jönnek a könnyek, hát hagyj jöjjenek. Belefáradunk ebbe az állandó erősnek mutatásban, magunkat erősnek mutatónak. Nem vagyunk erősek, gyengék vagyunk, nagyon-nagyon gyengék. Isten ereje az, ami erőt tud adni nekünk. Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. Nyugodtan merjünk gyengék lenni, mert az erő a gyengeségben mutatózik meg, a maga valóságában. És amikor gyengék vagyunk, vagy gyengéknek merünk látszani, akkor vagyunk erősek. Milyen erős egy férfi, aki a családja előtt, a gyerekek előtt tud térden állva imádkozni. Nem csak az erőt tudja mutatni, vagy akarja, hanem a gyengeségét is. Milyen szép az, amikor egy édesapa, egy erős édesapa tud sírni, és nem titkolja. Persze, itt is eshetünk túlzásokba, mint mindenben, és írathatjuk önmagunkat, vagy toporzékolhatunk, vagy valami olyan miatt sírunk, ami nem életet adó könny, az bizony nem kell megengedni. A hisztéria könnyeit például. De amikor Jézus keresztútját járom és sírok, azok életet adó könnyek. Amikor a bűneimet síratom, azok életet adó könnyek. Amikor más szenvedésén és nyomorúságán sírok, azok életet adó könnyek. Amikor valakivel együtt sírok, az életet adó könny. Meg kell tudni különböztetni, mint mindent. Megtérés útján haladásnak a jele az is, amikor a szeretetből szépen lassan szerelem lesz. Amikor szerelemmel kezdem el szeretni Jézust, mint a jegyesemet, akit nagyon várok, és akinek az érkezésére nagyon készülök. Szerelemmel várom húsvétot, a szerelmesemet. Szentek életét olvasva, csodálkozhatunk rá arra, hogy hogyan lehettek ilyen szerelmesek az Istenbe. És vágyhatok én is erre, és vágynom is kell, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és a halálom pillanatáig növekedjek. Uram, add, hogy még a halálom előtt 5 perccel is növekedjek az irántad való szeretetben, az irántad való szerelemben. Nem akarok még akkor sem megrekedt ember lenni. Minden nap jobban akarlak szeretni, minden percben jobban akarlak szeretni. És ezt te add meg nekem, Uram, mert látod, hogy az én szeretetem milyen csalfa, milyen kicsi, alig csörgedezik valami kis szeretet a szívemben. Te árazd ezt a szeretetet szerelemmé. Ezt a megtérés útján haladásnak következő jele lehet az is, hogy az ember egyre többet imádkozik, és vágyik a szüntelen imára. Nem csak reggel, meg este imádkozom, vagy bizonyos időpontokban, hanem törekszem arra, hogy szüntelenül imádkozzak. Mint ahogy az első tesszalonikai levélben ezt olvashatjuk is Pál apostoltól. A szüntelen imára buzdít minket, és nemrégiben olvastam a szüzenyának egyik medzsugorjai üzenetét, mert így nagybőjtben ez egy nagy felfedezésem, hogy a szüzanya Medzsugorjéban egy katekézist tart számunkra. és ugye minden hónapban, már 40 nem tudom hány éve jelenik meg, minden hónapban az üzenetet, meg néhányszor még plusz üzeneteket is már bizonyos látnokokon keresztül, és minden nap olvasok egy-egy üzenetet. Tehát nem csak a havikat várom meg, hanem minden nap olvasom, és csodálatos úton vezet a szűzanya. Tehát valóban ő egy katekézis tart, és abban olvastam az egyikben, hogy így mondja, imádkozzatok kicsi gyermekek, és legyen pillanat Jézusé. És talán az egyik legfrappánsabb megfogalmazás, hát nem véletlen az üzenye mondja, a szüntelen imára. Még egyszer ismétlem, mert pontosan kell, legyen minden pillanat Jézusé. Hát nem ez a szüntelen ima? Sok megfogalmazást hallottam, meg sok magyarázatot, de ilyen egyszerű. Minden pillanatot adjunk Jézusnak. És nekünk ez nem megy, mert szétszórtak vagyunk. De ha kérjük, miért ne adná meg az Isten? Uram, minden pillanatomat neked akarom adni. Lizió kis Szent Teréz mondta, hogy nem emlékszem olyan 3 percre életemben, hogy ne gondoltam volna Jézusra. Immár ezen nagyon sokat elcsodálkoztam, hogy tudta ezt megtenni, ez a kis ügyes szent. De most már én azt mondom, hogy a 3 perc sem elég, hanem legyen minden pillanatunk Jézusé. Uram, legyen minden pillanatom a tiéd. Ne csak 3 percenként gondoljak rád. Persze, kis Teréz se 3 percenként gondolt Jézusra. Csak így fejezte ki azt, hogy ő szinte soha nem feledkezett el róla. Hát mi se feledkezzünk el, és így szüntelenül fogunk imádkozni. És a szüntelen imában ismerjük meg Isten akaratát. Ezt is az egyik Medjugorje üzenetben olvastam. Hogy az imádságban ismeritek föl, ezt most nem pontosan idéztem, de valahogy így mondja, az imádságban ismeritek fel az Isten akaratát. És ha én szüntelenül imádkozom, szüntelenül Jézusnak adom a pillanataimat, az ő jelenlétében vagyok, akkor folyamatosan Isten jelenlétében vagyok, és az ő akaratát megismerhetem, mert ő minden pillanatban akar valamit. Ő nem csak egyszer-egyszer akar tőlünk valamit, hanem ő neki minden pillanatra van szándéka az életünkre nézve. Nem csak egyszer-egyszer kell bekapcsolódni a nap folyamán ebbe az akaratba, az isteni akaratba, hanem szüntelenül. És milyen egyszerű így, de hát a megvalósítás nehezebb, de ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ne szabjunk határt a kegyelemnek. Nem tudom elképzelni, hogy én erre vágyom, és őszintén, hogy ezt nekem ne adja meg az Úr. Biztos vagyok benne, hogy megadja. És már tapasztalom is a jeleit. És kérem továbbra is, hogy ez egyre tökéletesebb legyen, és hát kiteljesedni természetesen majd ez a jelenlét, ez az Istennel való együttlét, a Szent Háromság szeretetében való együttlét az Istennel, ez majd a mennyországban lesz. Mennyországban teljesedik ki az, amire már itt vágyunk, és szép lassan azért itt is tökéletesedik. Tökéletesek legyetek, mint az én mennyei atyám tökéletes. Tehát nekünk nem a tökéletlenséget kell kitűzni célnak, vagy ilyen rész dolgokat végcélnak, hanem a tökéletességre kell törekedni. A teljességre. Már itt a Földön is. A megtérés útján haladásnak biztos jele az is, hogy elkezdünk undorodni a bűntől. Elkezdünk undorodni mindentől, amiben nincs ott az Isten, amiből hiányzik az Isten. És ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de őszintén kell mondanom, hogy amikor bekapcsolom a rádiót, és hallom a híreket, vagy bármilyen műsort, és azt mondják, hogy jó napot, akkor az nagyon rosszul esik nekem. Mert nincs benne az Isten a köszönésben. És itt a faluban megszoktam, meg a környezetemben, hogy itt mindenki dicsértességgel köszön nekem, meg én is nyilván mindenkinek, és hetek telnek el úgy, hogy egy jó napot ott sem mondok. És olyan nagyon furcsa az, amikor azt mondják, hogy jó napot a rádióban vagy a tévében. De hát mondom, miért nem mondják azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, vagy hogy adjon Isten jó napot. Szóval, amiben nincs benne az Isten, az fáj. Ha egy olyan léleknek, aki Isten felé tör, és Isten akarja Isten szívét meghódítani, és egyre közelebb akar kerülni hozzá. Bódi Mária Magdikának hoztak könyveket, és van, amit rögtön visszaadott. És megkérdezték, valahogy így van a történet, nem teljesen biztos, hogy nem teljesen tökéletesen adom vissza, de a lényegét igen. És Magdika visszahozta rögtön, egy nap után, és kérdezték, hogy Magdika, már elolvastad? Nem olvastam, mert csúnya könyv, nem Jézusról szól. Nem érdekelte semmi az Bódi Mária Magdikát, boldog Bódi Mária Magdikát, amiben nem volt benne Jézus. És amiben nincs benne Jézus, ahol nincs ott az Isten, az mind halott. Abba nincs élet. Egy köszönés is, bármilyen jó szándékú, bármilyen kedves, nem élő, amiből hiányzik az Isten. Nem elég csak kerülni a bűnt, hanem valóban undorodni kell tőle, gyűlölni, mint a leprától, úgy menekülni, mert az egyetlen, ami elválaszt minket az Istentől. És hogyha nagyon szeretjük az Istent, akkor nem akarjuk, hogy valami is elválasszon tőle, és ezért azt gyűlöljük, ami elválaszt. Ha nem gyűlöljük, ha még belefér, akkor még a szeretet is nagyon gyengécske tud lenni. És minél nagyobb a szeretet az Isten felé, ember felé, önmagam felé, annál nagyobb az undor a bűn felé, az iszonyat. Nem is találok jó szót. De ha nem undorodunk eléggé még a bűntől, akkor nézzünk a keresztre. És nézzük meg azt, hogy mit csinált Jézussal a bűn. Mit tett vele. Meg nézzünk körül a világban, akár csak a legszűkebb környezetünkben is. Mit okozott a bűn? Vagy mit okoz most? A háborúkkal, a nyomorúsággal, a halállal. Mit hozott? És amíg mindig nem útáljuk szívből, akkor még valamit nagyon nem értünk. Uram, add meg az undort a bűn felé, hogy ne csak egyszerűen kerüljem, hanem megvessem, elítéljem, és kizárjam. És te segíts, Uram, hogy a legkisebb bűnnel se bántsalak meg. Vajon ki tudnánk-e mondani azt, őszintén szívből, hogy Uram, ha azt látod, hogy én újra tudatosan súlyos, halálos bűnt készülök elkövetni, előtte vedd el az életemet, mert inkább meghalok, mint hogy téged még egyszer súlyos bűnnel megbántsalak. Ki tudjuk ezt mondani őszintén? Inkább meghalok, Uram, de nem akarlak többet bántani. Hogy tud fájni egy káromkodás, amit hallunk buszon, utcán, jártunkban, keltünkben, és hát nagyon csúnyák tudnak lenni ezek a semmiből jött, semmi felé tartó, semmivé tévő káromkodások. És aki szereti az Istent, annak belehasít a szívébe, ha valaki káromkodik, szidja az Istent, de akár még a csúnya beszéd is, mint hogyha tört vágnának a szívébe.
0: Kedves hallgatóink, a megtérés útjáról az elmúlt percekben Magsó Péter atya elmérkedett, a szerkesztő Grunda János volt.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Október 9 és 11 között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, melyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mindegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, ketten döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság ülése után arról tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát, hogy az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, melyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény működését érintő egyes törvények módosításáról. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket az Igazságügyi Bizottság hétfő hallgatja meg, és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében Egerben. Kármán András, a Magyar Közgazdasági Társaság éves rendezvényén kiemelte, a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszintesség, a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben egyaránt. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. A hiánycsökkentést támogatják a beérkező uniós források, az élénkülő külső kereslet, sorolta, jelezve, ezek együtt a remélhetőleg a jegybank újra nyíló mozgásterével pótolják azt a keresletet, melyet a szigorítás átmenetileg elvon. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem egy jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. Tette hozzá, és reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Magyar Katolikus Karitász orvos missziója érkezik Sajó Szentpéterre a jövő hét végén. Lipcsák János, római katolikus plébánossal beszélgetünk, majd Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolcs-Zemplén vármegyei igazgatóját kérdezem, a Miskolc belvárosában néhány hete nyílt szívesen elnevezésű boltról, és szó lesz a véradás szervezésről is. Adásunk végén pedig a 10. Borsodabolcs-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárról hozunk önöknek egy riportcsokrot. Fogadják szeretettel, ha tehetik, tartsanak velünk! Lipcsák Jánossal, Sajó Szentpéteri római katolikus plébánossal beszélgetek, szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenekki, amen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Szeptember 19-én és 20-án az orvos misszió érkezik ide Sajó Szentpéterre, hívjuk meg a hallgatóinkat.
2: Valóban nagy az örömünk, hiszen egy olyan esemény lesz Sajó Szentpéteren, ami az egyházközség életében még nem volt. A Magyar Katolikus Karitász orvos missziója fog ingyenes szűrővizsgálatot végezni a Sajó Szentpéteri és környékbeli lakosság számára, mindazok számára, akik előzetesen regisztráltak, mert hogy bár ingyenesek ezek a szűrővizsgálatok, de a megfelelő időbeosztás miatt, hogy mindenkire sor kerülhessen, fontos volt, hogy regisztráljanak erre az eseményre. Külön felnőttek számára és külön gyermekek számára fognak az orvosmisszió szakemberei szűrővizsgálatokat végezni a teljesség igénye nélkül. Vércukormérés, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, aztán különböző rákszűrések, fogászati vizsgálatok, szájüreg vizsgálatok. Nézzék el nekem a kedves hallgatók, hogy laikusként nem tudom szakszerűen mindegyiket felsorolni, de magam is elcsodálkoztam rajta, hogy milyen tág az a spektrum, amiben mozogva ez a mintegy 20 főnyi szakembergárda ezeket a vizsgálatokat végezni fogja a Szent Imre Katolikus Óvodában.
1: Hogyan lehet regisztrálni?
2: Regisztrálni a plakátjainkon, illetve a internet elérhetőségeinken elhelyezett telefonszámokon lehetett, illetve azt is meghirdettük, hogy minden szentmise előtt és utána sekrestjékben is megvolt a lehetőség arra, hogy az érdeklődők regisztráljanak erre az eseményre.
1: Mekkora az érdeklődés?
2: Hála Istennek nagyon nagy volt az érdeklődés. A felnőtt helyek tulajdonképpen már beteltek, tehát igazából ott már nem is fér bele több ebbe a két napba. A gyermekek számára volt még néhány hely az elmúlt hétvégén, amikor legutóbb hirdettem ezt az eseményt a híveknek. Éppen ezért volt meg a bátorság az egyházközségben, sőt, hát most kicsit így hazabeszéltem, de leginkább a Karitász csoportunknak a tagjaiban, hogy megszervezzük ezt az eseményt, mert előrelátóak voltak és gondolták azt, hogy nagy érdeklődés lesz erre az eseményre.
1: Lesz folytatás?
2: Ez jó kérdés. Egyelőre erről nem beszéltünk. Igazából onnan jött az ötlet és a kapcsolat, hogy van egy nagyon lelkes tagja az önkéntes Karitász csoportunknak, aki gyógytornászként rendszeresen elindul a szabad idejéből egy-egy hétvégét áldozva arra, hogy külhoni területeken, a külhoni magyarság körében, rászorulók körében az orvosmisszió tagjaival végezzék ezeket a szűrővizsgálatokat. És akkor ő, mint a egyházközség képviselő testületének a tagja is felvetette ezt, hogy szeretne az orvosmisszió nyitni az anyaországi érdeklődők, rászorulók számára is, hiszen nem csak a külhoni magyar területeken fordulhat elő az, hogy rászorulnak egy-egy ilyen vizsgálatra, akár amiatt is, hogy a hosszú várólisták, vagy a kevésbé megvalósult ellátás során ez külhonban jobban megvalósult, talán az anyaországban nem annyira, bár itt is várunk néha az orvosi vizsgálatokra, De arra gondolt az orvos misszió, a katolikus Caritas orvos missziója, hogy érdemes lenne talán megpróbálni az anyaországban is ezt a fajta szolgálatot végezni, és nem sok ilyen volt még, én úgy tudom, az anyaországon belül, nem precedens nélküli a mi esetünk, volt már néhány, de akkor így meghívtuk mi is őket Sajó Szentpéterre, és hála Istennek nagy volt az érdeklődés, így sok olyan hívünk, egyházközségi tagunk számára is közelbe kerül, közelbe hozzák azokat a vizsgálatokat, amelyek miatt talán nehézkes lenne számukra, hogy elinduljanak.
1: A helyi katolikus Caritas csoportról beszéljünk egy kicsit, nagyon aktívnak tűnik így.
2: Istennek hála, és az előtte mit szolgáló lelkipásztornak és lelkipásztoroknak köszönet azért, hogy valóban így van, és ami talán megjegyzendő, illetve megfogalmazandó ezzel kapcsolatban, hogy egy nagyon egészséges korbeli eloszlás van a Caritas csoportunk tagjai között, az egészen fiataloktól a már nyugdíjasokig, vagy mondhatnám úgy, hogy régebb óta fiatalokig, tehát egy nagyon széles korcsoport az, aki munkálkodik, szabad idejét áldozva a jótékonyságra, a rászorulók megsegítésére, számos programot szervezve az egyházi év során, illetve a sajószentpéteri és környékbeli rászorulókat segítve, úgyhogy itt kényelmes helyzetben van a lelkipásztor, nem neki kell kitalálnia, hogy hogyan tudnák az egyháznak a karitatív arcát megmutatni az embereknek, hanem itt van ez az aktív Caritas csoport, akik nagy lelkesedéssel, nagy lendülettel és nagy erővel végzik ezt a szolgálatot.
1: Milyen programokat valósítottak meg, például gyűjteni szoktak, te gyűjtéseket szerveznek?
2: Természetesen bekapcsolódunk mindig az országos gyűjtésekbe, amelyek országosan vannak meghirdetve, mind az adventi, mind a nagybőjti tartós élelmiszergyűjtésbe, adománygyűjtésbe. Van egy nagyon komoly felmérése, feltérképezése a Caritas csoportunknak a rászoruló családokról, akikhez aztán el is juttatják ezeket az adományokat, kiegészítve az egyházközségnek is a támogatásával.
1: Milyen egyéb aktualitásokról tudunk beszámolni hallgatóinknak?
2: Hát a gyertyaöntés lesz a következő program, amit szintén a Caritas csoportunk tagjai szerveznek, bevonva a gyerekeket, bár itt még nem viseli ezt a nevet a Caritas csoportunkon belül, ugye elindult legfőképpen a katolikus iskolákban a Caritas Junior program, de a hittanos gyerekeinket próbáljuk bevonni abba, hogy minden szentekhez közeledve, gyertyaöntéssel, gyertyákat öntve, ők is tudatában lesznek annak, hogy szegény idős társainkhoz eljutnak ezek a gyertyák, akik majd ezt nem kell, hogy megvásárolják, hanem ezeket meg tudják gyújtani szeretteik sírjánál. Így a gyermekekben is van egy jó érzés, hogy egyrészt jól is érezték magukat, hiszen kaptak egy közösségi élmény programot, másrészt pedig segítettek is. De ez aztán ugyanígy előfordul majd az adventi időben, amikor nagyon sok családnak, a hittanos gyerekeink a Caritas csoportnak a koordinálásával készítik el az adventi koszorút, a karácsonyi díszeket, és akkor ezeket eljuttatjuk ezeknek a családoknak.
1: Tavaly nyáron szentelték fel az új római katolikus templomot itt Sajó Szentpéteren, Érsek atya szentelte fel. Egy néhány szót azoknak, akik még nem jártak itt, hogy milyen templom épült itt.
2: Szeplőtelen fogantatás a titulusa ennek az új templomnak. Egy régi kápolna helyén épült ez az új templom. Időszerűvé vált ennek a kápolnának a felújítása, és elődömnek, a néhai Takács Alajos atyának a áldásos tevékenysége, munkássága folytán szeretett volna belevágni ennek a kápolnának a felújításába az egyházközség, de erről bebizonyosodott, hogy sajnos olyan rossz állapotban van, hogy nem érdemes a felújításával vesződni, ezért az egyházmegye hadhatós támogatásával megépülhetett egy teljesen új templom, amely hát egy modern templom, de mégis a klasszikus templomoknak a vonalvezetését követi. És nem csak templom épült, hanem közösségi ház is, amely új otthont ad az egyházközség különböző programjainak, lelkiségi csoportjainak, mint például a neokatekumenális út közösségnek, akik talán egyenlőre a leginkább igénybe veszik, vagy használják ezt a közösségi házat. Messze nincs még készen ez a templom, hiszen az épület elkészült, megépült, annak az igazán szépé változtatása, berendezése, kissé hétköznapian fogalmazva belakása vár az egyházközségre, hogy szépen lassan az idő múlásával olyan igazi otthonossá váljék, és legalább olyan kedves legyen a sajószentpéteri hívek számára, mint amilyen a szeretett régi kápolnájuk volt.
1: Lipcsák János atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Isten áldását kérem a munkáivára.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatójával beszélgetek. Itt vagyunk Miskolc belvárosában, a belváros közepén, és egy csodálatos dolog nyílt itt. Mi is ez?
1: Körülbelül 2 hete nyitottuk meg a Szívesen kézműves bolt és alkotóműhely, ez a fantázia neve, Szívesen végtelenül emberi, azt gondoljuk, hogy a név tükrözi azt, hogy ebben a boltban mi történik. Egy olyan bolt van valóban Miskolc szívében, tehát itt a Városháztéren, talán most már nem reklám, ha azt mondom, hogy ez a volt papírbolt, itt 50 évig papírbolt működött. Próbáltuk megőrizni bizonyos jegyeiben, azt hiszem ez a miskolci történelmnek a része, de 2 hete startoltunk, és azokat a termékeket áruljuk, amik a régióban a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásaiban kerülnek előállításra. Itt ugye Salgótarján van, Bagyasalján zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzemünk van, többféle lekvár van, Ózdon kosarakat fonnak a kollégák, itt Miskolcon is van egy kosárfonó műhelyünk, ugye működik a 2 legrégebbi társadalmi vállalkozásunk, a Kishortobágy Major, ami ugye tejtermékekkel, és tehéntejből készült tejtermékeket is árulunk itt, illetve a Tűzszén a Szeretet, mondjuk így, hogy varroda, ami ugye babzsákokat, különböző gyermekruházati kiegészítőket és egyéb egyedi megrendeléseket teljesít, és hát minden olyan dolog itt elérhető, amit a megváltozott munkaképességű kollégáink csinálnak. 2 hete nyitottunk, egyelőre nagyon jók a tapasztalatok. A bolt helyiségét ugye úgy alakítottuk ki, hogy különböző foglalkozásokat is tudunk itt tartani, ez tervben is van. Kapcsolódunk itt majd a Városi Egészségnaphoz, lesznek hát különböző nagyobb rendezvények mellé szervezett kisebb véradások, hiszen azért nem olyan nagy a helyszín, de körülbelül olyan 20-25 főnek tudunk különböző kézműves foglalkozásokat tartani, ezek októberben el is fognak indulni. Itt elsősorban olyan felnőtt és hát gyermekeknek szóló kézműves foglalkozások lesznek, amikor valamit elő lehet állítani, vagy alkatrészeket össze lehet szerelni, össze lehet varni, valamit elő lehet állítani, és azt gondoljuk, hogy ez tetszeni fog majd a miskolci közösségnek. Egyelőre nagyon jók a visszajelzések, nagyon sokat dolgoztak a kollégák azzal, hogy ez egy ilyen barátságos, jó hangulatú legyen, nyilván rádióhallgatók nem látják, de arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek be és nézzék meg a boltot. Nagyon sokan kérdezik, hogy honnan vannak a termékek, dicsérik, hogy szép lett a design, azt gondoljuk, igen, hogy valóban egy otthonos, egy ilyen modern szatócsbolt, lehet, hogy így is talán ez jobban értelmezhető, azt reméljük, hogy ez hosszú távon tud működni, és amellett, hogy nyilván ez is egy vállalkozás, hiszen egy bolt, azért az nagyon fontos küldetése ennek a boltnak, és a Vöröskeresztnek is, és ennek a boltnak is az, hogy bemutassa azt, hogy akik az elsődleges munkaerőpiacon talán nem biztos, hogy olyan könnyen tudnak munkát találni, de hogyha találnak egy olyan alkotó közösséget, és én meg vagyok győződve róla, hogy a Vöröskereszt társadalmi vállalkozása ilyenek, akkor olyan minőségi termékeket tudnak létrehozni, amelyek bárhol megállják a helyüket, és a visszajelzések egyelőre ezek.
0: Gondolom a bevétel is a Vöröskereszt céljaira megy.
1: Természetesen, tehát ugye itt az összes vállalkozásunk egyébként is értékesít, tehát ugye eddig is értékesítettük a tejtermékeket, egyéb dolgokat, amik ide bekapcsolódtak, vannak mintakertjeink a régióban, Borsodbótán, Domaházán, Hevesvárosban vannak különböző mintakertek, itt is megváltozott munkaképességűek dolgoznak, Homrogdon van kerámia műhelyünk, most ők újak is egyébként ezek a irányok, ők most ide bekerültek a boltba, tehát itt zöldségeket is hát nem olyan óriási mennyiségben, viszont teljesen vegyszermentesen, ahogy otthon is megtermelnénk, kerülnek ide a boltba. A bevétel természetesen nyilván a bolt fenntartására, a kollégáknak a bérezésére és a vállalkozások továbbfejlesztésére fordítjuk.
0: Más régiókban az országban van hasonló kezdeményezés?
1: Ez az első ilyen bolt a Vöröskereszt kötelékében. Én büszke vagyok arra, hogy ez Miskolcon itt a észak-magyarországi vöröskeresztes közösség összefogásával tudott ez létrejönni. A megnyitón itt volt több vöröskeresztes igazgató, és hát nyilván partnerek vagyunk abban, hogy akár ebből országos hálózat is lehet. Nem tartunk itt jelenleg, tehát ennek a boltnak kell először megállni a lábán, de én biztos vagyok benne, hogy Miskolcon van az a fizetőképes kereslet, illetve maga a Széchenyi utca, tehát a városnak a fő utcája, az tud jó helye lenni egy ilyen boltnak, hiszen ilyen kézműves bolt állandóan nincsen Miskolcon, vagy nem volt eddig, most már van, és azt reméljük, hogy ha valaki majd csak ajándék után kutat, vagy nincs ötlete, vagy csak szeretne egyet beszélgetni, akkor itt vagyunk, nyitva vagyunk, és akkor hozzánk bátran betérhet.
0: Melyik a legnépszerűbb termék eddig?
1: A tejtermékek azok, amik népszerűek egyrésztről, ugye ez a legrégebbi társadalmi vállalkozásunk, nagyon sok kézműves vásárba voltunk itt Miskolcon is, megyeszerte, mindenhol több díjat nyert a Putnoki vásáron, a Bükki Nemzeti Park védhegyével rendelkezik, úgyhogy azt az emberek ismerik, lassan megszokják, hogy itt lesz lehet minden nap kapni, és nagyon sok visszatérő vásárló van, tehát ezek a legnépszerűbbek, de ez nyilvánvaló a tejtermék, ugye romlandó, kevesebb is az árukészletből, folyamatosan forog, nagyon finom termékeket állítanak egyébként elő, úgyhogy ez egyelőre ez a legnépszerűbb, de ugyanúgy a lekvárok kosarak iránt is érdeklődnek, a kézműves kosarak iránt is érdeklődnek, úgyhogy azt reméljük, hogy tudunk majd még tovább bővülni, nyilván ötletünk az van sok, úgyhogy még reméljük, hogy további termékek tudnak majd érkezni.
0: Körülbelül hány fő dolgozik a társadalmi vállalkozásaitokban?
1: A Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete akreditált foglalkoztató és megváltoztatott munkaképességek tekintetében is védett műhely is. Az azt jelenti, hogy a munkavállalóinknak a több mint minimum 30%-a megváltoztatott munkaképességű, jelenleg több mint 60 olyan foglalkoztatottunk van csak Borsodban, aki megváltoztatott munkaképességű, helyesen a Miskolcon, Ózdon, Mezőcsáton tevékenykednek, de hát nem csak vállalkozásokban dolgoznak ezek a kollégák, hanem adminisztrációtól elkezdve tehát sok felé, tehát minden szakterületen. Nógrád megyében is, Salgótarjánban is, Hevesen is, úgyhogy a három megyének olyan közel 100 olyan foglalkoztatottja van, aki megváltozott munkaképességű.

0: trust.
1: Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bolyzemplén megyei igazgatójával beszélgetek. Beszéljünk a Vöröskereszt azon feladatairól, amelyikről eszébe jut egyből egy hétköznapi embernek, például a véradás. Hogy állunk a véradással? Elmúlt a nyár egy kritikus időszak.
2: Igen, kritikus időszak. Most a sajtóban is lehetett hallani, ugye, hogy arra kértünk mindenkit a Vöröskereszt és a Virátusszolgálat, hogy aki teheti, jöjjön vért adni, egy picit lecsökkentek akkor a vérkészletek, ez természetesen helyreállt. A véradás szervezés azért speciális terület, ott minden nap kampányolni kell, tehát ugye nincsen üres járat, úgyhogy itt a boltban is szervezünk, majd egyébként úgy néz ki, hogy a következő régiségvásár alatt viradás, de egyébként jövő héten szombaton légimentős viradás lesz, azt reméljük, hogy leszáll majd ide a Erzsébet térre, illetve a Szent István térre, bocsánat, leszáll majd a mentőhelikopter, a Városházán lesz a szokásos éves légimentős viradás, tehát mindig próbáljuk egy picit tematizálni a véradásokat, vagy különböző retro véradásokat szervezünk. Arra kérek mindenkit, hogy aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, nehezebb, mint 50 kiló, akkor jelentkezzen véradásra, és ez nyilván egy orvosi vizsgálat megelőzi a véradást. Saját magunkat véletlenül se szűrjük ki a véradásból, tehát aki egészségesnek érzi magát, jöjjön el és segítsen másokon.
1: Hány ember szükséges mondjuk egy héten, hogy vért adjon? Gondolom ez ilyen, a vérkészítmények, beszéltünk róla korábban is, hogy nem sokáig állnak el, de hány embert kell megszólítanatok egy héten?
2: Vannak olyan vérkészítmények, amelyek csak pár napig jók, úgyhogy ezért folyamatos a, mi úgy hívjuk, hogy egyenletesség, tehát a vérellátás, a szervezésben is muszáj egyenletességet. Itt Borsod megyében olyan 5-600-as tervünk van hetente, ami azt jelenti, hogy arra készülünk, hogy 5-600-an, ez nyilván attól függ, hogy milyen hosszú egy hét, ugye vannak, ahol négy munkaszüneti nap is van, vagy valamilyen ünnepek vannak, vagy egy 6 napos munkahét van, úgyhogy, de azt mondom, hogy átlagosan 5-600 fő a terv, és akkor az általában szokott is nagyjából sikerülni. Emögött nagyon kemény megfeszített munka, viszont ez rengeteg esemény. Itt ugye egészen vannak 20 fős viradások, egészen vannak 80-100 fős viradások is. Ugye nagy munkahelyeken nyilván nagyobb, hogyha van egy légimentős, ott is nyilván sok embert várunk, de a kis településeken 15-20 fős viradások is, vagy kis cégeknél ezek is előfordulnak, úgyhogy nagyon sok eseményt szervezünk, de ez attól függ, egyébként a lakosság számhoz van nyilvánvalóan ez viszonyítva. Borsod megye egy nagy megye, nagyon sokan laknak ebben a megyében. Sok területi irodánk van, úgyhogy egyszerre párhuzamosan sok ilyen viradást tudunk szervezni, de körülbelül ez a szám az.
1: Gondolom várjátok cégek jelentkezését, hogy helyben viradást szervezzenek. Mi kell hozzá?
2: Igazából egy nagyfajta elhatározás kell hozzá. Új véradóhelyeket mindig kutatunk föl, mindig próbáljuk közelebb vinni az emberekhez a véradásnak a lehetőséget, hogyha valakinek ilyen esetleg eszébe jut, hogy a saját cégén, a saját munkahelyén, egyébként ez gyakran elő szokott fordulni, akkor ő keressen a Vöröskereszt bármelyik felületén, elsősorban a közösségi médiában minket, vagy közösségi platformokon minket, és akkor a kollégák fel fogják venni velük a kapcsolatot. Vannak nyilván minimális elvárások, kell, hogy legyen mellékhelység, kell, hogy a megfelelő helyszín legyen, egy kisebb életű terem, vagy egy olyan rész, ahol az orvos megcsinálhatja a kivizsgálást, nem baj, hogyha légkondicionált a helység. Tehát vannak ilyenek, de ezt a kollégák egyesével megbeszélik, mert vannak ilyenek, de azért tudjuk azt, hogy nyáron szokott lenni sátras viradás, és az nyilván egy másik kategória, tehát ott nyilván nincs légkondicionálás, de akkor azt is megpróbáljuk megszervezni. Itt az egyértelmű elvárás és az egyértelmű irány, minél közelebb vigyük a véradási lehetőséget az emberekhez, hiszen a véradók, ők segítenek, a saját testükből adnak egy darabot, 4,5 dl vért, tehát nyilvánvalóan nekünk pedig az a dolgunk, hogy nekik minél kényelmesebb helyen, és minél kényelmesebb a lakásukhoz, vagy a munkahelyükhöz, a lakóhelyükhöz a lehető legközelebb tudjanak így segítséget nyújtani.
1: A Vöröskereszt nyáron a Balatonnál is segítkezett, számoljunk be erről is.
2: Az egy másik program, ugye a viradás szervezés mellett a másik alapvető vagy alaptevékenységünk az elsőségnyújtásnak, a laikus elsőségnyújtásnak a oktatása, a népszerűsítése. A Balatoni elsőségnyújtó szolgálat az egy kifejezetten egy ilyen program, itt ez arról szól, hogy a Balaton bizonyos számú strandján, most idén azt hiszem 10 körüli strandszám volt, ahol önkéntes fiatalok, elsősorban fiatalok szolgálatot látnak el, és hogyha ott valakinek valamilyen sérülése lesz, belelép egy mélyecskébe, megvágja a kagyló a lábát. Nyilván ezek, ha szokásosak, volt ennél sokkal komolyabb is, hiszen voltak sikeres újraélesztések is sajnos, illetve szerencsére, de sajnos előfordul, hogy ezt kell alkalmazniuk a önkénteseknek. Itt felkészült fiatalok nyújtanak szolgálatot, ami egyfajta nagyon jó tapasztalatszerzés. Nyilván a fiatalok, akik ott vannak, minden régióból érkeznek, egy-két hetes buli is, ahogy a Balatonnál dolgozunk, úgy dolgozunk, hogy önkéntes munkában, de ezzel pedig segítünk. Ez egy egészen 2007 óta, most már lassan 20 éves ez a tevékenység, a balatoni mindennapokban ez teljesen beépült, az ottani önkormányzatokkal működik együtt a Vöröskereszt és a legnagyobb létszámú strandokon. Van egy ilyen plusz szolgáltatás, ugye nyilván vannak jogszabályi keretek, hogy a nem tudom hány fő strandon milyen egészségügyi személyzetnek kell lenni. Itt laikus elsőségi nyugtokra van szó, amikor valóban ilyen elsősorban kisebb sérüléseket tudnak ellátni, viszont ha komoly baj van, akkor ők meg tudják kezdeni az újraélesztést, és szakszerűen tudnak mentőt hívni, és akkor tudnak segíteni addig, amíg a mentőszolgát kér.
1: Végezetül beszéljünk még az önkéntességről, várjátok önkéntesek jelentkezését, ugye?
2: Természetesen a Vöröskereszt nem is tud működni önkéntesek nélkül, ugye itt a számos program vagy projekt, amiről most beszéltünk, és az elmúlt 10 percben is nagyon sok rétű a Vöröskereszt tevékenysége. Gyakorlatilag minden tevékenységünkben részt vesznek önkéntesek, a véradástól kezdve a gyűjtéseken át, a szociális feladatokon belül, tehát mindenhol vannak, úgyhogy ha valaki szeretne segíteni a saját munkájával, tehát időt nem sajnálva valamilyen típusú tevékenységbe szeretne becsatlakozni, akkor szintén a közösségi oldalakat ajánlom, hogy ott a Vöröskereszttel fel lehet, az a legegyszerűbb, ott fel lehet venni a kapcsolatot velünk, lehet írni egy e-mailt, és akkor a kollégák fogják keresni az illetőt, aki szeretne önkénteskedni.
1: Mondjuk el még egyszer ennek a boltnak a helyszínét és elérhetőségeit.
2: Szívesen, végtelenül emberi, itt a Városháztér 16 szám alatt a volt papírbolt helyén, a hétfőtől péntekig 9 és 5 óra között várunk itt mindenkit, ez a boltnak a szokásos nyitvatartása, de természetesen, hogyha van régiségvásár, kocsonyafesztivál, egyéb olyan közösségi nagy rendezvények,

0: Szeptember 8-án, kedden rendezték meg a 10. Borsod-Abaúj-Zemplén-Várad megyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Ott jártunk, és riportcsokrunk következik.
1: Mennyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplén-Várad megyei kormányhivatal főigazgatóját köszöntöm. Nagyon sokan vannak ezen a téren, hihetetlen sikeres ez a rendezvény. Hány kiállítót láthatnak itt az érdeklődők?
2: Mintegy 60 kiállító érkezett Borsod-Abaúj-Zemplén-Várad megye járásaiból, és gyakorlatilag a teljes közfoglalkoztatás kréme javát hozták el nekünk. Lekvárok, szörpök, bútorok, térkövek, kézi munkák, finomnál finomabb édességek és sósütemények, úgyhogy, és hát minden paprika, paradicsom, amit az emberek vásárolni tudnak, akár a hétvégére, akár a téli kamra feltöltésére.
1: Minden évben szervezik ezt a vásárt, ugye?
2: Igen, ez már 10. alkalommal került megszervezésre, nagy hagyományokkal rendelkezik ez a kiállítás, hiszen így be tudjuk mutatni azokat az értékeket, amit a közfoglalkoztatottak termelnek szerte a vármegyébe. Maga a közfoglalkoztatási program a maga integrált voltába 15 éves múltra tekint vissza, és hát 10 éve rendezzük meg évről évre ezt az óriási kiállítást, amikor is be tudjuk mutatni az értékeinket.
1: Milyen a helyzete a közfoglalkoztatásnak jelenleg?
2: A közfoglalkoztatás alapvetően egy tranzit foglalkoztatási forma, ami azt a célt szolgálja, hogy az emberek ne segélyen legyenek, hanem valamilyen értelmes termelő tevékenységet vagy szolgáltató tevékenységet végezzenek. Alapvetően 2015-ös évekhez képest jelentősen 62%-kal csökkent már a közfoglalkoztatottak száma. Jelenleg mintegy 15 ezer közfoglalkoztatott dolgozik szerte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, és hát ők által megvalósított csodákat láthatjuk ma itt a Szent István téren.
1: Országos összehasonlításban hogy állunk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye?
2: Országos összehasonlításban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye még azért nagy foglalkoztatónak számít, hiszen vannak nálunk gazdaságilag szerencsésebb vármegyék, de alapvetően országosan is jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt lehetünk, és vigyék jó hírét ennek a vásárnak. Köszönöm szépen.
0: Mennyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplén-Várad megyei kormányhivatal vezetőjét kérdeztem.
3: Sütő Gábor, még Ziriz önkormányzat polgármestere.
1: Mivel készültek a mai alkalomra?
3: Hát elsősorban a zöldségekkel. Tavaly volt az első alkalom, hogy jöttünk. Elsősorban zöldségekkel, ugye paradicsom, paprika, uborkát hoztunk. Egyébként még ilyen különlegességeket is, mint ez a gépentyű. Ez egy olyan szivattyú, amihez nem kell se elektromos áram, se emberi meghajtás.
1: A gravitációval működik?
3: A víznek a tehetetlenségével működik. A gravitáció és tehetetlenség.
1: Ez egy magyar találmány?
3: Hát én nem tudom, milyen találmány.

0: igazából megépítettem, kipróbáltam, hogy működik, és azért aztán reklámozni, mert lényegében nem olyan helyre lehet tenni patakoknál, ahol nincs áram, és naponta egy olyan 5000 litert képes pumpálni, akár 30 méter magasra is.
1: Hol lehet még többet megtudni erről?
0: Hát interneten kell rákeresni, hát magyar neve, nem is tudom, hidraulikus kos, de rákeres az ember ezeket a dolgokra, rengeteg ilyen alternatív és működő eszköz van, ez is működő eszköz.
1: Ezt használják is a gyümölcs zöldségtermesztésben?
0: Most még nem, mert nincs víz a patakba, kiszáradt, de jövőre már talán ezt is fogjuk használni, mert hogy ugye nem kell neki áram, úgyhogy csak letesszük és akkor működik.
1: Mekkora területen gazdálkodnak?
0: Az éven már bővítettük, tavaly 300 négyzetméteres fóliasátorba gazdálkodtunk, az éven már 2-300 négyzetméteres fóliasátorba gazdálkodunk. Ugye, amiket mondtam, ezt a három zöldséget. Kívül pedig szabadföldön kísérletezünk azzal, hogy következőkben, ha esetleg még terjeszkedünk, akkor mik azok, amiket lehet. Például most a tököt, a tökrepcsánka, hogy kínálja majd meg egyébként, majd az interjún kívül. A tök az jól teremne állunk, úgyhogy jövőre már azt is fogunk termeszteni valószínűleg.
1: Mit érdemes tudnunk Zilízről?
0: Hát Zilízről egy nagyon kis település, Miskolctól 16 kilométerre, 400-405 lélekszámú próbálunk. Hát a közösségépítés az nagyon megy, én most ugye a második éven vagyok polgármester, tehát első ciklusos polgármester vagyok. Bevezettük például a faluhetet, tehát nálunk nem falu nap van, hanem faluhét, mert jöttek a kifogások, ugye, hogy ilyen hosszú hétvégén próbáltuk, akkor hát ők akkor elmennek valahova wellnessezni, hogy a két napos hétvég, akkor ők erre nem szánnak egyet, nem mondom, akkor legyen faluhét. Egy egész hétig, aki akar jönni, akkor legalább egy nap kijön, és szerintem fontos az, hogy az emberek találkoznak egymással, megbeszéljék, megnyílnak, hát ez kell, vagy 2-3 óra, mert egyébként ez már elfelejtettük a telefonnyomkodás miatt, megnyílnak egymásnak, és akkor jobban rájönnek, hogy egymásnak milyen problémái vannak, mi az örömük, mi a bajuk. És legközelebb, a következő hetekben, hónapokban, amikor összefutnak Zilízen, akkor jobban megértik egymást, mert a szorosabb kapcsolat van, és már akkor sok ilyen van a gyerekkori barátok, hát pedig egy 400 fős faluban nem kéne, hogy egy falunap vagy egy faluhét hozza őket össze, de az a helyzet empirikusan, hogy de. Tehát a faluna faluhét után sokkal több gyerek látszik az utcákon, hogy játszanak, mint előtte.
1: Mikor van ez a hét?
0: Az múlt héten volt. Most, tudnék róla, jó sikerült egyébként, jönnek más településekről is, még jobban sikerült, mint tavaly, még egy picit többen jöttek, több energiát fektettünk bele, de már okosabban, több segítőnk volt Zilízen, több önkéntesünk, úgyhogy egy remek faluhetünk volt, következő éven várjuk szeretettel.
1: Köszönöm szépen, polgármester.
2: Zenélünk és folytatjuk ezt a riportcsokrot.

0: Folytatjuk összeállításunkat a 10. Borsodabolcs-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárról.
1: Szepesi Krisztinával, Nagy Rozvágy település aljegyzőjével beszélgetek, mivel készültek?
2: Mi a saját készítésű termékeinkkel készültünk. Nem paradicsomot, paprikát, zöldséget hoztunk, hanem levendulás termékeket. Van egy varrodánk, amiben ezeket készítik. Különböző kis állatfigurák, kisebbek, nagyobbak, egyébként nagyon népszerűek, tehát azt vettük észre, hogy nagyon népszerűek, de vannak szatyraink is, kis köténykéink, és mindezben, mindegyikben levendula van, tehát valamilyen köze van a levendulához, vagy az anyagában, vagy a belsejében van levendula, tehát meg lehet szagolgatni, sokan szeretik, viszik a párnáinkat is, és akkor az sokan szeretik azon aludni, úgyhogy ezzel készültünk mi most.
1: Sok levendulát tartanak?
2: Van egy egész nagy ültetvényünk, mondjuk idén nagyon féltünk, hogy nem lesz belőle semmi, ugye az időjárás az mindenkit megviselt, minket is, de az aztán végül csak lett belőle valami, kicsit később érett be, de van, és akkor ezt levágják szépen a közmunkaprogram keretében, és megszárítjuk, és az kerül bele ezekbe a termékekbe.
1: Mást is készítenek levendulából, akár olajat?
2: Készítünk szappant, mert azt ki is hagytam a sorból. Levendulás szappanunk van, amiben van szárított levendula is téve, tehát nem csak a magába a szappanba bele, hanem az aljában levendula szárítva is bele van téve. Illetve szörpöt is szoktunk csinálni, csak azt most nem hoztunk, mert most nem készül, de szörpünk is van.
1: Melyik a legnépszerűbb termékük?
2: Hát ez jó kérdés. A kis bagjainkat nagyon szeretik, mert a gyerekek odáig vannak érte, meg ugye most többféle figurát készítettünk, mert egy állatfigura eddig nem volt, csak cica, meg maci, nagyobb cica, kisebb cica, de most kitalálták a varrodásaink, hogy kis tacskónk is van, meg dinoszaurusz, meg elefánt, zsiráf, és azok a gyerekek nagyon szeretik. Úgyhogy ezeket viszik.
1: Vászontáskákat is készítenek.
2: Igen, vászontáskákat is, többféle méretben is, meg anyagban is, és hát azokat is szokták vinni. Az jó, mert ez ilyen felkapós, bedobjuk a táskánkba, és akkor mindig van nálunk egy plusz szatyor.
1: Mit érdemes még tudnunk Nagy Rozvágy településről? Miért érdemes oda látogatni?
2: Nagy Rozvágy település a Botrok közben található. Egy pici település, 650 főt számláló település, és szerintem egy nagyon szép kis település. Meglátszik polgármester asszony keze rajta, keze munkája, mert látszik, hogy női a vezető, és éppen ezért az összes része szépen rendben van tartva, virágokkal díszítjük, mindig kreatívan próbáljuk megfogni a dolgot télen, nyáron, ősszel, mindig más a díszítés. Van egy kis parkunk, egy kis lugas, ahol van kemence, ott szoktunk kenyérlángos ütni, szoktak rendezvények lenni, van egy vízimalmunk, ami szerintem nagyon hangulatosá tesz az egész települést, ott le lehet ücsörögni, lehet ott szépen akármilyen időtöltést enni, nem tudom, amit szerette bárki. Van a focipályánk, rendben van tartva, tényleg ez a nagy, igazi, nagy füves, hátsó füves focipálya, ott is szoktak rendezvények lenni, úgyhogy szerintem, és ott is van levendula. Egyébként, ahol nálunk szinte mindenhol, és ott is rendben van az egész település, tehát erre nagyon-nagyon ügyelünk, hogy élhető legyen a kicsi településünk.
1: Hányan dolgoznak közfoglalkoztatásban?
2: Hát olyan 40-50 fő most jelenleg. Úgy próbáljuk megosztani közöttük a munkát, hogy azért ki mi ezért, hogy legalább azt, hogy a virágok is rendben legyenek, a füvet is rendesen lenyírjuk, a kertekben is tudjanak dolgozni, és még Nagy Rozvágy még azért az is híres róla, hogy vannak felfújható légváraink, és azzal is foglalkozunk. Egy kifejezetten egy erre létrehozott szövetkezet foglalkozik vele, és ezt ugye ki lehet bérelni, és mi nem csak odaadjuk, hanem adunk már embert is, tehát hogy ez biztonságos legyen a gyerekeknek. Mi soha nem engedtük azt, hogy ez ne legyen biztonságos. Úgyhogy szerintem nagyon sok mindennel foglalkozik ahhoz képest, hogy ez egy picike település.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
3: Bányászné Vol Mónika vagyok, Múcsony Nagyközség önkormányzatának munkavezetője, szakirányítója.
1: Mivel készültek a mai alkalommal?
3: A mai alkalommal tésztát, tojás, saját tésztaüzemünkből hozott tésztával, 4-8 tojásos tésztát hoztunk. Hoztunk tojást, estes emmes tojást, és úgy gondolom, hogy nagyon jó áron. Ezt mind a mi dolgozóink gyártják, készítik, foglalkoznak a tyúkokkal, etik, rendben tartják, és a tésztaüzemünk pedig non-stop működik.
1: Hány tyúkot tartanak?
3: Most jelenleg 800 tyúk van, amivel foglalkoznak. Most került felújításra az egész tyúkól. Az üzemet kifestettük, kifertőtlenítettük, aztán utána jött majd a tésztaüzem, az is újból felújításra kerül. És még a másik otthon, a startmunkaprogramban a dolgozóknak a melegedőjét és a Hát a kiszolgáló helységeket újítottuk fel. Tető, ajtó, ablakcsere, kifestés, stb. Új bútorzatot kapott minden, úgyhogy ez az ennek az évnek a munkájának az összefoglalója.
1: Hányan dolgoznak a közfoglalkoztatók?
3: 3 közfoglalkoztatottunk van, akik most jelenleg dolgoznak. Pargondozással gyümölcsfáink vannak, 840 valahány darab gyümölcsfánk van, azt metszik, permetezik, locsolják, haki, mert sajnos van az a problémánk, hogy a őzek, vatkárunk nagyon sok van, letapossák a kerítéseket, sok a vatkár, de most megint ültettük újból nekilátunk, nagy lelkesedéssel, bár az év ez nagyon meleg volt, nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ne menjenek tönkre, amit megtermelünk.
1: Melyik tésztájuk a legnépszerűbb?
3: Hát a 8 tojásos bogias cérna metélt a kiskocka, a csigánka az meg csodálatos, pici, apró és nagyon finom.
1: Kézzel készítik?
3: Nem, hanem van gépsorunk, viszont a dagasztás minden kézzel készül, csak a gépsor az, ami vágja apróra, meg hát ugye forma babának hívják, ami kinyomja ezeket a tésztákat.
1: Mit érdemes még tudnunk Múcsony településről? Miért érdemes oda látogatni?
3: Hát nagyon szeretetteljes, vendégfogadó emberek laknak ott. Görög-katolikus vallással, kalatos a falu, mindenki. Van 4 nemzetiségünk, van ruszin, van lengyel, van roma és román nemzetiségünk, amik még a jellemzőek a falura. Több mint 800 éves a falu, gyönyörű görög-katolikus templomunk van, az iskolánk, óvodánk nagyon jó helyet foglal el a megyébe, tehát elismertek az ott folyó munkálatok, a tanítás, az óvónőknek, a pedagógusnak a munkája.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
0: Az elmúlt percekben a 10. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárról jelentkeztünk, amelyet szeptember 8-án rendeztek meg Miskolc belvárosában.

0: ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Lipcsák János, római katolikus plébánossal beszélgettünk arról, hogy a katolikus Caritas orvos missziója jövő hét végén Sajó Szentpéterre érkezik, majd a Szívesen elnevezésű Miskolc belvárosában per hete nyílt boltról beszélgettünk Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei igazgatójával. Adásunk végén pedig a 10. Borsodabói-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron jártunk. Összeállítással készültem önöknek. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az euró bevezetése nem oldja meg automatikusan a gazdasági problémákat, de segítheti a felzárkózást és biztonságot ad a csatlakozó országoknak, hangsúlyozták a 64. közgazdász Vándor Gyűlés kerekasztal beszélgetésének résztvevői Egerben. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizonytalanná vált világgazdasági környezetben a felgyorsult változások közepette költséges és veszélyes vállalkozás kimaradni az eurózónából, hiszen az olcsó pénz korszakának vége, a kamatok magasak, a magyar költségvetés hiánya is jelentős. Véleménye szerint ilyen helyzetben a legjobb befektetés az euró bevezetése, hiszen ez biztosításnak tekinthető a komolyabb megrázkódtatások, a váratlan és kedvezőtlen gazdasági hatások ellen. Magas infláció persze lehet az euróövezetben is, de a kiugróan magas szinteket segíthet elkerülni. Jogi lépéseket tesz a kormány, a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetőinek indokolatlan közpénzköltései miatt közölte a kormányzati kommunikáció az MTI-vel. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. Azt írták, a kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel, 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetem One Health Summit Szeged címmel rendezett háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. Pályázatot írtak ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöki és elnökhelyettesi pozíciójára, közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium az MTI-vel. A pályázat elbírálásáig az intézményt a jelenlegi elnök vezeti. A közlemény szerint Kis Ádám jelenlegi elnök és a korábban már lemondott helyettesének utódját a következő hetekben nyílt pályázat keretében választják ki. Mindkét pályázat elérhető a kormány.hu oldalon. Október 9 és 11 között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, melyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mindegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a most következő zenei összeállításunkban a Bagosi Brothers Company és Rózsa Magdi felvételei közül válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt órában a Bagosi Brothers Company és Rúzsa Magdi felvételei közül válogatott a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. szeptember 11-én, pénteken az év 254. napján. Ebből az évből még 111 nap hátra van. S a mai napkelte és napnyugta időpontjai, ami Egert életi. A nap ma 6 óra 10 perckor kel fel, és lenyugodni 19 órakor fog. Az éjszakás technikus Nátrán István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egy rövid ima követ. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezünk. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égess el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 30 országból csak nem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei méhszorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. A kereszténydemokrata néppárt közérdekű adatigényléssel kéri ki az illetékes minisztériumtól a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovakat visszakövetelő levelet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője Facebook oldalán közzétett bejegyzésében feltette a kérdést, kié a felelősség, hogy Magyarországot nevetség tárgyává tették. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Facebook oldalán az üggyel összefüggésben azt írta, az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni a harmadik Károly brit királyi udvarában található 2 magyar lipicai lovat. Ez nem igaz, a lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a Royal Mews-hoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Hozzátették, valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte, és az pontatlanul fogalmazott. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigálták, és a brit fél számára is egyértelművé tették, nem akarják hazahozni a lovakat. Azt szeretnék, hogy a 2 kiváló ló továbbra is a magyar-lipicai tenyésztés és a magyar-brit kapcsolatok méltó nagykövetei legyenek, fogalmaztak. A rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tiszapárt kampányban beígért béremelésére. Így reagálta a Fidesz frakció közleményben arra, hogy a belügyminiszter egy interjúban közölte, a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg a végleges döntés a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésről. A Fidesz frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta, Pusvai Gábor nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tisza kampányban beígért béremelésére. Kapnak helyette egy szabad napot a születésnapjukon. Lassan nem múlik el nap, hogy ne derülne fény a Tiszapárt újabb és újabb hazugságára, áll a közleményben. A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25%-os béremelés, nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50%-kal az otthonápolási díjak sem, pedig mindezt a választások után azonnali teljesítéssel ígérte meg Magyar Péter. Az önkormányzati veszélyes hulladék gyűjtéseken összegyűjtött elektronikai hulladékok átvételét azért kellett felfüggeszteni, mert ezt a gyakorlatot 2025-ben egy kormányhivatali döntés jogszabályellenesnek minősítette, közölte az MTI kérdésére a MOHU. A gyűjtések megszüntetéséről az összes önkormányzatot értesítették, az elektronikai hulladékot a MOHU hulladékudvaraiban, a szerződött fémkereskedő partnereknél és az erre kötelezett üzletekben veszik át a továbbiakban. Az önkormányzati gyűjtéseket a társaság kezdettől támogatta, mert ez a lakosság számára kényelmes, és a körforgásos gazdaságnak is jó megoldás volt, ugyanis több hulladék került megfelelő helyre, írták. A MOHU a közlemény szerint továbbra is arra törekszik, hogy minél több kényelmes és jogszerű leadási lehetőséget biztosítson a lakosság számára, a korábbi helyett ezért olyan rendszert fejlesztett, amely megfelel a hatósági elvárásoknak. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szentévét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó második szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részletekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is. Idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszeműjű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzdította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a szent mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, akinek is sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami, Tehát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A bocsátás az az ill, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet feletti élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: A pontos idő 6:30.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében Egerben. Kármán András a Magyar Közgazdasági Társaság éves rendezvényén kiemelte, a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszintesség, a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben egyaránt. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. A hiánycsökkentést támogatják a beérkező uniós források, az élénkülő külső kereslet, sorolta, jelezve, ezek együtt a remélhetőleg a jegybank újra nyíló mozgásterével pótolják azt a keresletet, melyet a szigorítás átmenetileg elvon. A rendőrség feladatainak támogatására 10 millió forinttal megemelte a közbiztonsági tartalékot a főváros 5. kerületének önkormányzata, közölte Szentgyörgyvölgyi Péter, polgármester a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint erről a képviselőtestület döntött csütörtökön. A polgármester közölte azt is, hogy a kerület nyugalmának, biztonságának és élhetőségének megőrzése érdekében jogszabálymódosításokat kezdeményeznek, egyebek között a közterületi krízishelyzetek kezelése, a társasházak biztonsága, az idegenvezetői tevékenység, a dohányboltok működése, a visszaváltási rendszer, valamint a városnéző és speciális személyszállítási szolgáltatások szabályozása terén. A képviselőtestület döntött arról is, hogy 35 millió forintos keretet biztosítunk a társasházak biztonsági fejlesztéseire, egyebek között a társasházi kapuk megerősítésére.

0: 2024-re zárak, rácsok és biztonsági ajtók kialakítására, valamint korszerű beléptető rendszerek kiépítésére olvasható. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermekiskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MTI-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökből állnak, amelyekre a gyermekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruza készlet, mint 1000 csomag írólap, valamint több száz radírvonalzó és rajzlap került az adományok közé. A nyár utolsó hétvégéjén tartott adománygyűjtést a Tesco stratégiai partnereivel, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel és az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen szervezte meg. A felajánlások az áruházak környezetében élő, nehéz helyzetben élő gyermekekhez és családjaikhoz jutnak el. Pályázatot írtak ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöki és elnök helyettesi pozíciójára, közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium az MTI-vel. A pályázat elbírálásáig az intézményt a jelenlegi elnök vezeti. A közlemény szerint Kis Ádám jelenlegi elnök és a korábban már lemondott helyettesének utódját a következő hetekben nyílt pályázat keretében választják ki. Mindkét pályázat mától elérhető a kormány.hu oldalon. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: A mai napon, a szeptember 11-én a Teodórák ünneplik nevük napját. A Teodóra név a Teodor férfi név női párja. Két ógörög szó, az Isten jelentésű Teosz és az ajándék jelentésű Doron összetételéből származik. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Teodóra nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a Teodórákat sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon született Praj György. 1723-ban érsekújvárott. Ő jezsuita szerzetes történetíró volt. 1740-ben lépett a jezsuiták közé. Széleskörű munkásságot fejtett ki a történelem tudomány terén. Azon jezsuita történetírók közé tartozott, akik történetírásunkat sok ismeretlen anyag felkutatásával és a felgyűlt anyag első kritikai megrostálásával gazdagították. Elsőként adta ki a legrégibb összefüggő magyar nyelvemléket, a halotti beszédet. Az ezt őrző kódexet róla nevezték el. Adatgyűjtő és adatkritikai munkássága a tudományos magyar történetírás kezdetét jelentette. És szintén a mai napon született Szombathelyen, 1893-ban Pető András orvos. A Bécsi Egyetemen orvosi oklevelet szerzett, majd az Élettani Intézetben tanársegéd, később több rehabilitációs intézet vezetője volt. Mozgásterápiával 1922-ben kezdett foglalkozni az ausztriai Semmeringi Gyógyintézetben. 38-ban hazatért, és ekkor alapozta meg a később kialakított konduktív pedagógiai rendszerét. Módszere új utat nyitott a központi idegrendszeri mozgássérültek rehabilitációjában. A konduktív nevelés alapgondolata, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, amelyek a tanulási, tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét konduktívnak, amelynek jelentése rávezetés. 45-től 63-ig a gyógypedagógiai tanárképző főiskola tanszékvezető tanára, egyidejűleg az Országos Mozgásterápiai Intézet vezetője volt. Ezt az intézményt fejlesztette később a mozgássérültek nevelőképző és nevelőintézetévé. Ugyanitt az önálló konduktorképzőt is létrehozta. Úttörő munkáját külföldön is elismerték. A nevét viselő és módszerét alkalmazó Budapesti Intézet ma már világhírű. És a mai napon hunyt el Budapesten 1917-ben Téri Ödön orvos, a magyar turista mozgalom egyik megalapítója. 1880. szeptemberében a Selmec bánya közelében lévő Stefultóra került, és ott bányászorvosi állást vállalt. Megalapította a Magyarországi Kárpát Egyesület Szitnya osztályát, 1882-ben pedig a pénzügyminiszter támogatásával a berlini egészségügyi kiállításra küldték ki, ahol tanulmányozta a bányászatot, kohászatot és a dohányfeldolgozási ipart érdeklő egészségügyi berendezéseket, majd ennek eredményéről terjedelmes jelentésben számolt be. Az 1883-84. Évi himlőjárvány idején nyújtott rendkívüli önfeláldozó teljesítményének elismeréseképpen 100 forint jutalmat nyert a bánya igazgatóságtól. Azonban anyagi körülményeinek kedvezőtlensége miatt arra kényszerült, hogy máshol próbáljon boldogulni, ezért visszaköltözött Budapestre, ahol a közegészségügyi igazgatásban helyezkedett el. 1890-ben kinevezték közegészségügyi felügyelővé, majd főfelügyelő lett. Számos dunántúli fogolytábort vizsgált felül 1916 terén, mely során súlyosan meghűlt, és onnantól kezdve folyamatosan betegeskedett. Asztmája miatt egyre gyakrabban kényszerült ágyban maradni, végül kénytelen volt nyugdíjaztatását kérni. Élete során intenzíven foglalkozott a magyarországi turista mozgalom szervezésével, kezdetben a Pilist és a Börzsönyt járta be, majd a Tátrai hegyekben túrázott. Több csúcsot a Magas Tátrában ő mászott meg először. Az ő nevéhez fűződik az első dobogókői menedékház alapítása is. Téri Ödön 1917. szeptember 11-én hunyt el. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az euró bevezetése nem oldja meg automatikusan a gazdasági problémákat, de segítheti a felzárkózást és biztonságot ad a csatlakozó országoknak, hangsúlyozták a 64. közgazdász Vándor Gyűlés kerekasztal beszélgetésének résztvevői Egerben. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizonytalanná vált világgazdasági környezetben a felgyorsult változások közepette költséges és veszélyes vállalkozás kimaradni az eurózónából, hiszen az olcsó pénz korszakának vége, a kamatok magasak, a magyar költségvetés hiánya is jelentős. Véleménye szerint ilyen helyzetben a legjobb befektetés az euró bevezetése, hiszen ez biztosításnak tekinthető a komolyabb megrázkódtatások, a váratlan és kedvezőtlen gazdasági hatások ellen. Magas infláció persze lehet az euróövezetben is, de a kiugróan magas szinteket segíthet elkerülni. Jogi lépéseket tesz a kormány, a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetőinek indokolatlan közpénzköltései miatt, közölte a kormányzati kommunikáció az MTI-vel. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. Azt írták, a kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel, 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden, Horváth Péter, a Szegedi Tudományegyetem One Health Summit Szeged címmel rendezett háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. Pályázatot írtak ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöki és elnökhelyettesi pozíciójára, közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium az MTI-vel. A pályázat elbírálásáig az intézményt a jelenlegi elnök vezeti. A közlemény szerint Kis Ádám jelenlegi elnök és a korábban már lemondott helyettesének utódját a következő hetekben nyílt pályázat keretében választják ki. Mindkét pályázat elérhető a kormány.hu oldalon. Október 9 és 11 között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, melyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. szeptember 11-e van, péntek. A technikus Kovaszinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma szeptember 11-én, az év 254. napján. A nap legalábbis itt Egerben 6 óra 10 perckor kell fel, s lenyugodni 19 órakor fog. És most műsorismertetést hallanak, amelyet egészségügyi perceink követnek szokás szerint. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök vissza, majd a napversében. Bárdosi Németh János Síphang című versét Blaskó Balázs mondja el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata, Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Azt követően híreket mondunk, és a szentek szent életű emberekben boldog Perbojre János Gábor lazarista missziós vértanúról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, és felhívjuk figyelmüket az Ars Sacra eheti miskolci programjaira is. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a cikluskövetésről beszélget Fekete Anna gyógytornász manuál terapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Amiről mi most beszélgetünk, ez része tulajdonképpen a meddőségi vizsgálatoknak?
1: Sajnos nem. Egyre több orvos már az Magyarországon, mind endokrinológusok, mind nőgyógyászok, akik látják ebben a potenciális lehetőséget, hogy mennyivel megsegíti egy kivizsgálási folyamatot, hogyha a nő ismeri a ciklusát. Mert hogyha a nő ismeri a ciklusát, akkor tényleg, amint látja, hogy elkezd az ideálistól félre menni, azonnal tud orvoshoz menni, és... egy preventív gondolkozásmódot ad igazából a hölgyeknek is, illetve nem kell annyira drasztikus orvosi beavatkozás.
0: Mit lehet tenni annak érdekében, hogy része legyen a nem kis tortúrával járó meddőségi vizsgálatoknak?
1: Én szeretem minden helyen reklámozni, hogy ez egy kincs, hogyha a nő ismeri ilyen módon saját magát, hogyha ott van ez a tudás a kezében, és látja, tényleg hónapról hónapra, sőt azt mondanám, hogy napról napra, hogy milyen egészségügyi állapotban van. És hogyha megvan az, hogy én, ha-hó, tényleg most olyan élethelyzet történt, mert jön egy stressz, ami kihatással van a ciklusunkra, mert jön egy túledzés, ami kihatással lehet a ciklusunkra, mert jön egy megfázás, ami kihatással lehet a ciklusunkra, de utána látom szépen, hogy visszatérek az eredeti kerékvágásomba, és szépen jó minőségű a vérzésem, megfelelő mennyiségű, megfelelő hosszúságú a menstruációs vérzéstől a következő menstruációs vérzésig a ciklusom, megvan a szépen felépülő nyákmintázatom, termékeny nyákmintázatom, egyértelműen bekövetkezik az ovuláció nyákmintázat alapján, és az ovulációt követő időszakom is egészséges és jó minőségű, akkor én tudom, hogy jól vagyok. Hogyha ez nem így van, akkor viszont kezdjünk el akár endokrinológiai, akár nőgyógyászati vizsgálatokat, és minél hamarabb elkezdődnek ezek a vizsgálatok, tényleg annál lágyabb úton tudjuk visszaállítani a hormonális egyensúlyunkat.
0: Mert hogy azt önmaga egyedül szakember segítsége nélkül nem tudja megoldani.
1: Én egészségügyi dolgozó vagyok, és nagyon szeretek orvosokkal együtt dolgozni. És amikor az orvos ad egy táplálkozási tanácsot, egy életmódbeli tanácsot, vagy javasol dietetikust, vagy táplálkozásterapeutát, akkor én azt látom, hogy ez a hölgy jó kezekben van, mert mégis orvosi felügyelet alatt van, de ott van a lehetősége, hogy na nézzük meg, hogyha beiktatunk heti 3x30 perc mozgást, akkor mit mutat a ciklusképünk. Nézzük meg, hogyha odafigyelünk és úgy táplálkozunk, hogy ez a szénhidrát anyag cserénkre, vagy a pajzsmirigy állapotunknak megfelelő, akkor megint csak mit fog rá mutatni a ciklusképünk? Egyébként ez a életmódbeli terápia hosszabb folyamat, de mellékhatása az, hogy az egészségünket visszanyerjük.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a cikluskövetésről beszélgetett Fekete Anna gyógytornász manuálterapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most a várható időjárásról. Ma felhős időre van kilátás általában időszakos szakadozásokkal, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható esőzápor, helyenként zivatar is. Napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északi-északnyugati szél. Zivatar környezetében viharos lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 15 és 22 fok között várható, de a délkeleti keleti megyékben jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő este 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. És most nézzünk szét az országban, hol hány fok van. Békés Csaba 16 fok, Budapest 15, Debrecen 17. Győröt 14 fok van, a Kékesen 13, Miskolc 18 fok, napkor 16, Pakson 17 fok van, Pécset 16, Sármellék 14 fok, Siófok 15. Szegeden 17 fokot mutatnak a hőmérők, Szolnokon 18-at és Szombathelyen 13-at. És még egy-két város vételkörzetünkből, Sátoraljóújhely 17 fok, itt Egerben jelenleg szintén 17 fok van, és Jászberényben 15. Egyébként a mai napi meleg rekord 34,9 Celsius fok, 2011-ben mérték ezt Bugacon. És nem sokkal idősebb a napi hideg rekord, 2004-ben Nyírlugoson mínusz 0,8 Celsius fok volt. Ma egyébként kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar és vérnyomás ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. És akkor nézzünk szét az utakon. Kerékpáros versenyt tartanak ma a Balaton körül, ezért a 71-es főúton Balaton-Györök és Keszthely között, valamint Balaton-Szentgyörgynél a 76-os főúton is útszűkület nehezíti az előrejutást a mezőny elhaladásának ideje alatt. A korlátozások reggel 8 és este 18 óra között lesznek érvényben. Csengeren ma Alma fesztivált rendeznek, ezért lezárják a Rákóczi út egy szakaszát, kerülni helyben lehet. Az M3-as autópályán a Gyöngyös-Nyugat csomópont közelében, a Vásárosnemény felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az válassza a saját oldali sávot, mert csak onnan lehet lehajtani az autópályáról. És egyéb hírek: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Szuha fő belterületén, a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják. Kerülni a Petőfi és Szabadság utcán lehet. Csőtörés miatt lezárták a Sajórád-Bőcs összekötő utat Bőcs határában. Kerülni Gesztely felé lehet. S végül a kompok. A Dunakanyarban a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp újra menetrend szerint jár. A Dunakeszi Horány átkelő helyen az alacsony vízállás miatt csak egy komp közlekedik, de a menetrendet tartva az első komp Horányból 5 óra 20-kor indul, és a legutolsó járat Dunakesziről 20 óra 35-kor megy át a szigetre. A folyó alsó szakaszán Mohásnál a komp csak a 2,5 tonna könnyebb járműveket szállítja. A Duna alacsony vízállása miatt jelenleg nincs komp közlekedés Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tököl és Szászhalombatta között. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítása szünetel. A folyó középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezsenyi és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson, Olcsva és Olcsva Apáti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp közlekedés. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A napverse.

0: Bárdosi Német János. Síphang. Egy láthatatlan rossz nyírettyű zümmög itt a szívemen belül. A vágy. A vágy rékatja folyton, konok hangját hiába folytom, a sors, az élet és az évek szívemből egyre csak zenélnek, hogy élni mégis mondhatatlan gyönyörűség a gondban, porban. Sorsom akárhogy roppan, fordul, ki nem állnék az ember sorból. Te jó, te szent, te harcos élet, én vagyok leghívebb cseléded, egy kortyitalt, egy csókot, egy könnyet, aztán az örök sír is könnyebb, örök hazámban úgyse fájhat, amiért itt gyötör a bánat, az elmúlandó jókat esdem ezen a madárfüttyös esten, szívem teljemben minden széppel, hogy megbarátkozzak az éggel, a földporától legyek részeg, és úgy hagyjam itt az egészet. Azt se tudjam, hogy hol vagyok már, a földön vagy az égi foknál, szívem akkor szakadjon össze az élet és halál özönbe, mikor már vágya, dala sem lesz, akkor álljak az ítélethez. S uram, te mondd, hogy hűsíp voltam, a magam énekét daloltam, azt mondtam el csak, amit láttam, magamban és a nagyvilágban, s talán egy kicsit azt is mondtam, ami ragyog a csillagokban, s egy törött szót a te szádról vettem, az csengett vissza énekemben.
1: Bárdosi Német János Síphang című versét Blaskó Balázs mondta el. Bárdosi Német János 1902-ben született Szombathelyen. Tanár szeretett volna lenni, de szülei nem tudták vállalni tanulmányainak költségét, így munkába állt. A Szombathelyi Köztisztviselők Szövetkezeténél és az első magyar általános biztosító társaságnál kezdett dolgozni, majd közszolgálatba lépett, könyvelői, ellenőri feladatokat kapott, és ez jelentette civil munkáját a következő 21 esztendőben. Gárdonyi temetésére címet viselte első nyomtatásban megjelent verse az Élet című folyóiratban. Első kötete az Öreg szilfa árnyékában 1926-ban látott napvilágot, és ez azonnal hírnevet hozott számára. Irodalmi esteket rendezett, ahová olyan személyiségeket hívott meg, mint Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula vagy Németh László. 1932-ben megválasztották a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság elnökévé. Elnökként, főtitkárként tevékenykedett egy évtizednél is tovább, és közben könyvek, folyóiratok kiadásánál bábáskodott, írókat indított el a művészpályán. 1943-ban Pécsre költözött. A városi számvevőségen kapott állást, ahol hamarosan vezetőbeosztáshoz jutott. Az irodalmi életbe ott is belevetette magát, szerkesztője lett a Sorsunk című folyóiratnak, társelnöke a Batsányi János Irodalmi Társaságnak. 1967-ben a Jelenkor című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja lett. Bárdosi Németh János 1984-ben hunyt el Pécsett.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetes nőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szentévét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó második szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás

0: hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részetekről. Végül 14. Leo a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leo az új püspökökhöz intézett beszédében.
1: Leo pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leo pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szentatya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
2: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
1: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is. Idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leo pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszemélyű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
2: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships and the path to happiness.
1: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának

0: Szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
0: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az óratta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a szent mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
2: Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, akinek is sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami. Tehát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk. Ő kezdte. Ő mondta. Ő tette. Neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet felett élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
2: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Olvassuk az evangéliumban. Hajlamosak vagyunk gyorsan észrevenni mások hibáit, miközben saját gyengeségeinket elnézzük, mentegetjük, vagy egyszerűen nem akarjuk látni. Jézus nem azt mondja, hogy soha ne szóljunk mások hibái miatt. Inkább azt tanítja, hogy előbb vizsgáljuk meg önmagunkat, és csak ezután próbáljunk segíteni másoknak hibáik kijavításában. Aki nem látja a saját gerendáját, az könnyen válik képmutatóvá. Egy ilyen ember részéről a figyelmeztetés erőtlen, sőt romboló lehet. A hitelesség ott kezdődik, ahol az ember tudja, neki is irgalomra van szüksége. Így válik az ítélkezőből irgalmas, a kritikusból megértő, a vádaskodóból segítő embertárs. Jézus egy másik képet is használ. Vezethet-e vak világtalant? Csak az tud másokat vezetni, aki maga is lát, világosságban jár. Ez nem tökéletességet jelent, hanem Istenhez való hűséget, belső igazságosságot és helyes önismeretet. A keresztény ember nem bíró, hanem utitárs. Nem az a feladata, hogy mindenkinél okosabb legyen, hanem az, hogy segítsen másoknak közelebb jutni Istenhez, de csak akkor tud segíteni, ha maga is úton van, és nem téveszti szem elől a célt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend három énekből áll, az első az Éneklőegyház 151-es számú éneke, a kegyességgel hív szó Jézus. Áldozásra a 116-os lesz, de már a hozsannából, ez az imádlak nagy istenség, és kivonulásra ismét a hozsannából éneklünk, méghozzá akkor az 53-as számú éneket, amelynek kezdősora, könyörülj Istenem, én bűnös lelkemen. Még egyszer az énekszámok, az Éneklőegyházból a 151-es, a hozsannából a 116-os és az 53-as. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a Istennek legyen hála esős reggelen, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be a Szent Misébe, melyet elhunyt Mária és János szülőkért, valamint élő és elhunyt családtagjaikért mutatunk be. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz. Ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél több embert megnyerjek. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne. Nem tudjátok-e, hogy a pályán a versenyzők minnyájan futnak ugyan, de a díjat csak egyikük nyeri el. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A versenyzők valamennyien fegyelmezik magukat, minden tekintetben pedig ők csak hervadó koszorút akarnak elnyerni, mi ellenben a hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, hogy célba jussak. Nem a levegőt csapkodom, hanem megfékezem és fegyelmezem testemet, nehogy elveszítsem jutalmamat, miközben másoknak az evangéliumot hirdetem. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem estek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak? Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató, vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjék Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! Hallottuk a Szent Leckében Szent Pál apostoltól, hogy úgy értelmezi az ő életét és szolgálatát: mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Az embereknek a szolgálata. Szent Pál, aki farizeus volt, aki a legrészletesebb apró fokig be akarta tartani a mózesi törvényt, valóban kereste az Istennek az arcát, de nem ismerte még föl Jézus Krisztust, aki az Istennek a ragyogó arca. Sőt, a hozzátartozó közösséget üldözte, el akarta pusztítani. És aztán Jézus megjelent neki a damaszkuszi úton, meghívta őt, megtért, megváltozott az élete, elkezdte Krisztust követni, és elkezdte Krisztust hirdetni az embereknek, elkezdte ezt a szolgálatot, hogy az embereknek Krisztust hirdetve az embereket elvezesse az üdvösségre. És ő így nyilatkozik tehát, hogy mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek a szolgája lettem. Felismerni azt, hogy az adott embernek, vagy inkább Szent Pálnál azt mondom, emberi közösségnek milyen szükségei vannak az üdvösség szempontjából, és ellátni azt a szolgálatot. Alávetni magát az emberi csoport szolgálatának, a szolgálat szellemének. És ebbe beletartozik bizony az is, amiről a hétvégi evangéliumban, illetve olvasmányokban hallottunk: figyelmeztetni az istentelent, ahogy az olvasmányban volt vasárnap, előző vasárnap. Figyelmeztetni azt, amikor valaki vétkezik, vagy az evangéliumban, ott ugyan a magunkra vonatkoztatva volt, hogy ha vét ellenem a testvérem, akkor figyelmeztessem először négy szem közt, aztán vegyek magam mellé kettő vagy három embert, úgy is figyelmeztessem, hát bocsánat, egy vagy két embert, hogy legyen tanú utána a keresztény közösséggel. Tehát mikor van egy konfliktus, mikor valaki adott esetben vétkezik ellenem, tehát nem csak úgy mond valami olyan, amivel én éppen nem értek egyet, hogy azt a virágot azt ide tegyük, vagy oda tegyük a templomba, vagy mit tudom én, tehát nem ilyen apró dologról van szó, hanem amikor valami komoly konfliktus van, és adott esetben az a másik ember valahogy csúnyán bánik velem, és még bűnt is elkövet. És ez a figyelmeztetés, ez nem csak arról szól, hogy nekem jobb legyen, ha az a másik bűnt követel, akkor ő saját magának okoz igazából rosszat. Milyen szeretet ez, mikor az ember talán nem is magát nézi minden áron, hogy ez nekem rossz. Persze azt mindig látjuk, mindig érezzük. Hanem a másikat nézi, hogy te figyelj már, hát te bűnt követsz el. Igaz, hogy velem szembe, de ez neked rossz. Te szakadsz el Jézus Krisztustól. Milyen szeretet ez már? Mekkora szeretet, inkább ezt úgy mondom, Istennek a szeretete. Jézus Krisztusban ez nyilvánul meg, hogy tudja, hogy meg fogják ölni. És nem magáért imádkozik, hanem értük. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És erre a szeretetre vagyunk meghívva, ami már nem embertől van, nem emberi szeretet. ez maga a Szentlélek, Krisztusnak, az Atyának a szeretete, ami már nem a maga javát nézi elsősorban, hanem a másiknak az üdvösségét. A másiknak az üdvössége fontos. És ennek a dimenziójába jön itt ez a figyelmeztetés, amiről ma Jézus beszél. Mások hibájának, úgymond, a kivesézése. Csak itt Jézus rámutat arra, hogy sajnos mi nem ebben a szeretetnek a dimenziójába szoktuk ezt végezni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemébe, amikor a magad szemébe a gerendát sem veszed észre? Sokszor mi miért figyelmeztetjük az embertársunkat? Hát azért, mert piszkál minket, zavar, idegesít egyszerűen az, amit végez. Vagy akarunk egy kicsit vájkálni, júj, de jó, hát na akkor őt, mit csinál már? Sokszor őrmesternek tekintjük magunkat, nekem mindentől meg kell mondani mindenkinek, hogy akkor mit, hogyan kell csinálni. És nagyon sokszor bizony elfeledkezünk arról, hogy először magunkat nézzük, és magunkba vegyük észre azt, ami rossz. Érdekes tud lenni az, mikor az ember az Isten kegyelmével észre tudja venni magában a rosszat, tud egyfajta bűnbánatot tartani, tud úgymond az ember a valóságában lenni arra, hogy abban, hogy rászorul az Istennek az irgalmára, teljesen más dimenzióba tud tényleg a másikra nézni. Mikor ki tudjuk mondani azt, hogy hát igen, rossz az, amit tesz, megyek és figyelmeztetem, mert az üdvösségét adott esetben veszélyezteti, vagy nem jól cselekszik, de nem ítélem már el az ő személyét, csak azt, amit tesz. Arra azt mondom, hogy ez rossz, ez nem jó. De az ő személyét nem ítélem el, tudom, hogy ő is gyenge, bűnre hajló természetű ember, mint én. És lehet, hogy holnap én is pont ugyanazt a bűnt fogom elkövetni, mert elesek, mert rászedett a sátán, mert gyenge bűnre hajló természetem van nekem is. De figyelmeztetem, mert tudom, mi a jó. Mert tudom, hogy Krisztus mire hívott meg. Tudom, hogy mi a jó út. Figyelmeztetem, de nem azért, mert én innen felülről megmondom, hogy mi a jó, és én tökéletes vagyok, mint a farizeusok, hanem tudom, hogy én is gyenge vagyok. Talán már én is beleestem ebbe a hibába, ebbe a bűnbe. Milyen más dimenzió ez, amire meghív bennünket az Úr, illetve amiről az előbb már beszéltem, mikor az a szeretet van bennem, hogy talán melyik ellenem is vétkezik, de az ő üdvössége a fontos. Nem is az a legfontosabb, hogy ellenem bűn követel. És én talán erre vonatkoztatnám ezt, amit Jézus itt mond előtte. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Hiszen a mesterünk ez ilyen volt, az előbb mondtam ki. Kereszten imádkozott azokért, akik őt éppen keresztre feszítették. Ő is szenvedett, mint valóságos ember, és mint valóságos ember értelemszerűen nem akarta a szenvedést. De Istenként az akarata egy az Atyával, és elfogadta ezt a szenvedést, mint a megváltás művének az eszközét, és azokért az emberekért imádkozott, akik elpusztították őt éppen, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Mert azzal, amit tesznek, ha nem térnek meg, akkor a kárhozatba viszik magukat, az örök halálba, az örök pusztulásba. Atyám, bocsáss meg nekik. És feltámadva a halálból, küldi a Szent Lelket az apostoloknak, a tanítványoknak, akik aztán pünkösd napján mennek, hirdetik Krisztusnak a feltámadását és a megtérést az embereknek, és sokan, akik ott voltak, mikor Pilátus ítéletet hozott és ordítottak, hogy keresztre vele, sokakat megérint Péternek a beszéde, és szíven üti őket, így mondja az apostolok cselekedete. És meg is kérdezik akkor, mit tegyünk most? Végleg elpusztulunk, mert a messiást, aki az ígéret embere volt, aki jött megváltani minket, mi megöltük és elpusztítottuk. Mit mond Péter? Térjetek meg, és higgyetek ő benne. Tartsatok bűnbánatot, tehát ismerjétek el, hogy rosszul tettétek ezt. Térjetek meg, forduljatok hozzá, higgyetek benne, keresztelkedjetek meg az ő nevében, és megkapjátok a bűnök bocsánatát és a Szent Lelket, amit nektek akar adni az Isten. Ez mindannyiunknak úgymond az útja, ez a dimenzió. Felismerni a bűnt, megbánni, Jézushoz fordulni, és megkapni az ő bocsánatát. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy valóban mi is gyengeségeinket lássuk, belássuk, ebben a dimenzióban legyünk, hogy odafordulunk Krisztushoz, kérjük az ő kegyelmét, és a másik emberhez pedig már így az ő szeretetével tudjunk fordulni, figyelmeztetni őt, segíteni őt az üdvösség felé, a végső cél felé, ahova mindannyiunkat el akar vezetni az Úr Jézus Krisztus. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
2: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat. Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat. Városunkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
0: Elhunyt Mária és János szülőkért, valamint elhunyt családtagjaikért, hogy a mennyei dicsőségben az ő boldogító színelátásának örvendezhessenek, és az élő családtagokért, hogy tapasztalhassák az ő gondviselő szeretetét, kérjük Urunkat. Urunk Jézus Krisztus, nyújts kisegítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaállt pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el a kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, s a szent áldozatban való részesedés forrassza egyé szívünket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, hogy neked, szentséges Atyánk, hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, melyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, szent fiad Jézus Krisztus, ami Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, szereteted hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk.

Valóban szent vagy, Urunk Istenünk, aki a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, hogy az ember szent legyen, miként te magad vagy a szent. Tekints kérünk néped adományára, és árazd rá szent lelked erejét, hogy teste és vére legyen szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Mi ugyanis már elveszettek voltunk, és nem tudtunk közeledni hozzád. Te mégis nagy szeretettel szerettél minket. Fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz, halálra adta önmagát, és nem tartotta méltatlannak felfeszítetni magát értünk a keresztfájára. De mielőtt a karjait ég és föld között kitárta, a te szövetséged eltörölhetetlen jelét adva, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Velük étkezve, kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonlóképpen a vacsora után, mert tudta, hogy a keresztem vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, és neked ismét hálát adva tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas Atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szent Lélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Leó pápánkkal és Csaba püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Akkor majd végre megszabadulva a romlás sebeitől, teljesen új teremtményé leszünk, és a te Krisztusod háláját örömmel énekelve örökké élünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te ígéddel élteted, és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szent misét Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette, a felolvasó Bóta Zoltánné, rádiónk technikai munkatársa Kovaszinger Jenő volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Európának el kell döntenie, hogy túlélni akar vagy győzni, fogalmazott a magyar miniszterelnök a Visegrádi négyek miniszterelnökeinek találkozója után. Magyar Péter kiemelte, az újra megerősödött V4 nagyon sikeres lesz, és ebből Európa is profitálni fog. A magyar kormányfő beszélt arról is, hogy még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele, a vélemény nyilvánításért börtönnel fenyegetés, vagy a Benes dekrétumok ügyében. Kifejtette, hogy konkrét lépéseket várunk Ukrajnától a magyar kisebbségi jogok ügyében is. A V4-ek pozsonyi kormányfői találkozóján kiderült, milyen főbb közös céljaik vannak a régiónak a leendő uniós költségvetés kidolgozása során. Ezek a szegényebb régiók felzárkózását segítő kohéziós források megőrzése, az energiaárak csökkentése, Európa iparát és versenyképességét tönkretevő uniós zöld politika módosítása és az illegális migráció elleni támogatás. Alkotmánybírónak jelöli Ligeti Miklóst Attisza, a Transparency Magyarországi jogi igazgatójának és még 4 jelöltnek a nevét Magyar Péter kormányfő tette közzé. A jelölteket már hétfőn meghallgathatja az illetékes bizottság. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezést tart szükségesnek a belügyminiszter. Pusfai Gábor a Kossuth Rádióban felidézte, hogy ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. Az érintettek már idén elvárták volna a béremelést. Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. A Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás, általában időszakos szakadozásokkal, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható a mai naptól első zápor, zivatar. Zivatar környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet a mai napon nagyrészt 15 és 22 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Boldog Perbojre János Gábor, lazarista, misszionárius, vértanú. 1802-ben született, Kínában halt meg 1840. szeptember 11-én. Csupán 38 évet élt. Dél-Franciaország a szülőhazája. Egy kis tanyán született, mélyen vallásos földműves családban. Édesapjának egyik testvére lazarista volt, így a fiúcska is 2,5 éven keresztül az általuk vezetett iskolába járt, majd érettségizett. Az egyik népmisszió hatására elhatározta, hogy ő is misszionárius lesz, s a kínai misszióba megy arra a helyre, ahol 1783-ban a francia lazaristák felváltották a jezsuitákat. Nagybátyja vezette be a szerzetesi életbe. 1820-ban letehette első fogadalmát. Párizsban tanult tovább, példaképei Aquinoi Szent Tamás, Szent Bernát, Avilai Szent Teréz voltak. 22 éves korában befejezte tanulmányait, de mivel nem volt meg a kellő kora a papszentelésre, ezért 2 évig tanítóként dolgozott a rend egyik kollégiumában. 1826-ban pappá szentelték. Azonnal kinevezték dogmatika tanárnak a szemináriumba. 1 év múlva jóságáért, szelídségért rektori kinevezést kapott. 1 percig sem tett le arról, hogy hithirdető legyen Kínában. 1835. március 21-én indulhatott el álmának megvalósítására, de a Kínában tartó egyházüldözés miatt Makaóban maradt. Aztán egy sötét éjszaka titokban elhagyta a várost. A belső kínai Hupe tartományt kapta területül. Árruhában, gyalogszerrel és csónakon tette meg a 4 hónapig tartó utat. Mire 1836. július 27-én megérkezett rendeltetési helyére, már súlyos beteg volt. Ezért fölgyógyulása után elöljárója a szomszédos Honan tartományba küldte, hogy az ott élő 1500 keresztényt gondozza. 1 évbe került, amíg híveit titokban fölkereshette, a szentségeket kiszolgáltathatta. Sok rettegés és bujkálás között végezte munkáját. Később ő lett a Hupe tartományban lévő Csauenkov misszionáriusa is. Ott körülbelül 2000 keresztény élt. A hegyek között könnyebb volt ugyan a pasztoráció, ám a hívek nagy szétszórtságban éltek. 1839. szeptember 15-én egy népes csapat érkezett hozzájuk, hogy felkutassák a keresztényeket. Menekülni készültek, de árulás miatt elfogták őket. Megkötözve vitték a kucsingi börtönbe, ahol majdnem 1 évig tartott keresztútja. A börtönben sok keresztény elhagyta hitét. Mikor ő erre nem volt hajlandó, akkor kínzói minden erejüket összeszedték, hogy megtörjék. Maga az alkirály vezette a pert és a kegyetlenkedéseket. Végül is halálra ítélték. 1840. szeptember 11-én a császár megerősítette az ítéletet. Még aznap kivégezték. 1889. november 9-én avatták boldoggá. Ne szűnjünk meg imádkozni azért, hogy a mai időkben Kínában is szabadon működhessenek a misszionáriusok, szabadon gyakorolhassák hitüket, vallásukat a Rómához hű katolikusok. Imádkozzunk azért, hogy Kína nép előtt is minél inkább megnyíljon a lehetőség, hogy megismerjék az evangéliumot, Jézus Krisztust, a világ üdvözítőjét.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égess el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Idén immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a miskolci Ars Sacra Fesztivál. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egriesek, főmédia támogatója pedig a Szent István Rádió. Nos, a rendezvény sorozat első napján, szeptember 11-én pénteken a következő programokkal várják az érdeklődőket. 9 órakor kezdődik a Valóság szimbólumai, a szimbólumok valósága című tudományos művészeti konferencia, amelynek magas színvonalú előadásai az emberiség legrégebbi kifejezési formáinak, a szimbólumoknak a keletkezését, szertágazó tartalmát, megjelenését mutatják be a szakralitás, a művészet és a mindennapi életünk területén. A szakmai tanácskozáson előadásokat tartanak Pem Gilbert Antal, professzor dr. Figler György, Végvári Zsófia, dr. Keresztesné dr. Várhelyi Ilona, dr. Nagy Gabriella, dr. Gyulai Éva, Máger Ágnes és Rudolf Mihály. A szakmai tanácskozás konferenciája pedig én leszek. Nos, a konferencia szeptember 11-én pénteken 9 órakor kezdődik a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. Ugyanezen a napon és ugyanezen a helyszínen 13 óra 10 perckor nyílik az Ars Sacra Mozaikok képekben című kiállítás, amely Dobos Klára fotóriporter újságíró tárlata a fesztiválról. A képeket a megjelentek figyelmébe Mikita Gábor színháztörténész ajánlja majd. 14 óra 30 perckor az Ugyőri főtéren flashmob zenés hívogató lesz. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola gyermekeinek zenés hívogatója lesz ez a fesztiválra. A jövő reménységei dicsőítő ifjúsági énekeket adnak elő az énekkar közreműködésével. A dalok az Istenbe vetett bizalmukat, szeretetüket fejezik ki. Az énekkart Laskóné Sándor Ágnes tanárnő vezeti. A programot megnyitja Vecán Pálné tanító. A Miskolci villanyrendőrnél pedig 16 órakor kezdődik a flashmob zenés hívogató, amely a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium mágisz kórusának és a Fráter György Katolikus Gimnázium kórusának hangulatos zenei hívogatója lesz. Reményt és jövőt adok nektek címmel. Az érdeklődők pedig bekapcsolódhatnak az éneklésben. A művészeti vezetők Herpainé Verkei Klára és Várajai Réka. Pénteken 15 órakor a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában nyílik a Krisztust nézd színház csináló minoriták című előadás, amely Mikita Gábor színháztörténész előadása lesz a magyarországi iskoladrámák jelentőségéről. Középpontba helyezve az erdélyi és a miskolci minorita színjátszást is ezzel kapcsolatban. 16 óra 30 perckor pedig szintén a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában lesz az a zenés irodalmi előadás, amelynek címe Csendesedjetek el, ima a jövő reménységében. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében rátalál a békességre. Ezeket a gondolatokat gyűjti csokorba az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület zenés összeállítása, amely tehát 16 óra 30 perckor kezdődik a MAP székházban. És a pénteki napon 18 óra 30 perckor kezdődik a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitója a Zenepalota Bartók termében, ahol egyházi és világi méltóságok ünnepélyes köszöntője lesz. A megnyitó után pedig Jancsó Dóra, Kovács Gábor, Nagy Nándor művészek és a Zenita tehetségkutatóján felfedezett fiatal művészek együtt különleges zenei utazásra hívják a közönséget. Nos, a fesztivál ünnepélyes megnyitója szeptember 11-én pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik a Zenepalota Bartók termében. Nos, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál első napján, azaz szeptember 11-én pénteken ezekkel a programokkal várja tehát önöket. A következő nap programjait szeptember 12-én szombaton ugyanebben az időpontban ismertetem majd. További kellemes rádiózást kívánok önöknek!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseire a 2026-2027-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az intézménybe. Mindezek eredményeként 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma meghaladja a 4000 főt az Eszterházy Egyetemen. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági kondicionalitási eljárásban. A testület megvizsgálja, hogy Budapest intézkedései megszüntették-e a 2022-ben elrendelt pénzügyi szankciók alapjához szolgáló költségvetési kockázatokat. A pozitív értékelés megnyithatja az utat a mintegy 4,2 milliárd eurónyi blokkolt magyar kohéziós forrás felszabadítása előtt. A benzin és a dízel emelkedő ára is napirenden volt a kormányülésén a héten, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arról beszélt, hogy a védettár ismételt bevezetése jelentős készlethiányt okozna, ezért más, a dízelt használó autósok célzott segítését szolgáló megoldást keresnek. Európának el kell döntenie, hogy túlélni akar vagy győzni, fogalmazott a magyar miniszterelnök a Visegrádi négyek miniszterelnökeinek találkozója után. Magyar Péter kiemelte, az újra megerősödött V4 nagyon sikeres lesz, és ebből Európa is profitálni fog. A magyar kormányfő beszélt arról is, hogy még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele, a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés, vagy a Benes dekrétumok ügyében. Kifejtette, hogy konkrét lépéseket várunk Ukrajnától a magyar kisebbségi jogok ügyében is. A V4-ek pozsonyi kormányfői találkozóján kiderült, milyen főbb közös céljaik vannak a régiónak a leendő uniós költségvetés kidolgozása során. Ezek a szegényebb régiók felzárkózását segítő kohéziós források megőrzése, az energiaárak csökkentése, Európa iparát és versenyképességét tönkretevő uniós zöld politika módosítása és az illegális migráció elleni támogatás. Alkotmánybírónak jelöli Ligeti Miklóst Attisza, a Transparency Magyarországi jogi igazgatójának és még négy jelöltnek a nevét Magyar Péter kormányfő tette közzé. A jelölteket már hétfőn meghallgathatja az illetékes bizottság. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezést tart szükségesnek a belügyminiszter. Pusfai Gábor a Kossuth Rádióban felidézte, hogy ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. Az érintettek már idén elvárták volna a béremelést. Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. A Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás, általában időszakos szakadozásokkal, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható a mai naptól első zápor, zivatar. Zivatar környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet a mai napon nagyrészt 15 és 22 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. szeptember 11-e van, péntek. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet egy hosszabb programajánló, egy holnapi programajánló követ. Azt követően kezdjük el ma reggeli játékunkat. Két kérdéssel és két nyereménnyel várom Önöket a mai napon. Számítok figyelmükre. Mindez 9 óráig tart. 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd közélet. E műsorunkban beszámolunk elsőként arról, hogy dicsőségfalat avattak az EKK-ként, tehát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, utána pedig az EGRI Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról lesz szó. Ajánlunkban dr. Pajtókné, dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
9: Dicsőségfalat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
8: Ugyanebben az időpontban kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink napról napra című összeállításunkat sugározzák, melyben a JASZ 4-es választókerület országgyűlési képviselőjével hallhatnak egy beszélgetést, és szintén 9 órától Tokai adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval. E műsorunkban a család és házasság témaköréről dr. Pap Miklós görög katolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Petik Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkednek.
10: Konfuciusznál a rítusok elkezdenek fontosak lenni. Tehát azt mondja, ahogy teázunk, tömjén gyújtunk, törödő, azt mondja Konfuciusz, hogy a szellemiségedet a gesztusokba testesíted meg, és utána, amikor a gesztusokat gyakorlod, akkor az megidézik a szellemiséget, amit belemondtál a gesztusba. Ez a liturgiára is igaz.
8: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után zöld hullám, és ebben a Tiszaújváros Miskolc között megnyitott vasútvonalról lesz szó. Most Vitézi Dávidot, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetőjét hallják.
6: Rengeteg vasútvonal hálózza be ezt a térséget, a megye legtöbb településén eléri a vasút, de mégis mindenhol van egy kicsi probléma, Kazincbarcikán is, mint itt is. Kicsit kiesik a vasútállomás a település súlypontjából, Miskolcon is a Tiszai, nem minden részéhez csatlakozik a városnak tökéletesen, és akkor árnyaltan fogalmaztam. Tehát nyilvánvalóan van abban még teendünk, hogy ahol lehet, közelebb vigyük az emberek valódi célpontjaihoz a közösségi közlekedést.
8: 10 óra 30 perckor jelentkezünk majd az erdőfohásza ismétlésével, és e műsorunk első felében az Aktereki negyedik som ünnepre látogatunk. Kolléganőm beszélgetőtársa Farkas Márton lesz.
11: Hát én már kisebb koromban is, amikor így eső után előbújtak a természetben a csigák, mindig kimentem, figyeltem őket, már akkor is vittem haza is, és úgy megtetszettek, megszerettem őket, aztán bejöttek az afrikai óriás csigák, abból is ugye lett egyre több, meg vízi csigáim is vannak már egy ideje, úgyhogy így egyre több csigám lett.
8: A 11 órai híreket könyvtári barangolásunk ismétlése követi múlt csütörtökről. Utána megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, majd egyházi híreket hallanak Domán Viviemtől. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, s a szentek szent életű emberekben boldog Perbojre János Gábor lazarista vértanúról hallanak. Ezt követően elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, s ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Szerdáról az otthon ízeit, és ebben a szüreti szokásokat és egy szőlős sütemény elkészítését ismerhetik meg. 13 óra 40-től kinyitjuk népzenei kincsestárunkat. Ennyit tehát mai műsorainkról, 2 órával bezárólag. Műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most egy holnapi programra hívja fel figyelmüket Bércesi András.
2: A közéletben ismét felerősödött a vita abban a kérdésben, hogy hol kezdődik valójában az emberi élet, kinek a méltósága számít, hogyan lehet vagy kell egy válságban lévőnek segítséget adni. Az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetekben. Ez a címe a Magyar Bioetikai Társaság konferenciájának, melyen az életvédelem kérdéseiről hangzanak el előadások. A programról Rojkovics Bernadett, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke ad ismertetőt.
3: Az orvosi hivatás alapvető tényezője az emberi élet és az emberi méltóság védelme. Most ezt a közgondolkodás felé is valahogy nekünk terjeszteni kell, hogy nekünk első, legfontosabb a beteg érdeke. És ezt a beteggel egy konzultáció során tudjuk leginkább megértetni, és elmagyarázni neki, hogy milyen terápiák lennének megfelelőek, mi az, ami árt, hogy tudjuk az életét védeni. Ezek a kérdések leginkább az élet elején és az élet végén merülnek fel. A Magyar Bioetikai Társaság rendszeresen tart konferenciát. A bioetika az tulajdonképpen az orvosetikának egy formája. Az orvosetikánál egy kicsit több, mert a természetvédelemmel is foglalkozunk, meg egyéb kérdésekkel. És ezek az életvédelmi kérdések, ezek nagyon fontos szerepet játszanak. A tavalyi konferenciánkon az élet végéről, meg az eutanáziáról beszélgettünk, hogy hogy tudjuk az emberi méltóságot fönntartani, szolgálni az emberi méltóságnak az élet végén. Most az idén az élet elejé problémákról lesz szó. Ott is az élet védelméről és az emberi méltóságról. A konferencián témája az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetekben. Az emberi élet a természet törvénye szerint a fogantatáskor kezdődik, és a természetes halállal ér véget. Tehát mi ebben a periódusban próbáljuk az életet és az emberi méltóságot védeni. A jogi megközelítés az többféle lehet, a vallások szerint is többféle lehet az élet kezdetének az időpontja, de én, mint orvos és a természet tudománnyal foglalkozó, egyértelműen a fogantatástól kezdik az életvédelmét. Nagyon sokszor az anya szeretné megtartani a gyermekét, viszont a környezete, akár a munkahelye, vagy akár egy olyan partnere van, aki nem szeretne gyermeket, akkor az anya krízis helyzetbe kerül. És ebben a krízis helyzetben szeretnénk mi segíteni. Úgyhogy nekünk a feladatunk a magzat védelme is, az életének a védelme, és az anya krízis helyzetének a segítése. Ez nagyon nem könnyű feladat, és ezen a konferencián erről szeretnénk beszélni, és mindenképpen egy megoldást szeretnénk keresni, hogy hogy lehet egyszerre az életet is védelni, és az anya önrendelkezési jogát, ami a méltóságának egy része természetesen, ezt a kettőt, mind a kettőt védeni. Most a kettő nincs egymással ellentétben. De lehet, hogy a krízis helyzetben az anya úgy érzi. Tehát ezért szeretnénk mi orvosilag és a védőnői hálózat segítségével ezt megadni a krízisben lévő anyának.
4: Van a mozgalmak, amiknek az a jelszava, hogy my body, my choice, az én testem, az én döntésem, aki kifejezetten az abortusz liberalizálását támogatják.
3: Igen, van a pro-life és a pro-choice mozgalom. Ugye mi a pro-life mozgalom, mi az életvédelmet fontosabbnak tartjuk, mint az önrendelkezési jogot. A pro-choice mozgalom pedig az önrendelkezési jogot tartja fontosabbnak, és úgy gondolja, hogy ez az emberi méltóság része. Ami igaz, az emberi méltóság része az önrendelkezési jog. De az élethez való jogot és az önrendelkezési jogot szeretnénk valahogy, lehet, hogy kompromisszumokkal, de mind a kettőt védeni.
2: Ugyancsak az életvédelemhez tartozik a kezdeményezés, melynek jegyében várva várt és váratlanul érkező babák és családjuk ünneplésére szerveznek ismét figyelemfelhívó programot Budapesten. A mindenki születésnapja séta a szombaton 10 órakor indul a Széchenyi téről az akadémia elől. Szemkő Gábor, a program nevét viselő alapítvány vezetője szól a részletekről.
5: A születésnap az a hagyományos értelemben egy nagyon vidám összejövetel, barátokkal, családdal, mégis a születésnap itt egy picit más értelmet is kap itt az életvédelem tekintetében.
6: Igen, egyébként a kezdeményezésnek ezért is ez a neve, mert ez egy írtó nehéz téma, elképesztően érzékeny téma, viszont a születésnap egy annak a szimbóluma, hogy évente egyszer van egy nap, amikor félretesszük azt, hogyha mondjuk valaki intőt kapott az iskolában, vagy akár valami milyen nehezebb családi helyzet van, és igazából arra gondolunk, hogy azért jó, hogy közöttünk vagy. És ahogy mondtad is, nyilván ennek az abortusz kapcsán van egy szomorú háttere, hogy sokan nincsenek közöttünk. A liberalizáció után óta több mint 7 millió abortusz volt Magyarországon, tehát nagyon sokat hiányolunk, de másfelől pedig azt hiszem, hogy az a helyes, hogyha ma arra gondolunk, hogy úgy kezdünk el erről beszélni, hogy hogyan lehetne másképp csinálni a jövőben, és úgy tudunk nagyobb, szélesebb társadalmi párbeszédet elkezdeni, hogyha az életnek az örömét meg értékét mutatjuk fel. Úgyhogy ezért lett egyébként ez a címe, hogy mindenki születésnapja, hogy egy ilyen pozitív párbeszédet indítson be.
5: Kikre irányul a párbeszéd, vagy kiket kell megszólítani ebben a témában, és kik szólítják meg őket?
6: Azt gondolom, hogy sokkal többeket is kell megszólítani, mármint hogy sokkal szélesebb réteget, mint amit talán elsőre gondolnánk. Azt gondolnánk, hogy akár mondjuk akik keresztény háttérből jönnek, vagy újjászületett hívő emberek, ők maguk is életvédők, de még ez sem feltétlenül igaz. Hát még azok, akik nem ismerik az Isten igéjét, vagy nem keresztény háttérből jönnek. Tehát hatalmas információ hiány van, akár az elérhető segítségekről is, akár az abortusz módjának brutalitásáról is, akár a nagyságrendekről. Úgyhogy ha azok és hogy kiket kell megszólítani, akkor az a válasz, hogy szintén sajnos majdnem mindenkit. Nagyon kevesen vannak, illetve természetesen sok százezer ember van Magyarországon, aki, vagy akár millió is, aki életpárti, de kevesebben vannak, akkor inkább így mondom, akik életpártiak. És kik szólítják meg őket? Azok, akik pedig ezek az információkkal már rendelkeznek, akik látják a valóságot. Azok a szülésznő gyógyászok, akik nem végeznek abortuszt, mert látják ennek a brutalitását, vagy a súlyát. Azok az életvédelemmel foglalkozó, válsághelyzetbe került édesanyákkal foglalkozó szervezetek, akik szintén látják az válsághelyzetet, de látják a kiutat is, és azok a kommunikációs szakemberek, akik pedig ezt igyekszenek összefogni és a helyes mederbe terelni a kommunikáció.
5: Az ellenpropaganda sokkal erősebb, sokkal hangosabb.
6: Igen, ez így van. Azzal az empátiával igyekszünk ez irányba nyitni, hogy nem mérgesek vagyunk rájuk, hogy többen vannak, hanem megértjük a helyzet súlyát, azt, hogy ez egy mennyire érzékeny, intim téma, hogy tényleg ugye azért, hogyha itt ezekről a milliós abortuszokról beszélünk, hogy gyakorlatilag nehéz lenne találni olyan családot, ahol az tágabb körben valaki ne lett volna valaha érintett. Én nem is hívnám értelemben propagandának, természetesen vannak érdekcsoportok, akár gyógyszerlobbi, akár politikai, egy ideológia által vezéreltek, de inkább azt mondanám, hogy annyi feszültség és seb és fájdalom van a társadalomban, ami nyilván nem lehet egyik napról a másikra begyógyítani, és azt gondolom, hogy ez a projekt most ugye lesz a séta 12-én és 13-án, akkor megnyisztünk mindenkit, de hát ugye a tények nem is azt mondom, hogy a mi oldalunkon állnak, hanem a tények az életet védik, mert nem is akarok oldalakba szakadni, hanem inkább azt mondom, hogy tudjuk, hogy ez egy hosszú út lesz, de hát el kell valahol kezdeni, és már is kezdtük egy pár éve. Úgyhogy kár, hogy többen vannak, de az a cél, hogy mi legyünk többen, vagy hát nem is az a cél, hogy mi legyünk többen, az a cél, hogy minél több baba megszülessen.
5: Akkor konkrétan a rendezvényről időpontok, helyszínek, és kiket vártok?
6: Most szombaton, szeptember 12-én 10 órakor az MTA, tehát a Tudományos Akadémia előtt találkozunk. Nagyjából olyan 2-ig fog tartani a program, átsétálunk a Tabánba, ahol lesznek előadások, beszédek.
2: Mindenkit szeretettel várnak a szervezők a Mindenki születésnapja sétára, szombaton 10 órakor a Széchenyi térre. Innen a Tabánba vonulnak a családok, és színes programokat kínálnak az érdeklődőknek.
1: Az elhangzott összeállításban Rojkovics Bernadettet, a Magyar Bioetikai Társaság elnökét, és Szemkő Gábort, a Mindenki születésnapja életvédő mozgalom főszervezőjét hallották. A riporter Bércesi András volt.

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: 8 óra 24, 8 perc van, kedves hallgatóink, és egy kis idézet kedv csinálónak a Szív Jezsuita magazin legújabb számából. Loyolai Ignác ismeretlen arcai, inkvizíciós vádaktól a jezsuita szerzetesnőkig, az El Clasico és a spanyol futball, habfehér balett vagy gránátvörös kék tikitaka, Hispánia oltára, katarzis a világ legnagyobb kereszténél. Tehát erről is szól a Szív Jezsuita magazin szeptemberi száma. Két példányban várja a játékosaimat, és mondtam már korábban a bevezetőben is, hogy két kérdéssel készültem. De mielőtt ezeket feltenném, hadd ajánljak néhány programot is. A Bródi Sándor könyvtár szeretettel hívja az érdeklődőket Szántó Áron Küszöb című kötetének bemutatójára a mai napon pénteken 16 óra 30 perces kezdettel a könyvtár Bródi szalonjába. A vendég természetesen a szerző Szántó Áron, és vele Molnár Dávid levéltáros beszélget majd. Egy kis ízelítő a könyvéből, első könyvéből a szerzőnek. A frissen elárvult érettségi előtt álló Kriszti gyámjával, alkoholista nagybátyjával a Bakony egyik eldugott kis falujában kezd új életet, az apja és János szüleinek a régi házában. Szomszédjuk magának való, de kedves, békés öregember, aki a pincéjében egy idegen eredetű tárgyat rejteget. A régi majorságű épületben, a kastélyban egy zavaros ideológiájú szekta jelenléte borzolja a kedélyeket, amelynek vezetője nem nézi jó szemmel a frissen érkezetteket, de nagyon úgy tűnik, hogy a helyi boszorkány históriák is többnek bizonyulnak egyszerű mendemondánál. Tehát akinek felkeltette érdeklődését Szántó Áron Küszöb című könyve, azt ma 16 óra 30 perckor várják a Bródi Sándor könyvtárba. Az idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10-kor kezdődő Szent Misét főtisztelendő Ress András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő Szent Misét pedig főtisztelendő Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. A következő percekben Görbe László piarista atyát, nyugalmazott matematika-fizika szakos tanárt hallják, mondhatom azt, hogy az egyik kollégájáról. Talán nekünk kevésbé ismerős az életrajza, neve talán már ismerősebb, de az általa kifejlesztett matematikai, logikai készletek pedig igazán ismerté tették a nevét, már egész kiskorunkban mondtuk ki, ejtettük ki, amikor használtuk az ő általa kifejlesztett játékokat. Tartják őt a matematika tanítás varázslójának is, aki egész életét annak szentelte, hogy megszerettesse a matematikát a gyerekekkel egészen kiskortól szerte a világon. Nem szaporítom a szót, ha tudják, kiről van szó, hívják telefonszámunkat a 36-os körzet 510-610.
2: 1916-ban született Magyarországon. Mivel az édesapja a Galilei körnek tagja volt, ezért ő fiatalon kikerült először Franciaországba.
1: Ez a tanácsköztársaság után.
2: Igen, és ennek következtében onnan települt haza édesanyjával. Mivel édesanyja katolikus volt, ezért egy idő után Budapestre kerültek, és 10 éves korában a budapesti piarista gimnáziumba iratkozott be, és itt lett piarista diák.
1: Egy pillanatra álljunk meg, igaz, hogy sok katolikus vonás az életében később már nem lesz, de az édesanyja római katolikus volt, Dienes Valéria, és talán aki még nem hallott róla, úgy is ismerhet őt, mint a Magasztalja lelkem az én uramat című magnifikát átirat költőjét.
2: Igen, édesanyja az Gergely Valéria volt valójában, és később vette fel a férjének a nevét. Táncművész volt, és költő volt. Több imája is ismert. Ő valóban katolikus volt, és igyekezett katolikus szellemben nevelni gyermekeit. 15 éves korában dönt úgy az édesanyja tudomásul vétele mellett, hogy kit költözik édesapjához Angliába, és onnantól kezdve szakad meg a piarista iskolával való kapcsolatban.
1: Ahogy olvasgattam az ön életrajzát, nem volt ő egy csoda gyerek.
2: Nagyon érdekes a világ, tehát ő először franciául tanul meg, majd németül tanul meg, utána meg magyarul, utána meg angolul. Tehát 4 nyelvet tanul meg anyanyelvi szinten tulajdonképpen. Ez maga is olyan teljesítmény, amire manapság nem figyelünk oda eléggé. Nem volt különleges képességű, de azért szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, hogy az akkor nagyon tehetséges és a matematikában az új gondolatokat hozó Ferenczi Zoltán, a matematika tanára. Ő piarista volt, és őre emlékezik is, mint olyanra, aki őt a matematika felé indította tulajdonképpen. Ugye azért volt nagyon nehéz időnként, mert ugye neki nyelvi gondjai voltak, akár Angliában később, akár máshol, ahol ugye nem anyanyelvi szinten tudta a nyelvet.
1: És hol kötelezte el magát a matematikával?
2: Tulajdonképpen édesapja kötelezi el, amikor az egyetem befejezése után területet kellett változtatni, és akkor ő azt mondja, hogy a matematika felé induljon el, és próbáljon abból doktorálni, hogy ezen keresztül induljon el a karrierje. És tulajdonképpen ekkor kerül a pszichológiával és a matematika oktatással kapcsolatban.
1: Ez a módszer létezik? Van ilyen? Mi a lényege akkor?
2: Valójában azt szerette volna elérni a gyerekeknél, hogy a különféle játékokon keresztül tanulják meg azokat a logikai kapcsolatokat és logikai fogalmakat, amelyeket első pillanatban nem érzékelünk, mint kapcsolatot, mégis kapcsolatnak kell neveznünk. Tehát ha az édesanyja elviszi a kisgyereket a boltba vásárolni, és a mama veszi a csokit a kisgyereknek, és később a kisgyerek meglátja a boltosnéni, csak azt mondja, hogy csoki, az azt jelenti, hogy van egy függvényfogalom gyakorlatilag. Én plébános voltam Kecskeméten, és ez egyik ilyen 4 éves kis csemetét megkereszteltem, és hát bejött hozzánk, és akkor megbeszéltük a keresztelést, és akkor, amikor találkoztunk, akkor egyszer csak megszólal, mama, keresztelkedjünk. Az a fogalom, függvényfogalom jött réte, ott van a papbácsi, őnek jó emléke volt, akkor csináljuk még egyszer.
1: Ez logika?
2: Ez egy logika. Mert nem csak logika, hanem egy függvénykapcsolat. Tehát nem veszük észre, hogy egy csomó olyan fogalmat tanulunk meg, amik elsősorban nem közvetlenül következik, hogy matematika, és mégis az. Tulajdonképpen Magyarországon Varga Tamás nevét kell említenünk, aki valójában az úgynevezett játékos matematikai oktatásnak a hazai elterjesztője, illetve népszerűsítője.
1: A módszer mikor került Magyarországra?
2: A 40-es évek után kezdi el tulajdonképpen azt a módszert kifejleszteni, azokat az eszközöket meg legyártatni, amelyekkel a gyerekekkel foglalkozik Amerikában, Kanadában, a világon, de ezek valóban kézzelfogható eszközök.
1: Persze emlékszünk rá a színes rudakra, különböző méret, különböző szín.
2: Varga Tamás nálunk az, aki népszerűsíti.
1: És volt valami akkoriban Magyarországon mozgalom ezt, vagy kampány az elterjesztésére?
2: Ugye szembe kell nézni, hogy a matematika oktatásban volt egy forradalom. Ugye 1957-ben, mikor az oroszok először lövik fel a Sputnikot, mint az amerikaiak, és az első űrhajós előbb megy föl, akkor Amerikában volt egy sok, hogy a matematika tanítást meg kell újítani, és ezekben a megújítási mozgalmakban kapott nagyobb lehetőséget, hogy új módszerekkel hogyan tudjuk jobban oktatni a matematikát, és tulajdonképpen ebbe került ő is bele ebbe a helyzetbe.
1: De amit ő tanít, vagy akiket ő tanít, az az alap, a legkisebbek.
2: Én azt gondolom, hogy szembe kell nézni, hogy a matematikai oktatásnak az alapjait kellett Amerikába is megváltoztatni. Az európai oktatásban a matematikai oktatásnak igazából az alapja a százas számkörben való fejszámolásnak a megléte. Lassan ez kerül ki, mert mindenki a számítógépét nyomogatja be azt, hogy 5 meg 7 az mennyi, és nem pedig fejben oldja ezt meg. Valójában ez egy más típusú logikus gondolkodásnak az elindítása volt a matematika oktatásban.
1: Azt tudom, hogy mindig vinni kellett, vagy bent hagytuk a dobozunkba, de hogy használtuk volna, az már kevésbé él benne.
2: Nyilván szembe kell nézni azt, hogy egy csomó helyzetben a oktatást végző pedagógusok nem tudtak arra a szintre el, hogy igazából megértsék a módszernek a lényegét. És megértsék azt a matematikai, logikai kapcsolatrendszernek a birtoklását, aminek kapcsán játékosan lehet oktatni a matematikát.
1: Eddig lehet játékosan oktatni? Csak a legkisebbeknek, vagy följebb is?
2: Én azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy hogyan adom el a matematikát. Tehát az egyik emelszintű csoport, amikor megköszönte a érettség előtt a tanításnak az első, amit megköszönte, hogy én sohasem olvastam fő példát. Minden példát fejben mondtam. Hogy lehet ez? Tehát nyilván én készültem arra, és próbáltam mindig mesét mondani hozzá. Sose azt mondtam, hogy ezt a példa, hanem azt mondtam, hogy gondoljátok végig, hogyha elholdom ezt a, ezért akkor itt mennyi földet kell elholdani, hány autó kell. És akkor abban a pillanatban elkezdte érdekelni a gyerekeket. Tudom-e úgy megfogalmazni, hogy az a példa valóságot takarja, vagy pedig csak olyan elméleti erőfeszítés lesz számunkra. Nagyon sokszor az a baj a matematikának, hogy elméleti erőfeszítés lesz, és nem pedig személyes élmény.
1: Van még helye a mostani matematika tanításban a készleteknek?
2: Azt mondom, hogy igen, de nyilván meg kell újítani, mert más élményekkel indulnak el a gyerekek. Tehát manapság valószínű azért lesz fontos, mert a gyerek nagyobb része nem találkozik a valósággal, tehát hogy 3 kockát fogjon meg, vagy 5 kockát fogjon meg, nem találkozik ennyire, hogy megszámolja. Most meg kell számolni. Tehát, hogy a megfoghatóság, a megtapasztalhatóság ugyanolyan fontos lesz a mai gyerek számára is.
1: Az volt nekem még az ő életében érdekes, és igen szerény az a megfogalmazás, hogy matematikus mágus, hogy ő nem csak Pápua-Új-Guineában szülötteknek tanított matematikát, hanem értelmi fogyatékosoknak is, vagy az ő tanításukban

0: Zoltán.
1: DNS Zoltán, így van. Nem tudom, az ön idejében létezette már a DNS készlet a matematika oktatásban, első osztályban.
0: A 60-as
1: nem volt még. Igazából nem is volt mindenhol elterjedve, én emlékszem rá, de hogy használtuk volna, arra nem. Mindenkinek ott volt a táskájában, de ezt mondtam is, de többeket kérdeztem itt kollégáim, ismerőseim közül, hogy emlékeznek-e a DNS készletre, és nem emlékeztek. Ők náluk nem volt ez bevezetve, nem is volt kötelező. Volt a logikai készlet, a színes háromszögek, körök, négyzetek, kicsik, nagyok, lukasak, tömörek, meg volt a számoló rudak, a DNS féle számoló rudak, amikkel valamit elsajátíthattunk volna. Lehet, hogyha akkor ezzel kezdik a matematikát nálunk is, nem csak megvetetik, de nem döcögtem volna végig a matematika oktatásán egészen az érettségig, de DNS Zoltánról volt szó, és itt van előttem a könyve, mert a feleségemmel beszélgettem, aki szintén tanít kicsiket matematikára, a DNS készletről, és akkor, ahogy rákerestem a neten, esett le, hogy egy valódi személy áll mögötte, méghozzá egy magyar személy, aki teljesen véletlenül derült ki számomra, amikor a játékot összeállítottam már utána, a mai napon született, szeptember 11-én 1916-ban Budapesten, és 110 éves lenne ma, ha nem halt volna meg, Új-Skóciában, Kanadában, 97 éves korában. A könyv egyébként nagyon jó, még a matematikánál nem tartok, de a gyerekkora izgalmas volt. Nem fogom tovább rabolni az idejét, a Szív magazint adjuk fel majd önnek postára.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, hogy játszott, és szép napot kívánok. És milyen érdekes, hogy DNS Zoltán pápuáknak is tanított matematikát. Ezzel kezdődik a könyv felvezetésképpen, hogy lebilincselje az olvasót, az amúgy is lebilincselő könyvhöz még jobban, hogy hogyan ér el oda, amikor pápua benszülötteknek tanít matekot DNS készlettel, meg logikai készlettel, és a következő feladványunk is milyen véletlen, de olyanok nincsenek, a mai napon született, szeptember 11-én, és Pápua Guinea szintén összeköti őket, de ezt csak előjáróban mondtam, mert van még néhány programunk. Szeptember 15-én újabb időszaki kiállítás nyílik a Kazinczy Ferenc Múzeumban, Sátoraljaújhelyen. Ezúttal a Nyíregyházi Józsa András Múzeum Benczúr Gyula emlékkiállítása érkezik hozzájuk. A címe: Polgárból festőfejedelem. A megnyitó 15-én 16 órakor kezdődik. A vendégeket Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhelyi város polgármestere köszönti, valamint dr. Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, és dr. Rémiás Tibor, a Nyíregyházi Józsa András Múzeum igazgatója is. A kiállítást dr. Kalla Zsuzse, közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkár nyitja meg, a kiállítás kurátora Madár Jiména. Közreműködnek Fuvolán Karacs Mónika és zongorán Najpaier Olga. A megnyitón való részvétel ingyenes. És térjünk vissza a Bródy Sándor könyvtárhoz, lesz még egy könyv bemutató a jövő héten szerdán. Törőcsik Miklós Hegyi Idők című kötetét mutatják be a moderátor Gócán Luca egyetemi hallgató az ELTÉ-ről, aki nem mellesleg a szerző unokája is. Időpont: szeptember 16, szerda, 16:30, Bródy Sándor könyvtár, Bródy szalon. És folytassuk tovább akkor a reggeli játékot, talán segítettem már Pápuginával, valamint szeptember 11-ével. Ha tudják, hogy kiről hallanak a következő percekben, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot, mert még egy Szív magazin gazdára vár.
2: A református egyháznak egy olyan jeles személyisége volt, aki az Istentől kapott hivatását nagyon komolyan vette. Mindig azt tartotta és azt mondogatta, hogy az ember akkor érzi jó magát, hogyha azon a helyen él és dolgozik, ahová Isten küldte őt. Igaz, hogy idős volt már, mikor misszióba indulhatott, hisz 1886-ba született, és 1927 volt az a dátum, amikor elindulhatott az új lakhelye, a Pápua Új-Guinea, illetve az attól északra elterülő

0: Ralita szigetekre, Manusra, Pakra, Pitilura, és végül Pitilu volt az a kis sziget, ahol a házát felépítette, és onnan végezte missziói szolgálatát. Tulajdonképpen utólag látta azt meg, hogy Isten őt egész életébe erre a szolgálatra készítette. Hisz mikor Várpalotáról, ahol született, beköltöztek Budapestre a szüleivel, ő a Betánia egyletbe került. Itt végezte iskoláit, és ápolónői hivatás az, amit ő választott. Az első világháború volt az az időszak, amikor Csiha Sándor orvos mellett még kisebb műtéteket is elvégzett. Ápolónőként, műtős nővérként dolgozott, és utólagosan is akkor értette már meg, mikor a missziói szolgálatára kellett, hogy menjen elhivatásként, hogy Isten már itt is őt készítette arra a munkára, amit neki ott a pápuák között végezni kellett. Érdekes dolog volt ez, ugyanis a libenceli misszió az nagyon korán elkezdett azon a területen dolgozni. És ott már 1914-ben ezen a területen a libenceli misszió Döbke Frigyes és Hermann Kraft munkásságával elkezdte a missziói munkát. Ugyanis nagyon fontos volt az, hogy ezeken a szigeteken még ő látott emberevő arcokat. Tehát úgy is végezni ezt a missziói szolgálatot, hogy megmutatni egy más utat ezeknek az embereknek. 1925-ben indult el Németországba, méghozzá azért Libencelbe, mert ő nagyon szerette a német pietista hit mélyítő iratokat, könyveket, és ezeket nem fordításba, hanem eredetibe szerette volna olvasni, amúgy is nagyon jól tudott már németül, de úgy gondolta, hogy a tudását még jobban elmélyíti. És Libencelbe tartózkodott hosszabb időn keresztül, és ez volt az a központ, ahova a világon szétszórtságban lévő misszionáriusok hazatérhettek. És mikor ott voltak Libencelbe, akkor ismertették a munkaterületeiket. És itt került kapcsolatba a Manusi misszióval Döbke Frigyesen keresztül. Hisz a misszionárius épp akkor jött haza Manus szigetéről, és beszámolót tartott a pápuák életéről, illetve erről a fontos munkáról, hogy kellenének munkatársak, egyebek. Hónapokon keresztül vívódott, mert ezt az üzenetet, ezt az igét kapta Istentől, amely ige Ézsaiás próféta könyvének 60. részébe van leírva, hogy engem várnak a szigetek. Libencelbe a trópusi betegségekre is kapott kiképzést, tehát ő szinte Mrs. doktorként dolgozott a szigeteken, és ahhoz, hogy addig eljusson, neki egy utat kellett bejárni. Ugyanis az első vizsgálatok az életkorára való tekintettel, hisz már azt mondhatjuk, hogy 1927 elején járunk, és ő már azért koros. És 30 év volt az a korhatár, amit megengedtek, hogy 30 évig mehetett valaki missziói munkára. Végül is a libenceli misszió akkor elutasította őt, alkalmatlanná nyilvánította. Na most hazajöve újra és újra elé kerül ez az ige, és akkor már teljesen biztos abba, hogy Isten őt oda akarja küldeni, és akkor újra kéri ezt az orvosi vizsgálatot, és megállapították neki, hogy igenis elmehet, mert a szervezete bírja a trópusi viszontagságokat, időjárást, egyebet, és 1927 decemberébe útra indul, és 1928 február 15-én ér Manus szigetére. És kezdi meg az első. Így szoktam mondani, hogy 28-tól 35-ig az első missziói munkája, és 36-tól 43-ig, haláláig pedig a második missziói út. Tehát ez egy érdekes dolog volt, neki a Jóisten különleges adottságokat adott. Ugyanis egy apró termetű valaki volt, de rendkívüli módon tudott szervezni, tudott irányítani, és csodálatosan szép volt a hangja. És hatalmas hajzuhataga volt, amit a kibontott szinte a sarkáig ért, és volt egy csodálatos gitárja, Még a törzsfőnök ott Pitilu szigetén éjszaka is felkötötte őt, hogy énekeljen nekik. Az ének pedig egy olyan dolog a zene, ami nincs nyelvhez kötve. És elmondhatjuk azt, hogy ápolónői ismereteit, munkásságát felhasználva, ő mint Mrs. Doktor dolgozott, de Bibliával, Isten igéjével a kezébe. Ami azt jelenti, hogy ő minden volt, tehát ő volt nyelvmester, tanította a benszülötteket, és mindenre tanította. Ugyanakkor ő volt a ápolónőjük, az orvosuk, és hát ő volt a lelki gondozójuk is. Ez különös fontosságot nyert, ugyanis az első alkalmaknál, hogy ő leírja a levelébe, hogy a férfiak összegyülekeztek, de az asszonyok a kunyhóikból nem mertek kijönni. És hát nagy dolog volt az, mert meg kellett szerezni a bizalmukat a benszülötteknek, és ennek nagyon különleges és nagyon összetett formái voltak. Én a leveleit elolvasgattam, ugye az ő levelei alapján összeállított könyvét is, a 7 év a kanniválok völgyén, illetve mindenféle beszámolót, utána a kutatási anyagokat, soha egyetlen egyszer sem fordult meg a fejébe, hogy ő oda ne menjen vissza. Akkor már nagyon sokan várták, az első, így lehet mondani, hogy munkatársa, nyelvmestere, Lomon József volt, akit megkeresztelt, és a József nevet kapta, akinek a kisfiát szinte saját fiaként nevelte, a kis Pistát, aki itt később el is küldtek Pitilu szigetéről Pápua Új-Guineába, és én úgy tudom, hogy ő is szintén egészségügyi területen dolgozott később. Ez egy tragédia volt, hogy a második világháború folyamán a szigeten lévő lelkészeket, misszionáriusokat egy japán hajóra fölvitték, és a tengerbe géppuskázták őket, ha így lehet fogalmazni. Tehát sírjuk a tenger lett. Az a tenger, amit tulajdonképpen minden egyes alkalommal nagyon nagy szeretettel leír, hisz sokat Manus szigetéről, Pitilu szigetére úszva ment át, pedig az egy több kilométeres táv, és volt úgy, hogy napokig hányódott, amikor Pak szigetére kellett kimenni, és viharba kerültek. Ez az egész útja és élete tulajdonképpen mindannyiunk számára példaadó életként kell, hogy legyen.
1: 8:53 perc a pontos idő, és ha emlékeim nem csalnak, akkor az elmúlt percekben Pocsainé dr. Eperjesi Esztert hallottuk. Kérdésem az volt, hogy kiről. És közbeszúrok egy gondolatot, többen telefonálnak játékon kívül, nem tudom mi a probléma. Nálam neveket nem kell mondani, mindenki megőrizheti inkognitóját, bemutatkozni nem kell. Nyugodtan hívjon, játszon velünk, és nyerjen, mint ahogy ön is nyert, ha tudja, a választ. Kérésem tehát, kiről hallottunk az elmúlt percekben. Hozta Isten.
2: Jó napot kívánok. Én Kálból telefonálok. Molnár Mária, misszionári hős és ápolónőről van szó.
1: Így van, Molnár Mária, és most csuktam be a honlapját, aki szintén a mai napon született, mint mondtam, teljesen majdnem kimondtam, hogy véletlenül, amikor Farkas Erzsébettel elcseréltük a mai napot, ugye ő neki most más elfoglaltságai vannak az arszakra.
2: Igen, Miskolcon,
1: és kedden ő volt, és átkerültem péntekre, akkor én még nem tudtam, hogy ez ennyire a mai napra fog vágni minden, amire gondoltam, hogy mind DNS Zoltán, akiről előbb hallottunk, szeptember 11-én született, mind pedig Molnár Mária is, 1886-ban. És ugye meghallottuk azt is, hogy 56 évesen halt vértanú halált, mondhatjuk így, nem egyedül, többet magával, katolikus misszionáriusokkal együtt, mert a japánok, akik kezdetben úgy nem nagyon törődtek velük, észrevették, hogy valaki rádiózik, és gondolták, hogy nyilván nem a benszülöttek, hanem az ott élő fehérek, és hát ez történt utána. Sírja a tengerben van, viszont a könyvéhez nem olyan nehéz, könnyű hozzájutni, mint a DNS Zoltánéhoz, de talán majd egyszer sikerül elolvasnom őket. Egyébként honnan tudta, hogy Molnár Máriáról van szó?
2: Hát utána néztem.
1: Jól tettem, a szívújságot adjak. A szívújságot adjuk fel önnek postára.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És bár már szól a zenei, taladtam, de szerintem egy program még belefér. Isten áldja, köszönöm, hogy velünk játszott, és egy kicsit Molnár Máriához is kapcsolódik, aki vértanú volt, a Református Egyház vértanúja. Szeptember 15-én kedden zarándoklatra kerül sor a Kassai Főegyházmegyében elterülő Rad községben, ahol a hívek a 17. században a missziós szolgálat és a katolikus hit hirdetése közben életüket adó minorita testvérekre emlékeznek. A 17. században minorita szerzetesek működtek Radon, egy kis háttér, történelmi háttér, és közülük többen is vértanú halált haltak szolgálatuk során. A helyi hagyomány szerint egy alkalommal ellenséges katonák meg akarták szentségteleníteni a templomot, valamint annak oltárképeit és szentedényeit. A minoriták ezt nem engedték, ezért a katonák bosszúból karddal megtámadták és megölték őket. Iglódi Illés István volt a zsengéje a radi vértanúknak, nem az aradi vértanúknak, hanem a radi vértanúknak, akiknek kultuszát Bőr Roland, akkori plébános indította és terjesztette el, ő exhumálta, találta meg és exhumáltatta a vértanúk csontjait. Tehát a zarándoklatról van most szó. Szeptember 15-én a zarándoklaton imádsággal és hálával emlékeznek meg a minorita vértanúkról. A program 16 órakor kezdődik imádsággal és gyónási lehetőséggel. 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be, melynek főcelebránsa és ünnepi szónoka főtisztelendő Jaroszláv cár minorita lesz. A szentmisét követően körmenetet tartanak az egykori minorita kápolna helyszínére, majd lehetőség nyílik. A minorita vértanú Iglódi Illés István testi maradványai melletti személyes imádságra is, amelyek a plébánia oratóriumában találhatók. A zarándoklat közös agapéval zárul a plébánia udvarán, tehát a Radon, a Kassai Egyházmegyében kedden 16 órakor kezdődik ez a program, melyre felhívtam szíves figyelmüket. Megköszönöm a zenei szerkesztést Túri Saroltának, a technikai lebonyolítást pedig Kovaszinger Jenőnek, önöknek a figyelmet és telefonhívásaikat köszönöm. Tikovics Ernőt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseire a 2026-2027-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az intézménybe. Mindezek eredményeként 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma meghaladja a 4000 főt az Eszterházy Egyetemen. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági kondicionalitási eljárásban. A testület megvizsgálja, hogy Budapest intézkedései megszüntették-e a 2022-ben elrendelt pénzügyi szankciók alapjához szolgáló költségvetési kockázatokat. A pozitív értékelés megnyithatja az utat a mintegy 4,2 milliárd eurónyi blokkolt magyar kohéziós forrás felszabadítása előtt. A benzin és a dízel emelkedő ára is napirenden volt a kormányülésén a héten, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arról beszélt, hogy a védettár ismételt bevezetése jelentős készlethiányt okozna, ezért más, a dízelt használó autósok célzott segítését szolgáló megoldást keresnek. Európának el kell döntenie, hogy túlélni akar vagy győzni, fogalmazott a magyar miniszterelnök a Visegrádi négyek miniszterelnökeinek találkozója után. Magyar Péter kiemelte, az újra megerősödött V4 nagyon sikeres lesz, és ebből Európa is profitálni fog. A magyar kormányfő beszélt arról is, hogy még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele, a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés, vagy a Benes dekrétumok ügyében. Kifejtette, hogy konkrét lépéseket várunk Ukrajnától a magyar kisebbségi jogok ügyében is. A V4-ek pozsonyi kormányfői találkozóján kiderült, milyen főbb közös céljaik vannak a régiónak a leendő uniós költségvetés kidolgozása során. Ezek a szegényebb régiók felzárkózását segítő kohéziós források megőrzése, az energiaárak csökkentése, Európa iparát és versenyképességét tönkretevő uniós zöld politika módosítása és az illegális migráció elleni támogatás. Alkotmánybírónak jelöli Ligeti Miklóst a Tisza, a Transparency Magyarországi jogi igazgatójának és még 4 jelöltnek a nevét Magyar Péter kormányfő tette közzé. A jelölteket már hétfőn meghallgathatja az illetékes bizottság. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezést tart szükségesnek a belügyminiszter. Pusfai Gábor a Kossuth Rádióban felidézte, hogy ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. Az érintettek már idén elvárták volna a béremelést. Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. A Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás, általában időszakos szakadozásokkal, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható a mai naptól eső, zápor, zivatar. Zivatar környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet a mai napon nagyrészt 15 és 22 fok között várható. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Mai műsorunkban elsőként beszámolunk arról, hogy OTDK dicsőségfalat avattak még a nyáron az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, majd az Egri Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról lesz szó. A riporter Klész Beáta, tartsanak velünk!

0: országos tudományos diákköri dicsőségfalat avattak az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A Krakkerházban létrehozott emléképítmény azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és a későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektor. Most őt hallják.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. A egyetemünk 250 éves jubileuma óta az egykei elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakkerház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon, holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. Azt üzeni minden ide belépő hallgatónak, itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.

0: A Dicsőség falavatáson dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a Dicsőség fal gondolata. Mint mondta, kiemelt szempont volt, hogy frekventált helyen legyen, és az állandóságot jelképezze.
1: Nekem már túl sok dolgom nem maradt, mint sem a koncepcióról, a gondolatról, annak a fogantatásától, a mai napig eltelt útról mondani néhány szót. Ugye elnök úr említett példát arra, hogy dicsőség falak más intézményekben ugye milyen célra emeltetnek. Hát nálunk itt nincs dicsőségfal egészen idáig. 2 éve jött a gondolat, hogy a UTDK-n helyezést elért hallgatók előtt tisztelegve a nevük megjelenítésével kellene kitalálni egy ilyet, és nagyon örülök neki egyébként, hogy végül ez úgy alakult, hogy hát akkor a hallgatókkal kezdünk. Ugye az egyetem számára mi más lehet fontosabb, mint a hallgatók. Lehet, hogy lesz még folytatása a dicsőségfalazásnak, de a hallgatóink mindenképpen elmondhatják, hogy ők voltak az elsők, akik neve ezen szerepel. Nyilván a célunk ugye az volt, hogy tisztelegjünk az eddigi teljesítményük előtt, illetve motiváljuk a jövő nemzedékét hasonló, kiváló eredmények elérésére. Hát ugye 2 éve született a gondolat, ezt így rektorasszony azonnal rábólintott, megkerestem a művész kollégákat, a intézményi TDK bizottság tagjait, és hát rakosgattuk egymás fejébe ezt a gondolatot, dédelgettük. Ugye nyilván az, hogy nem volt intézményi minta, ez egy kicsit lassította a folyamatokat, majd Sütő László kollégám, akit ugye az előbb elnök úr is megemlített, ugye azzal vágta át ezt a gordiuszi csomót, hogy betette egy pályázatba vállalásként, hogy ezt a dicsőségfalat létrehozzuk. Ezáltal egy határidőt rendelt a gondolkodásnak, úgyhogy ez az, ami miatt ma stabilan itt lehetünk. Követelményeket fogalmaztunk meg. A követelmények egyike, az egyik legfontosabbik az volt, hogy mindenképpen frekventált elhelyezkedése legyen, tehát ez ne egy sötét irodának a hátsó sarkában legyen, hanem valami olyan helyen, ahol mind a hallgatóink, mind az oktatóink, mind a város lakossága, mind pedig a turisták gyakran megfordulnak. Ugye hála a művészeti karnak ez egy olyan épület, ahol folyamatosan vannak kiállítások, folyamatosan vannak programok, tehát én azt gondolom, hogy ennél látogatottabb helye kevés van az intézményünknek, tehát ezt mindenképpen sikerült elérni. Másik fontos követelmény az volt, hogy legyen permanens, tehát mindenképpen valami állandóságot mutasson, az örökkévalóságnak szóljon. Volt olyan koncepció, hogy esetleg vetíteni valahova ezeket a neveket, de arra azt mondtuk, hogy jó, eljönnek a hallgatók az avatásra, és azt is gondolhatják, hogy amint elmennek, kikapcsoljuk azt a projektort. Tehát az ilyen gyanút szerettük volna eloszlatni, tehát mindenképp azt szerettük volna, hogy valami olyasmi megvalósítás legyen, amin látszódik az, hogy ez az örökké valóságnak szól. Azt szeretnénk, hogyha azok a hallgatók, akik neve szerepel ezeken a paneleken, 20-30 év múlva is, ha barátokkal, családdal, gyermekekkel, unokákkal erre járnak, akkor biztonsággal bejöhessenek ide, és büszkén mutathassák, hogy az ő nevük ide ki lett írva. Hát ugye a TDK örök, ezt örökös elnök úrtól hallottuk, meg ugye ezt a elnökség többször is szokta hangsúlyozni, és mi ezt elhisszük. Mi ezt elhisszük, emögött ott van a több mint 70 év bizonyíték, amit ugye már a TDK maga mögött tudhat. Másrészt magunk is igyekszünk a TDK jövőjéhez hozzájárulni, ugyanis 2027-ben a humán tudományi szekció és a sporttudományi szekció kerülnek itt megrendezésre. Kollégák már is lázasan dolgoznak ezeken, majd 2029-ben ez a 3T betűs szekció, tanulás és tanulásmódszertani tudástechnológiai szekcióra jelentkeztünk már be, és nem tudom, hogy az elnökségnek van-e már róla tudomása, de Felén Kiedlowski tanár úr már a múltkor egy ilyen vezető értekezeten bejelentette, hogy szeretnék 2031-ben a kémiai és vegyipari szekciót Egerben tudni. Úgyhogy 31-ig jók vagyunk, de úgy gondolom, hogy a TDK ennél bőven, de bőven tovább fog ismert lenni, és nem kell attól aggódni, hogy most csináltunk egy ilyen dicsőségfalat, és 30 év múlva bejön valaki, és nézi, hogy OTDK, hát az meg mi lehet. Tehát ez abszolút nem áll fenn. Valahol el kellett kezdeni, ugye, hát a TDK 70 év, az intézményünkkel közös metszete, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mikorra tehető. Többféle jubileum elhangzott most itt, nemrég voltunk 250 évesek, az ODTK nemrég volt 70 éves, viszont július 1-én volt 10 éve annak, hogy egyetemmé váltunk, és 5 éve lesz most augusztus 1-én annak, hogy katolikus egyetemmé. Hát úgy gondoltuk, hogy ezen évfordulókra is tekintettel a 2017-es ODTK-tól, tehát mióta egyetem vagyunk, jelenítjük meg a helyezetteket. Érkezett már egy olyan megjegyzés, hogy talán érdemes lenne korábbra is visszamenni, mert nagyon szépen látszik, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem talán nem csak azért lett egyetem, mert 2016-ban majdnem minden főiskola egyetem lett, hanem azért, mert ez az intézmény törekedett és koncepcionálisan építkezett annak érdekében, hogy egyetemmé válhasson, és ez az OTDK résztvevők és helyezések számában abszolút tetten érhető ez az építkezés. Egészen pontosan 2001-ben addig tudtam visszanézni az OTDT archívumában, 2001-ben még 38 pályamunkával volt jelen az intézményünk az OTDK-n, és ebből 7 kapott helyezést. 2013-ra ez oda emelkedett, hogy 145 pályamunka jelent meg az intézményünk, és abból 37 helyezést értünk el. Ez egyébként egy lokális maximum volt ez a 2013-as év. 2017-től kezdődően ugye vannak itt a panelek, mint említettem, itt olyan 25-29-en értek el helyezést évente. Kiugró év, ami egyben globális maximum is, a 2025-ös év, ahol 44 nevet kellett feltüntetnünk, tehát minden további év elfér egyetlen panelen, a 2025-ös évnek nagyon nagy örömmel 2 panelt szenteltünk, tehát 44 hallgatónk ért el helyezést, ez azt jelenti, hogy 115 pályamunkából 41 lett helyezett, ugye voltak közös pályamunkák, ha a külön díjakat is számoljuk, akkor 54 kapott valamilyen díjat, tehát akkor elmondhatjuk, hogy fele, tehát a pályamunkáknak a fele valamilyen elismerésben részesült, úgyhogy ezt tudom, hogy egy tudományos rektorhelyettes nem mondhat ilyet, de ezt elmondtam azon a ünnepségen is, ahol a hallgatókat és a témavezetőket köszöntöttük, hogy ezt nem kell tudni fölülmúlni jövőre. Tehát elég, ha beállítjuk. Összesen 154 item került most itt kiírásra. Egy item alatt értek egy nevet és egy helyezést. Ennyi van a panelen. Az összes többi a panelen lévő QR kódra beolvasásával érhető el az összes többi információt, a dolgozat, a témavezető, a szekció, minden ott van a tagozat, amelyben indult, milyen szakos volt a hallgató. Ugye 6 panel van, mint említettem, amely 5 OTDK évadot fed le. Van olyan név, amely 2 panelen is szerepel, tehát, hogy az egyik évben és a másik évben is helyezést ért el a hallgató, illetve olyan név is van, aki ugyanazon a panelen 2 helyezéssel is szerepelne, 2 különböző tagozatban, 2 különböző témavezetővel ért el helyezést. Vannak olyanok, akik azóta már doktorandusaink, olyanok is vannak, akik már azóta a kollégáink a 2017-es, 19-es merítésből. Hát ugye átlátszó a felület, az ami azt jelenti, hogy van színe fonákja, csak úgy, mint az élet minden dolgának. Ugye természetesen lehetnek sajtóhibák, ezt minden megjelent hallgatót kérek arra, hogy ellenőrizze le, hogy az ő neve jó helyen van-e, jól van-e kiírva, jó helyezés van-e mögötte. Permanens ugyanaz alkotás, de javítható, úgyhogy kérem jelezzék, hogyha bármilyen rendellenességet találnak. Van még nagyon sok üres panel, még ezen a szinten is, illetve a következő szinten is. Kedves jelenlegi és jövőbeli hallgatóink, az ott a ti helyetek.

0: Az eseményen ott volt Habil Csontó Lajos, a művészeti kar dékánya, aki arra emlékeztetett, hogy a művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Most őt hallják.
1: Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ugye már sok mindent elmondtak előttem, viszont én megpróbálnék ennek a munkának, vagy én úgy nevezem, hogy egy installációs műnek egy picit a művészeti vonatkozásait is megvilágítani. A művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye mindazt, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Ezért őrzünk portrékat, ezért rendezünk kiállításokat, és ezért emelünk emlékműveket is. És ezért érzem különösen fontosnak, hogy ma itt, a Krakkerházban nem csupán egy új installációt avatunk fel, hanem látható formát adunk az emlékezetünknek. Olyan emlékezetnek, amely egyetemünk tudományos és művészeti kiválóságát őrzi. A TDK konferencia, vagy a TDK, vagy a Tudományos Diákkori Konferencia egyetemünk és a művészeti kar számára mindig jóval többet jelentett egy versenynél. Bár hallgatóink folyamatosan megmutatják magukat a vizsgákon, szakmai tudományos fórumokon, kiállításokon, koncerteken vagy vetítéseken, a TDK mindig egy különleges pillanat. Az országos TDK mindig egy különleges pillanat. Ilyenkor a tudás, a kutatás és az alkotás kilép az egyetem falai közül, és egy országos közegben mérettetik meg. Nyilván ez egy visszajelzés és inspiráció is egyben. A hallgatóink számára, illetve minden hallgató számára bizonyítékát adja, hogy a munkájunk megszólítja és érdekli az adott szakmát, tudományos vagy művészeti közösséget. Az oktatók számára pedig annak a megerősítése, hogy a közösen végzett sokszor hosszú hónapok át tartó aprólékos és olykor bizonytalanságokkal teli műhelymunka nem hiába való. Hogy a türelem, a következetesség és a közös gondolkodás végül valóban értékké tud formálódni. Egy kis visszatekintés ugye a tavalyi OTDK-ra, aminek a művészeti szekcióját mi rendeztük meg, egyetemünk. És itt elsősorban nem a szervezésnek a nagysága és nehézségei miatt hozom ezt elő, hanem azért a két napért tulajdonképpen, amikor az egyetem megtelt élettel. Fiatal alkotókkal, beszélgetésekkel, szakmai vitákkal, az egész tulajdonképpen egy inspiráló találkozássá nőtte ki magát. És ilyenkor tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen érzés egy nagy, nyitott szakmai közösség részévé válni, vagy részévé lenni az elmúlt, vagy az elkövetkezendő időkben. Ezért is örülök annak, hogy a dicsőségfal éppen a művészeti kar új épületében, a Krakkerházban kapott helyet, ahol semmiképpen sem egy hagyományos emléktáblát szerettünk volna csinálni, ahogy ezt már rektor helyettes úr is említette, hanem valami olyat, amely belesimul ebbe a gyönyörű kiállítótérbe, és idővel az itt tanulók és oktatók mindennapjainak is természetes közegévé vagy részévé válik. A végleges forma persze nem elsőre született meg, mint a rektor helyettes úr is ezt már említette, és nem csak koncepcionális, hanem számos grafikai és térbeli koncepció is vetekedett egymással. Köszönjük a határidőt, mert valóban ez sokat segített, hogy pontot tudtunk tenni a dolog végére. Tehát sokféle lehetőséget végiggondoltunk, mire megszületett ez a megoldás, amelyről mindannyian úgy éreztük, hogy méltó a helyhez és az emlékezés szellemiségéhez is. Végül tudatosan egy visszafogott, letisztult vizuális nyelv mellett döntöttünk. Olyan mellett, amely nem akarja túl kiabálni majd az itt kiállított műalkotásokat, hanem magától értetődően lesz része az épületnek. De ami csendes jelenlétében mégis nap mint nap emlékeztet bennünket arra, hogy a TDK mennyire fontos része az egyetemünk életének. És remélem, hogy épp ez a visszafogottság teszi majd időtállóvá ezt az alkotást. És azt is, hogy ezek a nevek idővel nem csak üvegen lesznek jelen, hanem közösségünk emlékezetének részévé is válik. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy név önmagában csupán a betűk sora. Jelentést az ad neki, ami mögötte van. Az évek munkája, a kételyek, a kudarcok, az újrakezdések, mindaddig, amíg végül elérkezik egy pillanat, amikor a közösség kimondja, igen, ez érték. Ez a fal ezért valójában nem csupán a díjazottak neveit őrzi, hanem a mögöttük rejlő emberi történeteket, a kitartást és az alkotó energiát teszi láthatóvá, mint ahogy erről már többen említést tettek előttem. Éppen ezért nem csak a múlt eredményeit idézi fel, hanem nyilván a jövőnek is üzen. Minden alkalommal, amikor egy hallgató majd végsétál a fal mellett, emlékeztetni fogja arra, hogy mindig érdemes vállalni és elfogadni a megmérettetésnek a nehézségét. Mindig meg kell mutatni azt a munkát, amely hónapokon át, vagy akár éveken át dolgoztunk, dolgozott az adott hallgató. Remélem, hogy egyetértenek velem, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan emlékművet létrehoznunk, amely méltó ehhez az épülethez, és a TDK szellemiségéhez is. Helyesebben a nagyszerűségéhez. És mindazokhoz nyilván, akinek a neve mostantól itt olvashatóvá válik. És abban is bízom, hogy a dicsőségval hosszú éveken át láthatóvá teszi mindazt, amit a közösségünk fontosnak tart megőrizni. A tehetséget, a kitartást, a közös munka erejét, és hát nyilván az alkotás örömét.

0: életen át magával viszek a megmérettetésről, hanem sokkal inkább azt az élményt és tapasztalást, hogy a tudományos kutatómunka nem kizárólag magányos műfaj.
1: Bevallom, hogy amikor először hallottam az egész OTDK-ról, illetve TDK-ról már harmadéves voltam, és többnyire azt tudtuk róla, hogy ez valamilyen tudományos verseny. És amikor lett lehetőségünk arra, hogy először kipróbáljuk magunkat az intézményi TDK-n, akkor kiderült, hogy egy sokkal komplexebb dologról van szó. A TDK munka és maga az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel az egy olyan élmény és fejlődési lehetőség, ami elkísér egész életünk során. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez mind megtörténhet velünk itt hallgatói létünkben. Hallgatói szemmel maga a konferencián való részvétel az egy nagyon különleges légkörrel bír, ugyanis egyrészt rettenetesen izgulunk, másrészt pedig elképesztően lelkesek vagyunk. Izgulunk, hiszen nagyon szeretnénk a lehető legjobban bemutatni azt a kutatást és tudományos tevékenységet, amit folytattunk, ezért igazán érdemes és lehet is izgulni. Szerencsésen nekem nem egyedül kellett ezt átélnem, mert egy barátommal együtt szerepeltünk az OTDK-n. Másrészt pedig rendkívül lelkesek vagyunk, mert nagyon felemelő látni, hogy az ország különböző egyetemeiről érkező hallgatók milyen színvonalas munkát végeznek egyéb területeken. Ezért az OTDK nem a versenyésről szól nekünk, hanem magáról a tapasztalatcseréről, a kapcsolatépítésről, és arról, hogy betekintést nyerhetünk más kutatási témák eredményeibe is. A szakmai beszélgetések és a zsűri visszajelzései, valamint a hallgatók közötti eszmecserék mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az OTDK konferencia végeztével új inspirációkkal és motivációval új emberként érhettünk haza. Nyilvánvalóan az OTDK-ban való részvételről nem lehet anélkül beszélni, hogy az azt megelőző időszakot ne vennénk számba. Maga a kutatás folyamata az, ami sok hallgatónak a legtöbb eredményt és sikerélményt nyújtja. Megtanít számos praktikus dologra, például kutatásokat felépíteni, szakirodalmat keresni, reflektálni, de sokkal elvontabb képességekre is, mint például újrakezdeni, hogyha esetleg valami nem sikerült úgy, ahogy szeretnénk, felállni belőle és újra tervezni. Olyan készségeket fejleszt tehát, amelyek nem csak a tudományban, hanem a munkavilágában és a hétköznapi életekben is nagyon sok értéket teremt számunkra. Megtanulunk ez alatt a munka folyamat során határidőket kiszabni magunknak és jobb esetben be is tartani, problémákat felvetni és megoldani, valamint a legvégén megpróbálni egy munkafolyamatot, egy életszakaszt lezárni, méltóképpen megünnepelni és eredményeinket a lehetőség szerint érthetően bemutatni. Egy TDK kutatási folyamatról pedig nem lehet beszélni a témavezetők jelentősége nélkül, akikkel hallgatóként különleges hálával és tisztelettel gondolunk, és gondolok én is. Hallgatóként szerencsésen egy olyan mentorral dolgozhatunk együtt, aki szakmai tudásával tud támogatni és vezetgetni bennünket, ugyanakkor teret engedni arra, hogy szabadon gondolkodjunk. Ez a közös munka egy olyan védőhálót feszített ki körénk, ahol szabad volt kérdezni és hibázni, és biztonságban érezhettük magunkat azokon az első lépéseken, amikor barátkoztunk a kutatások világával. Mindezeken felül a TDK-nak az egyik legnagyobb előnye pedig mégis az szerintem, hogy lehetőséget ad arra, hogy mélyebben foglalkozzunk egy olyan témával, ami valóban érdekel minket. Az egyetemi tanulmányok során sok ismeretet szerzünk, sokat tanulunk, de a TDK-val van igazán lehetőségünk arra, hogy egy minket foglalkoztató kérdést mélyebben is körbejárhassunk. Ez nem csak a szakdolgozat vagy a diplomamunka során lesz majd előny számunkra, hanem a szakmai karrier építésében is később. Végezetül még azt szeretném mindehhez hozzáfűzni, hogy az OTDK tanított meg arra, hogy a tudomány nem egy magányos tevékenység. Egy olyan közösség részévé válhattunk, ahol mindenkit ugyanaz a kíváncsiság és fejlődni akarás motivál. Az új kapcsolatok, szakmai ismerettségek és barátságok még a konferencia után is megmaradtak és megmaradhatnak. Később közös kutatások és szakmai együttműködések alapjául lehet őket venni. Egyúttal rengeteg inspirációt kaptunk egymástól. A Kepesgyörgy szakkollégium tagjaként pedig személyesen is azt fedeztem fel, hogy milyen motiváló az, amikor az ember eleve olyan emberekkel veszi magát körbe, akiknek az alapambíciói közé tartozik, hogy a TDK-n részt vegyenek és eredményesen szerepeljenek. Így a tudományos gondolkodást és a fejlődést fejleszik egymásban is, vigyék tovább. Véleményem szerint tehát a TDK legnagyobb értéke nem az oklevelekben vagy a helyezésekben van, hanem abban, hogy megtapasztaljuk, hogy képesek vagyunk valami újat létrehozni, hozzáadni a világhoz, és mindezt nem kell egyedül csinálnunk. Ez egy olyan élmény, amiért örökre hálások azok, akik valaha megtapasztalhatták az OTDK által, így én is az vagyok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Az elhangzott összeállításban elsőként dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektorát, majd dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettest és Csontó Lajost, a művészeti kar dékányát, végül Pap Katalin Tündét, az intézmény OTD-kán sikeresen szerepelt hallgatóját hallották.
1: Tavaly kimaradt, de idén negyedjére legalább elkezdődik az EGRI Közösségi Alapítványnak az az adománygyűjtő kampánya, amelyben adománygyűjtő nagykövetekkel egy nemes ügyért gyűjtötök. Gyűjtötök, gyűjtünk, talán mondhatom több szem első szemében is, hiszen ugye már most ez a harmadik év, hogy én is becsatlakozok Rakusz Mártiékhoz. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Most volt éppen az ilyen kezdeti megbeszélésünk, hogy gyorsan, frissen az információkat átadjuk. Először is most a szeptember 18-án kezdődő 2026-os kampányban mire gyűjtötök.
2: Most egy hónapig intenzíven arra fogunk gyűjteni, hogy a már kicsit talán jól bevált támogatási programjainkra, illetve az idén újonnan indított támogatási programjainkat jövőre is tudjuk folytatni. Beszélek itt a Boldog utcáról, vagy az ifjúsági alapunkról, az esélyalap, illetve idén indítottuk el az zöld élőhely kis pályázatunkat, úgyhogy egy csomóféle irányba ügyet támogatni szeretnénk továbbra is, és hát ehhez kérjük az adományozók segítségét, hogy ezeket a pénzalapokat újra és újra fel tudjuk tölteni, hiszen ezek mind EGRI közösségek ténykedésére és kezdeményezéseire fordítódnak a mi pályázatainkon keresztül.
1: Ez úgy történik, hogy van 10 adománygyűjtő nagykövet, mindenki a saját maga oldalán lehetőségeihez képest valamit vállal, mindenki vállal valamit, hogy mit tesz, hogyha összegyűlik az a bizonyos összeg, amit vállal. Ugye általában 150 ezer forintokat gyűjtünk. Többen, ugye ti a vezetők, a tagok, az EGRI közösségi alapítvány tagjai talán többet vállaltok, és olyan érdekes, hogy kicsit olyan félve fogunk hozzá mindig, de valahogy mindig összejön, mert tényleg vannak azért jó emberek, akik látják ezt, hogy igen, egyszer a fogyatékosoknak, egyszer az EGRI fiataloknak, most éppen az alapítvány által támogatott projekteket segíteni, szóval hogy ezek tényleg annyira jó dolgok, én azt gondolom.
2: Igen, talán most már így hát ha talán nem nagy képviség azt gondolni, hogy így két szálon futnak a dolgok, hiszen amikor így gyűjtünk, és tehát mi magunk az alapítvány tagjai, és az általunk felkért EGRI emberek, ilyen nagyköveteknek hívjuk őket, segítenek nekünk ugye összegyűjteni egy kitűzött célösszeget egy ilyen kampányba. Nyilván ők a saját ismeretségi körükön keresztül, kollégákon, barátokon, EGRI embereken keresztül gyűjtenek ezekre az ügyekre, de talán az is már, tehát már elértünk odáig, 5 évesek leszünk egyébként, vagy hát 5 évesek lettünk idén. Én azt gondolom, hogy most már azért egész sokan tudják azt itt Egerben, hogy az EGRI Közösségi Alapítvány rendszeresen támogat helyi közösségi kezdeményezéseket különböző témákban, és talán ez is már önmagában lehet egy hívószó arra, hogy ha valami jó ügyet szeretnének támogatni, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne valamit visszaadni a közösségnek, vagy Egernek, vagy szeretne hozzájárulni, hogy itt jó dolgok legyenek, akkor belénk veti a bizalmát azzal, hogy egy ilyen adománygyűjtő kampány során akármilyen összeggel hozzájárul ahhoz, hogy összegyűjjön annyi pénz, hogy a következő évben is tudjunk ezeket a programokat folytatni, és további közösségeket és jó ügyeket tudjunk támogatni.
1: Az adománygyűjtő kampány szeptember 18-án kezdődik, ahogy nem győzöm hangsúlyozni, tehát onnantól fogva élnek azok a linkek, ami ugye itt az EGRI Közösségi Alapítványnál 10 embernek, mindenkinek egy saját oldala lesz, ahol mondjuk, hogyha a közösségi oldalon valahol ugye hirdeti magát, vagy pedig reklámoz ezt az egész kampányt, akkor ott a linken keresztül 3 kattintással lehet adományozni. Mekkora összeg segít?
2: Igazából bármekkora összeg segít. Mi nagyon szeretünk kis összegű adományokat is fogadni, természetesen szeretjük a nagy összegű adományokat is, hiszen az egy kicsit hatékonyabban növeli ezeket a pénzalapokat, de én azt mondom, hogy minél több ember adományoz akár kis összeget, szerintem az egy nagyon klassz módja annak, hogy minél többen járuljanak hozzá ahhoz, hogy rajtunk keresztül ugye visszaforogjon ez a pénz, akár az a 2000 forint, amit ő ad, vagy 5000, amivel végső soron ő egy helyi jó ügyet fog támogatni. Szóval igazából nincs rossz választás, tehát senki ne érezze úgy, hogy valamilyen alsó belépési küszöb, ami neki túl magas, nincs túl magas, ha egy kávé árával támogatja a adománygyűjtésünket, vagy egy komolyabb vacsora árával, minden jó. Tehát mi nagyon örülünk minden egyes adománynak, és tényleg sok kicsi sokra megy, és természetesen megcélozunk cégeket is, próbálkozunk azért ilyen céges adománygyűjtéssel is, és ott nyilván is egy kicsit nagyobb összegek is előfordulhatnak, de nekünk ez nagyon fontos, hogy a sok jó szándékú embernek a kis adománya is össze tud gyűlni egy olyan nagyobb értelmezhető összegé, amivel látványosan tudnak helyi közösségek valami jót létrehozni.
0: Az elmúlt percekben Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány elnökét hallották, és ezzel műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztők rész Beáta volt, a zenéket Kovács Krisztina válogatta, a technikai pultot Kvasinger Jenő kezelte. Mindannyiunk nevében további jó rádiózást kívánok. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. Műsorunkat ma 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől is megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Miközben egyre jobban kiélesednek a konfliktusok a világban, megújítjuk kötelezettségvállalásunkat, hogy Krisztus békéjének eszközei legyünk az egyre inkább darabokra esett és megosztott világban. Írja Paul Stack Cochléersek, az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Amikor megemlékezünk erről a tragédiáról, arra kérek minden katolikust, hogy csatlakozzon hozzám az áldozatokért való imádságban, akiket 25 évvel ezelőtt ragadtak el tőlünk az elfogadhatatlan erőszakcselekmények, a World Trade Centernél, a Pentagonnál és a pennsylvániai mezőn, folytatta az érsek. Imájában megemlékezett az áldozatok családtagjairól és barátairól is, akik még mindig siratják elveszett szeretteiket, valamint az elsőként reagáló mentőcsapatok tagjairól, akik közül sokan önzetlen bátorságról tettek tanúságot és az életüket adták. Az amerikai főpásztor 14. Leó pápa békevilágnapi üzenetét idézve emlékeztet arra, hogy a béke nem csupán cél, hanem jelenlét és út is egyben, és még ott is lehet találni embereket, akik nem feledkeztek meg a békéről, ahol már csak romok maradtak. Innen fakad a felhívás, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Formáljon bennünket mindinkább Jézusnak, a béke fejedelmének képmására, hogy együtt építhessük fel a szeretet és az egyetemes testvériség civilizációját, írta Paul S. Cochléersek, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Vasúti és közúti fejlesztésekre jut a források többsége a Közlekedési és Beruházási Minisztérium költségvetésének módosításával. A tárca kiadási kerete 876 milliárd forinttal nő, ebből 65 milliárd jut a Budapest-Belgrád vasútvonal befejezésére, 639,6 milliárd pedig a vasúti járműpark korszerűsítésére. További 176 milliárd forintot az autópálya koncessziókhoz kapcsolódó állami kifizetésekre fordítanak. 10 embert, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltánt, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjét is meghallgatná a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Olvasható az Inforádió oldalán. Újra kiírják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi posztjára a pályázatot, döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, most az új kiírásokat új szempontrendszer alapján hirdetik meg. A korábbi hírekkel ellentétben nem fordult Ausztria az Európai Bizottsághoz a paksi fenék küszöb építése miatt. Az illetékes bécsi tárca ugyanakkor azt is közölte, a hajózás jövőjéről tartanak az egyeztetések. Közös munkacsoport létrehozásában állapodott meg a magyar és az ukrán ombudsman. Juhász Imre az alapvető jogok biztosa még ebben a hónapban ellátogat Kárpátaljára. A munkacsoport célja, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. A spanyol hírszerzés a közösségi médiás bejegyzések alapján már előző nap figyelmeztetett a tömeges határsértés lehetőségére Ceutában, az észak-afrikai spanyol autonóm városban. Ez derült ki a titkosítás alól feloldott dokumentumokból, amelyet weboldalán tett közzé a spanyol kormány. Eközben az Európai Bizottság csak nem 115 millió euró sürgősségi támogatást nyújtott Spanyolországnak a ceutai migrációs helyzet kezelésére. Moszkva szerint Abu Dhabi lehetne az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások következő helyszíne. Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója elmondta, vannak bizonyos kapcsolatok az ukránokkal, de most arról van szó, hogy újrainduljon az a tárgyalási folyamat, amely korábban már zajlott. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás, általában időszakos szakadozásokkal, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható a mai naptól első zápor, zivatar. Zivatar környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet a mai napon nagyrészt 15 és 22 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket a műsor szerkesztője Gurunda János nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Adásunkban a Tiszaújváros Miskolc között megnyitott vasútvonalról lesz szó. Három év szünet után szeptember elejétől újraindult a vonatforgalom Tiszaújváros és Miskolc között. A 89-es számú vasútvonalon naponta 10 pár járat közlekedik, 2 órás ütemterv szerint. A menetrendet úgy alakították ki, hogy Nyíklátházán és a Miskolc-Tiszai pályaudvaron is közvetlen csatlakozást biztosítson a Budapest-Nyíregyháza és Debrecen felé tartó Intercity vonatokhoz. A vasúti közlekedés megindulásával párhuzamosan Tiszaújvárosban egy új 89-es jelzésű helyi MÁV busz körjáratot is indítottak. Ez a busz közvetlenül a vonatok érkezéséhez és indulásához igazodva szállítja az utasokat a vasútállomás, a városközpont, valamint a nagyobb lakó és ipari negyedek között. A menetrend már elérhető a MÁV hivatalos honlapján és a menetrendi keresőkben. A vonal megnyitó ünnepségén Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánok mindannyiuknak!
4: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm, hogy itt lehetünk, hiszen mégiscsak egy óriási dolog az, hogy valamit, amit tönkre akartak tenni, azt meg tudunk menteni. Így tehát újra nyílt mától a Miskolc-Tiszai pályaudvar Tiszaújvárosról összekötő vasútvonal. Szerintem tapsoljuk meg ezt a nagy hírt. Tiszaújváros az egyik első olyan város, amit a korábbi kormány meg akart fosztani a vasúti közlekedéstől, és ahol ezt a hibás döntést korrigálni tudjuk. Ugye az első ilyen komló volt, egy hónappal ezelőtt hasonlóan nyárias időben jártunk a Dombóvár-Komló vasútvonalon, ahol szintén helyiek széles körben várták és ünnepelték azt, hogy újrainduljon a vasúti közlekedés. És bár néha-néha volt, hogy arra járt egy újságíró Budapestről, és hát már 11 óra lett, mire odaért, és 12, mire vissza kellett indulnia haza, és arra jutott, hogy szerinte nem járnak elegen vonattal, de valójában azt látjuk, hogy mind a csúcsidőszakokban, mind hétvégén egyre jobban kihasznált az a vonal is, és most már gyakran előfordul az, hogy jóval többen utaznak, mint amennyien a pótlóbuszra felfértek volna korábban. Tehát látszik az, hogy igenis a vasúti közlekedés, főleg, hogyha a pályát is rendbe tettük, hogyha a megfelelő színvonal megvan, amit még ott messze vagyunk a bézékkel, de ha valamelyest jobb, mint volt, akkor az emberek nyilván elkezdik használni. Azt gondolom, hogy ez a tiszaújvárosi vonal abból a szempontból szimbólum erejű, hogy kinek juthat eszébe józanul egy ilyen vasútvonalat bezárni. Hiszen ugye az volt a szöveg, én emlékszem erre 2023-ban, magam is tiltakoztam a vasútvonal bezárások ellen. 3 éve, amikor az utolsó vonat itt Tiszaújvárosban elment, én Komlón voltam tiltakozni döntése ellen, de épp most találkoztam azokkal a vasutasokkal, akik az utolsó vonaton teljesítettek szolgálatot, megkoszorúzták itt a helyiekkel, és most itt vannak velünk, hogy együtt ünnepeljünk. Hogy egy olyan vasútvonalat, ami egyrésztről villamosítva van, tehát megfelel a kor legmagasabb színvonalának ebből a szempontból, hogy nem dízel vonatokkal kell rajta járni. Ami egyébként ilyen közel van egy népes megyeszékhelyhez, és maga is a megye 5. legnagyobb városát szolgálja ki, ezt mi értelme van bezárni? Mindenhol, nem csak Budapesten és a budapesti agglomerációban, de az összes nagy megyeszékhelyünk körül azt látjuk, és most itt ma is még inkább láttuk, mint eddig, hogy egyre nagyobbak a dugók. Miskolc körül is, Debrecen körül is, Szeged körül is, Győr körül is. Egyre nagyobb kihívás az, hogy hogyan tudnak a nagy gazdasági, egyetemi, térségi központokba az emberek bejárni, dolgozni, tanulni, vásárolni, és hogyha ezt autóval szeretnék megtenni, amit nyilván egyre többen tesznek meg minden részében az országnak, akkor az azt jelenti, hogy egyre több időt pocsékolnak el dugóban, és ez a végén összességében egyre rosszabb életminőséget eredményez. Annál nagyobb értéket, mint hogy ennek a városnak van egy dugóktól, torlódástól teljes mértékben mentesített, önálló, kötöttpályás kapcsolata, ami beköti, egyébként elég gyorsan beköti Miskolcra, ez egy olyan érték, amire vigyázni kellene és fejleszteni és erre építeni, mert valójában ez egy óriási előnye és potenciálja ekkora városnak, mint Tiszaújváros, hogy így be van kötve az ország vasúti vérkeringésébe, és ráadásul nem csak egy mellékvonal kanyarog erre, hanem egy olyan vonal, ami közvetlenül bevisz Miskolcra, és egyébként csatlakozik a budapesti Intercityhez is. Hogy kinek juthat eszébe józanul az, hogy egy ilyen vasútvonal bezárjon, ezt fel nem tudom fogni, mégis ez megtörténhetett. Emlékszem arra, hogy 2022 körül én akkor a Budapest környéki vasúti fejlesztésekért küzdöttem elég sokat, hévek fejlesztéséért. Akkor ezeket sorba leállították, és azt mondta az elődöm, hogy ez azért történik, mert most a vidék jön. Ugye elindult ez a mesterséges egymásnak ugrasztás a budapestieknek és vidékieknek, mintha egyébként a Tiszaújvárosban élőknek ne lenne mindenkinek egy ismerőse, rokona, lánya, fia, unokája, aki Budapesten él, dolgozik, tanul, és fordítva, mintha a budapestiek egy jelentős részének egyébként a családja ne valamelyik vidéki településről származna. Ilyen módon egymásnak ugrasztani és szembefordítani egymással a főváros térségét és a vidéket, ez egy teljesen önsorsrontó politika volt, ahol azt gondolták, hogy ha az emberek egymást utálják, akkor legalább nem figyelnek oda, hogy mi történik a háttérben. De aztán ugye azt mondták, hogy most a vidék jön, és nem gondolta volna szerintem akkor senki, én sem, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nekiállnak a Budapest környéki vasúti fejlesztések leállítása után bezárni a vidék vasútvonalait, és nekiállnak olyan vasútvonalakat bezárni, mint például ez itt Miskolc és Tiszaújváros között. Én azt gondolom, hogy ez egy végtelenül elhibázott döntés volt, és azt gondolom, hogy az a helyes, amit most teszünk, hogy ezt amint lehet korrigáljuk, és a mai naptól menetrend szerint itt minden nap újra járnak a vonatok. Igyekeztünk egy olyan ütemes menetrendet kialakítani, amire lehet számítani, amit meg lehet jegyezni, ami ütemesen és rendszeresen beköti Tiszaújvárost Miskolc-Tiszai pályaudvarra, és amihez csatlakoznak egyébként a Budapest-Miskolc fővonalnak az Intercity-jei. Tehát, hogyha valaki nem a Borsodi megyeszékhelyre, vagy onnan átszállva másfelé tart, akkor is, ha Budapest felé veszi az útirányt, akkor is egy jó alternatíva tud lenni a vasúti közlekedés. De ennél messzebb mentünk, mint hogy csak újra nyissuk azt, ami itt megvolt. Egyrésztről az elmúlt napokban is a MÁV mindent megtett azért, hogy a pályasebességet helyreállítsa. Voltak lassú jelek a vonalon, ezeknek a kijavításán még az elmúlt éjszakákon is dolgoztak a MÁV szakemberei, úgyhogy most vonattal érkeztünk. Azt gondolom, hogy egy versenyképes menetidőt tudunk kínálni Miskolc és Tiszaújváros között. De ami talán még érdekesebb az, hogy itt először csináltuk azt meg az országban most, hogy a MÁV azt mondta, hogy nem ér véget a vasútállomásnál a történet, hanem még hogyha a település határ nincs is itt a település központja és a vasútállomás között, és ezért ez nem feltétlenül állami feladat, mert ugye az a szabály berögződve régóta, hogy ha átlépi a település határt egy járat, akkor azt a miniszter rendeli meg, akkor is, ha csak 2 kilométer. Viszont ha egy településen belül marad egy járat, az meg mindig a polgármester dolga. És nyilván azok a települések, amik nem akkorák, mint egy megyeszékhely vagy Budapest, sokszor nehezen tudnak egy nagy helyi közlekedési rendszert fenntartani. Ezért aztán gyakran előfordul, hogy csak azért megyünk át egy járattal a település határon, hogy akkor azt az állam meg tudja rendelni. Mert ha egyébként belül marad, akkor ezt nem tették meg. Mi most úgy döntöttünk, hogy ezeket a teljesen életszerűtlen szabályokat, ezeket módosítjuk, és éppen ezért a Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyi járat megrendeléséről döntött itt, ami csatlakozik a vasúthoz. Éppen ezért ezt az új 89-es buszjáratot, amit bizonyára láttak, ami a vasútvonal számára utal, elindítottuk, ami egy körjáratban bejárja Tiszaújvárost, hogy csatlakozzon a vasúthoz. Nem tudom, hogy jól fog-e működni. Ez önökön múlik alapvetően, hogy használják és kihasználják. Ez csatlakozik a vonathoz mindkét irányban. Ha ez itt beválik, akkor az ország minden részén fogunk még hasonlókat csinálni. Ez egy kísérleti üzem. Itt először van olyan MÁV busz, ami ilyen ráhordó csatlakozó jelleggel működik, és ugyanazokkal a megyebérletekkel, országbérletekkel igénybe lehet venni. Kérem, hogy használják, bízom benne, hogy be fog válni és működni fog. Azt kértem a MÁV-tól, hogy a csatlakozásokra különösen figyeljenek oda, hogy ez aztán tényleg működjen is, mert ha az nincs meg, akkor az egésznek nyilván nincs értelme. Polgármester úrral egyeztettünk, képviselő úrral már egyeztettünk arról, hogy nyilván a tiszaújvárosi vasútállomáson is azért van még teendő, hogy ezt kicsípjük egy kicsit, ha már itt újra járnak a vonatok, akkor ezért tegyünk, ebben a MÁV maximális partnerséget ajánl a városnak, és igyekszünk együttműködni ebben. És hagyj említsem még azt meg, hogy a kormány elfogadta a Varos Gábor vasútfejlesztési tervet, ami országosan tartalmaz számos nagy vasúti fejlesztést, és azt a cél tűzi ki, hogy végre költsünk a vasútra, végre ne úgy kezeljük, hogy a vasút az valami a múltból itt maradt közlekedési mód, ami szép lassan leépül és elfelejtődik, aminek a szimbóluma volt ez a vonalbezárás itt 2023-ban, hanem végre elkezdjünk rá költeni. Ennek jegyében a Miskolci fővonalnak egy nagyon fontos szakaszát 60 és Füzesabony között teljes felújításban részesítenénk, és 160 km/h emelnénk a pályasebességet. A következő hónapban ki fogjuk írni ennek a kivitelezési közbeszerzését. Abból az Európai Uniós forrásból, amit éppen tegnap zárult le a folyamat, hogy hazahoztunk Magyarországra, és 16 milliárd euró fejlesztési forráshoz hozzáfér Magyarország, amit az előző kormány csak azért hagyott volna veszni, hogy ne kelljen korrupcióellenes intézkedéseket hozni, és ne kelljen az átláthatóságot szolgáló intézkedéseket bevezetni. Mi ezeket az intézkedéseket meghoztuk, több mint 100 jogszabályt módosított a Tisza kormány az elmúlt 3 hónapban, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk. Tegnap 15 óra 33-kor, nem fogom elfelejteni a percet, kaptam meg azt a jelentést, hogy mindegyik mérföldkő, mindegyik szükséges feltétel teljesült, ami ahhoz kell, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek, és ebből a forrásból a miskolci fővonalon is elkezdjük már az építési munkát, és elkezdünk egy előkészítést is, mert azt gondolom, hogy Borsodabaúj Zemplén megyére jócskán ráfér a közösségi közlekedés fejlesztése, tehát elkezdjük annak a, hát ugye Tramtrain néven ismerik ezt a közlekedési módot Szeged és Hódmezővásárhely között, ahol valójában egy városi villamos és egy elővárosi vasút kombinációjaként működik a rendszer, szeretnénk azon elkezdeni dolgozni, és sok év lesz, mire megépül. Nem szeretnék úgy tenni, mintha jövőre építeni tudnánk, ennek nulláról indul a tervezése, de elkezdjük azt a munkát, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ósz térségét összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszert hozzunk létre, ami jobban bekapcsolja a településeket, úgy Kazincbarcikán, mint akár Miskolcon, és átjárhatóvá teszi a megyét kötött pályán. Ennek a munkának az előkészítését megkezdjük, hiszen rengeteg vasútvonal hálózza be ezt a térséget, a megye legtöbb települését eléri a vasút, de mégis mindenhol van egy kicsi probléma, Kazincbarcikán is, mint itt is. Kicsit kiesik a vasútállomás a település súlypontjából, Miskolcon is a tiszai, nem minden részéhez csatlakozik a városnak tökéletesen, és akkor árnyaltan fogalmaztam. Tehát nyilvánvalóan van abban még teendünk, hogy ahol lehet, közelebb vigyük az emberek valódi célpontjaihoz a közösségi közlekedést. Ezen fogunk dolgozni, hiszen mégiscsak ez az egész történet arról szól, azért is vagyunk itt, és azért is vágtunk ebbe bele, hogy a vasúti közlekedést fejlesszük országszerte, mert a cél az, hogy könnyebb legyen az ilyen településeken élni, hogy inkább lehessen abban bízni, hogy akár egy autó nélküli életmóddal is lehet munkát vállalni, lehet tovább tanulni, lehet akár csak vásárolni, szórakozni, elmenni a megye egyik településéről a másikra, hogy az a kényelem, az az életmód, ami a legtöbb nagyvárosunkban, Budapesten nyilván különösen megvan, hogy le lehet úgy élni egy teljes életet a városban, hogy nem kell a dugók miatt aggódni, hogy a tömegközlekedésre tudunk támaszkodni, ez elérhető legyen minél több ember számára Magyarországon. Ez a célunk, ezért csináljuk ezt, és ezért gondolom azt, hogy egy nagyon fontos dolog volt, hogy ezt a vasútvonalat megmentettük most, és újra nyílt a személyszállítás, mert hogyha ez még 10 évig így marad, akkor jó esélye, ez már annyira leromlott volna, hogy azt mondták volna, hogy ezt újjá kell építeni, arra meg sose lesz pénz. Éppen ezért fontos, hogy ami megvan, egy villamosított vasútvonal, ami egy 14 000-es város beköt a megyeszékhelyre, azt ne hagyjuk, hanem igenis használjuk, és legyen rajta személyszállítás.

0: A tiszaújvárosi átadó ünnepségen részt vett Szalama Benedek, vasutas hagyományápoló, Fülöp György tiszaújváros polgármestere, valamint Bihari Zoltán és Juhász Roland parlamenti képviselők is, akik méltatták a vasúti hálózat újranyitását.
1: Ez a Magyar Királyi Államvasutatnak a hagyományőrző egyenruhája. 140 évvel ezelőtt önképpen a Magyar Királyi Államvasutatnál így dolgoztak a vasutasok. A MÁV-nál nem rendfokozati jelzések voltak, mint a katonaságnál, hanem rangjelzések, és a három rozetta tulajdonképpen a mostani főfelügyelői rangjelzésnek megfelelő, tulajdonképpen állomásfőnöki rangjelzésnek megfelelő rangjelzés van a galléromon. 2011-től 21-ig voltam makói állomásfőnökségvezető, és hát most jelen pillanatban Szeged állomáson tevékenykedem, forgalmi területen a végrehajtó szolgálatnál. Még jelenleg aktív dolgozó vagyok. A vezető minisztérium kapott egy olyan vezetőt, aki kiáll a vasút mellett, és igazából az elmúlt 20 évben ugye az infrastruktúra, a vasúti infrastruktúra sajnos nagyon leamortizálódott, és kell egy új út jövő, és ebben az új útban szeretnénk mi a régi tradíciós egyenruhával a mostani mélypontból segíteni a magyar államvasutaknak a vezetését.
2: Újraindult a Tiszaújváros Miskolc vasút, és azt gondolom, hogy ez 3 év után azért fontos mindenkinek, mert hát nagyon sokan utaznak Miskolcra, eddig ugye busszal tudtak utazni, hát mégiscsak itt van a vasútállomásunk, meg mégiscsak azért azt gondolom, hogy látjuk, hogy a közutak mennyire zsúfoltak, ez egy biztonságos közlekedési forma, úgyhogy én ennek nagyon örülök ennek a mai napnak, hogy ez létrejön. Mindenki fájlalta, amikor ez a döntés született, és azt gondolom, hogy azért vagyunk ilyen sokan, mert ez egyébként fontos a helyieknek. Azt azonban szeretném hozzátenni, hogy van az önkormányzatnak is, meg lesz is feladata, hiszen a város elhelyezkedése olyan, hogy a vasútállomás az a 35-ös útnak a másik oldalán van, ez egy rendkívül forgalmas út, tehát biztos, hogy itt még lesz feladatunk, hogy ezt még biztonságosabbá tegyük. Annak örülök, hogy ez a fajta, nevezzük így pilot projekt, vagy kísérleti projekt megvalósul, magyarul, hogy a Volán indít ide buszjáratot, amelyik lehetővé teszi, hogy busszal is ki lehessen jönni a vasútállomásra, és annak is örülök, hogy meg tudtuk beszélni a miniszter úrral, hogy ez elindul, és aztán leszűrjük a tapasztalatokat, és a társadalmi igényeknek megfelelően még ezen lehet alakítani. De nekem egyébként az is álmom, hogy a vasútállomást az 21. századi szintre hozzunk. Én szerintem az az alap, hogy a mellékhelyiségek rendben legyenek, hogy ivóvízhez lehessen jutni, ne adj Isten, klimatizált legyen a vasútállomás, esetleg telefontörtőre is legyen lehetőség, vagy ne adj Isten wifire, és ha ebbe az önkormányzatnak van feladata, és én úgy gondolom, hogy van, akkor ránk számíthatnak.
3: Az én választási célom leginkább az volt itt a hatos választó körzetben, hogy a lakosság helyben maradjon, ne legyen elvándorlás, legyenek munkahelyek, legyen megfelelő oktatás és infrastruktúra. Ehhez járul hozzá ez a most megnyitott vasútvonal is, hiszen a tiszaújvárosiak számára egy új lehetőséget nyit az, hogy egy pillanat alatt, fél óra alatt el tudnak jutni Miskolcra, hogyha dolgozni szeretnének, akkor nagyon könnyen el tudják érni Miskolcot, na de visszafele is, a miskolciak is, hiszen Tiszaújvárosban is vannak nagyvállalatok, munkavállalóként itt is el tudnak helyezkedni. Ez bővíti a munkavállalási lehetőségeket, tehát ez egy nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy a fiatalok könnyebben el tudnak érni a miskolci oktatási intézményekbe, és viszont. Tehát én azt hiszem, hogy ez a lakosság megtartását nagyban fogja szolgálni ez a vasút. Hidakra lenne szükség, a Hernádon például, hogy a javításra is, új hídra is, Tiszahidat is el tudnék képzelni a hatos választókörzetben. Ezen ügyekben azért tárgyalunk a közlekedési minisztériummal, de hogy ebből mikor lesz valóság, ezt nagyon remélem minél hamarabb, de minden esetre a tervezés, az tervek, azok megszülettek. Nyilván egy olyan gazdasági helyzetbe vette át a kormány a kormányzást, ami még mindig nincs teljesen feltárva, és rendkívül sok, azt szokták mondani, hogy csontváz esik még ki naponta a minisztériumoknak az ellenőrzése, átvilágítása során. Ezért nem lehet tudni, hogy nem pontosan tudni, hogy milyen gazdasági helyzetben van jelenleg az ország. Biztos vagyok benne, hogy amint növekedni fog a GDP, Magyarországon úgy előbb-utóbb sor fog kerülni ezekre a beruházásokra is.
4: Lázár miniszter úr egy hibás döntéssel elvette azt a lehetőséget mind a tiszaújvárosiaktól, mind a miskolciaktól, hogy kényelmesen, korszerű vonatokkal utazhassanak a két város között. Ezt ma mi visszaadtuk, miniszter úr egy helyes döntést hozott, amikor meghozták azt, hogy ez a közlekedési lehetőség biztosított lesz mind a miskolciak és mind a tiszaújvárosiak számára, és mi köszönjük ezt neki. A közlekedés sokkal egyszerűbb azokon a vonalakon, ahol villamosított vonalakon tudnak utazni, nem környezetszennyező közlekedés formát tudunk biztosítani, elkerülhetőek a dugók, könnyen elérhetőek a városközpontok, és itt Tiszaújvárosban egy rásegítő buszjáratok is fognak majd közlekedni, amelyek természetesen a vonat közlekedéshez lesznek majd igazítva. Tehát sokkal kényelmesebb lesz, sokkal korszerűbb lesz, és sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés. Igazából csak a szemlélet változott meg. Az, hogy miképp gondolunk a vidéki közlekedésre, miképp gondolunk a vidéki emberekre, és nem elvenni akarunk, hanem hozzá akarunk adni a vidéki emberek életéhez. És ez a szemlélet változott meg, sokkal könnyebb lesz innentől kezdve az embereknek maga a közlekedés. Miskolc tekintetében nagyon könnyű, sajnos nagyon könnyű kérdéseket vagy kéréseket megfogalmazni miniszter úr felé. Tudjuk, hogy az MVK helyzete katasztrofális, tudjuk, hogy naponta több száz járat nem tud elindulni a garázsból, tehát először is az MVK helyzetének a rendezését szeretném kérni. Második lehetne akár az Y-híd és az Y-hídhoz csatlakozó, kapcsolódó útfejlesztések tovább folytatása, ugye, amelyek meg lehetek ígérve még az előző kormány idején, de ez csak félig lett ez teljesítve. A harmadik pedig az úthálózat, tehát a belváros, a peremkerületeknek az úthálózatának a fejlesztése. Sajnos mindenki tudja, ott jár, közlekedik, hogy drámai és drasztikus változásokra van szüksége az utak fejlesztésében. Miniszter úrral gyakran találkozunk, és gyakran tudunk kommunikálni a parlamentben arról, hogy Miskolcnak mire lenne szüksége, Miskolcon milyen változásokra lenne szükség, és miniszter úr tényleg nyitott és értő fülekkel hallgatja, sőt, tudja ezeket a problémákat, ugye ő régebben részt is vett a Miskolc közlekedési hálózatának a fejlesztésében, ezáltal könnyű vele kommunikálni, és könnyű vele párbeszédet folytatni arról, hogy mit is lehetne tenni, hogyan is lehetne fejleszteni Miskolc város közlekedését. De ugye ez, mint a csatában is szokták mondani, hogy három dolog kell, pénz, fegyver, paripa, amiben legfontosabb most a pénz, és amiből legkevesebb van sajnos.

0: Elhangzott műsorunkban a Tiszaújváros Miskolc között megnyitott vasútvonalról volt szó. A műsort Gurunda János készítette. Műsorunkat holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. A most következő riportban Aktelekre az augusztus 29-én megrendezett somünnepre látogatunk. A téma azonban nem a som lesz. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Farkas Mártonnal a negyedik alkalommal megrendezésre került somünnepen találkoztam a koltai házaspár udvarán, és egy nem akármilyen asztal mellett beszélgetünk egymással. Azt olvasom, hogy csiga farm. Neked csigáid vannak, kedves Marci? Hány darab is?
3: Üdvözlök mindenkit! Igen, én csigákat tartok, tenyésztek, már hát kb. 5 éve.
2: Mert hogy hány éves vagy?
3: Én 17 éves vagyok.
2: Nagyon fiatal vagy, honnan jött ez az ötlet és a csigák iránti így nagy érdeklődés?
3: Hát én már kisebb koromban is, amikor így eső után előbújtak a természetben a csigák, mindig kimentem, figyeltem őket, már akkor is vittem haza is, és úgy megtetszettek, megszerettem őket, aztán bejöttek az afrikai óriás csigák, abból is ugye lett egyre több, meg vízi csigáim is vannak már egy ideje, úgyhogy így egyre több csigám lett.
2: Na de hogyan szerezted meg ezeket a csigákat? Hogyan jutottál hozzájuk? Megvásároltad őket?
3: Igen, tenyésztőktől vagy tartóktól, akik például már megunták, nem akarnak csigát tartani tőlük. Van, aki ajándékba adta, van, akitől vásároltam.
2: Mert hogy van ilyen, hogy sokan érdeklődnek a csigák iránt, és vannak csiga tenyésztők hazánkban?
3: Igen, persze. Magyarországon jelenleg olyan 2-3 ezeren tartanak csigát, legalább.
2: Akkor ez egy elterjedt hobbi. Ha mi keveset is hallunk róla, de ezen számból én, ebből a létszámból én arra következtetek, hogy aránylag egy elterjedt hobbi.
3: Igen, igen, azért sokan szeretik a csigákat, és sokan tartanak.
2: Most én itt vagyok az asztalod mellett, trópusi csigák, kagylók, még ilyen könyvel is itt van az asztalon, tehát utána is olvasol akkor gondolom a történetüknek, kialakulásuknak, hogy úgymond kutatod is a csigák történetét. Jól gondolom én ezt?
3: Igen, igen, igyekszek minél több csigát megismerni, illetve minél több dolgot megtudni róluk, akár trópusi vízi csigákról is, vagy trópusi szárazföldi csigákról is, például ugye az afrikai óriás csigák, de azok ugye vannak is nekem, illetve az itt őshonos csigákat is, tehát eső után én majdnem mindig megyek ki a természetbe, és akkor csigák után kutatok, és akkor szoktam így térképezni, hogy hol milyen fajokat találok.
2: Mi alapján lehet beazonosítani őket? Egyértelműen a házuk az árulkodó jel? Az alapján lehet meghatározni, hogy milyen csigáról is van szó?
3: Igen, hát leginkább a házukról, de azért a testük is azért fajonként eléggé különbözik, de leginkább a házuk.
2: Itt most milyen csigákkal érkeztél erre a somünnepre? Milyen csigákat látok itt én magam előtt, magunk előtt?
3: Afrikai óriás csigákat hoztam, 2 fajt, az egyik fajból vannak növendékek is, illetve van 3 kifejlett példány is, illetve egy másik fajt is, ami a világ legnagyobb szárazföldi csigája. Belül egy kifejlett példányt hoztam el.
2: Itt vannak akkor most előttünk ezek a csigák az asztalon, és nem akármilyen műveletre készülsz. Szépen megfested, de csak a házuk csücskét különböző színekre. Miért is? Mire készülsz te most itt?
3: Hát egészen pontosan versenyeztetni fogjuk a csigákat.
2: Szó szerint csiga verseny lesz, hogy melyik csiga a gyorsabb, ugye? Erre lehet majd fogadni? Erre készültök, Koltai Gábor és te?
3: Igen, igen. Hát reméljük, hogy jól fog elsülni. És igen, fogadni is lehet majd, hogy melyik csiga lesz a leggyorsabb.
2: Van erre valamilyen taktika, valamilyen praktika, ami alapján, hogy úgymond ki lehet csalogatni a csigákat a házukból? Ugye van az a híres mondásunk, hogy csiga viga gyereki, ég a házad ideki, kapsz tejet, vajat, holnapra is marad. Szóval ennek a mondókának van valami jelentősége? Vagy üzenete?
3: Hát tejjel vajjal nem, de például párásítással, azzal a leginkább elő lehet őket, illetve hogyha a testüket kicsit simogatjuk, akkor arra is elő szoktak bújni, hogy megnézzék, hogy mi történik velük.
2: Most éppen ezek a csigák pihenő állapotban vannak? Ezt nyugodtan kijelenthetjük? Ilyenkor délután pihennek?
3: Igen, hát ugye ők alapvetően éjszakai állatok, tehát este kezdenek aktívak lenni, és másnap reggelig ők akkor élednek fel, és ők napközben alapvetően ők pihennek, szóval akkor nem is szoktak csúszkálni. Hát így párásítással, etetéssel azért elő lehet őket csalogatni, de éjszakai állatok.
2: Apropó, ha már etetés, hát mit eszik egy csiga? Mivel táplálkozik? Egy kis biológia óra.
3: Hát a csigák majdnem minden zöldséget, gyümölcsöt megesznek, illetve hát amit kertben is lehet szedni, leveleket, gyermekláncfűlevele, útifűlevele, úgyhogy ezeket fogyasztják.
2: Részben már a riport elején megkérdeztem tőled, de visszautalok, mert nem emlékszem rá, hogy válaszoltál volna a kérdésemre, miszerint hány csigád van neked? Hány csiga boldog tulajdonosa vagy?
3: Hát jelenleg olyan a kicsikkel, növendékekkel együtt 150-200 darab nagyjából az állomány, ugye a víziekkel, szárazföldiekkel együtt.
2: Mert hogy nagyon sokféle fajta csiga féle van, hogy ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül.
3: Így van, így van. Hát igen, szárazföldi csigából is, itt nálunk őshonosból is sokféle van, de tényleg világ más tájain is, illetve hát a vízekben is sok csiga él.
2: Honnan érkeztél ide az akteleki som ünnepre?
3: Én Jósafőről érkeztem.
2: A közelből, a szomszédból?
3: Így van, a szomszéd településről, úgyhogy én ott élek, illetve ott van az én kis farmom is.
2: Szó szerint farm, mert hogy tenyészted is a csigákat? Ezzel is foglalkozol?
3: Igen, hát már egy pár éve én tenyésztem is őket.
2: Kicsit avasd be bennünket a kulisszatitkokba, amennyire lehet. Hogyan történik egy csiga tenyésztés? Lehet ezt szavakkal érzékeltetnünk?
3: Nem olyan nehéz egyébként. Hát ugye legalább két csiga kell, de ugye nekem egy helyen azért több mint kettő példány van mindegyik terráriumban, és ők ugye főleg ilyenkor a nyári időszakban ugye párzanak.
2: Nyáron párzanak a csigák?
3: Legtöbbször igen. Általában kétszer, tehát egy csiga kétszer egy évben, és ugye a párzás után, mivel ők ugye hímnős állatok, az a csiga, amelyek ugye a nőstény lesz, ő a tojásokat nagyjából egy pár nappal a párzás után a földbe beássa, be is temeti egy kis földdel, aztán ő ott hagyja, és kb. Egy két hét múlva kelnek ki a kis csigák.
2: Milyen nagyságúak az almok, az utódok száma? A csigáknál ez milyen nagyságrendű?
3: Hát így afrikai óriás csigáknál egy ilyen alom, egy ilyen 20-30 kis csigát tartalmaz.
2: És sokan meg is érik közülük a felnőtt kort, életképes egyedek? Mit tapasztalsz a tenyésztéseid során?
3: Igen, hát vannak olyan csigák, amik kicsit lassabban, kicsit gyorsabban fejlődnek, de alapvetően igen, úgy mind megéri a felnőtt kort.
2: Apropó, ha már kor, akkor hány éves a legidősebb csigád? Meddig él egy csiga?
3: Hát a legidősebb csigám, szerintem van olyan 5-6 éves csigám, és hát egy 10 évig elélnek úgy általában a csigák, ha jól vannak tartva.
2: És te jól tartod őket, minden nap gondoskodsz róluk, minden nap foglalkozol velük. Beszélni kell hozzájuk, vagy hogyan kell elképzelnünk a csigatartást?
3: Hát igen, igyekszek velük sokat foglalkozni. Minden nap érdemes őket párásítani, ugye ezeket az óriás csigákat. Leginkább este, vagy ugye kora reggel még ugye aktívak. Aztán én minden második nap etetni szoktam őket.
2: Két naponta eteted őket?
3: Két naponta szoktam, igen. És hát ugye másnap, amit meghagytak, azt ugye kiszedem. És egy bizonyos idő után ugye a talajt is cserélni kell a terráriumban, meg ugye párásítani nyilván, de azt már mondtam is szerintem.
2: És szépen tisztán tartod őket.
3: És igen, hát ugye a terráriumokat is azért belülről úgy tisztogatom, illetve ugye ezeknek a nagyobb csigáknak azért az ürüléke is nagyobb, azt is ugye el szoktam távolítani a terráriumból, úgyhogy nagyjából ezek a mindennapos teendők.
2: Fiatal vagy még, 17 éves, tanulmányaidat hol folytatod, és mik a jövőbeli terveid? A jövőbeli tervek között szerepel ezen hobbiszerű tevékenység a jövőképedben?
3: Szerepel mindenképpen. Jelenleg gimnáziumba járok, most kezdem majd a negyedik évemet.
2: Milyen szakon és hová?
3: Kazincbarckán a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumba járok, és emelt nyelvi tagozaton vagyok, és hát biológiai irányba szeretnék majd a továbbiakban menni. Van több terv is, aztán majd meglátjuk, hogy hol kötök ki.
2: Adja jó Isten, hogy sikerüljön ezen céljaidat és terveidet elérni. Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Mártonnak. Örülök, hogy találkoztunk. Sok sikert kívánok a csigaversenyhez. Itt már az induló 5 csigából 2 ki is bújt. Lehet, hogy már a harmadik is, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ezen csigaverseny eredménye. Ezt majd a kedves hallgatókkal utólag osztjuk meg, most azonban köszönöm szépen neked a beszélgetést, és további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Köszönöm szépen. minden jót a hallgatóknak is. Köszönöm.
1: Farkas Erzsébet riportját hallották. Tartozunk még annyival, hogy elmondjuk, a csiga futamot a Piros Csiga nyerte meg. A csigának és tulajdonosának ezúton is gratulálunk.

0: Most irodalmi sorozatunk 10. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Laci bá hétfőn reggel bement a suliba, és elsimította az ügyemet a macával. Nekem nem is szólt. Fogalmam sem volt róla, hogy miben mesterkedik. Később elképzeltem szegényt, amint fölveszi az öltönyt, a nyakkendőt, mindkettőt utálta, aztán erőt vesz magán, és elindul egy eleve rossz ügyet képviselni. Miattam. Szeretetből. Az egyik osztálytársam édesanyja, aki szintén tanár volt a suliban, jelen volt a történteknél. Az öreg illedelmesen kopogott, benyitott a tanáriba, majd kedvesen mosolyogva közölte, hogy Gallus tanárnővel, Galuskával szeretne beszélni. Aztán csöndesen belekezdett. A gyerek hibát követett el. Megbánta a dolgot. Büntesse meg, rugassa ki az iskolából, vagy bocsásson meg neki. De nem mutasson neki rossz példát, mert egy tanárnak nem az a feladata. Mindenki a nagyapámnak gondolta Laci bácsit. A rokonsági, hozzátartozói viszonyt egyébként nem is firtatták, nem is kérdezték, mert annyira egyértelműnek tűnt a dolog. Az eset után pedig minden megváltozott. Azt nem mondom, hogy megkedvelt a maca, de legalább békén hagyott. Nem kellett évet ismételnem, a sok egyes pedig a későbbiekben sikerült kijavítanom. A nemes tőzeg időközben megtette a hatását. A neonhal ikrák, mint apró igaz gyöngyök, szépen feldíszítették a perlon vatta csomókat. A legtöbb helyen még a medencék aljára is jutott belőlük. Ami ezidáig csak az Amazonas mélyén kíváncsi tekintetek elől elzárva történhetett meg, az most, hála az öregnek, simán lejátszódott a szemünk előtt. Szaporodtak a neonhalak. A fürge mozgású hímek bájosan illegették, billegették magukat a fölötté megfontoltnak tűnő nőstények előtt, aztán mindketten remegni kezdtek, és minden egyes ilyen mozdulatsor végén jó pár megtermékenyített ikra hullott a vatta csomókra. Áhítattal figyeltük az eseményeket. Három férfi, egy öreg, egy fiatal, és egy szinte még gyerek, orrát az akvárium üvegfalához nyomva, tátott szájjal bámulta a csodát. A generációs különbségek eltűntek. Újra kisgyermekek voltunk mindannyian. Margitka néni is megérkezett. Csöndben, szinte lábujjhegyen hozta be a szokásos lekváros buktákat, frissen, forrón, bőségesen meghintve porcukorral. Azért egyetek is, a halak majd megvárnak. Tisztára olyanok vagytok, mint a gyerekek. Zsörtölődött mosolyogva, aztán beállt közénk negyediknek. Laci bácsi alaposan felkészült a neonhal ivadékok fogadására. Papucs állatka tenyészetet állított be, igaz eleinte papucs állatkák helyett csak kerekes férgek tenyésztek az 5 literes befőttes üvegben. Az öreg karalábé szeleteket szárított az ablakpárkányon, ezek kerültek a befőttes üvegbe,

amelyet alaposan feltöltött tóvízzel. Ezen szaporodtak el a kerekes férgek. Dögivel. Vakargatta az állát egy darabig, aztán módosított az összetételen. A banánhéj, réti széna és tóvíz kombinációja hozta meg a várva várt sikert. Beindultak a papucsok. Sőt, találtunk egy alternatív módszert is a papucs állatkák tenyésztésére. Margitka néni a születésnapjára virágcsokrot kapott. Annak rendje és módja szerint vázába tette, és gyönyörködött benne óraszám. Laci bácsinak viszont a virág vázában lévő víz keltette fel az érdeklődését. Ő abban gyönyörködött. Mikor legközelebb mentem, már a mikroszkóp alapvizsgálta a kissé büdöske folyadékot. Ezt nézd meg! Intett magához, és átengedte a kémlelő nyílást. Papucs állatkák korzóztak a tárgy lemezen. Helyben voltunk. Most már gyakorlatilag korlátlan hozzáférésünk volt a kereskedésben beszerezhetetlen egysejtűekhez, amelyek az ikrából frissen kikelő elúszó neonhal egyik legkedvesebb csemegéjét jelentik. Lemodelleztük az Amazonaszt. A banánhéjas, szénás, tóvizes kultúra talán még ennél is jobban működött. A papucs állatkáktól hemzsegő vizet átöntöttük egy hosszú nyakú boros üvegbe, a nyaki részbe egy kis vattát tömködtünk, a vatta fölé pedig állott ivóvíz került. Néhány óra alatt a zavaros tóvízből simán átevickéltek a vattán keresztül a friss vízbe, ahonnan egy pipetta segítségével könnyen kinyerhetők voltak. A virágvázás módszernél ugyanezt a kinyerési technológiát alkalmaztuk. Megvártuk, amíg a víz egy kicsit bezavarosodik, az öreg elsumákolt néhány víz cserélt a csokor alatt, és már is jöhetett a boros üveg. Ennél a módszernél is csak úgy nyüzsögtek a miniatűr eleség állatok. A kis halak 24 órán belül kikeltek. Volt néhány elfehéredett, terméketlen ikra, amelyeket egy vékony gumicső segítségével eltávolítottunk az akváriumból. Az ivadékok egyáltalán nem látszottak halaknak. Helyesebben fogalmazva, szinte egyáltalán nem látszottak. Csak feküdtek a medence alján, vagy függeszkedtek az üvegfalon. Napokon keresztül meg sem mozdultak, csak a rájuk világítottunk egy jó erős zseblámpával. Akkor vergődni kezdtek. Hatalmas hasuk, szigzacskójuk volt, ebből táplálkoztak egész héten. Aztán egy szép napon arra lettünk figyelmesek, hogy úszik az egész csapat, víz közt, normálisan, ahogy egy halnak úszni illik. Most jött el a mi időnk. Gyulával elvállaltuk a 8-10 medencében nyüzsgő porontyok élelmezését. Ebbe a feladatba természetesen az is beletartozott, hogy villámgyorsan kimerülő papucs állatka készleteinket még gyorsabban pótolnunk kellett. Gyula tehát elugrott a zöld elefántba, ahol emlékei szerint a pogácsák mellett mindig volt egy-egy csokor virág is a kockás abrosszal borított asztalokon. Lecsapott a vázákra, egy óra múlva már itthon is volt a bennük lévő víz, vagyis egy jó kis vödörnyi papucsállat. Az öreg időközben összerakott egy sóféreg keltetőt, nem volt bonyolult, ehhez is csak befőttes üveg kellett, meg némi jódmentes konyhasó. A sóféreg petéket, amelyek a nagy sóstó vidékéről származtak, Egyesült Államok, Utah állam, légmentesen záródó üvegcsékben tároltuk. Ha nem ért hozzájuk nedvesség, évekig elálltak, és bármikor kikeltethető volt belőlük egy tápanyagokban gazdag ivadék eleség. Az öreg bármit, bármikor, bárhonnan beszerzett. Zajlott az élet. Planktont szedtünk, akváriumokat takarítottunk. Elmentünk horgászni, megkerestük Gyulát, ha eltévedt a Hernádparton. Gyula simán el tudott tévedni bárhol.

Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 10. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza már a véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riportár, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István, valamint a műsorszerkesztője Tikovics Ernő.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Miközben egyre jobban kiélesednek a konfliktusok a világban, megújítjuk kötelezettségvállalásunkat, hogy Krisztus békéjének eszközei legyünk az egyre inkább darabokra esett és megosztott világban. Írja Paul Stack Kókléjesek, az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Amikor megemlékezünk erről a tragédiáról, arra kérek minden katolikust, hogy csatlakozzon hozzám az áldozatokért való imádságban, akiket 25 évvel ezelőtt ragadtak el tőlünk az elfogadhatatlan erőszakcselekmények, a World Trade Centernél, a Pentagonnál és a pennsylvániai mezőn, folytatta az érsek. Imájában megemlékezett az áldozatok családtagjairól és barátairól is, akik még mindig siratják elveszett szeretteiket, valamint az elsőként reagáló mentőcsapatok tagjairól, akik közül sokan önzetlen bátorságról tettek tanúságot és az életüket adták. Az amerikai főpásztor 14. Leó pápa békevilágnapi üzenetét idézve emlékeztet arra, hogy a béke nem csupán cél, hanem jelenlét és út is egyben, és még ott is lehet találni embereket, akik nem feledkeztek meg a békéről, ahol már csak romok maradtak. Innen fakad a felhívás, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Formáljon bennünket mindinkább Jézusnak, a béke fejedelmének képmására, hogy együtt építhessük fel a szeretet és az egyetemes testvériség civilizációját, írta Paul S. Kókléjesek, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Vasúti és közúti fejlesztésekre jut a források többsége a Közlekedési és Beruházási Minisztérium költségvetésének módosításával. A tárca kiadási kerete 876 milliárd forinttal nő, ebből 65 milliárd jut a Budapest-Belgrád vasútvonal befejezésére, 639,6 milliárd pedig a vasúti járműpark korszerűsítésére. További 176 milliárd forintot az autópálya koncessziókhoz kapcsolódó állami kifizetésekre fordítanak. 10 embert, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltánt, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjét is meghallgatná a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság, olvasható az Inforádió oldalán. Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi posztjára a pályázatot, döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, most az új kiírásokat új szempontrendszer alapján hirdetik meg. A korábbi hírekkel ellentétben nem fordult Ausztria az Európai Bizottsághoz a paksi fenékküszöb építése miatt. Az illetékes bécsi tárca ugyanakkor azt is közölte, a hajózás jövőjéről tartanak az egyeztetések. Közös munkacsoport létrehozásában állapodott meg a magyar és az ukrán ombudsman. Juhász Imre az alapvető jogok biztosa még ebben a hónapban ellátogat Kárpátaljára. A munkacsoport célja, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. A spanyol hírszerzés a közösségi médiás bejegyzések alapján már előző nap figyelmeztetett a tömeges határsértés lehetőségére Ceutában, az észak-afrikai spanyol autonóm városban. Ez derült ki a titkosítás alól feloldott dokumentumokból, amelyet weboldalán tett közzé a spanyol kormány. Eközben az Európai Bizottság csak nem 115 millió euró sürgősségi támogatást nyújtott Spanyolországnak a ceutai migrációs helyzet kezelésére. Moszkva szerint Abu Dhabi lehetne az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások következő helyszíne. Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója elmondta, vannak bizonyos kapcsolatok az ukránokkal, de most arról van szó, hogy újrainduljon az a tárgyalási folyamat, amely korábban már zajlott. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás, általában időszakos szakadozásokkal, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható a mai naptól eső, zápor, zivatar. Zivatar környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet a mai napon nagyrészt 15 és 22 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Kurt Vonnegut, az Eufió kérdés című írásának első részét. Felolvassa Tóth Levente. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
2: Az Eufió kérdés.

Hölgyeim és uraim, az Országos Hírközlési Bizottságból örülök, hogy lehetőségem nyílik tanúskodni az önök előtt lévő ügyben. Sajnálom, vagy talán azt kellene mondanom, el vagyok keseredve, amiért kiszivárgott a híre. De most, hogy terjedőben van, és önöknek is hivatalosan a tudomására jutott, akár teljesen őszintén is elmesélhetem azt a történetet, és Istenhez imádkozom, hogy meg tudjam győzni önöket arról, hogy Amerikának nincs szüksége arra, amit mi felfedeztünk. Nem tagadom, hogy mi mindhárman, Lou Harrison rádióbemondó és Dr. Fred Bockman fizikus és jó magam a szociológia professzora, megtaláltuk a lelki békénket. Igen, megtaláltuk, és nem mondom azt, hogy baj volna, ha az emberek a lelki békéjüket keresik. De ha valaki azt gondolja, hogy úgy akarja a lelki békéjét, ahogyan mi azt megtaláltuk, akkor nyugodtan azt a tanácsot adnám neki, hogy inkább válassza a szívtrombózist. Lou, Fred és én úgy találtuk meg a lelki békénket, hogy egy könnyű karszékben ültünk, és bekapcsoltunk egy kis televíziókészülék méretű szerkentyűt. Semmi gyógyfüvek, semmi aranyszabály, semmi izomkontroll, semmi más emberek bajaiban való vájkálás, hogy elfelejtsük a magunkét, semmi hobbi, semmi taoizmus, fekvőtámaszozás vagy lótusz szemlélése. Azt hiszem, épp ilyen szerkentyűt képzelt el homályosan nagyon sok ember, mint a civilizációt megkoronázó vívmányt. Egy elektromos akármicsodát, ami olcsó, könnyedén gyártható nagy tömegben is egyetlen gomb megnyomására képes derűs nyugalommal eltölteni az embert. Látom, hogy van egy itt maguknál is. Először 6 hónappal ezelőtt részesültem a mesterséges lelki nyugalom élményében. Akkor volt az is, hogy megismerkedtem Lou Harrisonnal, nagy sajnálatomra. Lou a városunk egyetlen rádióállomásának fő műsorvezetője. Abból él, hogy egész nap jár a szája, és meg volnék lepve, ha valaki más is, nem ő ajánlotta volna az önök figyelmébe ezt a dolgot. Lou-nak olyan kb. 30 másik mellett van egy hetente jelentkező tudományos műsora. Minden héten meghív valamilyen professzort a Wyandotte Egyetemről és a tudományos munkájáról faggatja. Nos, 6 hónappal ezelőtt Lou készített egy műsort egy fiatal álmodozóról, aki barátom a tanszéken, dr. Fred Bockmanről. Én vittem el kocsival Fredet a rádió stúdióba, ő pedig behívott, hogy nézzem meg a beszélgetést. Miért is ne gondoltam, és megnéztem. Fred Bockman 30 éves, de 18-nak néz ki. Az élet nem hagyott nyomokat rajta, mert Fred nem fordít különösebb figyelmet rá. Amire leginkább figyelmet fordít, és amiről Lou Harrison beszélgetni akart vele, az egy 8 tonnás ernyő, amivel hallgatja a csillagokat. Egy nagy rádióantenna, amely egy teleszkóp állványra van szerelve. Amennyire értem a dolgot, ahelyett, hogy teleszkóppal nézne a csillagokat, ezt a valamit irányítja a világűrbe, és összeszedi vele a különböző égitestektől jövő rádiójeleket. Természetesen ott kint nincsenek rádióállomásokat működtető emberek, csak arról van szó, hogy sok égitest rengeteg energiát bocsát ki, és ennek egy részét be lehet fogni a rádiófrekvenciás hullámsávon. Az egyik jó dolog, amit Fred szerkentyűje csinál, az, hogy észleli az olyan csillagokat, amelyeket a kozmikus por nagy felhői eltakarnak a teleszkópok elől. A belőlük jövő rádiójelek áthatolnak a felhőkön Fred antennájába. De ez még nem minden, amire Fred eszköze képes, és Lou Harrison a műsorában a végére hagyta a legizgalmasabb részt. Ez nagyon érdekes, dr. Bockman, mondta Lou. Mondja csak, a maga rádióteleszkópja kiderített még valami mást is a világegyetemről, amit a szokásos fényteleszkópok eddig nem észleltek? Ez volt a rávezető kérdés. Igen, felelte Fred. Találtunk körülbelül 50 kozmikus por által nem eltakart foltot a világűrben, ami erős rádiójeleket bocsát ki, de egyáltalán semmilyen égitest nem látható ezeken a helyeken. Na hát, mondta Lou játszva meghökkentett. Gondolom, ez már valami. Hölgyeim és uraim, első alkalommal a rádiózás történetében elhozzuk önöknek a zajt dr. Bockman rejtélyes űrjeiből.
Kapcsolatot létesítettünk Fred antennájával az egyetemen. Lou intett a technikusnak, hogy kapcsolja be az arról érkező jeleket. Hölgyeim és uraim, a semmi hangja! Nem sok minden hallgatnivaló volt azon a zajon. Remegő sziszegés, ami leginkább arra hasonlított, amikor szökik a levegő egy lyukas kerék abroncsból. Úgy volt, hogy 5 másodpercig megy adásba. Amikor a technikus kikapcsolta, Fred és én megmagyarázhatatlanul vigyorogtunk, mint 2 idióta. Laza és bizsergető jó érzést töltött el. Lou Harrison úgy nézett ki, mint aki betévedt az öltözőbe a Copacabanán. Döbbenten nézett a stúdióban levő órára. A monoton sziszegés 5 percig volt adásban. Ha a technikus manzsettája nem akadt volna bele véletlenül a kapcsolóba, akkor még mindig ment volna tovább. Fred idegesen felnevetett, Lou pedig szemével a következő mondatot kereste a forgatókönyvében. A sziszegés a semmiből, mondta Lou. Dr. Bockman, javasolt már valaki nevet ezeknek az érdekes űröknek? Nem, felelte Fred. Jelenleg se nevük nincsen, se magyarázat rájuk. Az űrök, ahonnan a sziszegés jött, még magyarázatra szorulnak, de én javasoltam egy nevet nekik, amely úgy tűnik kezd rájuk ragadni. Bockman eufória. Lehet, hogy nem tudjuk, mik azok a foltok, de tudjuk, hogy milyen a hatásuk, úgyhogy a név illik rájuk. Valóban, az eufória az egyetlen megfelelő szó, mivel derűt, elevenséget és örömöt is jelent. A műsor után Fred, Lou és én már-már érzelgőségig kedvesek voltunk egymáshoz. Nem is emlékszem, hogy mikor okozott nekem ilyen élvezetet egy műsor, mondta Fred, és zavarodottság ült ki az arcára. Ilyen rendkívüli élvezetet. Mindannyian feszengtünk az érzéstől, amely eltöltött bennünket, és zavartan, gyorsan elváltunk egymástól. Hazasiettem, hogy igyak valamit, de egy újabb felkavaró élmény kellős közepébe sétáltam bele. Csendes volt a ház, és 2-szer is végigmentem rajta, mire felfedeztem, hogy nem vagyok egyedül. A feleségem, Susan, egy derék és kedves nő, aki büszke rá, hogy mindig jól és időben megeteti a családját, a díványon feküdt, és álmatagon bámulta a plafont. Szívem, szóltam hozzá óvatosan, megjöttem, vacsora idő van. Fred Bockman szerepelt ma a rádióban, mondta révetek hangon. Tudom, bent voltam bele a stúdióban. Nem ebből a világból jött, sóhajtotta. Egyszerűen nem ebből a világból, az a zaj, az űrből, amikor azt bekapcsolta, mintha egyszeriben minden lehullott volna rólam. Azóta itt fekszem, és próbálom túltenni magam rajta. Aha, mondtam, és az ajkamba haraptam. Hát akkor gondolom, jobb lesz, ha most hazahozom Edit. Edi a 10 éves fiam, és a környék legyőzhetetlen baseball csapatának a kapitánya. Ne fáradj magad, apci, szól egy vékony hang a félhomályból. Te itthon vagy? Mi a helyzet? Elhalasztották a meccset atomtámadás miatt? Nem, 8 inning után befejeztük. Olyan csúnyán aláztátok őket, hogy nem volt kedvük folytatni? Ám nem, egész jók voltak. Szoros volt az állás, 2 emberünk bent volt, 2 kiesett. Úgy beszélt, mintha egy álmot mesélne el, és aztán folytatta kikerekedett szemmel, valahogy mindenkinek elment a kedve, és egyszerűen csak elindultak haza a játékosok. Én is hazajöttem, és itt találtam anyut összegömbölyödve, úgyhogy én a padlóra feküdtem le. Miért? Kérdeztem értetlenül. Apci, felelte Edi elgondolkozva, az a helyzet, hogy rohadtul nem tudom. Edi, szólt rá az anyja. Anci, mondta Edi, az a helyzet, hogy rohadtul nem tudod te sem. Rohadtul azt éreztem, ezt senki sem tudná megmagyarázni, de kínzó gyanú ébredt bennem. Tárcsáztam Fred Bockman számát. Fred, a vacsorától állítottalak föl? Haj, bárcsak azt tetted volna, felelte Fred, de egy falat ennivaló sincs a házban, pedig itt hagytam Marionnak a kocsit, hogy be tudjon vásárolni. Most próbál találni egy nyitva tartó csemegeüzletet. Mi az? Nem tudta beindítani a kocsit? Dehogy is nem, válaszolta Fred, még a piacra is eljutott. De ott aztán olyan jól érezte magát, hogy azonnal ki is jött. Frednek egészen letört volt a hangja. Gondolom, egy nőnek minden joga megvan ahhoz, hogy meggondolja magát, de a hazugság az, ami fáj.
Marion hazudott? El sem tudom hinni. Azt próbálta beadni nekem, hogy mindenki kijött a piacról, az eladók meg a vevők is. Fred, mondtam, van egy hírem számodra, elugorhatok hozzád vacsora után?

0: Amikor megérkeztem Bokmanék farmjára, Fred épp elképedve olvasta az esti újságot. Az egész város megbolondult, jelentette ki. Az összes autó minden ok nélkül lehúzódott a járda mellé, és megállt, mintha egy tűzoltóautó közeledett volna. Azt írják itt, hogy az emberek mondat közepén elhallgattak, és úgy maradtak 5 percen át. Százak mászkáltak össze-vissza a hidegben, egy szál ingben, úgy vigyorogva, mint egy fogpaszta reklám. Meglóbálta az újságot. Erről akartál beszélni velem? Bólintottam. Az egész akkor történt, amikor azt az űrbéli zajt sugározta a rádió, és arra gondoltam, hogy talán 1 a millióhoz az esély, hogy bármi kétség férhetne hozzá, mondta Fred. Másodpercre egyezik az idő. De hiszen a legtöbb ember nem hallgatta a műsort. Nem kellett hallgatniuk, ha helyes az elméletem. Befogtuk azokat a jeleket az űrből, körülbelül 1000-szeresére erősítettük őket, és úgy sugároztuk ki az éterbe. Aki csak az adó közelébe volt, szép nagy adagot kaphatott a felerősített sugárzásból, akár akarta, akár nem. Megvonta a vállát. Úgy látszik, olyan ez, mint elmenni egy égő marihuána mező mellett. Miként lehet, hogy te sohasem érezted a hatását munka közben? Úgy, hogy én soha nem erősítettem fel, és nem sugároztam ki a jelet. A rádió adóállomása az, amitől ilyen ütős lett. Na és most mit fogsz csinálni? Fred meglepetten nézett rám. Csinálni? Mi más csinálhatnék, mint hogy megírom egy megfelelő folyóiratban? Egyszer csak minden kopogtatás nélkül kivágódott a bejárati ajtó, és Lou Harrison rontott be vörösen zihálva. Egy torreador lendületes mozdulatával vetette le a felöltőjét. Őt is beleveszik? Kérdezte, és rám mutatott. Fred összehúzta a szemét. Mibe? A milliókba, felelte Lou. A milliárdokba. Csodálatos, mondta Fred. De mi a csodáról beszél? A csillagok zajáról, magyarázta Lou. Imádják, megőrjíti őket. Látta az újságokat? Egy pillanatra kiúzanodott. Az aj csinálta, ugye, Doki? Hát azt hiszük, igen, válaszolta Fred. Aggodalmas képet vágott. Na és mit javasol, hogyan seperjük be azokat a milliókat vagy milliárdokat? Ingatlan, szólt Lou elbűvölten. Lou, mondtam magamban, Lou, hogy a csodába tudná pénzre váltani ezt az ötletet, ha nem szerezhet monopóliumot a világűrre? És Lou, kérdeztem magamtól, hogyan tudná eladni ezt a valamit, hiszen mindenki ingyen megkaphatja, amikor sugározza? Lehet, hogy ez olyasmi, amin nem kellene pénzt keresni, betettem fel. Úgy értem, nem sokat tudunk arról, hogy a boldogság talán rossz, vágott a szavamba Lou. Nem. Oké, és mi ezzel a csillagokból jövő akármivel boldoggá tennénk az embereket? Most akkor azt mondja nekem, hogy ez rossz? Hát az embernek boldognak kell lennie, jelentette ki Fred. Oké, mondta Lou öntelten, ezt fogjuk megadni az embereknek, és az emberek ingatlanban mutathatják meg, hogy hálásak érte. Kinézett az ablakon. Jól van, egy pajta. Akár itt is kezdhetjük, felállítunk egy adót a pajtában, összekötjük az antennájával, Doki, és már is beindítottunk egy ingatlan fejlesztési programot. Bocs, szólalt meg Fred, nem tudom követni, ez a hely nem lenne alkalmasra. Az utak rosszak, nincs buszjárat, se bevásárlóközpont, a kilátás vacak, és csupa kő a talaj. Lou megbögdöste Fredet a könyökébe. Aj, Dokikám, igen, vannak negatívumai, de azzal az adóval a pajtában megadhatjuk nekik azt, ami a legdrágább a teremtésben, a boldogságot. Eufória domb, javasolta. Szuper, mondta Lou, én hozom az ügyfeleket, Doki, maga meg csak ül majd ott a pajtában kezével a kapcsolód, amint egy potenciális kliens az eufória dombra teszi a lábát, és maga megsuhintja a boldogsággal, nincs, amit meg ne fizetne egy telekér. Minden ház otthon, amíg van áram, mondtam. Aztán, folytatta Lou csillogó szemmel, amikor itt már az összes telket eladtuk, fogjuk az adóállomásunkat, és máshol kezdünk fejlesztésbe. Vagy pedig kialakítunk egy egész rádióállomás flottát, pattintott az ujjával. Ez az, hát kerekeken fog gurulni. Hát valahogy nem hiszem, hogy a rendőrség ezt nagyon értékelni, mondta Fred. Oké, ha jönnek kutakodni, csak egy kattintás a kapcsolón, és megdobja őket is egy adag boldogsága. Megmondta a vállát. A pokolba, még az sincs kizárva, hogy nagy lelkű leszek, és engedem, hogy legyen egy sarok telkük. Nem, jelentette ki Fred halkan. Ha valaha csatlakoznék egy gyülekezethez, nem tudnék a pap szemébe nézni.
1: Hát,
0: neki is adunk egy adagot, javasolta Lou vidáman. Nem, tiltakozott Fred, sajnálom. Oké, mondta Lou, azzal felállt, és föl alá kezdett járkálni. Erre is felkészültem. Van egy alternatív ötletem, és ez szigorúan törvényes. Készítünk egy kis erősítőt adóval és antennával. Nem kerülne többe, mondjuk 50 dollár csinál az előállítás, úgyhogy az átlagember számára is elérhető áron adnánk mondjuk 500 dollárért. Elrendezzük a telefontársasággal, hogy továbbítsák a maga antennájából a jeleket azoknak az embereknek a házába, akiknek van ilyen készülékük. A készülék fogja a jeleket a telefonvonalból, felerősíti őket és szétsugározza a házban, hogy mindenki boldog legyen benne, Willy? Ahelyett, hogy bekapcsolnánk a rádiót vagy a tévét, mindenki majd a boldogságot akarja bekapcsolni. Nem kellenek színészek, díszletek, drága kamerák, semmi sem kell, csak ez a sistergés. Nevezhetnénk ezt euforifonnak, javasoltam, vagy röviden eufiónak. Hű, ez szuper, mondta Lou. Mit szól hozzá, Doki? Hát nem tudom. Fred arcára kiült az aggodalom. Az ilyesmi távol áll tőlem. Jó, ha az ember ismeri a saját korlátait, Doki, bólogatott Lou lelkesen. Majd én intézem az üzleti részét, maga meg csak a technikai részletekkel foglalkozik. Olyan mozdulatot tett, mintha fel akarná venni a kabátját. Vagy talán nem akar milliómos lenni? Jaj, dehogy is nem, persze, hogy akarok, vágta rá Fred gyorsan. De még mennyire, hogy az akarok lenni? Jól van, mondta Lou, és összedörzsölte a tenyerét. Először is meg kell építenünk egy prototípust, és kipróbálni. A dolognak ez a része Fred kompetenciájába tartozott, és láttam, hogy már is izgatja őt a probléma. Igazából egészen egyszerű eszköz lenne, mondta. Gondolom, gyorsan összebarkácsolhatunk egyet, és jövő héten tesztelhetjük is itt.

0: Kedves hallgatóink, Kurt Vonnegut az Eufió kérdés című írásának első részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a Szinódusi Teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szentévét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó második szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részletekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is, idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszemélyű egyisten kép

0: Egységének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzdította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
0: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a szent mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
2: Isten illata. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, aki neki sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami. Tehát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem

0: azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet felett élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Bárdosi Németh János. Síphang. Egy láthatatlan rossz nyírettyű zümmög itt a szívemen belül. A vágy. A vágy rékatja folyton, konok hangját hiába folytom, a sors, az élet és az évek szívemből egyre csak zenélnek, hogy élni mégis mondhatatlan gyönyörűség a gondban, porban. Sorsom akárhogy roppan, fordul, ki nem állnék az ember sorból. Te jó, te szent, te harcos élet, én vagyok leghívebb cseléded. Egy korty italt, egy csókot, egy könnyet, aztán az örök sír is könnyebb. Örök hazámban úgy se fájhat, amiért itt gyötör a bánat. Az elmúlandó jókat esdem ezen a madárfüttyös esten, szívem teljemben minden széppel, hogy megbarátkozzak az éggel, a földporától legyek részeg, és úgy hagyjam itt az egészet. Azt se tudjam, hogy hol vagyok már, a földön vagy az égi foknál, szívem akkor szakadjon össze az élet és halál özönbe, mikor már vágya, dala sem lesz, akkor álljak az ítélethez. S uram, te mondd, hogy hűsíp voltam, a magam énekét daloltam, azt mondtam el csak, amit láttam, magamban és a nagyvilágban, s talán egy kicsit azt is mondtam, ami ragyog a csillagokban, s egy törött szót a te szádról vettem, az csengett vissza énekemben.
1: Bárdosi Németh János Síphang című versét Blaskó Balázs mondta el. Bárdosi Németh János 1902-ben született Szombathelyen. Tanár szeretett volna lenni, de szülei nem tudták vállalni tanulmányainak költségét, így munkába állt. A Szombathelyi Köztisztviselők Szövetkezeténél és az első magyar általános biztosító társaságnál kezdett dolgozni, majd közszolgálatba lépett, könyvelői, ellenőri feladatokat kapott, és ez jelentette civil munkáját a következő 21 esztendőben. Gárdonyi temetésére címet viselte első nyomtatásban megjelent verse az Élet című folyóiratban. Első kötete az Öreg szilfa árnyékában 1926-ban látott napvilágot, és ez azonnal hírnevet hozott számára. Irodalmi esteket rendezett, ahová olyan személyiségeket hívott meg, mint Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula vagy Németh László. 1932-ben megválasztották a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság elnökévé. Elnökként, főtitkárként tevékenykedett egy évtizednél is tovább, és közben könyvek, folyóiratok kiadásánál bábáskodott, írókat indított el a művészpályán. 1943-ban Pécsre költözött. A városi számvevőségen kapott állást, ahol hamarosan vezetőbeosztáshoz jutott. Az irodalmi életbe ott is belevetette magát. Szerkesztője lett a Sorsunk című folyóiratnak, társelnöke a Batsányi János Irodalmi Társaságnak. 1967-ben a Jelenkor című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja lett. Bárdosi Németh János 1984-ben hunyt el Pécsett.

0: A nap imája.
1: Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szereteted kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égess el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Miközben egyre jobban kiélesednek a konfliktusok a világban, megújítjuk kötelezettségvállalásunkat, hogy Krisztus békéjének eszközei legyünk az egyre inkább darabokra esett és megosztott világban. Írja Paul Stack Cochlé-érsek, az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Amikor megemlékezünk erről a tragédiáról, arra kérek minden katolikust, hogy csatlakozzon hozzám az áldozatokért való imádságban, akiket 25 évvel ezelőtt ragadtak el tőlünk az elfogadhatatlan erőszakcselekmények, a World Trade Centernél, a Pentagonnál és a pennsylvániai mezőn, folytatta az érsek. Imájában megemlékezett az áldozatok családtagjairól és barátairól is, akik még mindig siratják elveszett szeretteiket, valamint az elsőként reagáló mentőcsapatok tagjairól, akik közül sokan önzetlen bátorságról tettek tanúságot és az életüket adták. Az amerikai főpásztor 14. Leópápa békevilágnapi üzenetét idézve emlékeztet arra, hogy a béke nem csupán cél, hanem jelenlét és út is egyben, és még ott is lehet találni embereket, akik nem feledkeztek meg a békéről, ahol már csak romok maradtak. Innen fakad a felhívás, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Formáljon bennünket mindinkább Jézusnak, a béke fejedelmének képmására, hogy együtt építhessük fel a szeretet és az egyetemes testvériség civilizációját, írta Paul S. Cochlé érsek. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseire a 2026-2027-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az intézménybe. Mindezek eredményeként 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma meghaladja a 4000 főt az Eszterházy Egyetemen. Szeptember 15-én kedden zarándoklatra kerül sor a Kassai Főegyház megyében elterülő Rad községben, ahol a hívek a 17. században a missziós szolgálat és a katolikus hit hirdetése közben életüket adó minorita testvérekre emlékeznek. A 17. században minorita szerzetesek működtek Radon, közülük többen is vértanú halált haltak szolgálatuk során. A helyi hagyomány szerint egy alkalommal ellenséges katonák meg akarták szentségteleníteni a templomot, valamint annak oltárképeit és szent edényeit. A minoriták ezt nem engedték, ezért a katonák bosszúból karddal megtámadták és megölték őket. A szeptember 15-i zarándoklaton imádsággal és hálával emlékeznek meg a minorita vértanukról. A program 16 órakor kezdődik imádsággal és gyónási lehetőséggel. 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Jaroszláv Szár Ferences lesz. A szentmisét követően körmenetet tartanak az egykori minorita kápolna helyszínére. Majd lehetőség nyílik a minorita vértanú Iglódi Illés István testi maradványai mellett személyes imádságra is, amelyek a plébánia oratóriumában találhatók. A zarándoklat közös agapéval zárul a plébánia udvarán. Az EGRI Szervita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Fájdalmas anya ünnepén, szeptember 15-én kedden délután 16 órakor a Jópásztor óvoda és fertálymesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkozunk, majd a templomban lesz Szent Mise 17 óra 30 perckor. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist Bakos Tamás atya tartja, és 17:30-kor a családokért felajánlott Szent Misét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a híveket. Idén, szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő Szent Misét Res András egerbaktai plébános mutatja be, a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő Szent Misét Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri Szent Misék után körmenet és agapé is lesz. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák iskolák gyermekeinek műsorát követően fellépnek a Szimbavölgyi Néptáncműhely, ami utánpótlás csoportjai, és a zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön Formációs Táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Projekt koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébánia előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark várja a látogatókat. A búcsú 18 órától a templomban szentmisével zárul. Víjvitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a víjvitányi Szent Anna templomban. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Szeptember 21-én lesz Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Szeretettel várják a híveket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az EGRI főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, Tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közbenjáró imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptista Sobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomban külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gadzik Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott szolgálatára. Engem, aki ezelőtt káromoltam, üldöztem őt, és erőszakos ember voltam. Krisztus követőit két véglet fenyegeti, mely megronthatja önátadásukat. Az egyik, amiről Jézus beszél az evangéliumban, elsősorban a friss megtérőket kísérti. Rendszerint ők azok, akik megtapasztalva az Úr irgalmát, amely megkönnyörült rajtuk, úgy érzik, hogy már mindent jól és tisztán látnak, s az ő feladatuk másoknak is megmutatni a helyes utat. Nem feltétlenül vakok, de könnyen elvakíthatja őket az önmaguk tévedhetetlenségébe vetett hit, mikor megérzéseiket, hirtelen jött ötleteiket mindjárt a Szentlélek sugallataival azonosítják. A másik véglet a túlzott perfekcionizmus. Egyeseket az riaszt vissza az egyházban vállalt bármiféle szolgálattól, hogy még nem értek meg, még nem tiszták és kifogástalanok, s ezért nem lehetnek példaképek. Szent Pál a mai Szentleckében annak példáját mutatja be, aki jól tudja, hogy érdemtelenül természete és életvitele ellenére hívta meg őt Jézus Krisztus az ő szolgálatára. De akit ez a kiválasztottság sem felfuvalkodottá nem tett, sem nyomasztó teherként nem nehezedik rá. Önmaga helyett Istenre és az ő kegyelmére figyel, s hálát ad az Úrnak azért a csodáért, melyet életében végbe vitt. Egy pillanatra sem felejti, hogy honnan jött, s miből lett azzá, amivé Krisztus alakította. Az apostol levelei tanúsítják, hogy bár a kegyelem, mely megragadta őt egy pillanat alatt új irányt adott életének, de a megtérés régi természetének levetkőzése hosszú folyamat eredménye volt. Ahogy idősödik Szent Pál, úgy érezzük egyre jobban átsugározni levelein a gyöngét szeretetet, mely az egykor erőszakos embert eltöltötte a rábízottak iránt. Aki a megtérés sodrába került, már alkalmas lehet arra, hogy szolgálatot vállaljon Krisztus egyházában. Éppen látható fejlődésben levése teszi őt az evangélium hiteles tanújává, ahogy élete egyre egyértelműbben Krisztusra mutat, s az ő túláradó kegyelmének csodálatos átalakító erejét hirdeti.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Môže viesť slepý slepého? Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi? Brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš. Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Vi peldicko vorba pendas lenge. Vare o korrosa ingrelle biak hengires. Vare nasol dui žena ande o šanco perna. Najmaj baro si tjardo katerpesko majstero, baka na sakon čačo avla, kasavo avla tarso majstero. Aj so stardike se puršuk, savian de kavreski jaksi, bau intrego maro cile sama savoan de tiahasi. Atunci pale sarsai penestia maleske prala, muktela bavrian de tiaha e puršuk, kanatuan de tiaha cidike so maro. Tuho hamno. Le mai angla labri ande ciriaco manro, ai palacadi gingin pe codi, che avrite le sandete amale schiac e pursu.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Lukas. Er gebrauchte auch einen Vergleich und sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinen Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Boldog Perbojre János Gábor, lazarista, misszionárius, vértanú. 1802-ben született, Kínában halt meg 1840. szeptember 11-én. Csupán 38 évet élt. Dél-Franciaország a szülőhazája. Egy kis tanyán született, mélyen vallásos földműves családban. Édesapjának egyik testvére lazarista volt, így a fiúcska is 2,5 éven keresztül az általuk vezetett iskolába járt, majd érettségizett. Az egyik népmisszió hatására elhatározta, hogy ő is misszionárius lesz, s a kínai misszióba megy arra a helyre, ahol 1783-ban a francia lazaristák felváltották a jezsuitákat. Nagybátyja vezette be a szerzetesi életbe. 1820-ban letehette első fogadalmát. Párizsban tanult tovább, példaképei Aquinói Szent Tamás, Szent Bernát, Avilai Szent Teréz voltak. 22 éves korában befejezte tanulmányait, de mivel nem volt meg a kellő kora a papszentelésre, ezért 2 évig tanítóként dolgozott a rend egyik kollégiumában. 1826-ban pappá szentelték. Azonnal kinevezték dogmatika tanárnak a szemináriumba. Egy év múlva jóságáért, szelídségért rektori kinevezést kapott. Egy percig sem tett le arról, hogy hithirdető legyen Kínában. 1835. március 21-én indulhatott el álmának megvalósítására, de a Kínában tartó egyházüldözés miatt Makaóban maradt. Aztán egy sötét éjszaka titokban elhagyta a várost. A belső kínai Hupe tartományt kapta területül. Árruhában, gyalogszerrel és csónakon tette meg a 4 hónapig tartó utat. Mire 1836. július 27-én megérkezett rendeltetési helyére, már súlyos beteg volt. Ezért földgyógyulása után elöljárója a szomszédos Honan tartományba küldte, hogy az ott élő 1500 keresztényt gondozza. Egy évbe került, amíg híveit titokban fölkereshette, a szentségeket kiszolgáltathatta. Sok rettegés és bujkálás között végezte munkáját. Később ő lett a Hupe tartományban lévő Csauenkov misszionáriusa is. Ott körülbelül 2000 keresztény élt. A hegyek között könnyebb volt ugyan a pasztoráció, ám a hívek nagy szétszórtságban éltek. 1839. szeptember 15-én egy népes csapat érkezett hozzájuk, hogy felkutassák a keresztényeket. Menekülni készültek, de árulás miatt elfogták őket. Megkötözve vitték a kucsingi börtönbe, ahol majdnem egy évig tartott keresztútja. A börtönben sok keresztény elhagyta hitét. Mikor ő erre nem volt hajlandó, akkor kínzói minden erejüket összeszedték, hogy megtörjék. Maga az alkirály vezette a pert és a kegyetlenkedéseket. Végül is halálra ítélték. 1840. szeptember 11-én a császár megerősítette az ítéletet. Még aznap kivégezték. 1889. november 9-én avatták boldoggá. Ne szűnjünk meg imádkozni azért, hogy a mai időkben Kínában is szabadon működhessenek a misszionáriusok, szabadon gyakorolhassák hitüket, vallásukat a Rómához hű katolikusok. Imádkozzunk azért, hogy Kína nép előtt is minél inkább megnyíljon a lehetőség, hogy megismerjék az evangéliumot, Jézus Krisztust, a világ üdvözítőjét.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

A mai napon, a szeptember 11-én a Teodórák ünneplik nevük napját. A Teodóra név a Teodor férfi név női párja. Két ógörög szó, az Isten jelentésű Teosz és az ajándék jelentésű Doron összetételéből származik. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Teodóra nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a Teodórákat sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon született Praj György. 1723-ban Érsekújvárott. Ő jezsuita szerzetes, történetíró volt. 1740-ben lépett a jezsuiták közé. Széleskörű munkásságot fejtett ki a történelem tudomány terén. Azon jezsuita történetírók közé tartozott, akik történetírásunkat sok ismeretlen anyag felkutatásával és a felgyűlt anyag első kritikai megrostálásával gazdagították. Elsőként adta ki a legrégibb összefüggő magyar nyelvemléket, a halotti beszédet. Az ezt őrző kódexet róla nevezték el. Adatgyűjtő és adatkritikai munkássága a tudományos magyar történetírás kezdetét jelentette. És szintén a mai napon született Szombathelyen, 1893-ban Pető András orvos. A Bécsi Egyetemen orvosi oklevelet szerzett, majd az Élettani Intézetben tanársegéd, később több rehabilitációs intézet vezetője volt. Mozgásterápiával 1922-ben kezdett foglalkozni az ausztriai Semmeringi Gyógyintézetben. 1938-ban hazatért, és ekkor alapozta meg a később kialakított konduktív pedagógiai rendszerét. Módszere új utat nyitott a központi idegrendszeri mozgássérültek rehabilitációjában. A konduktív nevelés alapgondolata, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, amelyek a tanulási, tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét konduktívnak, amelynek jelentése rávezetés. 45-től 63-ig a gyógypedagógiai tanárképző főiskola tanszékvezető tanára, egyidejűleg az Országos Mozgásterápiai Intézet vezetője volt. Ezt az intézményt fejlesztette később a mozgássérültek nevelőképző és nevelőintézetévé. Ugyanitt az önálló konduktorképzőt is létrehozta. Úttörő munkáját külföldön is elismerték. A nevét viselő és módszerét alkalmazó budapesti intézet ma már világhírű. És a mai napon hunyt el Budapesten 1917-ben Téri Ödön orvos, a magyar turista mozgalom egyik megalapítója. 1880. szeptemberében a Selmecbánya közelében lévő Stefultóra került, és ott bányászorvosi állást vállalt. Megalapította a Magyarországi Kárpát Egyesület Szitnya osztályát, 1882-ben pedig a pénzügyminiszter támogatásával a berlini egészségügyi kiállításra küldték ki, ahol tanulmányozta a bányászatot, kohászatot és a dohányfeldolgozási ipart érdeklő egészségügyi berendezéseket, majd ennek eredményéről terjedelmes jelentésben számolt be. Az 1883-84. Évi himlőjárvány idején nyújtott rendkívüli önfeláldozó teljesítményének elismeréseképpen 100 forint jutalmat nyert a bánya igazgatóságtól. Azonban anyagi körülményeinek kedvezőtlensége miatt arra kényszerült, hogy máshol próbáljon boldogulni, ezért visszaköltözött Budapestre, ahol a közegészségügyi igazgatásban helyezkedett el. 1890-ben kinevezték közegészségügyi felügyelővé, majd főfelügyelő lett. Számos dunántúli fogolytábort vizsgált felül 1916 terén, mely során súlyosan meghűlt, és onnantól kezdve folyamatosan betegeskedett. Asztmája miatt egyre gyakrabban kényszerült ágyban maradni, végül kénytelen volt nyugdíjaztatását kérni. Élete során intenzíven foglalkozott a magyarországi turista mozgalom szervezésével, kezdetben a Pilist és a Börzsönyt járta be, majd a tátrai hegyekben túrázott. Több csúcsot a Magas-Tátrában ő mászott meg először. Az ő nevéhez fűződik az első dobogókői menedékház alapítása is. Téri Ödön 1917. szeptember 11-én hunyt el. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a független közmédia testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Hamarosan lejár a 7. osztályos tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a szülőket, hogy ha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába, közölte a központ. A közlemény szerint a humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, és a védőoltás beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet, ezért szerepel a magyar iskolai oltási programban. Nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában a Fidesz frakció, amely az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásának nevezte a választást. Mint írták, jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. Erőszakosan és alaptörvényellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától, Súlyog Tamást, alkotmánybírói megbízatásától Polt Pétert, Haszonicsné, Ádám Máriát, Lomnici Zoltánt és Juhász Miklóst. Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét, és felszámolták a jogállamiságot. Írták a közleményben, amelyben illegitimnek nevezték az így létrehozott új politikai rendszert, amely az alaptörvény durva sérelmével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz frakció úgy fogalmazott, a demokratikus jogállam helyreállítása után minden döntést felülvizsgálnak, addig pedig a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel küzdeni fognak. A tavalyi 0,5% után idén 1,7%-kal, jövőre 2,2%-kal bővülhet a magyar gazdaság. Az éves átlagos infláció idén 1,8%, 2027-ben 2,8% lehet, közölte az Erste Bank. Levonulnak a katonák a paksi fenékküszöb építkezéséről. A honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az országos vízügyi főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult időre van kilátás többfelé esővel, záporral, zivatarral. Az zivatarokat jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. A csúcsértékek általában 15 és 22 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
2: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
3: Szeretettel köszöntjük asztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szöllős sütemény receptjét is megismerhetik. Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
4: Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így három olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért három nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlődombon hamarabb szüretelni egy-két nappal se. Amikor kezdődött a szüretnapja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát így október 15 Szent Teréz napja a szüretnapja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüretnapjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok a gazdának, behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haját, ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Júdás is ebbe az időszakba emlékezzünk rá. Ez egy terményjósló idő volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható, és már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repszint is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színbe van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piac adta kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertemben birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. Viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, És hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, amikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. Rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyv alakú, emeletes rokokó ruhás mennyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahova kisbaba született, oda kádas fürdőzőbabát vitt, vagy pólyás babát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogyan most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszer én beszél, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a nonpluszultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra a linzert tésztából azokat az eszközöket, a kínzó eszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem, erre a két alkalommal biztos, hogy említettem

0: Én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.
1: Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisban készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegendő, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor verte mindig a habot. Ő nem látott jól, de ülve szintén nagy türelemmel jó keményre verte mindig a tojáshabját, és hát állítom, ha nem duplája is, de jóval több lett neki, mint amit robotgéppel föl lehet verni. Ugyan ő keverte ki a krémeket, még akkor is, amikor már volt elektromos habverőjük, akkor is ő verte ezt. Tehát visszatérek ahhoz, hogy tehát hozzáadtuk a kanalanként a kristálycukrot, és ezzel addig verjük, amíg teljesen sima nem lesz. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. A habverésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis hólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
2: Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
1: Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojássárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral, bérrel, tepsibe, vagy tortaformába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rossos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma, és akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az egyharmadát öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivitne használjunk, amikor zselatinnal, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már az előtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, hogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete, a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölccsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlünk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni. Tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsés segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázúdulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, amíg dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ezt a világosokat, és jó keményre főzzük ezt a pudingot. Azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit, vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár 2 is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni, ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára, habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a cellofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. Így nem kell takargatni a hűtőszekrénybe, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a cellofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk maszkarpónét is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a mascarpone valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzáfőzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone, hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban ma a Góbé együttes 2022-ben megjelent Élem című lemezéről válogatunk. Bár a zenekar tagjai nem akarják magukat Bartók Bélához hasonlítani, de bizonyos értelemben ők is a Bartók által kikövezett úton próbálnak járni. A Kárpát-medencei névzenei kincsből indulnak ki, és ezt Bartók a klasszikus zenei eszmerendszerbe próbálta beleilleszteni, a Góbé pedig a popzenek különböző stílusaiba. A 2022-ben megjelent lemez a Góbénak már a negyedik albuma, ami ebben a felfogásban készült. Az pedig külön érdekessé teszi, hogy ez az első, amit az új felállásban vettek fel, ugyanis a csapat bőgős és énekes posztján másfél éve új tagok vannak Hegyi Zoltán és Várai Áron személyében. Az új frontember és a jazzvilágból csatlakozott bőgős új lendületet is hoztak az együttesbe. Muzsikáljon hát a Góbé. Jó szórakozást kívánok!

Thank you.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Góbé Együttes 2022-ben megjelent Élem című lemezéről válogatott Kovács Krisztina.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Kvasinger Jenő kezeli, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien. A bemondót Berecz Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsorkínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy Reisz Gábor Földszín című filmje a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik legjobban várt alkotása. A fotográfia 200. születésnapja alkalmából látható Emil Zola, a Fényíró című kiállítása a mai Manóházban. Szabó Sebestyén László művészeti vezetésével elindult az Egri Gárdonyi Géza Színház 2026-2027-es évada, és a Varázs Fuvalával kezdi az őszi szezont a Budapesti Fesztivál Zenekar a MÜPÁ-ban. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon, Lélekműhely című műsorunkban Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszél. 14 és 15 óra között Kisújszállási frekvenciánkon, Szülőföld című műsorunkban elsőként beszámolunk arról, hogy OTDK dicsőségfalat avattak még a nyáron az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, majd az Egri Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról szólunk. Ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
3: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
2: 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Boldog Perbolyre János Gáborról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor Hitvalló című műsorunk kezdődik, melyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a bizalomról, őszintességről és becsületességről beszélget. A 16 órai hírek után kezdődik kívánságműsorunk, majd ifjúsági magazinműsorunk az iránytű következik. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik pódium beszélgetéséből hozunk egy részletet, melynek témája Pressburger Imre, Miskolcról származó Oscar-díjas forgatókönyvíró volt, de a korszak színészeiről, sajátosságairól is lesz szó. Következzen rövid ajánlunk Molnár András műsorához.
4: Hát én azt gondolom, hogy túl a forgatókönyvön, meg nagyon sok elemen, hogyha van közép-európai elem a filmjeikben, akkor ez az ő alakja, mert ugye ez a bécsi színész, ez már az arcával, akár csak mondjuk gondoljuk Christoph Waltzra, aki ugye sok évtizeddel később jelent meg ugye osztrák színészként egy Quentin Tarantino filmben, tehát valamiképpen ez a nagyon sajátos közép-európaiság, ez az egész arc, ez az egész karakter, ez megjelenik a számomra legalábbis az Anton Volbruck-nak az arcában.
2: 17 órakor regionális híreket, majd a kora esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben az idei év tavaszán elhunyt Edit Éva Jéger, holokauszt túlélő egyik könyvét ajánlja elolvasásra Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója. 19 óra 45 perctől esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az órában Kisújszálláson a Görög Katolikus Rádió adását hallgathatják. 20 órakor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Szontágné Demeter Ágnes, lószőrékszerkészítő népi iparművésszel beszélgetünk. Ezután a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni programajánlatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek. Berecz Renátát hallották.

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottságban. Ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Hamarosan lejár a 7. osztályos tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a szülőket, hogy ha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába, közölte a központ. A közlemény szerint a humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, és a védőoltás beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet, ezért szerepel a magyar iskolai oltási programban. Nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában a Fidesz frakció, amely az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásának nevezte a választást. Mint írták, jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. Erőszakosan és alaptörvényellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától, Súlyog Tamást, alkotmánybírói megbízatásától Polt Pétert, Haszonicsné, Ádám Máriát, Lomnici Zoltánt és Juhász Miklóst. Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét, és felszámolták a jogállamiságot. Írták a közleményben, amelyben illegitimnek nevezték az így létrehozott új politikai rendszert, amely az alaptörvény durva sérelmével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz frakció úgy fogalmazott, a demokratikus jogállam helyreállítása után minden döntést felülvizsgálnak, addig pedig a hatalmi önkénnyel szemben, a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel küzdeni fognak. A tavalyi 0,5% után idén 1,7%-kal, jövőre 2,2%-kal bővülhet a magyar gazdaság. Az éves átlagos infláció idén 1,8%, 2027-ben 2,8% lehet, közölte az Erste Bank. Levonulnak a katonák a paksi fenékküszöb építkezéséről. A honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult időre van kilátás többfelé esővel, záporral, zivatarral. Az zivatarokat jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. A csúcsértékek általában 15 és 22 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
6: Reisz Gábor Földcím című filmje a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik legjobban várt alkotása. A fotográfia 200. születésnapja alkalmából látható Émile Zola a Fényíró című kiállítása a mai Manóházban. Szabó Sebestyén László művészeti vezetésével elindult az Egri Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. A Varázs Fuvolával kezdi az őszi szezont a Budapesti Fesztivál Zenekara Műpában, de találkozhatunk velük szeptember 12-én is a Hősök terén. És ezen a szombaton a nyári szünet után újra nyit a Fonó, mégpedig a 37. Táncházak éjszakájával. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: A 22. Cinefest hivatalos versenyprogramjában mindössze egy nappal a velencei vörös szőnyeges premier után szeptember 11-én mutatkozik be Magyarországon Reisz Gábor legújabb negyedik filmje, a Földszint. A rendező és stábja visszatérő vendégek a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Reisz Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című első nagyjátékfilmjével 2014-ben megnyerte a Cinefest nagydíját, az Adolf Cukor díjat. Két évvel ezelőtt pedig ugyancsak a hivatalos programban szerepelt a Magyarázat mindenre című alkotása. A Földszint főhőse Kristóf, aki feleségével egy társasházi földszinti lakásban lakik. Azon a napon, amikor megtudja, hogy hamarosan apa lesz, penészfoltot fedez fel a lakása falán. Elhatározza, hogy kideríti a folt eredetét. A film az ő néhány óráját meséli el, péntek délutántól másnap hajnalig. A rendező az életművéből jól ismert módon a magyar valóságot abszurd humorral önti nyakon. A Földszint a Magyarázat mindenre mintájára független gyártásban, ezúttal magyar-olasz koprodukcióban valósult meg, részben közösségi támogatói összefogás eredményeként. Reisz Gáborral beszélgettem. Ugye három nagy játékfilmed van eddig, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a Rossz versek és a Magyarázat mindenre. A negyedik az most készült, de miről szól ez?
1: Ez egy olyan film, ami egy napját meséli el egy fickónak, akivel két fontos dolog történik ezen a napon, és alapvetően egy társasházban játszódik az egész, sok szereplővel, szatirával próbáltuk megfogalmazni azt, hogy hogyan működik egy lakóközösség.
0: A te embered a szokásos csetlő, botló, kicsit bizonytalan, mindig téged látlak a hőseidben, ezt száfolhatod, vagy nem?
1: Az az igazság, hogy soha, de soha nem tudatos. De aztán valószínűleg vannak hasonlóságok. Ezen csak azért is nem akarok feltétlenül változtatni. Igazából nem ilyen tudatosan írok, vagy tudatosan gondolkodom a következő filmeken, hanem amit fontosnak érzek, arról beszélek. Mondjuk az egész filmforgatás az sok szempontból ilyen sportteljesítmény volt, mert 20 nap alatt forgattuk le a filmet. A Magyarázat mindenit is 20 nap alatt forgattuk, de egyszerű volt a szerkesztése és a gyártása is talán, ez sokkal nehezebb.
0: Ugye a cirkofilm mögétek állt, és besegített a film finanszírozásba, hogy el tudjon készülni. Ez az egyébként független film?
1: Ez egy független film, ez úgy indult, hogy a Proton Cinema beállt a film mögé, vagy mellé. Velük készítem én az összes filmet, amióta elvégeztem az egyetemet, és igazából a Magyarázat mindenre bevételeire alapult a költségvetés kezdetben. Aztán mellénk állt egy olasz forgalmazó és produkciós cég, akik annó megvették a Magyarázat mindenrét, ők akartak mindenképp segíteni, ezért olasz koprodukció, és nagyon sok támogatónk és segítőnk van.
0: Kiket láthatunk majd a filmben?
1: Tompa Ádám a film főszereplője, aki Glasgow-ban él, színművészként végzett az SFA-n, 12-ben ment ki Angliába, és azóta is Angliába él a családjával, de a kedvünkért eljött, és ő lett a főszereplője a filmnek. Az Arthouse szerelmesei onnan ismerhetik az elmúlt egy évből, hogy egy olyan film, mondjuk az a cím, hogy Blue Heron, és abban a filmben ő játssza az apát. Ez a film, ez nagy sikerrel volt a Budapest Filmfesztiválon, és most pont Amerikában forgalmazzák. Amikor megnéztem ezt a Blue Heron című filmet, akkor mondtam magamba, hogy na, ő vele fel kell venni a kapcsolatot.
0: És kiket láthatunk még a filmben?
1: Igazából nem mondanék neveket. Nagyon sok szerep van ebbe a filmbe. Sok lakó és sok színész.

0: Reiszt Gábort hallották, akinek legújabb negyedik filmje, A Földszín, szeptember 11-én mutatkozik be a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Mint hallhatták, a film részben közösségi finanszírozásból valósult meg a Cirkofilm támogatásával. Hogy ez hogyan történt, arról beszél most Garancsi Ágnes, a Cirko munkatársa, és utána arról a további 5 filmről is hallunk tőle rövid ismertetőt, amiket először a még szeptember 12-ig tartó 22. Cinefest közönsége láthat elsőként. Reiszt Gábor filmje, a Földszint, a 3 magyar film közül az egyik, ami premier filmként megjelenik a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A Cirkónak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ez a film meg tudott születni, már ami a finanszírozást illeti.
1: Rajtunk keresztül zajlott egy nagyon jó közösségi finanszírozási kampány. A közösség, akik a Gábor filmjeit eddig követték, az ő segítségük volt ebben, az igazán hangsúlyos, és ez a Gábor elévülhetetlen érdeme, hogy most már a negyedik filmjéhez szedtük össze a nézőktől a támogatást, tehát, hogy annyira szeretik őt, és annyira várták a nézők a filmjét, hogy ez a saját forrásaikkal is hajlandóak voltak hozzájárulni. Ez nyilván nem egy szokványos finanszírozási eszköz, és nem is az egész filmet finanszírozták ebből, hanem csak egy kis részét, de egy nagyon fontos segítség volt egy olyan pillanatban, amikor már a költségvetésnek egy nagy része összeállt, de azért úgy érezte a producer és a stáb, hogy ez kevés lesz ahhoz, hogy legyártsanak egy nagy játékfilmet, és ekkor fordultunk a nézőkhöz segítségért, és 13 millió forintot tűztünk ki célul, és ezt össze is gyűjtötték a nézők a Gábornak, illetve a filmnek.
0: Nem csak a nézők, hanem a Cirko is nyilván elkötelezett, és nagyon szereti és támogatja Reiszt Gábor filmjeit, mert ha nem így lenne, akkor már negyedszerre nem álltatok volna be egyáltalán a forgalmazásba is. Ugye az összes filmjét a Cirko forgalmazta?
1: Igen, van valami furcsa és megmagyarázhatatlantól kezdve, a Rossz versek és a Magyarázat mindenre. Után most akkor ez a negyedik, a Földszín című.
0: Ugye a Földszint a Cinefesten fog debütálni a magyar közönség előtt. Mikor lesz a rendes bemutatója?
1: Október 1-től teljes spektrumban látható majd az összes moziban, amelyik felveszi, és én remélem, hogy legalább 30-40 helyszínen látható lesz.
0: A Miskolci Cinefesten a Cirko egyéb filmjeivel is tudunk találkozni, amiknek nyilván a vetítése majd később kezdődik. Biztos van egy tervetek arra nézvést, hogy mikor láthatjuk majd ezeket a filmeket rendes forgalmazásban. De melyek ezek a filmek, amiket most a miskolci közönség láthat elsőként a Cinefesten?
1: Elsőként be fogjuk mutatni a Cinefesthez a legközelebbi időpontban Hirokazu Koreeda filmjét, a Bárány, amit akarsz, ez a címe, ez a Kishercegre utal ez a cím, a Kishercegnek az egyik híres részletére, amikor bárányt rajzolnak benne. Egy nagyon érdekes történet egy kisfiúról, aki egy humanoid robotként él egy családban. Ez a közeli jövőben játszódik, és hát egy lehetséges forgatókönyvet vetít elő, amikor akár családtagot rendelhetünk magunknak egy robot formájában az interneten. Koreeda a családi történeteiről híres, hát ez most itt egy extrém példa lesz ebben az életműben. Ő egy japán rendező, rendszeresen fesztiváldíjas filmekkel rendelkezik. A következő lesz a Párhuzamos történetek, Asghar Farhadinak az új filmje. Ez egy igazi sztár szereposztással készült film, francia sztárokkal, párizsi környezetben forgatta. Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Virginie Efira és egy pillanatra Catherine Deneuve is feltűnik. A filmben ez egy ilyen rejtélyes, nyomozásos történet egy írónőről, akit az Isabelle Huppert alakít, és egy hangstúdió dolgozóiról, hogy közöttük mi a kapcsolat, azt majd a filmben felderítik a nézők. Nem árulnék el róla többet, mert elég csavaros a történet, és nehéz róla spoiler nélkül beszélni, de azt hiszem, hogy ez a névsor már elegendő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést. És a következő filmnek, a Róze című filmnek is a főszereplője az, aki a legerősebb húzó ereje, Sandra Hüller, akit már számos német vagy német kötődésű filmben láttunk, de amerikai szuperprodukcióban is előfordult már. A mi nézőink imádják a Tony Erdmann című film óta szerintem. Itt egy kosztümös történet a 17. vagy 18. század környékéről, fekete-fehérben egy nagyon kemény világot mutat be, ahol ez a Róze nevű főszereplő férfiként él egy kis közösségben, így ismerik meg őt, és földhöz jut, és ott kezd el gazdálkodni, és férfiként kell bizonyítania, hogy képes ebben a közösségben érvényesülni, és képes a földet megművelni. Hát nagyon kemény tapasztalatok várnak rá ebben a közegben, de egy nagyon különleges filmről van szó. Markus Schleinzer a rendező, osztrák film. Valamennyi német gyártás is van benne, de főleg osztrák. Olyannyira, hogy Ausztriának ez az Oscar jelölt filmje. A következő film pedig, ami szerepel a Cinefesten, az egy könnyedebb, francia, romantikus, szerelmes történet, Szikrázó csók címmel. Ez az idei Cannes filmfesztivál nyitó filmje volt. Ez is egy kosztümös film Párizsból, az 1920-as években játszódik, és egy festő az egyik főszereplője, aki miután meghalt a felesége, nem nagyon talál magára, és nem nagyon tud alkotni, és ebben egy nagyon furcsa segítséget kap, ugyanis az ügynöke meggyőz róla egy cirkuszi mutatványos lányt, hogy játssza el neki, hogy meg tudja idézni a felesége szellemét, és ezek a szellemidéző alkalmak újra képessé teszik a festőt arra, hogy alkosson. Aztán persze majd egy teljesen más irányt vesz a történet. Egy nagyon érdekes kosztümös világot látunk a filmben ennek a cirkuszi mutatványos lánynak a közegében, és hát az egész kosztümös párizsi hangulat, ez a 20-as évek környezete, egy nagyon romantikus és nagyon szerethető filmet adott össze. A rendező Pierre Salvadori, aki számos ilyen romantikus vígjátékot rendezett már, mindegyiket imádják a nézők általában, és a szereplőgárda is nagyon sokat hozzátesz ehhez a filmhez. Pio Marmaille és Anaïs de Moustier játsszák a főszerepeket. Névről nem biztos, hogy ismerik őket a nézők, de sok filmben láthatták már őket, úgyhogy ha megnézik az előzetest vagy a plakátot, akkor be fog ugrani, hogy kik ezek a szereplők, és nagyon ajánlom mindenkinek ezt is. És az utolsó film pedig, ami a Cinefesten szerepel a mi filmjeink közül, az pedig a Minotaurus című Zjagincev film, ami a rendező életművébe tartozóan teljesen konzekvensen, általában mindig a korrupció és a visszaélések a zűrös és szürke zónában mozgó figurák körül játszódik. Egy elég privát történetet látunk, egy férjről és egy feleségről. Egészen megdöbbentően bomlik ki a történet a szemünk előtt, nagyon szép színészi játékkal. Ez a rendező ebben a műfajban szerintem utánozhatatlan, úgyhogy ezt a filmet is érdemes lesz várni és figyelni. Aki teheti, az a Cinefesten most megnézheti, de mi csak sokára mutatjuk majd be 2027-ben.

A Szirkafé munkatársa Garancsi Ágnes az általuk támogatott Reisz Gábor alkotásról, a Földszintről beszélt, illetve arról a további öt filmről, ami most látható a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Az idei Cinefesten különleges fókuszba kerül a miskolci születésű, Angliában alkotó Oscar-díjas filmes Emerick Pressburger, azaz Pressburger Imre életműve. Tegnap már egy konferencián emlékeztek meg róla és alkotótársáról, Michael Powerről, és ezen a konferencián részt vett Emerick Pressburger unokája, az Oscar-díjas rendező és producer Kevin MacDonald is, aki a mostani Cinefesten átvehette az Európai Mozi Nagykövete díjat. Kevin MacDonald azért is érkezett Miskolcra, hogy megtekintse az épülőben lévő Pressburger házat. Az eseményre vele tartott testvére Andrew MacDonald is, aki producerként folytatja a filmes családi hagyományokat. A Szentpéteri kapu 3-as szám alatt található Pressburger ház digitális művészeti inkubációs tér szerepét tölti majd be, emellett oktatási helyszínt kínál a Miskolci Egyetemnek és a régió művészeti középiskoláinak. Teret ad különböző workshopoknak, kutathatóvá teszi a Cinefest filmarchívumát, állandó kiállításával pedig hozzájárul a magyar filmtörténet megismertetéséhez. A Pressburger ház még az idén elkészül, így a jövő évi Cinefesten már ott is lehet tartani vetítéseket és szakmai programokat. Az idei 22. Cinefest viszont szeptember 12-éig még várja a filmekkel a közönséget, szeptember 13-án pedig egy John Williams koncerttel búcsúzik. A Miskolci Szimfonikus Zenekar Werner Gábor vezényletével a Művészetek Háza Pressburger termében John Williams leghíresebb filmzenéit szólaltatja meg. Így újra részesei lehetünk a Schindler listájának, a Jurassic Parknak vagy a Harry Potter sorozatnak. És most a Csillagok háborújának is.

0: A fotográfia 200 éves, ezt világszerte számos intézmény ünnepli. A mai Manuház is csatlakozott a francia intézet kezdeményezéséhez. 2026. szeptemberétől egy éven át a Francia Fény két évszázada című jubileumi programsorozattal tiszteleg a fotográfia 200 éves öröksége előtt. Klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a francia fotográfia múltját és jelenét, mindjárt elsőként egy Émile Zola képeiből készült összeállítással. Baki Péterrel, a mai Manuház igazgatójával beszélgettem.
1: 200 éves a fotográfia éppen ebben az évben, és egészen 2026-tól 27-ig, szeptembertől szeptemberig ez egy ünneplési időszak, és a mai Manuház kiemelten foglalkozik ezzel az időszakkal, több kiállításon keresztül. Ez az első, ami most megnyílt, Émile Zola és Nora Dumas művészetét bemutatva.
2: A fotográfia 200 éves, hiszen Niépce 1826-ban, más források szerint 1827-ben készítette el a dolgozó szobájából azt a felvételt, amelyet ma a fotográfia születésének gondolunk. Ez egy heliográfiával készült felvétel, de ezt a felvételt már a fény hozta létre, tehát joggal nevezhetjük a daguerrotípia előtti eljárásként a fotográfia születésének. Ugyanakkor egyébként a fotográfia születése 1839. augusztus 19-e hivatalosan, mert akkor lett a francia nemzet által közkincsé téve, és akkor az egész világ megismerhette az eljárást, a daguerrotípia eljárást, de ez egy 13 évvel későbbi történet.
1: Vagy akkor is lehet ünnepelni.
2: Abszolút, akkor is egy bicentenáriumot fogunk ünnepelni, viszont most a Francia Fény két évszázada elnevezésű rendezvénysorozattal indított a mai Manuház, amely rendezvénysorozat összesen 13 kiállítás foglal magába. Ugye három kiállítási helyszínünk van, egy Project Lab galériánk, egy pici kis galéria, ahol mindig ilyen feltörekvő, de már sikeres kortárs alkotóknak adunk bemutatkozási lehetőséget, illetve az első, illetve a második emelet vagy szeparálva egy-egy alkotónak szenteljük, vagy egy közös kiállítás, egy kétemeletes kiállítás valósítunk meg. Ebben az esetben a francia fotográfiát azért fontos véleményem szerint ilyen méltó módon megünnepelni, hiszen szinte mindent kis túlzással a franciák fedeztek fel, ők találták ki a fotográfiát, Niépce, aztán később Daguerre. Ők találták ki a Lumière fivérek autókrom lemeze révén a színes fotográfiát, és mondjuk a társművészetünket, a filmet is, ugye a Lumière fivérek indították útjára. És a francia fotográfusok a kortárs fotográfiában is viszont egy meghatározó szerepet visznek. Ezen kiállítás sorozat 13 kiállítása révén pedig a 19. századi fotográfiától, tehát Émile Zola fotoművészetétől eljutunk az évad végére, a Hexagon kiállításig, amely több mint 20 francia kortárs fotoművésznek a gyűjteményes munkáit fogja bemutatni, és hát menet közben René Maltét, Jean Lupsif, Jeanine Niépce, aki egyébként egy Niépce leszármazott, tehát a fotográfia feltalálójának a leszármazottja, aki szintén fotográfus volt, mert nem él sajnos, annak a művészetét fogjuk bemutatni a franciák címmel, mert a Jeanine Niépce a franciáknak az életét, a alaphabitusát próbálja a fotográfiákon keresztül érzékeltetni. És ez főként ugye aztán majd a Project Lab galériában a sikeres kortárs francia alkotók mutatkoznak be.
1: A mostani kiállítás Émile Zola kiállítása. Émile Zolát elsősorban íróként ismerjük, és sokak számára egy felfedezés az, hogy ő egyébként nagyon komoly autodidakta fotográfus is volt, és rengeteg képét láthatjuk most itt. Meglepően érdekes így dokumentálva látni az ő korát a 19. század második felét. Sőt, inkább a vége felé alkotott ő. Egészen későn kezdte az alkotást életének utolsó éveiben.
2: Émile Zolát természetesen mint szép írót ismerjük Magyarországon, és való igaz, hogy tudtunk arról, hogy fotográfus is volt, de nem került előtérbe ez a tevékenysége, és való igaz, hogy Zola 50 évesen kezdett el fényképezni, tehát életéhez képest viszonylag későn, ám nagyon nagy intenzitással. Ugye akkor már egy nagyon befutott, nagyon gazdag író fejedelem volt Franciaországban, és megengedhette magának ezt a drága műkedvelői tevékenységet. Hobbiként üzte a fotográfiát, koreográfiát, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó kompozíciós érzékkel, ugye hát a képzőművészeti kritikákat is ismerjük a tollából, meg hát művész barátai is voltak, nagyon jó technikai tudással, saját maga által laborálva hozta létre a képeket, amelyekből most a mai Manóházban több mint 200 látható a falon, ebből több mint 20 magának Zolának a saját nagyítása, mert ő volt az, aki a sötét kamrában előhívta a képeket, a többi pedig restaurátorok által elkészített, ez eredeti negatívról elkészített papírkép. Elárulom azt, hogy egy nagyon-nagyon modern szemlélettel rendelkezett. Természetesen ő is megalkotta a hagyományos családi képek műfaját, de ez a kiállítás egyáltalán nem a családi képekről szól, hát sokkal több az olaszországi utazása és az angol kvázi számüzetése. Tehát, hogy nagyon variábilis a tárlat képanyaga.
0: Baki Pétert, a mai Manóház igazgatóját hallották, a Francia fény két évszázada című programsorozatról, illetve az Émile Zola kiállításról.

0: Szeptember 9-én a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásával, a Revizorral elindult az Egri Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. A Revizor főszereplője Hlesztakovként Szabó Sebestyén László, aki egyben a színház új művészeti vezetője. Őt kérdeztem. Mire számíthat az egri közönség?
1: Változatos előadásokra számíthat, és egy új fiatal csapatra, akik remélhetőleg majd belakják a színházat, és megszerettetik magukat az egri közönséggel. Nagyon szeretnénk megszólítani egy széles nézői réteget. Nagyon sokféle előadást szeretnénk, és én úgy tekintek erre az évadra, ami előttünk áll, mint egy ilyen erőpróbára. Volt már egy 3 napos bemutatkozó kis fesztiválunk, ez a Nyitott Tér Fesztivál, május végén volt, amikor bemutattuk a társulat új tagjait, és azokat a rendezőket, akik majd a következő évadban fognak dolgozni a színházban. Ízelítőket adtunk abból, hogy mi vár a közönségre majd a következő évadban, ugyanis azon túl, hogy változatos előadásokat szeretnénk kínálni, úgy gondoljuk, a színháznak egyéb feladatai is vannak. Egy közösségi helyé szeretnénk válni, egy kulturális közösségi helyévé, ahol viták, kiállítások, kis koncertek is színesítik a programot. Egy olyan fórumot szeretnénk, ahova akkor is betérnek az emberek, ha éppen nem előadás van. Egy olyan helyet szeretnénk, ahol mindig érdemes lesz nézni, hogy van-e valami, és az egész csapatunk azt szeretné, hogy mindig legyen is valami, ami miatt érdemes bejönni a színházba.
0: Én úgy emlékszem vissza, hogy nagyon komoly, nagy korszaka volt az Egri Gárdonyi Géza Színháznak az, amikor Csizmadia Tibor volt az igazgatója, ez a 2000-es évek. Azóta Blaskó Balázs vette át a színház irányítását, az egy hosszú periódus volt.
1: 3 igazgatói ciklus volt ez.
0: Ehhez képest úgy gondolom, hogy valami egészen más fog jönni. Hogy jött a képbe Szarvas József számára és számodra, vagy elsősorban Szarvas József számára, és utána ő választott téged, tehát ezt mondd el, hogy alakult, hogy pont Egerben fogjátok kezdeni a következő évadot, és átveszitek a színháznak a vezetését.
1: Mi ugye kollégák voltunk a Nemzeti Színházban.
0: Már nem vagytok kollégák?
1: Én nem vagyok ott már 2 éve, és mivel most már ő igazgató, hivatalosan ő sincs már ott. Mindenesetre ott ismertük meg egymást a Nemzeti Színházban, mint színész kollégák, és rendszeresen meghívott minket Viszákra a Pajta Színházban, és valójában azután vált szorosabbá mi kapcsolatunk, miután bemutattuk a 13 Almafa című előadást, ez a Trianon évfordulóra készült. Azután kezdődött el közöttünk egy komolyabb szakmai kapcsolat, és aztán egy barátság is. És volt nekünk egy próbálkozásunk, mivel ugye neki sok bekötése van az Őrségbe, Viszák és környéke. A Zalaegerszegi Színházra már mi írtunk egy pályázatot. Ott ugye nem nyertünk, ez 2024-ben volt. Viszont azt éreztük, hogy nagyon sok értékes gondolatot raktunk össze. Azt éreztük, hogy ezt érdemes tovább vinni. És aztán ugye kiírták a pályázatot az Egri Színházra, és azt gondoltuk, hogy próbáljuk meg. Az Egri pályázatunk egy sokkal struktúráltabb, összeszedettebb, de a lényegi magja az, hogy a színháznak a közösség számára fontos helyé kell válnia. Mind a két pályázatnak ez volt a magja.
0: Mi marad meg a repertoárból, amit tovább fogtok vinni?
1: Nem volt eddig sem kifejezettebben szokás az, hogy tovább vittek előadásokat. Itt nagyon keveset mentek az előadások, és viszonylag rövid időn belül kijátszottak az előadások. Pár előadás volt az, ami megért több évados játékot az utóbbi időben.
0: Azokat is leveszitek?
1: Nem futnak ilyenek. Tehát most mi azt tudnánk továbbvinni, amiket most csináltak, de nem lesz ilyen, tehát nem tudunk továbbvinni előadást, mert változik is a társulat, lesznek távozók. Sokan maradnak, tehát ez egy rémhírterjesztés volt, hogy itt mi teljesen mindenkit elküldünk. Szóval ez nem igaz. Ez egy nagy váltás a színház életében. Mi írtunk egy pályázatot, amiben szakmai tervek vannak. Ez a pályázat nyert, és mi ezeket a terveket, amiket leírtunk, valósítjuk meg. Szeretnénk visszahelyezni a Gárdonyi Géza Színházat az országos színházi térképre. Vannak fájdalmas pontjai ennek, ez tagadhatatlan, viszont azt is látni kell, hogy változás kell, és mi erre kaptunk jogosítványt.
0: Kik lesznek az új színészek, új rendezők?
1: Folyamatosan mutatjuk be őket, és mutattuk be az új tagokat a színház közösségi oldalán. Például Horváth Lajos Otto érkezik hozzánk, és visszatér rendezőként Máté Gábor a színházba. hogyha ezt a két embert mondom, akkor ebből lehet látni, hogy milyen szélesre tárjuk a színház kapuit. Nagyon sok fiatal érkezik hozzánk, átalakul és megújul a tánctagozatunk, és én azt szeretném, hogy a színház élő kapcsolatot ápoljon a város többi kulturális intézményével.
0: Mik lesznek az új bemutatók az évadban, és kik fogják rendezni?
1: Kóvadisz lesz a mi úgymond nyitó előadásunk, amit én rendezek, a Kóvadisz című regénynek az adaptációja lesz ez. Egy útkeresés története, ami nagyon sok kapcsolódási pontot mutat a helyzetünkkel. Az ország, a világ és a színház helyzetével is. Aztán az ötödik pecsét következik Létmány Attila rendezésében. Utána a karácsonyi éneknek egy saját verzióját készítjük el. Kovács Adrián ír hozzá a zenét, Vas Judit Gigi dolgozza át a szöveget, és Malek Andrea fogja a dalszövegeket írni. Egy izgalmas családi előadás, én fogom rendezni. Utána következik a Holdbéli Csónakos Berettyán Nándor rendezésében.
0: Hősa nemzetiből jön.
1: Igen, de mi már a debreceni Ady Endre gimnáziumban jártunk, és akkor ott fedeztük fel a színházat. Tehát úgymond kölyökkorunk óta ismerjük egymást. Ez is egy családi előadás, tehát ifjabb Csóri Sándor ír majd hozzá saját zenét. Jó gyerekek képes könyve Vidder Kristóf rendezésében, aztán az Egy szerelem három éjszakája Rátóti Zoltán rendezésében, és végül az Osztálytalálkozó című úgynevezett saját fejlesztésű előadás Máté Gábor rendezésében. Ez azt jelenti, hogy a társulat írja majd a szövegét ennek az előadásnak.
0: Ugye most itt Kisvárdán beszélgetünk, és bemutattátok a Revizor című előadást ifjabb Vigyázki Attila rendezésében. Erősen újra gondolása ez az előadás az eredeti Gogol darabnak. Már tavaly is játszottátok Gyulán, aztán most az Országos Színházi Találkozón Debrecenben fődíjat nyertetek, hogy a Beregszászi Társulatnak az előadása ez. Te vagy Hlesztakov, a főszereplő, és a Revizor Egerben is színre fog kerülni majd.
1: Így van, a Revizor mellett más beregszászi előadások is láthatók lesznek majd szeptemberben. A két színház kötött egy stratégiai megállapodást, ami azt jelenti, hogy szeretnénk egy szoros szakmai kapcsolatot a két színház között, tehát remélem még sokat fognak majd nálunk játszani az évadban.
0: Szabó Sebestyén Lászlót, az Egri Gárdonyi Géza Színház új művészeti vezetőjét hallották.

0: életünk. Szeptember 9-e és 15-e között rendezi meg a MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar a tavaly már nagy sikerrel debütált közös minifesztiválját, a Mozart Expedíciót. A programsorozat középpontjában ezúttal Mozart örökérvényű operája, a Varázsfuvola áll, amelyet Fischer Iván karmester 11 év után állít ismét színpadra. A karmester nem csak vezényli, hanem rendezi is a beavatási szertartásként és a felnőtté válás tanmeséjeként is értelmezhető remek művet, melyet nemzetközi alkotó és szereplő gárda kelt életre. Az opera előadást filmvetítés, marionettszínház, interaktív programok és beszélgetések kísérik. Fischer Ivánt hallják.
1: Rögtön egy operával nyit szeptemberben a Budapesti Fesztivál Zenekar, ez pedig Mozart Varázsfuvolája. Ez egy koprodukció tulajdonképpen, egy nagyszabású előadás sorozat lesz itt, sokakkal együttműködve.
2: Most már hagyománnyá vált, hogy a szezont egy opera előadással kezdjük el, olyan, mintha egy kis operafesztiválunk lenne Budapesten, és most egy 3 éves Mozart sorozatban vagyunk. A tavalyi Don Giovanni után jön idén a Varázsfuvola. Ezt már előadtuk pontosan 10 évvel ezelőtt, és hasonló lesz a megjelenítés. Tulajdonképpen a korábbi rendezésemen gyökeresen nem szeretnék változtatni, csak javítani, kicsit modernebbé tenni egyes elemeit, de ugyanúgy látni fogja a közönség azt a hatalmas könyvet, amiből kiben lépnek az énekesek, mintha egy mesekönyv figurái lennének, és a könyv gondolata az nagyon fontos. Különösen ebben a generációban, ahol már mindenki csak telefon billentyűket nyomogat, nézzük csak meg, milyen az, hogyha egy könyvet lapozgat valaki. Egy kicsit hozza vissza ezt a mesekönyv olvasási kedvet az emberekben.
1: Mindez a MÜPA színpadán lesz.
2: Igen, a MÜPA színpadán lesz egy hatalmas könyv, és lesz lapozás is.
1: Egyébként láttam a Don Giovannit, és meglepő, hogy nem kell az operaházba elmenni feltétlenül ahhoz, hogy tényleg opera hitelesen ne csak megszólaljon, hanem képben is megjelenjen, tehát egy teljességélményt adjon.
2: A MÜPA-ban elég jól lehet operákat csinálni, bizonyos technikai dolgok nyilván jobbak-e színházba, de nem rossz a MÜPA, viszont van egy hatalmas előnye, hogy a hangzás nagyon szép, mert ha egy operaházban a színpadról énekel az énekes, a hangból sok felmegy a zsinórpadlásba. A MÜPA-nak nincs zsinórpadlása, és ott marad velünk az énekes hangja, és ettől nagyon szép az előadás.

Fischer Iván rendezi és vezényli Mozart varázsfúvóláját a Budapesti Fesztiválzenekar és a MÜPA közös minifesztiválján. Az idei Mozart expedíció szeptember 15-éig tart, de közben még szeptember 12-én a Hősök terén is találkozhatunk a fesztiválzenekarral, hiszen újra lesz ingyenes koncert, ahol most debütál a fesztiválzenekar frissen alakult gyerekkórusa is, mégpedig Árva Párt Nyári keringő című művével. A koncerten elhangzik Schubert befejezetlen szimfóniája, melyet ezen a nyáron hallhatott az együttestől a Salzburgi és a Lucerni fesztivál közönsége is. Az esemény Prokofjev Hamupipőke szvittjéből készült válogatással zárul. Fischer Iván, a fesztivál zenekar zeneigazgatója ezt üzeni a közönségnek. Kérem, idén hozzák a gyerekeiket is a Hősök terére. Nekik is játszunk. Lesz mese, meseszerű zene, és megszólalnak gyerekhangok is. Jöjjön az egész család! Tehát ingyenes koncert lesz a Hősök terén szeptember 12-én este 6:30. A fesztivál zenekar idén is több ezer ingyenes papírszékkel készül, amelyet a koncert után bárki szabadon hazavihet, sőt, dedikáltathat is Fischer Iván karmesterrel. Most hallgassuk a koncert zárószámát, Prokofjev Hamupipőkéjét.

A Budapesti Fesztivál Zenekar Hősök Terei koncertje után is érdemes még elmenni a Fonóba, hiszen a nyári szünet után szeptember 12-én újra nyit a Budai Zeneház, mégpedig egy fergeteges táncházak éjszakájával, hivatalosan a 37. országos szezonnyitó táncházzal. A Táncház Egyesülettel közös szervezésben megvalósuló nagyszabású közösségi ünnep minden évben egyetlen emlékezetes nappal indítja el a táncházi szezont. Különböző tájegységek, táncai, táncoktatások, gyerek- és kamaszprogramok, kézműves foglalkozások és mesés néprajzi programok várják a kicsiket és nagyokat egész nap. A felnőtteknek izgalmas beszélgetést kínál a Folk magazin szerkesztősége, melynek során Herzku Ágnes népdalénekes és Farkas Zoltán Batyú néptáncművész cserélnek eszmét a szakma elismert alakjának, Berec Istvánnak a moderálásával, míg a kedben a Folk kontra keretében ultizni lehet. A táncházak éjszakáján a különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogy a tájegységeket megelevenítő oktatók és táncegyüttesek is, akik segítik a tánclépésekben való elmélyedést. A hangulatot végig élő népzene biztosítja hajnalig. A mai műsort mi is táncházi muzsikával zárjuk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
6: Szentek, szent életű emberek.
7: Boldog Perbojre János Gábor, lazarista, misszionárius, vértanú. 1802-ben született, Kínában halt meg 1840. szeptember 11-én. Csupán 38 évet élt. Dél-Franciaország a szülőhazája. Egy kis tanyán született, mélyen vallásos földműves családban. Édesapjának egyik testvére lazarista volt, így a fiúcska is 2,5 éven keresztül az általuk vezetett iskolába járt, majd érettségizett. Az egyik népmisszió hatására elhatározta, hogy ő is misszionárius lesz, s a kínai misszióba megy arra a helyre, ahol 1783-ban a francia lazaristák felváltották a jezsuitákat. Nagybátyja vezette be a szerzetesi életbe. 1820-ban letehette első fogadalmát. Párizsban tanult tovább, példaképei Aquinói Szent Tamás, Szent Bernát, Avilai Szent Teréz voltak. 22 éves korában befejezte tanulmányait, de mivel nem volt meg a kellő kora a papszentelésre, ezért 2 évig tanítóként dolgozott a rend egyik kollégiumában. 1826-ban pappá szentelték. Azonnal kinevezték dogmatika tanárnak a szemináriumba. 1 év múlva jóságáért, szelídségért rektori kinevezést kapott. 1 percig sem tett le arról, hogy hithirdető legyen Kínában. 1835. március 21-én indulhatott el álmának megvalósítására, de a Kínában tartó egyházüldözés miatt Makaóban maradt. Aztán egy sötét éjszaka titokban elhagyta a várost. A belső kínai Hupe tartományt kapta területül. Árruhában, gyalogszerrel és csónakon tette meg a 4 hónapig tartó utat. Mire 1836. július 27-én megérkezett rendeltetési helyére, már súlyos beteg volt. Ezért fölgyógyulása után elöljárója a szomszédos Honan tartományba küldte, hogy az ott élő 1500 keresztényt gondozza. 1 évbe került, amíg híveit titokban fölkereshette, a szentségeket kiszolgáltathatta. Sok rettegés és bujkálás között végezte munkáját. Később ő lett a Hupe tartományban lévő Csauenkov misszionáriusa is. Ott körülbelül 2000 keresztény élt. A hegyek között könnyebb volt ugyan a pasztoráció, ám a hívek nagy szétszórtságban éltek. 1839. szeptember 15-én egy népes csapat érkezett hozzájuk, hogy felkutassák a keresztényeket. Menekülni készültek, de árulás miatt elfogták őket. Megkötözve vitték a kucsingi börtönbe, ahol majdnem 1 évig tartott keresztútja. A börtönben sok keresztény elhagyta hitét. Mikor ő erre nem volt hajlandó, akkor kínzói minden erejüket összeszedték, hogy megtörjék. Maga az alkirály vezette a pert és a kegyetlenkedéseket. Végül is halálra ítélték. 1840. szeptember 11-én a császár megerősítette az ítéletet. Még aznap kivégezték. 1889. november 9-én avatták boldoggá. Ne szűnjünk meg imádkozni azért, hogy a mai időkben Kínában is szabadon működhessenek a misszionáriusok, szabadon gyakorolhassák hitüket, vallásukat a Rómához hű katolikusok. Imádkozzunk azért, hogy Kína nép előtt is minél inkább megnyíljon a lehetőség, hogy megismerjék az evangéliumot, Jézus Krisztust, a világ üdvözítőjét.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök ma délután. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Hozzátette, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége. Jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte. A 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az Egri Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését. Azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult időre van kilátás többfelé esővel, záporral, zivatarral. Az ivatarokat jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. A csúcsértékek általában 15 és 22 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a bizalomról, őszinteségről és becsületességről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai alkalommal a bizalomról, az őszintességről és a becsületről fogunk beszélgetni. A 10 parancsból melyik parancshoz köthető ez? El tudnátok mondani? Hogy szól a parancs?
4: Ne hazudj és mások becsületében kárt, ne tégy.
2: Úgy van. De elsőként akkor beszéljünk a hazugságról, illetve a hazugsággal kapcsolatos problémákról. Hát a hazugság, hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Mi is a hazugság? Vagy mit csinálunk, amikor hazudunk?
5: Amikor az igazat eltitkoljuk mások előtt, vagy az igazságot azt elferdítjük, és hazudunk.
6: Amikor nem mondunk igazat.
2: Úgy van, tehát valamilyen módon az igazságot eltitkoljuk, vagy elferdítjük. A hazugsággal kapcsolatban, ha pozitív módon akarom megfogalmazni, hogy ha nem hazudunk, akkor milyen emberek vagyunk? Tehát milyen alapvető belső érték szükségeltetik ahhoz, hogy bennünk legyen?
4: Őszinteség.
2: Úgy van, ez az őszintesség. És akkor ezt hogyan tudnánk megfogalmazni, hogy milyen ember az őszinte? Egyáltalán miért fontos az, hogy őszinték legyünk?
7: Lehet, hogyha nem mondunk igazat, és nem vagyunk őszinténk a barátainkkal, vagy az emberekkel, akkor nem fognak minket igaz embernek gondolni, és azzal, hogy hazudunk esetleg nekik, még lehet, hogy nagyobb fájdalmat okozunk, mint ha elmondanánk a teljes igazságot, ami valójában.
2: Igen, hát egy kicsit már előre mentünk, úgy gondolom, de valójában, tehát sokszor, ugye felvetetted azt a problémát is, hogy van az úgynevezett kegyes hazugság. Tehát amikor nem azért nem mondom meg az igazat, igaz, vagy nem akarom megmondani, mert szándékosan félre akarom vezetni a másikat, ugye hazugság által, hanem egy rossztól akarom megkímélni az illetőt. Maradjunk még kicsit a hazugságnál, illetve az őszinteség fogalma még egy másik nagyon fontos fogalmat magában hordoz. Ez a kettő mindig összetartozik. Gondoljatok csak a lelki kapcsolatokra.
4: A bizalom.
2: Úgy van. Miért fontos a bizalom?
4: Mert ez minden emberi kapcsolatnak az alapja, ezen alapszik. Baráti kapcsolat, párkapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat, minden.
2: Úgy van, és mikor rendül meg mondjuk egy másik emberbe vetett bizalmunk?
5: Például, hogyha rájön arra, hogy hazudtunk neki bármiben, és ezután már nem tud nekünk többet hinni, és ilyenkor vesztjük el a bizalmát annak az embernek.
2: És úgy gondolod, hogy ehhez már egyszeri alkalom elég? Tehát, hogyha valaki neked egyszer hazudik, vagy nem mondja meg őszintén a teljes igazságot, akkor ez már indok lehet szerinted, hogy akkor elveszíted a bizalmadat?
4: Hát attól függ, hogy milyen súlyú dologban hazudott az illető.
7: Én egy kicsit máshogy látom, mert ahogy Kata is mondta, van más súlyú hazugság. De azért, ha nekem hazudik valaki, akkor a következő lépését, vagy következő beszélgetést, mert biztos, hogy nem úgy fogok hozzá viszonyulni ahhoz az emberhez, hanem egy picit átlátom a dolgokat, és mást is gondolok mellé. Lehet, hogy akkor épp igazat mond nekem, de lehet, hogy a következő alkalommal ugyanúgy megteszi, hogy valamit hazud nekem.
2: Akkor úgy érzed, hogy van benned valamilyen tüske? Tehát, hogyha már egyszer átéltél az illetővel kapcsolatban egy ilyet, hogy félrevezettek, most akarva vagy akaratlanul, akkor már úgy mindig óvatos vagy azzal szemben?
7: Szerintem azért minden emberben egy nagyon, ha nagyon minimális dologról van szó, akkor persze el lehet felejteni, mindenki hibázik. De ha már ez többször megtörténik, akkor azt mondom, hogy igenis gyanakvú vagyok, és odafigyelek arra, amit csinál, és inkább leellenőrzöm, meg megkérdezek más, hogy ez tényleg így van-e. Mert az, hogy már megint hazudna, akkor akkor már nem bízhatok benne igazán.
5: Szerintem már az első hazugság esetén megrendül a bizalmam, a hitem abban az emberben, mert azután már úgy érzem, hogy nem számíthatok rá, tehát nem bízhatom meg benne, és kétséggel fordulok hozzá, tehát már nem merek kockáztatni, mert az az ember már elveszítette a bizalmát előttem, és hogy újból esetleg rá tudjam bízni a dolgaimat, ahhoz nagyon sok időnek el kell telnie.
2: úgy hallom, akkor mindannyiótoknak ugye megvan a saját véleménye. Valóban ugye említettétek azt, hogy óvatosak vagytok már azzal az emberrel. Most föltenném én a kérdést, biztos, hogy nem állt egy helyes óvatosság. Tehát főként ugye szokták mondani, hogy az ember már megégeti a kezét, akkor nagyon fél már a tűznek csak a közelségétől, és ugye nehogy még egyszer ezt megtapasztalja. Most szeretnék azonban rákérdezni arra, hogy mit gondoltok, hogy helyesen cselekszünk minden egyes alkalommal, amikor ennyire elutasítóan óvatosak vagyunk, és nem adom meg a másiknak az esélyt. Valahol mindig kell arra is gondolnom, hogy mit tenne most helyembe Jézus.
5: Szerintem nem helyes elutasítóan óvatosnak lenni, de viszont óvatosnak persze természetes, hogy óvatosak vagyunk mondjuk egy új kapcsolat kialakítása során, de nem helyes. Mert hogy egyszer csalódunk valakiben, ki elveszített a mi bizalmunkat, annak meg kell adni az új esélyt, az új lehetőséget ahhoz, hogy visszanyerhesse azt. Mert nem szabad elkönyvelni rossznak azt az embert, mert lehet ez egy olyan tévedés, ami csak egyszeri megbotlás, de később ezt ki tudja javítani, és újból ugyanolyan megbízható társunk lesz, mint eddig volt. Tehát végeredményben szerintem meg kell adni a javulás-megjavulás lehetőségét.
2: Úgy van, helyesen mondtad, hiszen ugye minden egyes alkalommal a Szent Jónásban ezt az isteni megbocsátást tapasztaljuk meg. Tehát ugyanúgy az Úristen bizalmat szavaz nekünk, igaz? Amikor én megfogadom, hogy nem vétkezem, vagy próbálom a bűnt elkerülni, ha bár tudjuk ugye, hogy talán úgy is visszaesünk, vagy elkövetünk valami újat. Tehát valamilyen módon hasonlóan kell nekünk is viselkedni. Tehát hogyha eljátszák is az emberek a bizalmunkat, de akkor is meg kell próbálni megbocsájtani és újra esélyt adni. Nézzük még a hazugságot egy kicsit. Ugye az erkölcs teológia megkülönböztető a hazug beszédet, illetve a tettekkel való hazugságot, valamint az igazság elhallgatását. Szeretném, ha erről néhány szót szólnátok. Mi az a hazug beszéd, ha most így részletesen elemezzük?
5: Az, amikor a valósággal szemben állítunk valamit, az a hazug beszéd.
2: Úgy van, tehát amikor ugye szóban kimondom, de gyakorlatilag ugye megtévesztem az illetőt, a társamat, akivel beszélgetek. Jó, mi a tettekkel való hazugság? Tehát hogyan tudok a tetteimmel hazudni? És akkor egy kicsit segítek, gondoljatok itt a farizeusi magatartás formára, amit ugye Jézus is mindig ostoroz.
7: Lehet, hogy én kifelé mutatok valamit, amit valójában a tetteimmel nem igazolok. Lehet, hogy én azt mondom, hogy például, ha itt a kereszténységet vesszük, hogy én egy igaz keresztény ember vagyok, én soha nem vétkezem. De azt más meg látja, hogyha én mit csinálok, mit viszek véghez a tetteimmel, és azt ő már nem tartja igaz dolognak, és az ez valósul meg igazán a tetteimmel, hogy más, amit mondok, és más, amit csinálok.
2: Úgy van, ugye ez a tipikus farizeusi, azaz a képmutatói magatartás, hogy ismeritek még a mondást, ugye, hogy bort iszik és vizet prédikál, tehát teljesen mást mondok, és másként cselekszek. Mi az igazság elhallgatása? Miért mondom, hogy ez is a hazugság egyik fajtája?
7: Szerintem az igazság elhallgatásának is több formája van. Mert lehet az, ahogy az elején is mondtuk, egy kegyes hazugság. Tehát nem mondom el neki azt, ami mondjuk fájna és rosszul esne. Elhallgatom annak érdekében, hogy neki ne legyen rossz.
2: Igen, de ugye attól függ, hogy milyen cél érdekében hallgatom el. Mert önmagában az nem elég, hogy azért, mert érzelmileg nem akarok neki rosszat, tehát hogy most egy válságba kerüljön. És ugyanakkor egy olyan fontos igazságot hallgatok el előle, amit igenis szükséges lenne, hogy közöljek vele. Tehát gondoljatok csak mondjuk egy párkapcsolatra, igaz? Tehát hogyha amikor egy párkapcsolatba szakítás következik be, hát nem tudom, hogy nektek erről mi a véleményetek, tehát nem biztos, hogy ez csak úgy működik, hogy akkor nem vagyok őszinte a társamhoz azért, hogy ne okozzak neki fájdalmat. Miért veszélyes ez? Tehát nagyon nehéz itt ezen a keskeny mesdjén járni, én úgy gondolom.
5: Ez a kegyes hazugság, tehát maga a hazugság az hamarabb ki fog derülni, és lehet, hogy idővel sokkal nagyobb fájdalmat és nagyobb traumát fog okozni, mint hogyha sem akkor abban a kellő időben mondtuk volna el az igazságot. Viszont van az a kegyes hazugság, amit szerintem valóban a kegyes hazugság fogalmát takarja, amikor mondjuk valaki beteg. És azért nem mondom neki el az igazságot, mert ez gátolja a felépülését. És szerintem ez a kegyes hazugság.
2: Tehát amikor ilyen kisebb dologról van szó, de nem akarom hátráltatni, tehát akkor nem szolgálna az illető javát, ha most még azt az információt is megtudná, de utána később elmondom neki, igaz? De nem olyan életbevágó fontos dolgokat hallgatok el, amit igenis joga lenne tudni, mert az ő életéről van szó.
4: Én arra szeretnék reagálni, amit János mondott, hogy egy betegségről van szó, és az illetőnek az érdekében elhallgatjuk. Régebben volt az a gyakorlat, hogy valaki rákos volt, és a család előbb tudott róla, mint az illető. Na most ez nem hinném, hogy az illetőnek a javát szolgálná. Ez egy olyan helyzet, amikor igenis az ő életéről van szó, és neki kell előbb tudni róla.
5: Az előbbi megnyilvánulásban arra gondoltam, hogy ha már az illető szenved egy betegségben, és tartózkodnia kell mindenféle stressztől és idegességtől. Ilyen esetben szabad eltitkolni.
7: Gondolom, János arra gondolt. Abban az esetben, hogyha van egy betegsége, ez nem egy halálos betegség, amiben belehalhat, de ő fel tud ebből épülni. Tehát mondjuk a gyerekeknél vagy fiataloknál ott egy tüdőgyulladás, abban is bele lehet nyugodtan halni, ha akarja az ember, de hogyha ott a családja segíti, és azt mondja neki, hogy jó, gyere, főzök neked egy jó teát, még ha kórházba is kerül emiatt, és nem azt mondja, hogy fú, fiam, te ebbe belehalhatsz nyugodtan, hanem biztatja, és nem mondom el neki, hogy ez nagyon-nagyon súlyos lenne.
5: Tehát ez is igaz részben, de nem teljesen erre gondoltam. Én arra gondoltam, amikor egy illető betegségben szenved, olyan betegségben, amiből fel tud épülni. És viszont az ő magánéletén kívül történik egy olyan dolog, amit el kell tőle hallgatni. Tehát nem az ő egyéni, szubjektív, saját magán életében történik olyan dolog, hanem egy távolabbi körből. És ez a külső behatás befolyásolja a felépülését. Ilyenkor szabad elhallgatni az igazságot.
2: Köszönöm szépen. Azt hiszem, akkor ugye most már mindannyian megértettük, hogy mi is a különbség a rendes hazugság és a kegyes hazugság között. Talán még egy példa, ugye ismerjük az anyukák tulajdonságait, ugye szeretnek aggódni. Hamarosan ugye majd kirepültök, önálló életet éltek, ugye mindenki egyetemre, főiskolára fog menni, majd igenis meg fogjátok tapasztalni, hogy milyen az ő aggódásuk, és bizony lesz sokszor olyan helyzetben majd, ami talán nem kellemes neked sem, mert át kell élned, érnek kudarcok, de ugye inkább nem mondod el neki, mert nem akarod, hogy még külön aggódjon, érted, vagy emiatt izguljon. Tehát ugye ez is egy kegyes hazugság. Az első rész összegzéseként tehát elmondható, hogy nagyon fontos ugye az őszinteség és a bizalom. A mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy szavatok legyen igen, igen, vagy nem, nem. Tehát valóban olyan életet éljünk, olyan emberek legyünk, akiknek a szavára mindig lehet adni

0: És akkor a lelkiismeretről itt most térjünk át a tetteink megítélésére. Valóban ugye mi alapján ítéltetünk meg? Mi alapján mondunk mi minősítést a másikról, vagy véleményt?
1: Cselekedetei alapján.
0: Úgy van, elsősorban ugye, hogy miket tesz, hiszen ugye ez a kontroll nekünk. Mit tesz, vagy mit nem tesz, esetleg mit mond, igaz? Gondoljatok csak a közgyónás szövegére is, ugye amikor bűnbánatot tartunk, akkor mi az a négy dolog, amit ott felsorolunk?
2: Gondolat, szó, cselekedet és mulasztás.
0: Úgy van. Na most akkor látjuk, hogy a gondolat, hát ez nem kézzel fogható, ugye nem lát senkiben a buksinkban, nem, hogy most mit gondolok a másikról. Az lehet, hogy képmutató vagyok, igaz, és nem azt mondom, amit éppen gondolok, sajnos ez sokszor előfordul az emberrel. De alapvetően tényleg a tetteim, illetve a tetteimnek a hiánya, mulasztásaim, azok, amelyek alapján megítéltetünk, vagy ugye minősítenek bennünket. Most a következő kérdés akkor az lenne, ugye, hogy egyáltalán mikor beszámítható az embernek a tette?
2: Ha tudatosan és szándékosan követi el, akkor beszámítható az a tett.
0: Úgy van, mit jelent az, hogy tudatosan?
2: Tudja is, hogy mit csinál, és meg is akarja csinálni.
0: Úgy van, érdekes, ez ugye majd a bűnnél is elő fog ez jönni. Tehát valamilyen módon ugye ez alapján fognak minősíteni, tehát hogy beszámítható a tettem. Na most biztos tudnátok ti is az életből példát hozni arra, hogy vannak olyan esetek, akár a polgári törvénykezésben is, amikor vannak felmentő akadályok. Hát milyen felmentő akadályok lehetnek, mit gondoltok?
3: Hát, hogyha erőszak hatására cselekszem, vagy hogyha megfélemlítenek, hogy mást mondjak, vagy mást tegyek, mint amit szerintem helyes lenne cselekednem.
0: Hát most mi az, hogy erőszak hatására? Mondjuk, konkretizáljuk már egy kicsit.
4: Hát, hogyha esetleg fenyegetnek, hogyha esetleg meggyilkolnak, vagy egyéb.
0: Úgy van, tehát ez már eléggé súlyos indok, ugye, amikor az én életem kerül veszélybe, igaz? Vagy esetleg közvetlen hozzátartozóim élete, vagy akár bárki más ártatlan emberé. Tehát ilyen módon, ugye, tehát vagy fizikai erőszak, vagy lelki erőszak, vagy valamilyen módon kényszer, akkor milyen az én cselekedetemnek a minősítése? Tehát mondjuk lehet, hogy ezért kell éppen valami rossz dolgot tennem, ami az én lelkiismeretemmel is ellentétben van, ugyan, de nem tudok más tenni. Akkor most beszámítható?
3: Akkor nem. Akkor
0: szerintetek?
3: Nem beszámítható.
0: Vagy nem?
2: Nem.
0: Nem beszámítható, igaz? Tehát vannak még olyan tehát akkor ilyenkor fölmentést kap, úgymond az ember, tehát a minősítés alól. De vannak olyan dolgok is, amikor csökkenti az én tetteimnek a beszámíthatóságát egy bizonyos dolog. Lehet-e ilyen? Bíróságról vegyetek példákat.
1: Hát lehet például, amikor egy vágy, vagy egy szenvedély, egy indulat elkap, például vannak ezek az emberölési példáknál,
0: nagyon
1: hogy
0: jó,
1: hirtelen
0: na, felindultság. Úgy van, aztán milyen típusai lehetnek még? Hát ugye egyértelmű, hogy bíróságon is ez külön mérlegelik. Hogy
1: ez például lehet egy betegség következtében, ha mondjuk begondol magának valamit, és mondjuk a tudatalattiából visszaüt. Hogy ő egy normális ember, csak amikor bekattan neki valami, akkor ő ezt a cselekedetet elköveti.
0: Hát igen, kicsit szabatosan fogalmaztál, de valóban, tehát létezik ilyen, hogy ezt inkább ugye ilyen öntudatlan állapot ez, vagy egy másféle tudatállapot. Tehát ilyenkor ugye ezt mindig mérlegelik, hogy most valóban tudatában volt-e annak, hogy mit tesz, vagy milyen belső hajlamai vannak. Említetted azt, hogy hirtelen felindulásban elkövetett emberölés. Akkor én most mondom azt, hogy mi van, hogy azt mondják ki valakinek, hogy az ítéletnél, hogy

0: szándékos emberölés. Érzitek a kettőnek a súlyát? Melyik a súlyosabb?
1: A szándékos.
0: Úgy van, igaz? Tehát azt hiszem már itt érthető, hogy miről beszélünk, ugye? Vagy mire gondolunk. Tehát az, hogy nem mindegy az, hogy én most eltervezem, és mondjuk pont egy ilyen életelleni bűncselekmény, vagy elkap esetleg a hirtelen indulat. Az erkölcsi minősítés tényezőiről beszéljünk még néhány szót. A beszámítható cselekedetem, tehát ugye ez tudatos, meg szándékos, ugye egyértelmű, hogy erről van szó, hogy hogyan minősíthető ez erkölcsileg. Tehát három kategóriát tudunk azért megkülönböztetni.
2: Lehet jó, rossz vagy közömbös.
0: Úgy van. Tehát jó, rossz vagy közömbös, ugye ha tárgya szerint nézzük. Milyenek azok a közömbös cselekedetek? Általában a jóval és a rosszal ugye azért tisztában van az ember, hogy mi ez. De mi az, hogy közömbös?
3: Evés vagy alvás például.
0: Úgy van, ugye, ami az ember vegetatív funkciójához szükségeltetik, de most kérdezem én, hogy lehet-e egy evés esetleg bűn? Mikor hát bűn?
1: Lehet. Például, ha böjti időszak van, akkor lehet az evés is bűn, egy bizonyos ételfajtának az evése is bűn.
0: Vagy gondoljatok csak a hétfő bűn egyikére, hogy szól az? Milyen ember az, aki nagyon-nagyon sokat eszik, és a hasa az Isten, el szokták ezt mondani?
4: Torkosság.
0: Torkosság, ugye? Tehát ilyen értelemben egy önmagába véve közömbös cselekedet lehet esetleg rossz is, vagy bűn. Jó, nézzük a cselekvés célját, mint az erkölcsi minősítés tényezőjét. Ugye amikor valamit teszek, az többnyire azért valamiért teszem. Ugye van valami célom. Mit jelent ez, hogy a cselekvésnek a célja vagy a szándéka? Ismertek ezt a mondást, ugye, hogy a cél szentesíti az eszközt, vagy nem szentesíti? Gondolkodjunk el ezen. Na, hogy van ez?
3: Hát, hogy a jó cél, a közömbös cselekedetet jóvá, a jó eszköz pedig jóvá teszi, vagyis még jobbá a cselekedetet.
0: Igen, de most akkor nagyon egyszerűen lefordítva. Igaz ez a mondat önmagában, hogy a cél szentesíti az eszközt? Erre szeretnék én választ kapni.
3: Nem. Hát, hogyha nem jó az eszköz, akkor nem.
0: Úgy van, mit értek ez alatt, hogy nem jó az eszköz?
1: Lehet, hogy ezt egy más formában is meg lehetne csinálni.
0: Úgy van, hát ugye azt mondom, hogy hát egy bűn által akarok eljutni egy nagyobb jóhoz, ugye, ami az én célom, akkor természetesen ez erkölcsileg helytelen, vagy úgy is mondhatnám, ugye, ahogy te mondtad, hogy rossz.

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karuckai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök ma délután. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Hozzátette, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége. Jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte. A 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az Egri Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A Királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd. Elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult időre van kilátás többfelé esővel, záporral, zivatarral. Az zivatarokat jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. A csúcsértékek általában 15 és 22 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
8: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Az első kívánsággal Révlányváron Rojek Gézáné Magdikát születésnapja alkalmából köszöntik egri barátaik soha el nem múló szeretettel. Kívánják, hogy a Jóisten mindig tartsa őket és egész kedves családját a tenyerén. Garadnán Németh Dánielt és Péter Kingát házasságkötésük alkalmából szeretettel köszöntik szüleik, nagyszüleik, keresztgyermekeik, Zsuzsika nénye, testvéreik és a rokonság. A Jóisten áldását kérik további életükre.

0: Dr. Huszák Jánosné Mártikának mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kíván sok szeretettel szomszédasszonya. Isten áldását és a szűzanya oltalmát kéri életére. Reményt és jövőt adj nekünk. Síjeljen ő dala következik.
1: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám.

Mezőkeresztesen Lénárt Istvánnét sok szeretettel köszönti, és mielőbbi gyógyulást kíván számára az egész család. Fogadja szeretettel az Imperfectum együttes felvételét, melynek címe Kegyelmek asszonya.

Kálban Nagy Lászlónét névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti, és Isten áldását kéri életére Kati. Kalmár Pál, Anyám szíve című dala szól.

kínálgattam mindenkinek az én bolond szívemet. Egy kis leány elfogadta, a százszor mondta, hogy szeret.

Leskó Istvánné Ilonkát, Németh Józsefné Zsuzsikát és Barati Józsefné Juliannát sok szeretettel köszönti barátnőjük Ilonka. Fogadják szeretettel Rádai Imre felvételét, melynek címe Szeressük egymást, gyerekek!

az élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. A sírunk lesz majd a végállomás, s a szív pihenni tér. Álmodjunk mindig szépeket, mert úgysem tart soká a gyorsan elszálló éveket, tegyük mi boldoggá. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet,

Miskolcon Só Zsuzsanna szeretné meghallgatni Aldobonyi Nagy György és Szenes Iván szerzeményét Szécsi Pál előadásában. A most következő felvétel címe Akkor is lesz nyár és szerelem.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Berec Renátát hallották.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egy programjára hívunk meg titeket, méghozzá egy konferenciára, Pressburger Imréről, egy angol úr Miskolcról, ez az alcíme. Szeptember 10-én a Béketeremben zajlott ez a konferencia, amelynek résztvevői Báron György filmkritikus, Gazdag Gergő a filmarchívum munkatársa, Steve Kovács író filmkészítő és Rádui György a filmarchívum igazgatója. Fogadjátok szeretettel!

0: Mik az ő gyökerei? Tehát nyilván nem csak a miskolciak, hanem egyáltalán mi az a közeg, amiből Kreszburg-Gerimbre származik?
1: Hát ez a közeg, ez egyrészt Miskolc, a szentpéteri kapu. Ő erről a kisebb környékről származik, ami mondom személyesen azért nekem is nagyon érdekes, mert a saját nagymamám is itt született és nevelkedett. Nagyjából ezek között a házak között mindig mondta a szentpéteri kapu környékén, ahol egy jelentősebb zsidó negyed volt, ugye itt van mellette a nagyon közel a zsinagóga, itt volt egy zsidó iskola, ahova ő már nem járt, mert akkor ő már elkerült innen. És innentől kezdve tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a londoni megtelepedéséig egy folyamatos vándorútról beszélhetünk. Ami nem volt egyébként teljesen különleges.
0: Tehát igazából, igen, ahogy említett, ez végül is egy ilyen szokásos útja ezeknek az emigránsoknak, ugye Bécs, Berlin, ugye az UFA egy igen. fontos iskola volt neki, aztán egy kis... mondhatni kis hollywoodi kitérő, és akkor London. Esetleg erről beszélnél, Steve, hogy tulajdonképpen miért ezen az útvonalon ment a legtöbb emigráns, hogy a filmes, rendezők, forgatókönyvírók, tucatjai, színészek is természetesen, néhány operatőr is, hogy mi szívta őket tulajdonképpen ebbe az irányba?
2: Hát mielőtt elkezdem, meg szeretném köszönni Péternek és a fesztivál vezetőinek, hogy még egyszer meghívtak. 16 éve voltam itt utoljára.
0: És Zsüli tag voltál.
2: És korábban kellett volna visszajönnöm, és nagyon élvezem az itt létet. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mi filmesek, mi mindig arra fókuszolunk, hogy a magyarok hogyan a háború, az első világháború előtt és általában utána kezdtek külföldre menni, de ezek nem csak a filmesek és nem csak a művészek voltak, hanem majdnem minden komoly foglalkozásban a magyarok kivándoroltak. Sok oka volt ennek, részben Magyarország egy kisebb ország volt, tehát 18 után különösen, és részben a magyarok mindig kíváncsiak voltak és érdeklődtek, és több lehetőségük volt külföldön. Tehát a Korda, a Pressburger, ezek, ez volt az Bécs, Berlin, esetleg Párizs, esetleg London, és aztán az Egyesült Államok, de tényleg minden, majdnem minden szakban, építészetek, pszichológusok, szociológusok, nagyon nagy számú emberek, a tudósok követték ezt az utat, és ebben nem áll külön Pressburger Imre.
0: És vajon mi volt ez szerinted, amit ők innen magukkal vittek? Tehát ugye sikeresek lettek jó páran közül, de miért?
2: Hát nem akarok én egy ilyen fajista lenni, mert mondhatnák, hogy milyen tehetséges a magyar nép, de valahogy talán azok, akik itt születtek, megvolt egy nagyon érdekes kombináció abban az időszakban, nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában, ez a város és a vidék közötti különbözés és értékelés és a magyar és különösen a budapesti oktatás, tehát rengeteg nagyon fejlődött matematikus, tudós, stb. Itt nőtt fel, és egy ilyen teljes ilyen világnézetük volt, és ezt nagyon érdekesen és érvényesen teljesítették külföldön. És talán az is hozzáadta, tehát ezek kiemelkedő figurák, biztos voltak sok olyan ember, aki kiment, kivándorolt, és nem történt velük semmit, de nagyon sok érdekes ember volt, aki ebből a nagyon gazdag, szociális, a társadalmi körből kiszakadtak, és egy más világot felfedezték, és hozták magukkal azt a kultúrát, amiben felnőttek, és ezt még fejlesztették. Tehát ezek most a filmesekről beszélünk, Pressburger, aki egy igazi magyar ember volt, magyar zsidó ember volt, belőle lett az egyik most sophisticated angol gentleman. És ez mutatja, hogy milyen fejlődött, milyen kiképzett, milyen értelmes, milyen zseniális ember.
0: Hát erre vonatkozóan még lesznek kérdéseim, de most egy picit javaslom, hogy térjünk vissza, hogy a pálya korai szakaszára, tehát ugye ott hagytuk abba, hogy Berlin, UFA, mit tanult ő az UFA-nál, tehát mit lehetett ott az UFA-nál megtanulni?
1: Röviden mindent. Hát az UFA volt az európai filmes világnak az abszolút középpontja a Hitler hatalombejutása előtt. Nem Párizs, nem London, London sehol nem volt, mielőtt ez a néhány magyar emigráns nem tette nagy rá az angol filmet. Mindenki az UFA-hoz ment, mindenki Berlinbe ment, természetesen a Pressburger is, és ő nagyon sikeres volt egyébként az UFA-nál, tehát ő tulajdonképpen, ha nincsenek ezek a történelmi kataklizmák, akkor ki tudja, hogy nem az egyik legnagyobb német és európai rendező lett volna. Tényleg, hát ugye nagyon jól beszélt németül, angol egyáltalán nem beszélt még, tehát ez ágába se volt, hogy ő angol kultúrába és területre merészkedjen. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a némafilm klasszikus korszakában, Európában az UFA volt az etalon, és ezek közül nagyon sok mindenkit ismert, a Fritz Langot, kicsit távolabbról, de a Murnauval is volt néma kapcsolata, és főleg a forgatókönyvírókkal, akik ott dolgoztak, és nagyon sok későbbi közeli barátja, szinte a társaságának a jelentősebb része az a német korszakából származik. Tehát akkor ezek természetesen a nagy részük emigrált, vagy Angliába, vagy Hollywoodba később, de ez az a társaság, amelyik valahogy mindig megőrizte az együvé tartozását, és itt tényleg csak arról volt szó, hogy egy fantasztikus virágkora tört ketté az európai filmnek a 30-as évek elején, és akkor, hát tulajdonképpen sokat lehet, néha rosszból származnak talán jó dolgok is, ennek nagyon sokat köszönhet Hollywood, és nagyon-nagyon sokat köszönhet az angol film is.
0: Ugye említetted a forgatókönyvírást, egyáltalán a dramaturgiát, ugye mi az, hogy lehet, tudom, ez egy nagyon nehezen megragadható dolog, de mi az az írásmód, ami annyira jól adaptálható volt aztán Hollywoodhoz?
1: Hát ez az
0: Molnár Ferenc és a többiek.
1: Hát igen, ugye? Éppen a Molnár Ferenc, a lengyel Mennyhért nevét is említettük, a Bíró Lajos nevét.
0: Fekete László és még sokan
1: nagyon
0: mások.
1: Sok mindenkit. Tulajdonképpen ez nem volt akkor feltétlenül a magyar irodalom fővonala, de azt lehet mondani, hogy a pesti irodalom volt, és ez nagyon fontos volt. A pesti városi irodalom, a kabarék világa, az orfeumok világa, ebből nőtt ki ez az egész. Az például, hogy nagyon könnyeden, nagyon sok humorral szemlélni az életet, és így rajzolni fel a figurákat, így írni meg a dialógusokat. Bármelyik filmjében a Paul Pressburger párosnak, és ez nyilván Pressburger mindennek köszönhető, ott érződik a pesti kávéházaknak a humora, ahogy ezek ott együtt ültek, és játszottak a szavakkal, és játszottak az eszmékkel, és hát, hogyha megnézünk jó néhány filmet ma, például a Blimt ezredesben azt a fantasztikus jelenetet ott valamikor az elején, amikor látunk egy kávéházat. Nem kávéház, az egy orfeum, egy mulató, hát annak semmi köze egy angol mulatóhoz. Az bizony egy budapesti, bécsi orfeum, kicsit még a New York kávéházat is beleláthatjuk innen a körútról, ahol ezek az írók először gyülekeztek. Az nagyon érdekes, hogy Hollywoodban később a forgatókönyvíróknak volt egy asztala, és azt úgy hívták, hogy New York Table. A New York asztal, és azt hitték, hogy ott a New Yorkiak találkoznak. Nem. Ott a magyar írók találkoztak, akik fel akarták idézni a pesti New York Café emlékét.
3: Hamarosan folytatjuk ezt a kerekasztal beszélgetést.

Baron György filmkritikus, Gazdag Gergő a Filmarchívum munkatársa, Steve Kovács író a filmkészítő és Rádui György a Filmarchívum igazgatója beszélgetnek a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Film

0: nevű, hát ilyen neve nincs producer tulajdonképpen, és hát ő mutatta be egymásnak ezt a két embert, pontosabban a Kordának volt egy forgatókönyve, ami hát nem akart nagyon összeállni, ez volt a később a Spy in Black, a Kém feketében című film. Másik fordítás egyébként félrefordítja az a Kém sötétben, de ez teljesen mindegy. És akkor ennek kapcsán így mondta a Pressburgernek, hogy hát figyelj, van egy... Tehát hogy az ötleteid így jók, csak hogy nem nagyon lehet őket eladni, ha csak. És egyébként ez a Pressburger életérajzából kiderül, hogy a Kordán mindig volt egy ha csak. És akkor így elővette azt a forgatókönyvvázlatot, hogy ha csak nem írsz ebből egy jó forgatókönyvet, akkor nem lesz neked itt karriered, de lett karriered. És tulajdonképpen megismerkedett ezzel a fiatal hegykebajszú Michael Powell-el, és hát jaj, nagyon röviden összefoglalva, hogy kell itt találni.
1: Aki ugye egy igazi angol
0: úriember volt.
1: Úriember.
0: A maga heves természetével azért tegyük hozzá, de a tűz és víz találkozáson nagyjából ez a két ember.
1: És akkor hogy folytatódott ez az együttműködésük?
0: Igazából, tehát hogy a munkamódszerük kapcsán talán ezt így érdemes megemlíteni, hogy inkább a Pavel volt, így ez a járjuk a vidéket, mert akkor az előző filmjénél is mindig így a táj, a környezet, ez nagyon fontos szerepet játszott, és ő volt az a fajta alkotó művész, aki jó, akkor menjünk ki, és akkor filmezünk, míg a Pressburger, hát inkább ez az íróasztal mögött, akkor én most megírom a forgatókönyvet, de majd a karrierjük későbbi szakaszában, akkor hát oda megyek a forgatáshoz, de csak a sarokba ülök le, akkor szólok pár szót a színészekhez, de egyébként csak visszafogottabban, inkább a Michael csinálja a dolgait, majd ő rendezze meg, de nagyjából így volt ez a felosztás, és ha említetted a 49-es szélességi fokot, hogy az volt az első ilyen átütő siker, ugye az Oscar díj, stb. És abszolút egyébként a karrierüknek az első szakaszában, ami 39-től mondjuk tényleg lehet mondani, hogy 45-ig tartott, inkább ezek a háborús filmek, csúnya szóval nélve egyébként propagandafilmeket készítettek, a játékfilmék mellett is egyébként készítettek ilyen félórás propagandafilmeket, és abszolút így érezhető szerintem a karrierükön, nem csak szerintem, hanem sokak szerint is, hogy az első szakasz, az első nagy szakasz, ez tényleg ez a háborúból inspirálódott, az identitásváltozás által inspirálódott filmeknek ez egy korszaka, és 40 után pedig egy második korszak veszi kezdetét, ahol inkább ez a művészetekben való topzódás, a művészeti létben való elveszés áll a középpontban.
2: Csak egyetlen szót, csak annyit, hogy ez teljességgel szokatlan volt, most is az, de akkor abszolút úttörő volt, hogy egyszer írták ki a két nevet, tehát nem úgy volt a kredit, hogy forgatókönyvíró Emmerich Pressburger és rendező Michael Powell, hanem Pressburger és Powell filmje. Ez tökéletes. Egy pici hasonlóság néhány német filmben volt még a Billy Wilderék idejében, az expressionizmusnál, az vasárnapi emberek, és néhány ilyen filmnél, hogy közösen írták ki a nevet, tehát ez a kollektív alkotás, de nagy és pláne angol száz produkciónál ez tökéletesen ismeretlen volt, és nagyjából ismeretlen ma is ez a kettős szerzőség.
1: Hát ez ilyen gesztusszerűnek érzem, ugye így kiírni, hogy írta, rendezte és gyártotta, az written, produced and directed by, és akkor ott van, hogy Michael Powell and Emmerich Pressburger. Szerintem 11 néhány film, nem tudom pontos számot ki tud mondani, hány filmnél jelent meg így a felirat, tehát hogy ők, ez tulajdonképpen az ő védjegyük, tehát az ő közös alkotás.
0: És jól emlékszem, pont a 49-esnél kezdődött el.
1: Tehát, igen, az előtt azt mondja, 39-ben kezdődött ez, és ugye az 50-es év ig tartott. És ugye ráadásul ugye egy közös cégére alatt jelentek meg ezek a filmek, ugye The Archers, tehát az íjászok, ugye ez a jellegzetes logó, ugye nagyon sok filmnél megjelenik.
0: Betaláltak a középpontba.
1: Aha, igen, ez is egy nagyon érdekes dolog. Így van. És ugye, ahogy említetted, ugye a pályájuk korai szakaszában ugye a háború nagyon meghatározó nekik, és ugye éppen erről írtad a szakdolgozatodat, ugye mely filmekre fókuszáltál, gondolom, hogy a Blimp az ugye a főhelyek egyikén volt, vagy talán a főhelyen volt.
0: Abszolút, az volt a középpontban, abból indult ki az egész nagyjából, és hát igen, a Spy in
1: mondjuk Black. Is el a hallgatóknak, hogy mi is az, mindig csak azt mondjuk, hogy Blimp, tehát mi az, hogy Blimp egyáltalán?
0: Ez egy karikatúra volt, egy ezredesnek a karikatúrája, akit a új-zélandi karikaturista alkotott meg, ha jól emlékszem, és tulajdonképpen ez a fajta begyöpösödött konzervatív brit arisztokráciának volt, pontosabban hadsereg neki volt ez a figurája, amit így éveken keresztül így megjelent az újságokban, és ezt a motívumot, ezt a karakternek ezt a motívumot használták föl a

0: Pressburgerig tulajdonképpen ez a 43-as, jól emlékszem, 43-as filmhez, és által akartak így konkrétan beszélni arról, hogy jó dolog ez, hogy a britek az mai napig, tehát a második világháborúig is ragaszkodnak ez a dologhoz a háború kapcsán, hogy etikett, meg hogy szabályok, csak lehet, hogy a náci Németország ellen ezek már nehezen bevethetők. És tulajdonképpen azáltal, hogy ezt a karikatúrát, ezt a karaktert, ezt így céltábelájukká teszik, úgymond, azáltal ők is egy kicsit úgy elhatárolódnak ettől a brit felsőbbrendűségtől, ettől a brit etikától, elgyászolják, de ugyanakkor meg síratják is jó értelemben, hogy hát azért mégiscsak az volt az igazi korszak, amikor még az emberek megbecsülték egymást a, nem is tudom, még a lövészárkokban is.
1: Mármint, hogy a németek és a...
0: Britek, hát
1: igazán. Igen, és ugye nekem ez, a barátságnak az ábrázolását mondhatjuk, hogy a filmtörténet egyik legjobb ilyen barátság filmje is, ami ugye nagyon furcsa egy propaganda filmnek szánt alkotástól. Én úgy tudom, hogy Churchillnek ez nagyon nem tetszett, ez igaz?
0: Nagyon nem, és kifejezetten nem, pedig egyébként az az érdekes, hogy amikor kitört a háború, akkor a Pressburger írt is egy levelet, hogy a hazaszolgálatában ő bármit bevett, és annak érdekében ő nem harcolni ment, hanem megint csak az íróasztal mögé bújt, és akkor azon keresztül így szolgálta hazáját ezzel a karakter típus átírással konkrétan. Most ennél maradunk, de a Churchillnek kifejezetten nem tetszett, és én úgy tudom, hogy pont ekkor tájt kapta egyébként a Korda a szörny elnevezést, tehát hogy ekkor ütötték vele Olga, és ő a Korda pedig pont az ellenkezőjét csinálta ezekkel az úgymond birodalmi filmekkel, ezek a sematizmusra felépülő 30-as évekbeli brit filmeknél, ahol pont az ellenkezője, de akkor a britek, a gyarmatosítók, a gyarmatbirodalomnak, ők a gyarmatbirodalom, és minden más nem, de csak úgymond másodhegedűs hozzájuk képest. És ezekre épített fel a Korda egy karriert, tesóját megtéve nagyon sokszor rendezőnek, ugye Korda Zoltánt, és ehhez képest pedig a Pressburgeréket már egy másik csónakban elvesztek.
1: Igen, tehát ez egy teljesen más vonal, ez egy nagyon érdekes, finom különbségtétel, igen. Ugye a német tisztet egy Anton Walbrook nevű színész játssza, aki ugye osztrák Bécsben született Adolf Walbrook néven. Ugye ő az, aki felbukkan néhány évvel később a Vörös cipelők című film főszereplőjeként. Hát én azt gondolom, hogy túl a forgatókönyvön, meg nagyon sok elemen, hogyha van közép-európai elem a filmjeikben, akkor ez az ő alakja, mert ugye ez a bécsi színész, ez már az arcával, akárcsak mondjuk gondoljunk Christoph Waltzra, aki ugye sok évtizeddel később jelent meg ugye osztrák színészként egy Quentin Tarantino filmben, tehát valamiképpen ez a nagyon sajátos közép-európaiság, ez az egész arc, ez az egész karakter, ez megjelenik a számomra legalábbis az Anton Walbrooknak az arcában. És akkor talán rátérhetnénk ugye a háború utáni filmekre, és ugye mindenek előtt a Vörös cipelőkre. Ugye a sok említett film, ugye, mint a Blimp és a Vörös cipelők is, de például a most majd 5 órakor itt látható Fekete Narcisz című film is színes, és nem is akármilyen színes. Tehát ugye elmondhatjuk, hogy ugye az ő filmjeik közül jó néhány, ugye egyáltalán a Technicolor vagy a korai szín adta lehetőségek maximális kihasználására épül. Steve, esetleg erről a színességről tudnál valamit mondani? Tehát, hogy miért volt nekik fontos egyáltalán, hogy azért ez többnyire ugye akkoriban fekete-fehér filmek készültek. Ők ugye viszont sorozatban készítették ezeket a színes filmeket.
2: Hát nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, de azt tudom mondani, legalábbis az én szempontomból, hogy amit ők készítettek, ez a és különösen talán a Fekete Narcisszus szerintem a legkiemelkedőbb ebben. Olyan varázsa van ennek a filmnek, hát részben az írás, a rendezés, az egész koncepció, de maga, hogy egy ilyen fantáziás, himalájai, tibeti részt mutat be, és az annyira megragadja az embert, olyan szép képek vannak benne, különösen kiáll az amikor
1: a
2: harangot, és lenéz, és ott van ez a óriási meredek, és ott vannak a kék, a hegyek,
1: a Himalája.
2: A Himalája.
3: Ami stúdió.
1: És az egész stúdió.
2: De még most is elhihető, szóval CGI nélkül, és tehát nagyon jó, szépen volt megcsinálva, és ez olyan, nem tudok sokat beszélni, hogy miért pont akkor kezdődött el tulajdonképpen a színes film, de az, hogy ez nekik, ez úgy beleillett a Paul Pressburger esztétikába, hogy ez egy ilyen varázsvilágot kreáltak is, és azért is nézzük és értékeljük ezeket a filmeket, mert ezek más filmek, ilyen filmeket nem csináltak. Ez egy, össze lehet hasonlítani a magical surreal, a magical realism-höz, amit
1: később mondjuk. Realizmus, ugye?
2: Igen, és ezt meg lehet találni benne, és azért ez a két ember olyan filmeket kreált, ami varázsfilmek, és van egy ilyen transzcendens értékük is. És ez, ami engem, és azt hiszem többeket megragad, és nagyon sok, a legnagyobb a rendezőket befolyásolt, a Scorsese, Coppola, Tavernier, stb.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában egy részletet hallhattatok a Pressburger Imréről szervezett konferenciából, kerekasztal beszélgetésből. Megszólaltak Báron György, filmkritikus, Gazdag Gergő, a Filmarchívum munkatársa, Steve Kovács, író, filmkészítő, és Rádui György, a Filmarchívum igazgatója. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Egy éve működik közös intézményi keretek között a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola és a Bokréta Református Alapfokú Művészeti Iskola. Sikeresen elindította az új évadot a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Részlegesen bezárták a Nyíregyházi Parkfürdőt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egy éve működik közös intézményi keretek között a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola és a Bokréta Református Alapfokú Művészeti Iskola. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a két iskola jól kiegészíti egymást, számos programban működnek együtt, miközben a Bokréta megőrizte saját arculatát és önálló rendezvényeit is. A részletekről Fehér Esztert, a művészeti iskola igazgatóját hallják.
2: Nagyon jó az együttműködés, és tényleg rengeteg segítséget kapok tőlük, és hát mi meg nyilván abban adunk nekik segítséget, amiben mi erősek vagyunk, tehát azért általában a különböző műsorokon mindig megjelenik valamilyen szinten a néptánc vagy a népi kultúra, és igyekszünk besegíteni az ő rendezvényeiken is, ahol tudunk. Bár ez egyébként még ezelőtt is így volt, amíg nem tartoztunk egy intézmény alá. Én azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés. Ami a legeslegfontosabb, meg lesznek a hagyományos rendezvényeink, tehát december 11-én a színházban az önálló műsorunk, nyilván a belső tanórán kívüli foglalkozások is ugyanúgy fognak működni, mint eddig. Már most harmadik éve lesz, hogy egy kicsit, nem is tudom, hogy milyen szót használ, kicsit felturbóztuk a garaboncás népmesemondó népdaléneklési és szólótánc versenyünket. Most már próbáltunk egy ilyen nagy kétnapos mesevásárt, illetve művészeti vásárt rávarázsolni ezt a rendezvényt. Ezt az idén is ugyanúgy meg fogjuk jeleníteni március közepén, ha jól emlékszem. És aztán március közepétől pedig egy elég nagy munka vár ránk, ugyanis az országos néptánc tanulmányi verseny szóló és páros kategóriájának a döntőjét fogjuk ismét szervezni, ami nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, hogy már azt nem is tudom, talán a 8. alkalommal bíznak meg minket a döntőnek a szervezésével az oktatási hivatal. Én nagyon szeretem ezt a munkát, én nagyon jól érzem benne magam, de azért az nagy munka. Tehát mind az adminisztrációs, tehát a papír oldalról, mind pedig maga a megszervezés, azért lebonyolítani általában 70 produkció kétszer, ugye, mert van egy kötelező és egy szabadon választott tánc, úgyhogy ez kétnapos rendezvény lesz május 20-21-én, úgyhogy azért ez nagy falat, reméljük, hogy sikeresen túljutunk ezen is, mint ahogy mindenen. És közben persze zajlik a Bokrétában az élet, mert nyilván az egyik pedagógus már végzett az egyetemen, a másik pedagógus most kezdi a mestert, úgyhogy ilyenkor mindig ilyen őrült órarend készítésben vagyunk, hogy most akkor, ha neki menni kell, akkor hogyan rakjuk az órákat. Ez is egy picit nyilván nehezíti a mindennapi rutint, de állunk elébe az új tanévnek is.
1: Sikeresen elindította az új évadot a Miskolci Szimfonikus Zenekar, amely az ünnepélyes társulati ülésen értékelte a várakozásokat. A közönség bizalma már is töretlen, hiszen eddig közel 800-an váltottak bérletet a most kezdődő Maestro és Capriccio sorozatokra. Szászné Pónus Krisztina ügyvezető kiemelte, hogy az előttük álló hónapokban világhírű hazai és nemzetközi művészek garantálják majd a legmagasabb zenei élményt. Az exkluzív hangversenyeket emellett a Magyar Állami Operaház kiváló szólistáinak fellépései teszik majd még felejthetetlenebbé.
3: Én úgy gondolom, hogy ami a zenészeknek öröm, az többségében a közönségnek is, illetve igyekszünk mindig, ezt már többször elmondtam különböző fórumokon, igyekszünk mindig a kötelezettségeinket teljesíteni, és a közönség igényeinek megfelelni. Néha ez egy nagyon szűk mezsgye, de azért az esetek többségében azért van némi mozgástér arra, hogy olyan legyen az az évad, hogy mindent, ami feladat, elvárás, illetve óhaj, azt teljesítsük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az elkövetkező évadunk is ennek a jegyében sikerült összeállítani. Vannak közönségkedvencek, vannak kevésbé ismert darabok, vannak kortárs művek, fiatal előadók, nagy öregek, tehát szerintem minden megtalálható ebbe az évadba. Kovács János, ő kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mintha hazajárna. Én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője. Nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni, vezényelni még. Ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, őt is sikerült megnyerni magunknak, illetve Hontvári Gábor is nagyon fiatalkora ellenére szép szakmai múlttal rendelkezik már. Ugye is vannak külföldről is fiatal karmesterek, akár ha az Alexandro Palumbót nézzük, aki egy nagyon energikus spanyol úriember. Tavalyi évadban is voltak spanyol fellépőink, nagyon nagy sikerük volt, nagyon nagy szerencsénk, hogy Török Levente révén egy olyan ügynökséggel, az ő ügynökségével kerültünk kapcsolatba, akikkel viszonylag jól lehet alkudozni a fellépők tiszteletdíját illetően, így azt gondolom, hogy sikerül olyan művészeket elhoznunk, akiket egyébként lehet, hogy nehézségekbe ütköznénk. Nagyon örülök annak, hogy újra a vendégül láthatjuk a Milánói Szkálának a koncertmesterét, és nem csak ő az egyetlen ilyen nagymúltú együttes nagy neve, mert a bérlet indító hangversenyünkön is a bécsi filharmonikusoknak a koncertmesterre fog hegedülni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg olyat tudunk itt Miskolcon biztosítani a közönségünknek, ami kellően színes, kellően tartalmas, kellően magas színvonalú, és én azt gondolom, hogy ezt a közönség is látja, érzi, hiszen az értékesítésünkben is ez látszik, ezt tekint vissza, hogy szívesen jönnek a rendezvényeinkre. Ugye azt pár évvel ezelőtt a Covid után nagyon szomorúságunk volt abból fakadóan, hogy nagyon jelentős veszteségeink voltak így a közönséget tekintve, és azért egy kicsit meg is voltunk ijedve, hogy mennyire sikerül újraépíteni a kapcsolatainkat, a közönségbázisunkat, és az látszik, hogy most az elmúlt 2-3 évben én azt gondolom, hogy a programjainknak is köszönhetően, a fellépő művészeknek köszönhetően, de mindig emelkedik. Tavaly évben egy jelentősebb emelkedés volt, de idén még ahhoz képest is egy néhány 10 darabbal emelkedett az eladott bérleteink száma. Én ezt azt gondolom, hogy eleve a megítélése a városnak, hogyha lehet ilyet mondani, azért nem a legpozitívabb, és hogy milyen sokat vesztett a népességéből, mert azért ezt sem lehet tagadni, hogy azért sokan elhagyták a várost. Ahhoz képest mi nemhogy őrizni tudjuk, hanem még emelni is a nézőink számát. Én ennek nagyon örülök, illetve ugye említettem, hogy mennyire fontosnak gondolom az ifjúsági programokat, illetve a fiataloknak a bevonását a programjainkba, illetve közönségként. Én ezt kifejezetten nagy sikerünknek érzem, főként a kollégáim részéről, akik a gyerekprogramokat szerkesztik, ugye ez Turcsán Zsófi, illetve Handa Eszter, valamint az, hogy az iskolákkal, némelyikkel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy a pedagógusokat sikerül úgy megnyerni, hogy ők ezt fontosnak találják, hogy ellátogassanak a mi rendezvényeinkre.
1: Részlegesen bezárták a Nyíregyházi parkfürdőt. A vendégek már csak az Aquarius élményfürdő pénztárai felől léphetnek be. A szabadtéri részen pedig az úszómedence és a nagycsaládi medence maradt használható. A többi kültéri medencek, köztük több termálvizes medence már nem üzemel. A parkfürdő idei szezonját jelentősen meghatározta az időjárás. A nyár elejé hőség erős kezdést hozott, később azonban már jóval változékonyabban alakult a vendégforgalom. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Az idei év az egészen vegyesen alakult, ugye kezdődött egy június végi ilyen hőkupolával, ugye amikor hirtelen betört egy ilyen 40 fok feletti hőmérséklet, akkor a forgalmunk is ennek megfelelően alakult, akkor nagyon sokan jöttek ugye a iskola végével, ez pont egy ilyen ideális helyzet volt, hiszen pont akkor jött be ez a nagy kánikula, amikor vége lett az iskolának, úgyhogy a júniusunk az nagyon erős volt, a július az már inkább vegyes volt, akkor bár csapadék nem volt, de elég sokszor volt hűvös időjárás, úgyhogy sajnos a júliusban alul teljesítettük az előző évet, viszont az augusztus az újra kiemelkedő volt az időjárás szempontjából, így a forgalom szempontjából is, akkor a tavalyi évet, hát körülbelül elértük a tavalyi évnek a vendégszámát az augusztusi hónapban, úgyhogy így összességében azt hiszem, hogy a tavalyi vendégszámot egy picit alulmúltuk, de nagyon-nagyon megközelítettük. Majd október elejétől indul ugye a szauna szezon, ahogy elkezd hűlni ugye az időjárás, és hát készülünk is erre, ugye tavaly átadtuk április 1-jével az új szaunaházunkat, és hát erre fogunk koncentrálni az ebbe való programoknak a minél inkább színessé tételére. Majd október elején lesz egy szaunamester versenyünk is, ahol ugye egész országból, sőt még lehet, hogy nemzetközi induló is lesz, és megmérettetik magukat a szaunamesterek. Erre is ugye várjuk majd a vendégeket, hiszen ugye a versenynek résztvevők is kellenek, akik megtekintik a versenyprogramokat a zsűri mellett, úgyhogy ezt fogjuk hamarosan majd publikálni ezzel kapcsolatos részleteket, ez lesz egy különleges, eddig még nem látott program itt az élményfürdőben, és hát emellett meg egyébként a szokásos programjainkat idén is megtartjuk, lesz majd idén ősszel is nyugdíjas egészségnap, lesznek éjszakai fürdőzések, éjszakai szaunaestek, úgyhogy visszatér a élet a őszi, téli megszokott kerékvágásba.
1: Most az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti északkeleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 11-én pénteken. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János, valamint Kriston Tamás. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: of fire, the ring of fire.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megtartották a 64. közgazdász vándorgyűlést Egerben. Mindenki születésnapja címmel indul figyelemfelhívó séta Budapesten. Miskolc adott otthont Magyarország első országos diák önkormányzatok találkozójának. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Egerben rendezték meg a 64. közgazdász vándorgyűlést szeptember 10-én csütörtökön. Az esemény Varga Mihály jegybankelnök, valamint Kármán András pénzügyminiszter előadásaival vette kezdetét. A hazai közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciájára mintegy 700 közgazdást vártak az ország minden pontjáról, illetve a határainkon túlról is a szervező Magyar Közgazdasági Társaság. A fórumon makrogazdasági elemzésekről, továbbá külgazdasági aktualitásokról hallgathattak meg prezentációkat a résztvevők. A további percekben Hegedűs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Granit Bank NRT elnök vezérigazgatója megnyitón elhangzott szavait idézzük.
2: Azt gondolom, kevesen vannak itt olyanok, akik korábban nem jártak, de ha mégis lennének, azok kedvéért szeretném elmondani, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság Magyarország egyik legrégebbi civil szervezete. 132 évvel ezelőtt jött létre. Pénzügyi közgazdászok azzal a céllal hozták létre, hogy segítsék a közgazdasági ismeretek fejlődését, fórumot teremtsenek a gazdasági kérdések szakmai megvitatására, és járuljanak hozzá a magyar gazdaság politikai gondolkodás fejlődéséhez. Szerintem ez a misszió jelenleg is így van. A közgazdasági társaság tagjai, elnökségének tagjai, szakosztályok, megyei szervezetek vezetői azon dolgoznak, hogy olyan szakmai beszélgetéseket hozzanak létre, ahol különböző álláspontokat lehet ütköztetni, és ezek a megbeszélések egymás iránti legmélyebb tisztelettel, tisztelettől vezérelnek. Itt végiglapoztam a múlt évi jegyzeteimet, aminek jelentős részét írásba is foglaltuk, és el is küldtük akkori és a jelenlegi gazdaságpolitika vezetőinek, és amikor ők vették át a kormányzásnak a felelősségét. Azokban ilyen témákat vetettek föl az elmúlt évben, hogy hosszú távon tervezhető gazdaságpolitikára van szükség, a gazdaság tartós növekedéséhez az Európai Uniós források hazahozatala szükséges, hogy a termelékenység növekedésben és az innovációkban lévő elmaradást az be kellene hozni annak érdekében, hogy a magyar gazdaság versenyképessége növekedjen. A közgazdasági társaság nagyon üdvözli, hogy az új kormány többek között ezeket a célokat fogalmazta meg, és azt gondolom, hogy az üzleti szektor számára, de az akadémiai világ számára is nagyon fontos a hosszú távon fenntartható növekedés, a versenyképesség, a termelékenység és olyan intézményi struktúra létrehozása, ami a piaci szereplők számára egyenlő feltételeket biztosít.
1: Most dr. Csáfor Hajnalka, a Magyar Közgazdasági Társaság Heves megyei szervezetének elnöke, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektor helyettese méltatja a rendezvény fontosságát.
3: Köszönöm a lehetőséget, hogy én is üdvözölhetem a Heves megyei szervezet nevében a konferencia résztvevőit. Azt gondolom, hogy talán néhány évszámot mégis hoznom kell, még ha rövid is leszek. Elhangzott, hogy már sokadszor rendezzük meg Egerben a közgazdász vándorgyűlést. Egészen pontosan 8. alkalommal találkozunk így itt. Először 1971-ben rendeztünk közgazdász vándorgyűlést Egerben. A következőre 29 évig várni kellett, de 2000-ben a közgazdász szakma újra felfedezte a várost, és 2000-ben, 2004-ben, 2008-ban, 2012-ben, 2017-ben, 23-ban is tartottunk itt közgazdász vándorgyűlést, és most pedig 2026-ban a 8. alkalommal. A számokból is látszik, illetve mondhatnám azt, hogy az idősorból, hogyha valaki egyszer Egerben rendez vándorgyűlést, akkor annak jelentősen megnő a visszatérési hajlandósága. És erre van közgazdasági magyarázat is, hiszen hogyha egy helyszín iránt újra és újra jelentkezik a kereslet, akkor annak bizonyára van valamilyen versenyelőnye. hogy ez a szakmai közösségben, a hagyományokban, a város szépségében, az egriek vendégszeretetében, vagy pedig ebben a kiváló helyszínben rejlik, ezt egyelőre nem szeretném eldönteni. Az oksági vizsgálatra nem vállalkoznék, nem is érdemes ezt túlmodellezni. Az minden esetre biztos, hogy a helyszín nagyon jó lehetőséget biztosít a vándorgyűlés megszervezésére, és én remélem, hogy az idei vándorgyűlés is ugyanolyan sikeres lesz, mint az összes eddigi, amit itt rendeztünk. És nem mondom el azt a szöveget, amit terveztem, de egy valamit még szeretnék elmondani, hiszen az egyetem rektorhelyetteseként én is szeretném megköszönni a hallgatóinknak a munkáját, és azt elmondani róluk, hogy ők azok a hallgatók, akik 2024-ben az Ifjúsági Bizottságot újjászervezték, lelkesen szervezik a programjaikat, és tavaly a Fikot rendezvény megrendezését is felvállalták. Én nagyon örülök neki, hogy ők is itt lehetnek, és bízom benne, hogy a feladatok mellett ez számukra szakmai tapasztalatot és élményt is fog jelenteni.
1: Várva várt és váratlanul érkező babák és családjuk ünneplésére szerveznek ismét figyelemfelhívó programot Budapesten. A Mindenki születésnapja séta szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, az Akadémia elől. A kezdeményezésről Szemkő Gábor, a program nevét viselő alapítvány vezetője szól.
4: Sokkal többeket is kell megszólítani, mármint hogy sokkal szélesebb réteget, mint amit talán elsőre gondolnánk. Azt gondolnánk, hogy akár mondjuk akik keresztény háttérből jönnek, vagy újjászületett hívő emberek, ők maguk is életvédők, de még ez sem feltétlenül igaz. Hát még azok, akik nem ismerik az Isten igéjét, vagy nem keresztény háttérből jönnek, tehát hatalmas információ hiány van, akár az elérhető segítségekről is, akár az abortusz módjának brutalitásáról is, akár a nagyságrendekről. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy kiket kell megszólítani, akkor az a válasz, hogy szintén sajnos majdnem mindenkit. Nagyon kevesen vannak, illetve természetesen sok százezer ember van Magyarországon, aki, vagy akár millió is, aki életpárti, de kevesebben vannak, akkor inkább így mondom, akik életpártiak. És kik szólítják meg őket? Azok, akik ezekre az információkkal már rendelkeznek, akik látják a valóságot. Azok a szülésznőgyógyászok, akik nem végeznek abortuszt, mert látják ennek a brutalitását, vagy a súlyát. Azok az életvédelemmel foglalkozó, válsághelyzetbe került édesanyákkal foglalkozó szervezetek, akik szintén látják az válsághelyzetet, de látják a kiutat is, és azok a kommunikációs szakemberek, akik pedig ezt igyekszenek összefogni és a helyes mederbe terelni a kommunikáció.
5: Az ellenpropaganda sokkal erősebb, sokkal hangosabb.
4: Igen, ez így van. Azzal az empátiával igyekszünk ez irányba nyitni, hogy nem mérgesek vagyunk rájuk, hogy többen vannak, hanem megértjük a helyzet súlyát, azt, hogy ez egy mennyire érzékeny, intim téma, hogy tényleg ugye azért, hogyha itt ezekről a milliós abortuszokról beszélünk, hogy gyakorlatilag nehéz lenne találni olyan családot, ahol az tágabb körben valaki ne lett volna valaha érintett. Én nem is hívnám értelemben propagandának, természetesen vannak érdekcsoportok, akár gyógyszerlobbi, akár politikai, egy ideológia által vezéreltek, de inkább azt mondanám, hogy annyi feszültség és seb és fájdalom van a társadalomban, ami nyilván nem lehet egyik napról a másikra begyógyítani, és azt gondolom, hogy ez a projekt most ugye lesz a séta 12-én és 13-án, akkor megnyeztünk mindenkit. De hát ugye a tények nem is azt mondom, hogy a mi oldalunkon állnak, hanem a tények az életet védik, mert nem is akarok oldalakba szakadni, hanem inkább azt mondom, hogy tudjuk, hogy ez egy hosszú út lesz, de hát el kell valahol kezdeni, és már is kezdtük egy pár éve. Úgyhogy kár, hogy többen vannak, de az a cél, hogy mi legyünk többen, vagy hát nem is az a cél, hogy mi legyünk többen, az a cél, hogy minél több baba megszülessen.
1: Miskolc adott otthont Magyarország első országos diák önkormányzatok találkozójának. A háromnapos rendezvénysorozat hivatalos megnyitóját a polgármesteri hivatal közgyűlési termében tartották meg. A történelmi jelentőségű eseményre az ország számos nagyvárosából, többek között Egerből, Kecskemétről, Szegedről és Békéscsabáról érkeztek diákdelegációk. Szombati Benedek Miskolc diák polgármestere kiemelte, hogy a fórum elsősorban a közös problémák megoldására, a kapcsolatépítésre és a jó programszervezési gyakorlatok átadására fókuszált.
6: Ez az országos diák polgármester találkozó itt Miskolcon, sőt az országban először. Ennek a programnak a lényege az, hogy megismerkedjenek a diákönkormányzatok egymással, hisz ez a kapcsolatépítési forma eddig nem volt jellemző a diákönkormányzatokra, főleg ilyen nagy távolságokat átívelve, mint például Miskolc és Gyula. Így hát ez egy nagyon nagy jelentőségű esemény így a diákönkormányzatoknak az életébe. A mai napon főként arra fogunk majd fókuszálni, hogy más városokban milyen problémák vannak, azokat hogyan oldották meg, milyen megoldásokat kerestek az ilyen jellegű hibákra, problémákra, valamint majd szeretnénk fellépni bizonyos ügyekért közösen. Fontosnak tartom azt, hogy ez a kapcsolat, ez ne csak egy ilyen időszakos, átmeneti kapcsolat legyen, hanem hogy majd a későbbiekben is sokáig együtt tudjunk dolgozni, akár csináljunk együtt programokat, vagy más nem a közösségi médiában jelenjünk meg együtt egy tartalommal, és így tudnánk majd fellépni mondjuk közös érdekekért is. Ez abszolút a Miskolc Városi Diák Önkormányzat kezdeményezésével valósult meg ez a program. Amikor megírtam az első e-mailt, egyből csak pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy a többi város is nagyon nagy mértékben támogatja ezt a rendezvényt, és hát így jöttek el ezek a városok a mai rendezvényre. Vannak megyei jogú városokban is, mint Miskolc, vagy Békés Csaba, de van például Gyulán is. Szóval igazából ebből nem tudunk levonni egy abszolút következtetést, mert ez sok helyen az önkormányzatoktól függ, hogy kikarolja fel a diák önkormányzatot, vagy egyesületektől, hisz ugye sok városban egyesület működteti a diák önkormányzatot. Szegedről, Egerből, Kecskemétről érkeztek, valamint Szombathelyről és Békés Csabáról, valamint Gyuláról. A programszervezés az, amit így szeretnének tőlünk, és amit mi is a legmagasabb fokon csinálunk, hisz ha megnézzük, hogy itt volt az elmúlt időszakban a több mint 120 fős sportnapunk, itt volt a strandnap, ott is több mint fél százan voltak. Igazából ebből azt tudjuk levonni, és ezt is halljuk, ezt is mondják, hogy az a legfontosabb, amit így szeretnének, hogy szervezzünk programokat, jó, élvezetes és nagyszabású programokat. Úgyhogy nekünk itt Miskolcon elsősorban ez a prioritásunk. A középiskolásoknak szervezzük általában ezeket a programokat, hisz ők azok a réteg, az a generáció, akiket már be tudunk vonni ebbe az egész rendszerbe, ebbe az egész szervezetbe, meg a közösségi médiában is elsősorban őket tudjuk elérni. Mi úgy terveztük, hogy nyilván nekünk van tervünk, de ez, amit már említettem, hogy máshol milyen problémák vannak, hogy ezeket beszéljük meg, és egyébként a többi város is mondhat témákat, és egyéb eseményeket mondjuk, amiket szervezhetnénk együtt, vagy egyéb ilyen. Tehát van egy napirend, de ezt már ugye az előbb említettem, igazából viszonylag egy kötetlen megbeszélés lesz, én arra számítok.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Miközben egyre jobban kiélesednek a konfliktusok a világban, megújítjuk kötelezettségvállalásunkat, hogy Krisztus békéjének eszközei legyünk az egyre inkább darabokra esett és megosztott világban. Írja Paul Stack Coakley érsek, az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Amikor megemlékezünk erről a tragédiáról, arra kérek minden katolikust, hogy csatlakozzon hozzám az áldozatokért való imádságban, akiket 25 évvel ezelőtt ragadtak el tőlünk az elfogadhatatlan erőszakcselekmények a World Trade Centernél, a Pentagonnál és a pennsylvániai mezőn, folytatta az érsek. Imájában megemlékezett az áldozatok családtagjairól és barátairól is, akik még mindig siratják elveszett szeretteiket, valamint az elsőként reagáló mentőcsapatok tagjairól, akik közül sokan önzetlen bátorságról tettek tanúságot és az életüket adták. Az amerikai főpásztor 14. Leó pápa békevilágnapi üzenetét idézve emlékeztet arra, hogy a béke nem csupán cél, hanem jelenlét és út is egyben, és még ott is lehet találni embereket, akik nem feledkeztek meg a békéről, ahol már csak romok maradtak. Innen fakad a felhívás, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Formáljon bennünket mindinkább Jézusnak, a béke fejedelmének képmására, hogy együtt építhessük fel a szeretet és az egyetemes testvériség civilizációját, írta Poleszko Kliersek, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseire a 2026-2027-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az intézménybe. Mindezek eredményeként 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma meghaladja a 4000 főt az Eszterházy Egyetemen. Szeptember 15-én kedden zarándoklatra kerül sor a Kassai Főegyházmegyében elterülő Rad községben, ahol a hívek a 17. században a missziós szolgálat és a katolikus hit hirdetése közben életüket adó minorita testvérekre emlékeznek. A 17. században minorita szerzetesek működtek Radon, közülük többen is vértanú halált haltak szolgálatuk során. A helyi hagyomány szerint egy alkalommal ellenséges katonák meg akarták szentségteleníteni a templomot, valamint annak oltárképeit és szent edényeit. A minoriták ezt nem engedték, ezért a katonák bosszúból karddal megtámadták és megölték őket. A szeptember 15-i zarándoklaton imádsággal és hálával emlékeznek meg a minorita vértanukról. A program 16 órakor kezdődik imádsággal és gyónási lehetőséggel. 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Jaroszláv Szár Ferences lesz. A szentmisét követően körmenetet tartanak az egykori minorita kápolna helyszínére. Majd lehetőség nyílik a minorita vértanú Iglódi Illés István testi maradványai mellett személyes imádságra is, amelyek a plébánia oratóriumában találhatók. A zarándoklat közös agapéval zárul a plébánia udvarán. Az egri Szervita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Fájdalmas anya ünnepén, szeptember 15-én kedden délután 16 órakor a Jópásztor óvoda és fertálymesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkozunk, majd a templomban lesz szentmise 17 óra 30 perckor. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist Bakos Tamás atya tartja, és fél 6-kor a családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise fél 11-kor kezdődik, melyet Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a híveket. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Rás András egerbaktai plébános mutatja be, a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri szentmisék után körmenet és agapé is lesz. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a miskolci mazsorett együttes felvonulása nyitja meg. Majd a diósgyőri óvodák iskolák gyermekeinek műsorát követően fellépnek a Szimvavölgyi Néptáncműhely, ami utánpótlás csoportjai. És a zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Projekt koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébánia előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark várja a látogatókat. A búcsú 18 órától a templomban szentmisével zárul. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a vívitányi Szent Anna templomban. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Szeptember 21-én lesz Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Szeretettel várják a híveket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Papá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptista Sobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomban külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Adzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Domán Vivien, Trimba Miranda, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Öt sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak Nyíregyházán. Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosársuli csapatai. Újabb medveészleléssel érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében, ezért felhívják a természetjárók figyelmét az óvatosságra. A Miskolci önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Öt sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én, amikor is 11. alkalommal rendezik meg a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán, mely iránt óriási az érdeklődés. Egy éve több mint 700-an vettek részt, és hasonló létszám várható most is. Nem csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65. évetévét, mondta Dajka László főszervező. Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosársuli csapatai. Mint Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató elmondta, elsősorban a kadett és junior csapattól várnak kiemelkedő eredményt az idei szezonban.
2: Az amatőr NB1 és a junior azért az eléggé szűk létszámban dolgozik. Örülünk, hogyha a junior jönk is a kötelező létszámban meglesznek. Kadett, junior és a lentebbi korosztályok azok mind 14-15 fős létszámban dolgoznak. Tehát azt hiszem, hogy ott nem lesznek gondok és problémák. Hát itt mindenféleképpen ezt a felnőtt és a junior korosztályt kell túléljük, és elsősorban a felnőttet, mert hogy a juniorban már azért be tudnak játszani a kadett játékosaink, és hogy ott se kell nekik minden mérkőzésen, hanem ha felezzük őket, akkor tudom, minden második héten kerül rájuk a sor, és akkor az már úgy megoldható lesz.
1: A vidéki bázisokkal együtt közel 250 igazolt kosarasa van a kosársulinak, igaz, közülük sokan játszanak alacsonyabb korosztályokban. A serdülő, a kadett és az ifjúsági együttesnél a nyaralások miatt még vannak hiányzók, az amatőr NB1-ben induló felnőtt gárdát pedig gyakorlatilag a három utánpótlás csapatjátékosai alkotják. A zsiráfok kosársuli a serdülő és a kadett csapat számára is szeretne felkészülési tornát rendezni, emellett meghívásokkal is rendelkeznek. Az elmúlt szezonban a serdülő, a kadett és az ifjúsági csapat is az országos főtáblán szerepelt, sőt, a serdülők bejutottak a B-döntőbe, és végül a 14. helyen végeztek az országos bajnokságban. A szakmai igazgató szerint a 2026-27-es idényben is elérhetnek hasonló eredményt.
2: Kiába kisebb létszámmal dolgozik a junior, a junioroknak van erre esélyük, és mi azért nagy lehetőséget látunk ebben a kadett csapatban, tehát azért ez egy évek óta együtt dolgozó csapat, akik az edzéslátogatottságok, az azért közel 90%-os edzéslátogatottsága van ennek a sornak és a juniornak is, tehát bízunk benne, hogy a kettő közül azért valamelyik oda fog érni. Aztán meglátjuk, hogy itt az nagyon sok minden függ a lebonyolítási rendszeren, nagyon sok minden függ attól, hogy milyen csapatokkal kerülünk szembe. Sajnos, hogy itt a B csapatok itt az elején még azért az A csapatokban nagyon-nagyon sok játékost játszatnak, mert a regionálisban nem nagyon szívesen játszik azért senki. Mi bízunk abban, hogy itt ezzel a felkészüléssel és ezzel a hozzáállással, amit a lányok produkálnak itt az edzéseken, ezzel valamelyik sornak sikerül ezt kivívnia.
1: Újabb medveészledésről érkezett jelzés a Sátoraljaújhelyi térségben. A hírt követően a város polgármestere arra kéri a helyieket és a térségbe érkezőket, hogy a kirándulások és túrák során fokozottan figyeljenek környezetükre és körültekintően induljanak útnak. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
3: Fölhívtuk a figyelmét minden olyan szervezetnek, amely ebben az ügyben közreműködhet, vagy tud lépéseket tenni. Az önkormányzatok nincs hatásköre egy védett állatnak a befogásával, vagy adott esetben elszállítással kapcsolatosan. Egy dolgunk viszont van, hogy felhívjuk az újhelyek figyelmét, és az ide látogató vendégeknek a figyelmét, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak, amikor az erdői ösvényeken járnak.

0: sőt nem is csak erdei ösvényeken, hanem az aszfaltos erdei utakon is. Nagyon fontos, és hogy azok a szabályok, amelyeket be kell tartani, szép lassan hátrálni, adott esetben, hogyha látják a medvét, és aztán, mikor pályán kívül vannak, akkor pedig ellenkező irányba távozzanak, és ez nem vicces, ez teljesen komoly. Kérdezték sokan a hétvégén, amikor ugye jeleztem azt, hogy mindenki legyen óvatos, hogy hol látták a medvét. Teljesen mindegy. Egy medve egy nap alatt szórakozásból 20-25 kilométert meg tud tenni. Változtathatja a helyét, lehet, hogy holnaptól már nincs is itt. De lehet, hogy itt marad egy hónapig is. Ezt nem lehet tudni, senki nem tudja. Egyet viszont igen, addig, ameddig nem egyértelmű, hogy már nem található medve a környékünkön, oda kell figyelni. Én ezért fordultam, és nem konkrétan a hely meghatározással a polgárok felé, mert lehet, hogy most a Májuskút utcán, lehet, hogy holnap a Zsolyomkán, lehet, hogy holnap után meg a Bányácskai úton fogják látni.
1: Az új helyi medveészlelés kapcsán az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa Rózsa Sándor is a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet. Mint mondja, amennyiben újabb észlelés történik, fontos, hogy azt minél pontosabban jelentsék be, hiszen ilyenkor elindul a megfelelő protokoll. Ennek része a lakosság és a kirándulók tájékoztatása, illetve a figyelemfelhívás a lehetséges veszélyekre.
2: Amennyiben nagy rovatodat kíván valaki bejelenteni, lehetőleg legpontosabban tegye azt meg. Tehát egy pontos hely megjelöléssel, de minden telefonban van már GPS, ez a legegyszerűbb, a GPS koordináta, időpont, meg hogyha egyet látott, kettőt látott, tehát a létszám, tehát minél jobban körüljön azt a körülményt, amivel ő találkozott az erdőben adott esetben. És akkor nekünk is egyszerűbb a dolgunk, mert akkor teljesen pontszerűen tudjuk elkezdeni ezt az ellenőrzést. Hogyha csak így mondanak egy, hogy mit tudom én, a Nagyhegyen láttak egy medvét, és annak a területe mondjuk 3000 hektár, ott azért nincs könnyű dolguk, halljuk be őszintén. Az, hogy egy medve egy erdőben előfordul a természetes élőhelyén, tehát ez önmagában csak azért szenzáció, mert Magyarországon történik. Ez a Szlovákiában, bárhol más helyen Európában, ahol medvék jelen vannak, ott azért ez nem annyira nagy hír. Tehát mi sem csinálunk igazán dugos semmit, azon kívül, hogy ellenőrizzük a bejelentést, esetleg felkutatunk életnyomokat, és ilyesmi. Tehát nem nincs különösebb tennivaló vele. A legfontosabb tennivaló az, hogy ahol megjelenik medve ténylegesen, akkor ki kell ráadni a medve riasztást, hogy az emberek tudjanak róla, hogy abban a térségben előfordulhat medve, és előfordulhat találkozás is. Ez egy biztonsági teendő, nem pedig egy természetvédelmi, vagy pedig bármilyen más jellegű feladat.
1: A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt legutóbb a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jog fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastrukturális fejlesztési kérelmeiről, köztük új sportparketta és műfűves futballpálya kialakításáról döntöttek. A részletekről Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
3: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSZ pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSZ csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt sportolnak, nekik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
1: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
4: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni. És a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAU pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célul tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Veréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusaival imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartó módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
2: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A harmadik tizedben imádkozzunk egy kórházban fekvő nagymamáért. Ugyanebben a tizedben egy fiatalasszony és egy fiatal ember megtéréséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit élettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
6: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A negyedik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy keresztmama kéri a szüzanya oltalmát keresztgyermekeire. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy kismama és magzata egészségéért. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a szüzanya közbenjárását unokáiért.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy egy titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiunk EGRI stúdiójából. Ma a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusaival imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István.

2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az EGRI Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a II. Világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e. Annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban. Írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük. Hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a független közmédia testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti, északkeleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntöm a rádiót hallgató testvéreket, a templomban egybegyűlt híveket, segítőimet, Megyeri Attilánét, Krisztit és Drajkó Mónika kántor énektanárokat. A biológiai életnek táplálékra van szüksége, ugyanígy lelkünknek is. Katolikus ember számára az oltári szentség ez a lelki táplálék. Sok szép énekünk szól az oltári szentségről. Ezek közül ma a Hozsanna 142-es számút tanuljuk meg, amely az éneklő egyházban a 168-as számú. Hálát adunk Jézusnak, hogy nagy csütörtökön ránk is gondolt, és itt hagyta önmagát táplálékgyanánt. Énekeljük az éneket hálatelt szívvel. Kérlek, Mónika, olvast fel, és énekeld el énekünk első verszakát.
1: Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek, rendelvén e nagy szentséget, és adván tieidnek, hogy te veled egyesüljünk, s téged viszont szeressünk. Örök hála és imádás légyen azért nevednek.

Most pedig énekeljük el együtt az ének első verszakát. Hosszúak a versszakok, ügyeljünk rá, hogy együtt tartsuk és együtt énekeljük az együvé tartozó gondolatokat.

0: A második verszakkal adjunk hálát Istennek, hogy nem igazságos, hanem irgalmas hozzánk. Hallgassuk meg ezt a verszakot is.
1: Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat, és ellened elkövetett sok hálátlanságunkat. Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál, eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.

0: Megköszönöm, hogy naponta szent misén vehetek részt. Jézussal táplálkozhatom, az ő erejével, szeretetével élhetem minden napjaim. Imádkozzuk az ének harmadik verszakát, majd énekeljük.
1: S hogy halálod szent emlékét minden nap megülhessük, hagytad ezt a nagy szentséget, hogy magunkhoz vehessük. Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál. Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeretnél.

0: Köszönöm, Uram, hogy magadhoz édesgettél. Segíts, hogy egyre közelebb kerüljek hozzád. Hallgassuk meg az ének utolsó verszakát, amit csak a Hozsanna énekes könyvben találhatunk meg.
1: Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket. Add, hogy tőled semmi többé el ne vonja szívünket. E szentségben légy oltalmunk, érted éljünk és halljunk. Üdvözítünk, áld meg kérünk e szent feltételünket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök ma délután. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Hozzátette, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége. Jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte. A 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az Egri Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd. Elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti, északkeleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
9: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban az idei év tavaszán elhunyt Edit Éva Jéger holokauszt túlélő egyik könyvét ajánlja elolvasásra. Laskai Anna, a Tittelpál könyvtár szaktájékoztatója. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Legutóbb, amikor itt jártál, meséltél saját műsorról, közösségi programjaitokról, és akkor megegyeztünk, hogy egy könyvajánlóval is visszatérsz ide a hallgatókhoz. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Nekem is nagyon sokat jelent az, hogy itt lehetek, és beszélhetek egyrészt a Tittelpál könyvtár dolgairól, másrészt pedig akár könyvtárosként, akár magyar szakos tanárként, azért nagyon fontos nekem az is, hogy az olvasást valóban népszerűsítsük. Egyébként a könyvtárunk részt vesz a Könyvtári Kihívás nevű országos kezdeményezésben, amit egyébként tavaly a felsőoktatási könyvtárak között második helyezettként zártunk, úgyhogy erre büszkék vagyunk, de ami miatt ez most eszembe jutott és idehozom, az pont az olvasás népszerűsítés, ez egy külön kategória, most ennek a külön díjára pályázunk, és pont ezért nagyon fontos nekünk az, hogy bevonzzuk a hallgatókat, hiszen az adatbázisainkat nagyon sokan használják, de azért a kölcsönzött kötetek számát is nézik például itt, és azt is sikerült elég jól meghaladnunk az elmúlt időszakban is, az előző időszakhoz képest persze. És igaz, hogy ugye mi az egyetemnek a könyvtára vagyunk, a Katolikus Egyetem könyvtáraként a küldetésünk leginkább az oktatóink, hallgatóink támogatása, de Éva Jéger halála ráirányította a figyelmet arra, hogy ránéztünk, hogy mi az, ami megtalálható a mi állományunkban. És akár ugye a tanárképzéshez kapcsolódik a pszichológia, és közben pedig ugyanúgy ott vannak a polcainkon akár a döntés, akár az ajándék, illetve a balerina, ugye a legutóbbi kötete. Tudjuk adni ezt is, ami nem biztos, hogy kötelező irodalom, vagy esetleg a szociálpedagógiával foglalkozóknak, vagy szociológiával foglalkozóknak, vagy pszichológiával foglalkozóknak lehet egy szakirodalom, de azt gondolom, hogy sokkal inkább beleillik ebbe az önsegítő, illetve akár csoportban, akár egyénileg is felhasználható kötetben, amikor azért olvasunk, hogy a lelkünk kapjon valamit, és ő ugye gyakorló pszichoterapeutaként valóban életleckéket ad. Úgyhogy én erről mesélnék leginkább.
0: Megengeded, hogy először egy ilyen szubjektív gondolatodra legyek kíváncsi, hogy szerinted miért olyan népszerűek ezek a típusú könyvek mostanában, mert azt veszem észre, hogy az emberek előszeretettel veszik meg, nézegetik a könyvtárak polcain is, és önsegítő könyvek, a lelket ápolják. Mi lehet a titka ezeknek a könyveknek, hiszen tényleg nagyon népszerűek, és azt gondolom, hogy előszeretettel adjuk akár ajándékba is.
1: Igen, és milyen izgalmas, hogy az Ajándék című könyvről szeretnék majd egyébként részletesen és a legtöbbet is mesélni. Köszönöm, hogy azzal kezdted, hogy szubjektív vélemény, hiszen nem valami tudományos felmérésre tudok én sem hagyatkozni, bár biztos vagyok benne, hogy mérik és nézik ezt, és nem véletlen az sem, hogy én is azért értem erre ki, hogy hagyományosan ugye tanárképző intézményként kezdett a könyvtárunk állományt építeni, és aztán pedig valóban megjelentek azok a fajta pszichológiai témájú könyvek, ami szaktól függetlenül bárki számára izgalmas és érdekes lehet, és mivel nyilvános könyvtár vagyunk egyébként, ezért akár bárki be is jöhet hozzánk, tehát nem kell hallgatónak lenni és oktatónak lenni, és életállapottól függetlenül tudja ezeket kölcsönözni és megtalálni, és valahogy én is azt vettem észre, hogy duzzad ez a fajta állományrészünk, és azt gondolom, hogy azért is, mert a könyvtárakban is olyan emberek dolgoznak, akik a könyvtárakat látogatják is. Éppen ezért akár a könyvtáros kollégáink, akik bővítik azt a listát, hogy milyen köteteket szerezzünk be, tájékozódnak, őket is érik impulzusok a világból, illetve ők is találkoznak az egyéni életükben olyan kihívásokkal, aminél könyvtárban dolgozó és könyvet szerető és olvasni szerető emberekként alapvetően az jut eszükbe, hogy a könyvekhez nyúljanak. Azt gondolom, ez az, ami miatt mi egyébként igyekszünk ezt az állományrészt gyarapítani, és természetesen megkeresésekre is reagálunk, és ilyen értelemben már nem annyira szubjektív az én benyomásom sem, hogy keresik ezeket a köteteket. hál' Istennek az önismeret útján való előrehaladás és saját magunk megismerése, elfogadása, mint életfeladat, az abszolút mindenki számára fontos, és valahogy sokkal jobban a fókuszba került. Nem véletlen az sem, hogy a különböző társadalmi folyamatok, ahogy leképeződnek, akár a tudományterületekre is hatást gyakorolnak, és akár az elmagányosodás, akár a különböző egy átlagos, természetes emberi élethez tartozó kihívások kezelése, mint akár legyen az a születés, legyen az a halál, legyen az a betegség, vagy akár az elköteleződés a párválasztás terén, az elköteleződés egy munkában, a munkahelyi közösségen belüli kihívásoknak a kezelése, ami lehet pont az, hogy nagyon nyíltan egymás felé fordulunk, és szinte barátivá válik a légkör, vagy pedig éppen az, hogy elidegenedünk, és kívülállónak érezzük magunkat, vagy akár valóban kirekesztenek. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok, vagy akár, hogyha tényleg az emberi életet nézem végig, akkor szülőként a pici gyermek fogadása, majd a nevelése, vagy akár a gyermektelenséggel való szembenézés, vagy ugyanígy aztán a kamaszkornak a kihívásai, akár szülői oldalról, hogy hogyan kezeljük, akár kamaszként. Ott is nagyon sok önsegítő kötet van, és több kiadó is alakult pontosan erre, hogy segítsen akár az iskolai zaklatás témakörében, akár a káros szenvedélyek elkerülése, mert ugye lényeg a megelőzés lenne, vagy sajnos, ha valaki már szenvedélybeteggé vált, akkor ennek a kérdésnek a kezelése ügyében. Az emberi életben szülessünk bárhová, vannak olyan nagyon fontos csomópontok, ahol kapcsolódunk egymáshoz, ahol anyagi helyzettől és társadalmi megítéléstől függetlenül azért kihívásokkal szembesülünk, és ezek olyan sarokpontok, ahol el kell gondolkodnunk saját magunkról, el kell gondolkodnunk a világról. Természetesen hívő emberként az egy nagyon-nagyon fontos támasz, hogy az Isten hit ott van, hogy az egyház akár közösségek által is segít bennünket, szentségek által segít bennünket. De alapvetően ezek a kihívások létező kihívások. És szerintem az nagyszerű, hogy egyre inkább beszélünk ezekről, egyre inkább benne van a köztudatban az, hogy érdemes megismerni saját magunkat, érdemes kapcsolódnunk egymáshoz, érdemes közösségekben is gondolkodnunk ezekről a témákról, illetve Éva Égerre ismét reflektálva, hogy vannak olyan pszichiáterek, akik az életük teljes hozadékát hajlandóak olyan kötetekben megosztani, amely a személyes drámájuk, személyes nehézségeik, vagy akár ez a kihívás szó azért jó, mert talán ez a legsemlegesebb, hogy örömteli és fájdalmas események kapcsán is van rá valami megoldása, és tud olyan jellegű támogatást adni, hogy valóban egyedül a szobánkban, egy krízis helyzetben kaphatunk kapaszkodót, vagy éppen szeretnénk felvérteződni egy-egy életfeladatra készülve, vagy életállapotra készülve, és akkor nyúlhatunk ezekhez a kötetekhez. Én ezt gondolom, hogy ezek lehetnek az okok, de hát biztos, hogy ahogy hallgatják is ezt mások, ezerféle más válaszuk lehet erre.

0: kedves hallgatóink, Edit Éva Jéger könyvei kapcsán Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő írásait is. Arra szeretnélek kérni, hogy erről is mesélj egy kicsit a hallgatóknak, hiszen lehet, hogy hallottak már arról, hogy ő holokauszt túlélő, hogy aztán Amerikába költözött, de valószínűleg sokaknak nem teljesen tiszta, hogy hogyan alakult az ő élete, hogy ő idős korában tollat ragadott, hogy milyen traumákat kellett feldolgoznia, és hogy hogyan tudott felállni, és másoknak is adni. Hiszen azt mondhatjuk, hogy milliókat szólítanak meg az írásai, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították a műveit.
1: Azt gondolom, hogy akár ez a téma, hogy a holokausztról beszélünk, és az, amikor személyes érintettséggel valaki a traumafeldolgozásnak igazából a mesterévé válik, és ugye a szakmája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete, elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek. Ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni, vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni, picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés, és közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
0: Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én. Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk, akár Éva Jéger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
1: Nagyon érdekes ez, mert Azt gondolom, hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek. Hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként is, és mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő, vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyházzal, az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni. És ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék. És hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként és tényleg fantasztikus lelki emberként ismerem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhozott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai termem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeinket vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger most halt meg. Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.

0: Kedves hallgatóink, a mai adásunkban az idei év tavaszán elhunyt Edit Éva Jéger holokauszt túlélő egyik könyvét ajánlotta el olvasásra. Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek Kolontos Palkó című meséjével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: Kolontos Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondosság volt minden szava, tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Észt nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. S addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyet gondolt, felült a szamarára, s elindult világgá. Gondolta magába, lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre-arra össze-vissza mindenfelé. Amint az erdőbe kóvályogna, meglát egy öregasszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreganyám! Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mondta az öregasszony, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. Hely, gondolta magába Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ez csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, kérdi Palkó, nem mondaná meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből? Az öregasszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze, azt mondta. De bizony megmondom, még az útba is beleállítalak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, ha úgy ne kötném, ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat, de úgy, hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához. Indulni akar az asszony, s hát nem tud menni, meg van kötve. Hely, ördögatta, ebugatta legénye, a fához kötöttél, ugye? No ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz. Ahogy ezt mondta a vén boszorkány, egyszeribe fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egér, a fekete macska felkapott rá, úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna el. Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagástól. De ez ugyan jól megátkozott engem, kacagott Palkó, hiszen hadd mondja a szamaram, amit én mondok, mi károm lehet abban? Azzal felült a szamarára, s szólott neki. Gyicsacsi, mondotta a szamár is. Gyicsacsi, hallod-e, nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár. Hallod-e, nem én vagyok a csacsi, hanem te. Te szamár, kiabált Palkó, ne felesej velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted. Úgy, ahogy Palkó mondta, szóról szóra utána mondotta a szamár. Hely, mérgelődik Palkó, leszökik a szamáról, jól oldalba kenegeti a botjával. De bözzög a szamár sem marad adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy pacsajába. Megijedt Palkó, kiabált torka szakadtából, segítség, segítség, kiabált a szamár is, segítség, segítség. Történetesen épp arra járt három famágó ember, odaszaladtak, s Palkót nagy nehezen kiúzták a pocsolyából. Hát a másik ember hol van? Kérdik a favágók. Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált, mondták a favágók. Háj, nevetett Palkó, hiszen az a szamaram volt. Ej, aki áldója van, szedte vettésztek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk. Gyere csak a bíró elé. Éppen most öltek meg egy gazdag kereskedőt. Bizonyosan te voltál a gyilkosa. Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítják, s a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet, hogy fel kell akasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek a gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is, Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságod? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondta Palkó, csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzam el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult, letérdelt, s úgy kérte a királyt. Kegyelem, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán árthatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült. Kegyelem, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán árthatlan vagyok. De lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt, mert sok csuda állatot látott jártában keltében látott, még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzeg, hogy megkegyelmezett egyszeribe Kolontos Palkónak, az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari balonnak. Attól a naptól fogvást úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most is, nem tudom, de hogy Kolontos Palkós szamarak elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége, fuss el véle!
1: Kedves gyerekek, ma Benedek Elek, Kolontos Palkó című meséjét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, most megismételjük Maksó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a megtérés útjáról, a szerkesztő Grunda János.
2: Mikor sírtunk utoljára, és miért sírtunk? Mert Szénei Szent Katalin Dialógus című könyvében hallhatunk tanítást a életet adó könnyekről és a halált hozó könnyekről. Ezekben most nem akarok külön belemenni, de oda kell bizony figyelni, hogy miért sírunk. És nem kell mindig olyan nagyon erősnek lennünk, mert mi rettegünk attól, hogy gyengének látszódjunk, akár magunk előtt, akár az emberek előtt, és már gyerekkorban begyakoroljuk, vagy begyakoroltatják velünk azt, hogy ne sírj, kisfiam. Temetésen is mondják, ne sírj. Hát miért ne sírna? Ha a sírásnak van itt az ideje, akkor sírni kell. És engedni a könnyeket, hagyj mosson meg minket, hagyj szabadítson meg minket az Úr. És hogyha ezáltal jönnek a könnyek, hát hagyj jöjjenek. Belefáradunk ebbe az állandó erősnek mutatásban, magunkat erősnek mutatónak. Nem vagyunk erősek, gyengék vagyunk, nagyon-nagyon gyengék. Isten ereje az, ami erőt tud adni nekünk. Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. Nyugodtan merjünk gyengék lenni, mert az erő a gyengeségben mutatózik meg, a maga valóságában. És amikor gyengék vagyunk, vagy gyengéknek merünk látszani, akkor vagyunk erősek. Milyen erős egy férfi, aki a családja előtt, a gyerekek előtt tud térden állva imádkozni. Nem csak az erőt tudja mutatni, vagy akarja, hanem a gyengeségét is. Milyen szép az, amikor egy édesapa, egy erős édesapa tud sírni, és nem titkolja. Persze, itt is eshetünk túlzásokba, mint mindenben, és írathatjuk önmagunkat, vagy toporzékolhatunk, vagy valami olyan miatt sírunk, ami nem életet adó könny, az bizony nem kell megengedni. A hisztéria könnyeit például. De amikor Jézus keresztútját járom és sírok, azok életet adó könnyek. Amikor a bűneimet síratom, azok életet adó könnyek. Amikor más szenvedésén és nyomorúságán sírok, azok életet adó könnyek. Amikor valakivel együtt sírok, az életet adó könny. Meg kell tudni különböztetni, mint mindent. Megtérés útján haladásnak a jele az is, amikor a szeretetből szépen lassan szerelem lesz. Amikor szerelemmel kezdem el szeretni Jézust, mint a jegyesemet, akit nagyon várok, és akinek az érkezésére nagyon készülök. Szerelemmel várom húsvétot, a szerelmesemet. Szentek életét olvasva, csodálkozhatunk rá arra, hogy hogyan lehettek ilyen szerelmesek az Istenbe. És vágyhatok én is erre, és vágynom is kell, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és a halálom pillanatáig növekedjek. Uram, add, hogy még a halálom előtt 5 perccel is növekedjek az irántad való szeretetben, az irántad való szerelemben. Nem akarok még akkor sem megrekedt ember lenni. Minden nap jobban akarlak szeretni, minden percben jobban akarlak szeretni. És ezt te add meg nekem, Uram, mert látod, hogy az én szeretetem milyen csalfa, milyen kicsi, alig csörgedezik valami kis szeretet a szívemben. Te árazd ezt a szeretetet szerelemmé. Ezt a megtérés útján haladásnak következő jele lehet az is, hogy az ember egyre többet imádkozik, és vágyik a szüntelen imára. Nem csak reggel, meg este imádkozom, vagy bizonyos időpontokban, hanem törekszem arra, hogy szüntelenül imádkozzak, mint ahogy az első tesszalonikai levélben ezt olvashatjuk is Pál apostoltól. A szüntelen imára buzdít minket, és nemrégiben olvastam a szűzanyának egyik Medjugorje üzenetét, mert így nagybőjtben ez egy nagy felfedezésem, hogy a szűzanya Medjugorjeban egy katekézist tart számunkra. És ugye minden hónapban, már 40 nem tudom hány éve jelenik meg, minden hónapban az üzenetet, meg néhányszor még plusz üzeneteket is már bizonyos látnokokon keresztül, és minden nap olvasok egy-egy üzenetet. Tehát nem csak

És nekünk ez nem megy, mert szétszórtak vagyunk. De ha kérjük, miért ne adná meg az Isten? Uram, minden pillanatomat neked akarom adni. Lizió kis Szent Teréz mondta, hogy nem emlékszem olyan 3 percre életemben, hogy ne gondoltam volna Jézusra. Én már ezen nagyon sokat elcsodálkoztam, hogy tudta ezt megtenni, ez a kis ügyes szent. De most már én azt mondom, hogy a 3 perc sem elég, hanem legyen minden pillanatunk Jézusé. Uram, legyen minden pillanatom a tiéd. Ne csak 3 percenként gondoljak rád, persze kis Teréz se 3 percenként gondolt Jézusra. Csak így fejezte ki azt, hogy ő szinte soha nem feledkezett el róla. Hát mi se feledkezzünk el, és így szüntelenül fogunk imádkozni. És a szüntelen imában ismerjük meg Isten akaratát. Ezt is az egyik Medjugorje üzenetben olvastam, hogy az imádságban ismeritek föl, ezt most nem pontosan idéztem, de valahogy így mondja, az imádságban ismeritek fel az Isten akaratát. És ha én szüntelenül imádkozom, szüntelenül Jézusnak adom a pillanataimat, az ő jelenlétében vagyok, akkor folyamatosan Isten jelenlétében vagyok, és az ő akaratát megismerhetem, mert ő minden pillanatban akar valamit. Ő nem csak egyszer-egyszer akar tőlünk valamit, hanem ő neki minden pillanatra van szándéka az életünkre nézve. Nem csak egyszer-egyszer kell bekapcsolódni a nap folyamán ebbe az akaratba, az isteni akaratba, hanem szüntelenül. És milyen egyszerű így. De hát a megvalósítás nehezebb, de ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ne szabjunk határt a kegyelemnek. Nem tudom elképzelni, hogy én erre vágyom, és őszintén, hogy ezt nekem ne adja meg az Úr. Biztos vagyok benne, hogy megadja. És már tapasztalom is a jeleit. És kérem továbbra is, hogy ez egyre tökéletesebb legyen, és hát a kiteljesedni természetesen majd ez a jelenlét, ez az Istennel való együttlét, a Szent Háromság szeretetében való együttlét az Istennel, ez majd a mennyországban lesz. Mennyországban teljesedik ki az, amire már itt vágyunk, és szép lassan azért itt is tökéletesedik. Tökéletesek legyetek, mint az én mennyei atyám tökéletes. Tehát nekünk nem a tökéletlenséget kell kitűzni célnak, vagy ilyen rész dolgokat végcélnak, hanem a tökéletességre kell törekedni. A teljességre. Már itt a Földön is. A megtérés útján haladásnak biztos jele az is, hogy elkezdünk undorodni a bűntől. Elkezdünk undorodni mindentől, amiben nincs ott az Isten. Amiből hiányzik az Isten. És ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de őszintén kell mondanom, hogy amikor bekapcsolom a rádiót, és hallom a híreket, vagy bármilyen műsort, és azt mondják, hogy jó napot, akkor az nagyon rosszul esik nekem. Mert nincs benne az Isten a köszönésben. És itt a faluban megszoktam, meg a környezetemben, hogy itt mindenki dicsértességgel köszön nekem, meg én is nyilván mindenkinek, és hetek telnek el úgy, hogy egy jó napot ott sem mondok. És nagyon furcsa az, amikor azt mondják, hogy jó napot a rádióban, vagy a tévében. De hát mondom, miért nem mondják azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, vagy hogy adjon Isten jó napot. Szóval, amiben nincs benne az Isten, az fáj. Ha egy olyan léleknek, aki Isten felé tör, és Istent akarja, Isten szívét meghódítani, és egyre közelebb akar kerülni hozzá. Bódi Mária Magdikának hoztak könyveket, és van, amit rögtön visszaadott. És megkérdezték, valahogy így van a történet, nem teljesen biztos, hogy nem teljesen tökéletesen adom vissza, de a lényegét igen. És Magdika visszahozta rögtön, egy nap után, és kérdezték, hogy Magdika, már elolvastad? Nem olvastam, mert csúnya könyv, nem Jézusról szól. Nem érdekelte semmi az Bódi Mária Magdikát, boldog Bódi Mária Magdikát, amiben nem volt benne Jézus. És amiben nincs benne Jézus, ahol nincs ott az Isten, az mind halott. Abban nincs élet. Egy köszönés is

0: bármilyen jó szándékú, bármilyen kedves, nem élő, amiből hiányzik az Isten. Nem elég csak kerülni a bűnt, hanem valóban undorodni kell tőle, gyűlölni, mint a leprától úgy menekülni, mert az egyetlen, ami elválaszt minket az Istentől. És hogyha nagyon szeretjük az Istent, akkor nem akarjuk, hogy valami is elválasszon tőle, és ezért azt gyűlöljük, ami elválaszt. Ha nem gyűlöljük, ha még belefér, akkor még a szeretet is nagyon gyengécske tud lenni. És minél nagyobb a szeretet az Isten felé, ember felé, önmagam felé, annál nagyobb az undor a bűn felé, az iszonyat. Nem is találok jó szót. De ha nem undorodunk eléggé még a bűntől, akkor nézzünk a keresztre. És nézzük meg azt, hogy mit csinált Jézussal a bűn. Mit tett vele. Megnézzünk körül a világban, akár csak a legszűkebb környezetünkben is. Mit okozott a bűn? Vagy mit okoz most? A háborúkkal, a nyomorúsággal, a halállal. Mit hozott? És ha még mindig nem utáljuk szívből, akkor még valamit nagyon nem értünk. Uram, add meg az undort a bűn felé, hogy ne csak egyszerűen kerüljem, hanem megvessem, elítéljem, és kizárjam. És te segíts, Uram, hogy a legkisebb bűnnel se bántsalak meg. Vajon ki tudnánk-e mondani azt, őszintén szívből, hogy Uram, ha azt látod, hogy én újra tudatosan súlyos, halálos bűnt készülök elkövetni, előtte vedd el az életemet, mert inkább meghalok, mint hogy téged még egyszer súlyos bűnnel megbántsalak. Ki tudjuk ezt mondani őszintén? Inkább meghalok, Uram, de nem akarlak többet bántani. Hogy tud fájni egy káromkodás, amit hallunk buszon, utcán, jártunkban, keltünkben, és hát nagyon csúnyák tudnak lenni ezek a semmiből jött, semmi felé tartó, semmivé tévő káromkodások. És aki szereti az Istent, annak belehasít a szívébe, ha valaki káromkodik, szidja az Istent, de akár még a csúnya beszéd is, mint hogyha tört vágnának a szívébe.
1: Kedves hallgatóink, a megtérés útjáról az elmúlt percekben Magsó Péter atya elmélkedett, a szerkesztő Grunda János volt.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök ma délután. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Hozzátette, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége. Jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte, a 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az Egri Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a II. Világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti északkeleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának! Ma este a technikus Karkus István, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó Berecz Renáta. Műsorajánlónkat hallják! Hamarosan hírekkel jelentkezünk, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben Szontágné Demeter Ágnes lószőrékszer készítő népi iparművésszel beszélgetünk. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. A 21 órai hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kapcsán beszélgetünk, többek között a Magyar Hollywood Tanácsról és a Magyar Oscar díjasokról. Ezt követően az idén immár negyedik alkalommal megrendezett Miskolci Árszakra Fesztivál programsorozatát ajánljuk figyelmükbe, amelynek fő média támogatója, rádiónk a Szent István Rádió. Végül pedig az idei 15. EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál programjait ismertetjük. Ajánlunkban dr. Hortai Rita, a Miskolci Árszakra Fesztivál irodalmi programjainak felelőse beszél.
1: Ugye kedvesség az új bátorság manapság, ez lesz a következő rendezvény a versmondó verseny után. Ez egy kerekasztal beszélgetés, amiben a neves vendégeink elmondják gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban. Mert hogyha belegondolunk, a merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rédeg és durva virágban megálljunk, és a szívünk szelíd hangján szóljunk. Az én elgondolásom szerint a kedvesség nem gyengeség, hanem egy belső erő. Olyan például, mint a napsugár, ami a legvastagabb jeget is felolvasztja.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik, melyben először görög-katolikus félórát hallanak, majd körképet kaphatunk a horvátországi, szlovéniai és kárpátaljai magyarság életéről. Most Jankovics Róbertet, a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnökét hallják.
2: Tehát egy olyan történelmi dolog történt Horvátország schengeni csatlakozásával 2 évvel ezelőtt, hogy most már úgy jöhettem Tusványosra, hogy egyetlen egy határon nem állítottak meg, tehát a Drávaszögből egészen Tusványosig senki nem állít meg, senki nem macerál. Lányaimon látom a legjobban, hogy nekik most már teljesen mindegy, hogy Pécsre mennek, vagy Eszékre, kávéra, vagy fagyira, vagy moziba, és 100-valahány év után úgy járunk Magyarországra, hogy senki nem ellenőriz bennünket. Tehát nincs még egy nemzeti közösség Horvátország területén, amelynek a schengeni csatlakozás ennyit jelentett volna, mint nekünk. És ezt csak úgy lehetett megoldani Horvátországnak az unióval való tárgyaláson, hogy meghatározó politikai stabilitás van, amelyet jelen esetben akár a sors fintoraként is mondhatom, egy magyar kéz biztosított.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson, Leltár című összeállításunkban Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszél. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként beszámolunk arról, hogy OTDK dicsőségfalat avattak még a nyáron az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, majd az EGRI Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról szólunk. Ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
3: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
0: 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Karuckai Júlia, az EGRI Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a bizalomról, őszinteségről és becsületességről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
4: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
5: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szontágné Demeter Ágnes, lószőr ékszer készítő népi iparművészt. Legutóbb, ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, Kisgyőrben találkoztunk a Népművészeti Sokadalmon, ahol beszélgettünk egy kicsit, és elárultad, hogy nem a lószőr ékszerrel, hanem gyöngyfűzéssel kezdted az ékszerkészítést. És bár azt hiszem, hogy minden hallgató egyetért velem abban, hogy a lószőr ékszer különlegesség, mielőtt erről beszélgetnénk, azt szeretném, hogyha megosztanád velünk, hogy az alkotás, a kézművesség, a népművészettel hogyan találkoztál.
6: Gyerekkoromra vezethető vissza. Abszolút volt egy érdeklődésem a dolog iránt. Később kamaszkoromtól én bekerültem, hát kis családi vonatkozás révén is az EGRI Harlekin báb együttesbe, még az amatőr korban. Tetszett az egész bábjáték, meg a bábszínház, meg minden, de igazából a bábkészítést szerettem. Én ott hát olyan körülbelül 15 évet töltöttem el a Harlekin berkeiben, és én mindig a műhely munkát szerettem. De ez a vágjunk, ragasszunk, kasírozzunk, tehát ez a része jobban érdekelt és izgatott, mint a színpadi munka. Tehát azért az nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy én így a kézügyességem, vagy ez a készítsünk valamit. Erre ez nagy hatással volt. De igazából a kézműves tevékenységgel, tehát az úgy később jött. Tulajdonképpen az történt, hogy a férjemmel, mikor összetalálkoztunk, és az életünket összekötöttük, akkor tulajdonképpen ez egy közös érdeklődés volt, hogy kiderült, hogy ő is nagyon sok mindennel foglalkozik, sok mindent szeret készíteni, és hát valahogy így mind a ketten így belesodródtunk. Igazából azzal kezdődött, hogy ő elkezdett kötözött batikot csinálni, amiben én nagyon lelkesen támogattam, tehát ő kötözött, meg festett, én pedig vartam, amit kellett hozzá varni, majd olyan körökbe, társaságokba keveredtünk bele ennek kapcsán, hogy már a termékeinket ki is tudtuk állítani, és Egerben is az első kézműves vásárokban már részt tudtunk venni ezzel a batikkal, illetve hát én meg a gyöngyfűzéssel kerültem aztán kapcsolatba. Tehát egy kedves kolléganőmtől tanultam, vagy láttam néhány dolgot, és akkor azt tovább fejlesztve, én meg egyszer csak azon kaptam magam, hogy nagyon szeretek gyöngyöt fűzni, és akkor már ugye ékszereket, tehát nyakláncot, karkötőket, fülbevalókat, és a férjem is a batik után elkezdett drótékszereket készíteni. Akkor még nem volt ekkora divatja. Sárga rész drótból és gyöngyből nagyon-nagyon kreatív módon nagyon érdekes fülbevalókat készített. Tehát így innen indult.
5: És azután következett a lószőrékszer?
6: Nem is az én ötletem volt a lószőrékszer. Tudni tudtam róla, hogy létezik, hanem a férjem egyszer csak azt mondta, hogy ez annyira klassz, meg annyira érdekes dolog, hogy ezt nekünk meg kellene tanulni valahogy. Kerestük a lehetőséget, hogy hol lehetne ezt megnézni egyáltalán, hogy készül, hogy tényleg van-e hozzá közünk, és ő nyomozta ki, és tulajdonképpen rátalált egy táborra. Tehát egy hirdetett táborra, de abban az évben még lekéstük, tehát mire megtudtuk, addigra véget ért, viszont utána járt, és a következő évben azt mondta, hogy ő szívesen elmenne. Pici volt a kislányunk még akkor, és tehát én itthon maradtam fájó szívvel, hogy én ebben most nem tudok még részt venni. Ő elment egy hetes sátortábor Dunakilitén, és az alapokat tulajdonképpen ő onnan hozta haza, azzal a hozzáfűzéssel, hogy rájött, hogy nem az ő műfaja. Akkor egy kicsit fiókba került a dolog, és utána engem elkezdett izgatni, hogy mi ez, és akkor kértem, hogy mutasd már meg, hogy mit is tanultál egy hét alatt. Megmutatta, és onnantól kezdve végem volt. Tehát láttam, hogy én nekem ez borzasztóan tetszik, és annyira, tehát nem tudtam letenni, nem tudtam abba hagyni, csak hát nyilván akkor nem volt elég sok időm ezzel foglalkozni, mert hát dolgozni kellett.
7: Meg kicsi volt.
6: Tehát
7: igen,
6: család volt, úgyhogy kevés időt tudtam szakítani, de én magam, tehát annak alapján, amit a férjem ellesett, annak alapján én magam elkezdtem próbálkozni vele, és a következő évben már kicsi gyerekkel együtt mentünk a táborba, és én már oda vittem olyan nyakláncot, amit én az év során én itt magamtól elkészítettem, és akkor az ott a tábor, tehát aki szervezte ezt a tábort, hát egy picit úgy elájult, hogy előző évben tehát a férjem volt ott, és akkor most meg én jövök ilyen kész termékkel.
7: És akkor lehet, hogy jól látotta a férjed a tudást akkor, meg hogy
6: nem teljesen, tehát kellett korrigálni néhány dolgot kellett korrigálni, de onnantól kezdve már, tehát őt nem érdekelte, hogy én mivel foglalatoskodom, ott ő el volt a gyerkőccel, én pedig ott figyeltem a többieket, tehát tulajdonképpen ott már konkrétan rájöttem bizonyos dolgokra, arra, hogy mit nem készítek jól, és csak megerősített, hogy én nekem ez borzasztóan tetszik. Tehát 6 éven keresztül jártunk vissza ebbe a nyári táborba.
7: És akkor ott tanultál meg minden lépést, vagy minden fogást?
6: Hát nem egészen, tehát évközben nem volt olyan sok időm foglalkozni vele, viszont ott egy hétig erről szólt. Tehát nyilván láttam a többiek munkáit is, láttam, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, meg eleve ott hallottam sok mindent erről, a népi kismesterségnek hívják ezt a lószörékszerkészítést, a történetéről, hogy jött.
7: Igen, amit szerintem megint sokan nem tudnak. Ez nem egy ilyen légből kapott, nem tudom, 80-as években kitalált újféle megoldás.
6: Sajnos nem én találtam ki.
7: Hanem ugye ez egy nagyon régóta létező
6: Igen, igazából a pásztorokhoz köthető, akik készítették, tehát pásztorok, betyárok, illetve hadifoglyok is. Ennek vannak megmaradt nyomai, tehát hadifogoly munkák is maradtak fönn, hát kicsit sérült állapotban ugyan, De vannak, tehát hogy az első világháború hadifoggjai lószörgyűrűket készítettek, hogy Rózsa Sándor készített a börtön évei alatt lószörgyűrűket, és aztán valahogy értékesítette is. Ilyen konkrét, tetten érhető emlékek vannak, de igazából a honfoglaláskorig visszavezethető, illetve hát a magyarság, tehát a nomád életmódhoz hozzátartozott, hogy az ember mellett ott volt a ló, és mint tudjuk, a ló pedig, tehát haszonállat, tehát munkára fogható, illetve itt a hadviselés során is fontos szerepe volt, és mint ahogy az állattartás, állattenyésztés azzal jár, hogy az állatokat az ember hasznosítja táplálkozásra, és minden porcikáját, tehát a lónak is, a mai napig is a lónak minden porcikáját tudja használni az ember, de a lófarok szőre az ma is nagyon sok mindenre van használva. Tehát régen a pásztorok kötelet sodortak a lószőrből, erős kötelet, sőt a jurta készítésnél a jurta favázát lószőr kötelekkel erősítették össze. Ez is azért elég régre visszavezethető. Szitát, tehát a lószőr szita nagyon ismert. Hát nem tudom, hogy ma még készítenek el lószőr szitát.
7: Nagyon még volt.
6: Igen, ilyen ismeretem nincs. Borotva ecsetnek a nyelét fonták be, és akkor díszítésre használták. Mert tehát most is a lószőrékszer készítésnek az egyik módja, hogy a készítő eszközt, a kaptafát körbe csomózom a lószörrel, és ettől áll elő a térbeli forma. Tehát a borotva ecsetet pedig tehát díszítették, de azon rajta maradt. Ma például, amit tudok, például a biomatracokban van olyan biomatrac, amiben van lószőr.
7: Hát meg a klasszikus, amire nem gondolnak sokan, de lehet, hogy valahol sokan tudják, hogy a hegedű vonónak is a
6: persze, természetesen.
7: És lószőrből készül, hogy valami közelít, vagy ilyen egész más részről is hozzunk egy példát.
6: Igen.
5: Amikor elkezdtél vele dolgozni, és mondtad, hogy rögtön ráismertél, hogy ez a tiéd, akkor azonnal volt elképzelésed is, hogy milyen ékszert szeretnél készíteni belőle? Nyilván az adott kereteken belül, amit az anyag megenged.
6: Igen, tehát kötött a technika, igen. Nem feltétlenül, tehát nyilván én is úgy kezdtem, hogy néztem, hogy mit lehet. Tehát egy inspiráció mindenképpen kell, és ehhez volt nagyon jó a tábor. Egyrészt, hogy az egymás munkáit láttuk, figyeltük, vagy hogy kinek milyen ötlete támad, ez volt. De viszont ott a táborvezetője, akinek a nevét nagy szeretettel mondom, Németh György, népművelő és néprajzos. Ő kezdte el ezt a lószörékszer készítő tábort szervezni, és hozzá kapcsolódik, tehát ő egy felkészült néprajzos, aki remek előadásokat tud és tudott tartani a lószörékszer készítésről is, és egyéb néprajzi témákból is, tehát népi építészetről. Uh-huh. Tehát ez a tábor arról is szólt, hogy esténként például összeültünk, és különböző ilyen előadások voltak, sőt, meghívott előadók is voltak, sőt, népzene, néptánc, tehát borzasztó jó hangulatú dolog volt. Ott ismerkedtünk azzal, tehát vetítés formájában láttunk régi munkákat, és akkor itt meg kell említenem egy másik nevet is, Bodrogi Sándor, tehát az ő neve nélkül a lószörékszer készítésről nem is szabad beszélni, aki 1990-ig élt, tehát én 92-ben kezdtem el, vele nem volt alkalmam találkozni, de ő a 60-as évek végén, 70-es években készítette, akkor már nyugdíjas korú volt, egyébként villanyszerelőként élte le az életét, Nagykátán élt, és tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik az, hogy a lószörékszer készítés nem halt ki. Tehát ezt így kell mondanunk, mert ha ő nem kezdi el készíteni, akkor ma már lehet, hogy nem is tudunk róla. Írott anyaga nem nagyon van, tehát szakirodalma nincs, se a készítésnek, se annak, hogy mik azok, amik fennmaradtak. Egy könyvben található a Györfi Viski a Magyarság néprajza című kiadványban van szentelve, hát egy ilyen két-két és fél oldalnyi, egy-két rajzzal, hogy egyáltalán mit készítettek a lószörből. Tűtartót például, ez egy ilyen nagyon díszes készség, amit tulajdonképpen falra akasztottak, és a nagybecsben tartott varró tűt tartották benne, a lúttól, két összedugható lúttól tartotta magát a tűt, és ezt díszítették föl, és hát akár jegyajándékként adták. Férfiak készítették régen. De visszatérve Bodrogi Sándorra, tehát Nagykátán dolgozott és munkálkodott, és tulajdonképpen őt az abban az időben elindult táncház mozgalom, tehát akkor lendült fel ez,
7: igen, és
6: a népművészetnek a szintre emelése, igen, és azok a lelkes néprajzosok, akik a táncházmozgalmat is szervezték, és egyáltalán ők találkoztak Bodrogi Sándorral, és csodálkoztak rá erre, és utána támogatták rendkívül módon, hogy biztatták, hogy ezzel foglalkozzon, ezt készítse, mert ő a gyerekkorából emlékezett rá, hogy ő látta, hogy készült. Tehát amiket ő készített, igazából az volt a kiindulási alap. Tehát munkái meg is maradtak, a lánya, illetve a lányunokái ápolják ma is élénken az emlékét, illetve hát Nagykáta városa őrzi, állandó kiállítással egyébként. Ez volt egy kiindulási alap. De hát ő is szokta mondani, hogy egy férfi kéz által készített ékszer, ami, tehát ma már azt gondolom, hogy ez annyira finom ez a munka, meg a technika, hogy ma már más módon kell, hogy hozzányúljunk az anyaghoz, és más módon kell előállítanunk azokat az ékszereket, amit a mai hölgyek viselni hajlandók és tudnak, és megfelelnek azért a mai divatnak is, de a technika az régi. Az régi, és az ugyanaz. Igen.
7: Igen, ez nehéz egyébként, illetve ez az, ami szerintem a legfontosabb így a hagyományos technikák, meg egyáltalán a hagyományok továbbélésében, hogy valahogy tudjuk őket átemelni, vagy alakítani a mostani, hát nem mondom, hogy korszellemhez, de mondjuk igen, a mostani korhoz, ahogy te is mondtad, hogy olyan ékszer legyen, ami most is felvehető.
6: Igen, igen, és hál' Istennek ez a tendencia, ez most már elterjedt. Tehát a népművészettel foglalkozók, meg azt kutatók is nem azt várják el a ma dolgozó, működő, alkotó népiparművészektől, hogy a múltbéli dolgok másolják, és ugyanazt, azt is lehet, sőt kell is, hogy megmaradjon, megmaradjanak a technikák, de már nem elvetemül dolog hozzányúlni az értékeinkhez, és azt kiemelni, és alkalmazni. És én is erre jöttem rá, tehát amikor így kerestem, hogy jó, de akkor ezen belül mit készítsek, milyen formában, tehát most az, hogy karikákat csinálok, és egymásba kapcsolom a karikákat, tehát az még kevés. Tehát az is valami, ha valaki ezt megtanulja, és ennyit csinál saját szórakoztatására, vagy saját élvezetére, de ha én ezzel ugye ki akarok állni, vagy ezt meg akarom mutatni, akkor azért ennél több kell.
7: És te is készítesz térbeli dolgokat is, ahogy láttam a honlapodon például.
6: Három technikával lehet összerakni lószörből ékszert, a karika, tehát az a mindennek az alapja, a karika, a gyűrű, az egy más csomózási móddal készül, illetve a térbeli, tehát amikor bemondom, hogy fonunk, de ez nem fonás, tehát mintha befonnánk egy fából kifaragott formát, majd utána erről a fáról, amit kaptafának hívunk, mint a cipészek, lehúzzuk a lószörből készült alakzatot, és onnantól kezdve már önállóan megálló forma lesz. Amit aztán persze gyöngyökkel díszítünk.
7: Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye nem csak lóször, hanem mindig van benne gyöng is.
6: Igen, igen, én nagyon szeretem díszíteni gyöngyel, mert alapvetően fekete lószörrel dolgozok, mert az jól látható, és akkor abba meg tulajdonképpen bármilyen szint bele tudok dolgozni.
7: És mindig jól mutatni, hogy mindig, a fekete
6: és
7: mellett
6: mindig jó. Hát igen, tehát azért nyilván megfelelő ízléssel.
7: Persze, színnel, formával, igen.
6: Azért megfelelő mértéktartással, tehát a gyöngy nem uralkodhat.
7: Így van, igen, hiszen mert nem gyöngyékszerről, hanem lószörékszerről beszélünk.
6: Igen, de nagyon szeretem, tehát keresem is a módját, hogy hová még az aljára, legalább egy kis gyöngyöcskét vagy.
7: Van egyébként olyan, amit nagyon szeretsz készíteni, akár forma, akár mondjuk medál, karkötő, vagy pedig mindegy formán?
6: Hát mindegy formán, mert mindig ugyanaz a probléma, amit meg kell lépni, meg kell, át kell ugrani, hogy sikerüljön. Tehát nincs olyan, ami becsukott szemmel csinálom, mert mindig fennállnak a problémák, hogy a lóször szakadós, rossz helyen szakad el, hogy sokat kell toldani, hogy sikerül-e egymáshoz kapcsolni úgy, hogy például én tehát síkbeli dolgokat készítek például fülbevalóknál, és ott több elemet egymás mellé kapcsolok, és annak síkban kell maradni, tehát nem csavarodhatnak. Keresem azokat a magyar jellegzetes népművészeti motivumokat, amiket lószörből én meg tudnék csinálni. Persze nagyon stilizálva, tehát nem tudom ugyanazt előállítani, mint amit a hímzés.
7: Persze.
6: Lehetetlen. De egyszer csak rájöttem, vagy kitaláltam, hogy például hogy tudom a matyó rózsát, mint az egyik legjellegzetesebb és legmutatósabb motivumot, hogyan tudnám én meglószőrözni, és tulajdonképpen sikerült. Tehát én nagyon szeretem csinálni a matyó rózsát, mondjuk medálnak, sőt fülbevalónak is készítettem már, de minden alkalommal kihívás. Tehát akár hanyatszor fogok hozzá, és nem az, hogy készül, mert tudom, hogy készül, de hogy ez sikerül-e ennek. És mivel lassan készül, és nagyon időigényes, tehát bárminek az elkészítése, ezért az nagyon bosszantó, ha nem úgy sikerül, és akkor vissza kell bontani, el kell vágni, hát abba belehalok, tehát el kell vágni, és akkor azt újra csinálni, tehát hogy így egy napi munkám az oda tud veszni. Nem jellemző egyébként, de ott van mindig a veszély.
7: De akkor az alapanyag az alaposan meghatározza, hogy...
6: Az alapanyag meghatározza, igen. Hát arról is, igen, tudok mondani annyit, hogy egyrészt alapszabály, hogy a jól tartott ló farok szőre valószínű, hogy jó minőségű. Tehát ezen sok múlik. Hogy gondozzák, hogy ápolják, és jól tartják a lovat. Hát az embereknél is így
7: persze, van. Persze, mi is így vagyunk, igen. Hogy látszik a bőrünk a hajunkon, hogy eleget aludtunk, mit tettünk, és így tovább, igen.
6: Keresni kell azt az alapanyagot. Nem mindegy a hossza. Sörényből nem tudok készíteni semmit, mert rövid. Tehát nem is próbálkozok vele, nem kínlódok vele. A farokszőr meg, hát a hossza nem mindegy, mert ha szép, hosszú, egyenes szálú, akkor kevesebb szel kell toldani. Minél kevesebb toldás legyen, mert egyrészt macerás a toldás, másrészt meg egyéb problémákat is okoz a hozzákapcsolás során. Uh-huh. Ha így elmetszeném a lószőr szálat, akkor annak szép kereknek kellene lenni, de hát nem egy vastag dolog, tehát annyira nem látjuk, de tapintásra lehet érezni. A lapított az nem jó, tehát ha lapított a lószőr szál, mert akkor készítés közben csavarodik. Csavarodik, göndörödik, és nem lehet vele dolgozni. Hát igen, ennyit tudok mondani, szép, hosszú, egyenes szálú kerek legyen a
7: lószőr.
6: És igen, és én így tapintással tesztelem, hogy most az nekem megfelelő lesz, vagy nem, de egy lófarkon belül is különböző minőségű szálak vannak, tehát készítés közben is fényfelé tartva a vastag, tehát nem jó, ha nagyon vastag, de nem jó, ha nagyon vékony.
0: Kedves hallgatóink, Szontágné Demeter Ágnes, lószőr ékszerkészítő népi iparművésszel készült műsorunk első részét hallották. A második részt 2 hét múlva hallják ugyanebben az időpontban. Megköszönve figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
8: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Hogyan érinti a könyvtárakat a digitalizáció, új lehetőségeket teremt a felhasználók eléréséhez, vagy épp az olvasók eltávolodásához vezet? A Tittel Pál könyvtár oktatást, kutatást szolgáló digitális tevékenységeiről és a könyvtár digitalizálásában rejlő lehetőségekről Kapalkó Réka könyvtárossal beszélget Laskai Anna szaktájékoztató. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os évi általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly, összesen 1170 hallgató. Levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésben 2184, míg mesterfokozatot nyújtó képzésben közel 900 fő tanulhat az EKE hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 1141-en iratkoztak be a szeptemberi gólya héten. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, míg a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. Az oktatási hivatal adatai szerint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre a 2026. évi nyári pótfelvételi eljárásban 1244 fő nyújtott be összesen 1351 jelentkezést. Államalapításunk és Szent István király ünnepe alkalmából Rajnerem János Széchenyi díjas történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője, a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a Csillaggal polgári tagozat kitüntetésben részesült. A rangos állami kitüntetést Baka András köztársasági elnöktől vehette át az Országházban. Az elismerést a 20. századi magyar történelem, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, valamint a kommunista diktatúra időszakának feltárása és hiteles bemutatása érdekében végzett kimagasló, a hazai történelemtudományban maradandó értéket teremtő kutatói és oktatói munkájáért kapta. A népművészet, a közművelődés, a múzeológia és a könyvtár és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismert el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Színyei díjat vehetett át Lengyelné dr. Habil Molnár Tünde, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának dékán helyettese egyetemi docense. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem katolikussá válását követően hagyománnyá vált, hogy dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektor helyettese és az egyetemi polgárok közös imádsággal kérik Isten áldását. A közös ima az Úr imádságával vette kezdetét, melybe a jelenlévő egyetemi polgárok és a sajtó munkatársai is bekapcsolódtak. Ezt követően Joel próféta könyvéből hallhattak részletet a jelenlévők, az asztály okozta károkhoz kapcsolódva. Ne félj termőföld, örvendezz és vigadj, mert nagy dolgokat művelt az Úr. A szőlő gazdagorontja termését, mert megadta nektek a szükséges esőt. Esőt adott ősszel és tavasszal. A sajtókban pedig bőven lesz bor és olaj. Dr. Novák István kiemelte a hit és az ima fontosságát a nehéz időkben, valamint elmondta, hogy nem csak a termést és annak dolgozóit áldja meg ma, hanem minden embertársunkat, kiemelt kép azokat, akiknek nem adatik meg a bőség. Hozzátette, hasztalan az ember iparkodása, ha nincsen rajta Isten áldása. A közös imádság egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a teremtés bősége nem csupán az emberi munka eredménye, hanem Isten gondviselésének ajándéka is. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt időszakért, és reménnyel tekintenek az előttük álló szüretre.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Mostani témánk a digitalizálás, beszélgetőtársam pedig Kapalkó Réka könyvtáros, aki közvetlen kolléganőm. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. A digitális világ az abszolút körbevesz bennünket, és a könyvtáraknak is ugye alapfeladata az, hogy az információt őrizzük, rendszerezzük, közreadjuk, és ez mindenféle időtől, kortól, technikától függetlenül így van. De a digitalizáció az természetesen hat a könyvtárakra is. Te hogy látod ezt a kérdést, Réka?
3: Könyvtárakat szerintem olyan szempontból érinti a digitalizáció, hogy egyrészt találkozhatunk bőven olyan könyvekkel, amiket szeretnénk minél jobban megőrizni az utókor számára, és itt nem feltétlenül a friss példányokról beszélek, hanem tényleg régi darabokról, akár 100 plusz éves könyvekről. Ezeknél nagyon fontos szerintem, hogy legyen egy digitalizált másolat róluk, főleg, hogyha egy olyan könyvről van szó, amiből egyébként aktívan kutatnának, vagy valami miatt fontos, hogy a régi eredeti példányt kézbe vegyék mondjuk kutatók. Ilyenkor nagyon jó lehet az, hogyha nem az eredetit forgatjuk, hanem a digitalizált változatot. Fontos, hogy minden részletet ugyanúgy visszakapjunk a digitalizált változatban is, mint az eredetiben, de mégis így nem az eredeti példány az, amely szépen lassan rongálódik azáltal, hogy egyre több kézen megy át.
2: Egyébként ugye mondtad, hogy régi példánynál főleg, de azért jó pár példány akár már csak is digitális formában elérhető.
3: Igen, erre nekem így példaként az adatbázisaink jutottak eszembe, hogy az adatbázisokban rengeteg könyv érhető el, amelyeknek talán nincs is nyomtatott változata, bár nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy amikor valaki jön kölcsönözni, és egy olyan példányt keres, amiből van e könyvünk is, ezt szoktam jelezni, hogy szeretné cipelni a nyomtatottat, vagy akkor inkább távol eléréssel az elektronikusat választja, akkor azért az a tapasztalat, hogy azt szokták mondani a hallgatók, hogy ők szeretnék a nyomtatottat. Tehát bármennyire is egyébként jónak tartom a digitalizációt, egyébként én személy szerint is azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a fizikai, a nyomtatott példány ott van előttem, én is szeretem kézbe venni, szeretem forgatni, szeretem megszakolni. Viszont az tagadhatatlan, hogy hasznos a digitalizálás, és hasznos az, hogy nagyon sok tartalom elérhető online, elektronikusan rögtön.
2: Annyira izgalmas ez, hogy beemeltük a digitalizálás témáját, és rögtön megjelenik ez az oda-vissza hatás, és köszönöm is, hogy ezzel a példával megmutattad, hogy igen, nagyon fontos a digitalizáció, használjuk mi is természetesen, és a könyvtárak általában használják, de már a konkrét példa is közelebb hozott minket a Tittelpál könyvtárhoz, a saját könyvtárunkhoz. Itt nálunk milyen területeken használjuk a digitalizációt, a digitalizálást?
3: Van egy nagy könyvszkennerünk, ez tényleg egy kimondottan könyvekre tervezett, könyvtárakba tervezett professzionális könyvszkenner. Ezzel szoktunk digitalizálni különböző köteteket. Például lehetnek olyan kötetek, amelyek a helytörténeti állományunkba tartoznak, és már csak nagyon kis példányszámban érhetőek el, és nagyon kevés van belőlük, és ezt mondjuk főképp az utókornak szeretnénk megőrizni. Ilyenkor is jó lehet, hogyha van egy digitális példányunk is belőle, de a Főegyházmegyei Könyvtárnak is szoktunk segíteni ilyen szempontból is. Nekik is volt már több olyan kötet, amit digitalizáltunk. Egyébként a kutatós példát, amit az elején behoztam, az például pont erről jutott eszembe, hogy volt egy olyan kötet, amiből kutatni szeretett volna náluk valaki, és gyanús volt, hogy nem csak ő, hanem mások is lesznek még, tehát hogy többen kellene, hogy forgassák azt a 100-nál több éves kötetet, nem tudom, hogy pontosan mennyire volt idős a könyv, de nagyon óvatosan kellett forgatnom, meg szerencsére az említett könyvszkennerünk is olyan, hogy be lehet úgy állítani, hogy minél kevésbé törjük a könyvnek a gerincét például, mivel egy jó vaskos kötetről volt egyébként szó, úgyhogy nagyon óvatosan, csak tényleg csak minimálisan hozzáérve kesztyűben próbáltam minél inkább kímélve forgatni, és egy minél jobb másolatot készíteni belőle, és az is a fejemben volt közben, hogy megpróbáljam úgy digitalizálni ezt a könyvet, hogy a közeljövőben ne kelljen még egyszer elővenni ilyen céllal, tehát hogy ez egy hosszú távon használható másolat legyen, és akkor azok a kutatók, akik betérnek a Főegyházmegyei Könyvtárba, ők bátran használhassák ezt a digitális másolatot, és hogy minél hűbb legyen az eredetihez, minél több minden látható legyen rajta, akár a kis foltok is alapszélén, mert ki tudja, hogy ez is valaha valakinek valamiért fontos lesz, aki mondjuk könyvtörténeti szempontból tekint rá erre a példányra.
2: Már említetted a helytörténetet, említetted azt is, én talán ezt a Főegyházmegyei könyvtárral való együttműködést így említeném, hogy más könyvtárakhoz való kapcsolódást, vagy a különböző könyvtárak gyűjtemények közötti együttműködést is jól szolgálja, de hát nekem például az intézménytörténet jut eszembe, hogy a liceumi oktatás 250. évfordulója például szintén ráirányította a figyelmet arra, hogy egyrészt az intézménytörténetet most gazdagító munkákhoz mennyire fontos a kutatók ilyesfajta támogatása, másrészt pedig, hogy eleve a meglévő gyűjteményünkből mennyire tudnak meríteni. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
3: Kimondottan a 250-es évfordulóhoz kapcsolódva, ott nagyon sok évkönyvet szkenneltünk be, tehát az intézménynek az évkönyveit, azt hiszem, hogy az 1950-es évekig visszamenőleg, és igen, az volt valóban a tapasztalat, hogy jöttek különböző karokról oktatók, akik kartörténettel kapcsolatban próbáltak adatokat, meg infókat gyűjteni. Például a művészeti kar alakulása kapcsán volt ez nagyon érdekes, hiszen akkor nekik nagyon fontos volt, hogy a saját történetükre vonatkozó adatokat össze tudják szedni ezekből az évkönyvekből, és külön érdekes volt egyébként nekem az is, ahogy hát több évkönyv átment az én kezemen is, többen csináltuk egyébként, mert tényleg egy nagyon nagy számú anyagról volt szó, és olyan érdekes volt látni, ahogy úgymond mentem visszafele az időben, és hogy változott a formája a kiadványoknak, tehát meg lehetett állapítani, hogy igen, ez írógép, ez már nyomtatott, annyira érdekes volt így látni, meg volt, hogy kicsit így bele is olvasgattam akár egy-két köszöntőbe, úgyhogy egy kicsit ilyen időutazás is volt, meg hát nagyon jó érzés volt tudni azt is, hogy ez egy hasznos dolog lesz, hiszen ha bedigitalizáltuk ezeket a könyveket, akkor felkerülnek majd az intézményi repozitóriumba, és onnantól kezdve bárkinek elérhetőek lesznek, illetve a szöveget is igyekeztünk úgy megcsinálni, hogy kereshető legyen, tehát hogy ne kelljen senkinek átböngészni az egész kötetet, hogyha mondjuk egy valakire kíváncsi, hogy ő akkor tanította itt, hanem rákeres a nevére, és akkor megvan a találat, és ezzel szerintem lényegesen lerövidíthetjük a kutató munkát.
2: A repozitóriumot említetted, egy kicsit beszéljünk erről, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is találhat ebben meg, holott gyakran emlegetjük, ugye egymás között csak repóként hivatkozunk rá, de ez is nagy átalakuláson, megújuláson megy keresztül, pontosan annak érdekében, hogy minél jobban hasznosítható legyen.
3: A honlapunkról elérhetőek a repók, azért is mondom, hogy repók, és nem csak egy repó, mert hogy külön van az intézményi publikációk repozitóriuma, a szakdolgozatok repozitóriuma és a doktori disszertációknak is a repozitóriuma. Ezek a honlapunkon elérhetőek, ahogy említettem is, illetve, ahogy mondtad is, Anna, hamarosan meg is fog újulni, és azt már nagyon várjuk. Azt kell egyébként ezekről tudni, hogy az intézményi publikációk azok nyilvánosak, tehát azok elérhetőek, hogyha valaki feltéved az oldalunkra is szeretne böngészni, viszont például a szakdolgozatokra ezt nem mindenki tudja, de ott szigorúbb szerzőjogi szabályozások vannak érvényben, tehát hogyha otthonról valaki leül a számítógép elé és szeretne belepillantani az előző évek szakdolgozataiba, mert mondjuk ő is szakdolgozatot ír és inspirálni szeretne, akkor azt fogja észrevenni, hogy hát magát a dolgozatot nem éri el, csak az adatait, a szerzőjét, a témáját, a címét, ezeket látni fogja, de magát a szöveget nem, ezt itt csak helyben a könyvtárban lehet megtekinteni.
2: És valóban a szerzői jogok védelme ennek a célja. Azért is örülök, hogy ezt kiemelted, mert rögtön megérkeztünk a digitalizálásnak egy olyan fontos kérdéséhez, hogy felsőoktatási könyvtárként és egyáltalán könyvtárként, hivatalos intézményként nagyon fontos az is, hogy legális tartalmat tegyünk közzé, illetve semmilyen jogszabályt ne sértsen az általunk szolgáltatott tartalom. Különösen izgalmas ez egy egyetemi közegben, ahol akár visszagondolva a saját tanulmányaimra, vagy akár egy-egy terület oktatójaként is én is megtapasztaltam azt, hogy mindenki arra vágyik, hogy pillanatok alatt átkerüljön hozzá a tartalom, akár egy e-mail mellékleteként a kötelezően kiadott dolgokat, akár az oktató közvetlenül is eljuttassa hozzá. Hogyan tudunk segíteni az oktatóknak, a hallgatóknak könyvtárként abban, hogy legális és minőségi tartalomhoz juthassanak hozzá, és valóban ezeket a kötelező irodalmakat úgy olvashassák, hogy nincs ebben törvénysértés?
3: Covid alatt kezdődött el nálunk egy olyan szolgáltatás, amikor is digitalizáltuk a kötelező irodalmakat, hogy a távoktatást ezáltal tudjuk egy kicsit megtámogatni. Ott érdekes volt, mert hogy senki nem jöhetett be az épületbe, és hát felmerült jogosan a kérdés, hogy na jó, de akkor a kötelező irodalmat, ami nincsen fent a könyvként, és nincsen fent adatbázisokban, ahhoz hogy fognak hozzáférni a hallgatók? És hát erre a válasz pedig az volt, hogy az oktatókat megkértük, hogy küldjék el nekünk, hogy mi az, amit ők kötelező irodalomként ki szeretnének adni a hallgatóiknak, és ezeket mi bedigitalizáljuk. Ugye az volt a célunk, hogy minél jobb minőségben, hogy minél élvezetesebb legyen a belőlük való tanulás és kutatás. Tényleg igyekeztünk úgy közzétenni ezeket a tartalmakat, hogy inkább egy PDF-hez hasonló állományt kapjanak a hallgatók, mint csak úgymond befotózott oldalakat. És a következő nagy kérdés viszont az volt, hogy szerzőjogilag ez hogyan lesz rendben. És azt a megoldást találtuk ki erre, hogy olyan módon osztjuk meg az oktatóval a beszkennelt anyagot, hogy azt ne lehessen letölteni, hanem csak olvasni lehessen online. Tehát, mintha virtuálisan kölcsön adnánk a könyvet, de hogy a saját számítógépük

0: válaszokkal, hogy végeredményként egy PDF dokumentumot kapjunk, amiről akár nem is lehet megmondani, hogy ez eredetileg egy nyomtatott példány volt. És olyan szempontból is fontos ez, hogy minél pontosabban elkülöníthetőek a betűk, és minél pontosabban felismerhetőek a betűk, jó persze nem emberszemmel, mert mi értjük, de mondjuk a számítógép számára fontos az, hogy minél felismerhetőbbek legyenek a karakterek, mert a karakterfelismerő programon végigfuttatva így van a legnagyobb esély arra, hogy minél pontosabb lesz a szöveg, amit a számítógép felismer. Mert ez úgy működik, hogy a számítógép számára ugye ez csak egy pixelhalmaz, ami elé mondjuk így, hogy húz egy láthatatlan fóliát, ami alapján ő tudja értelmezni, hogy ténylegesen mi van odaírva, és ezáltal tudunk mi keresni utána ebben a szövegben.
1: Tehát a további keresés segíti akkor, és ugyanígy a tanulást, kutató munkát.
0: Így van, hiszen a digitalizált dokumentumoknak szerintem az egyik legnagyobb előnye az az, hogy ha én egy konkrét dologra vagyok kíváncsi, akkor nem kell elkezdenem átlapozni, hanem beírom a keresőbe, és kidobja azt az oldalt, ahol megtalálom a szükséges információt.
1: És manapság ez, amikor egyre gyorsabb minden, és egyre hamarabb akar mindenki hozzájutni, és készen szereti kapni az információt, ez még inkább fontos.
0: Így van.
1: Úgyhogy ez megint összefügg a könyvtárunknak azzal a küldetésével, hogy nagyon igyekszünk mindig a felhasználói igényeket lekövetni, és ebben is kiszolgálni, vagy így módon is kiszolgálni. Egyébként, ahogy hallgattalak, nagyon érezhető a lelkesedésed a téma iránt, illetve ez a sok-sok példa is azt mutatja, hogy sokat tapasztalatod is ebben. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy szakterületnek, egy témának a szakértőjévé váljunk, a tapasztalat mellett és a személyes érdeklődés és valóban a szenvedélyes kíváncsiság mellett azért jó az, hogyha különböző képzéseket is kap az ember. Nálad ez hogy működött, hogy kerültél ehhez a területhez egyre közelebb?
0: Igen, jól érzékelted, hogy valóban érdekel a téma is, hogy lelkesít. Onnan jött ez az érdeklődés, hogy van egy kollégám, akit többször láttam az említett könyvszkennerünkkel dolgozni, és nekem borzasztóan tetszett, hogy ezt a hatalmas gépet, ahogy kezeli, az utómunkák is tetszettek, és hát szerencsémre egy idő után túl sok lett a feladat, és be kellett neki segítenie valakinek, és én mondtam, hogy hát én nagyon szívesen beletanulnék ebbe. Úgyhogy ő is megmutatott egy pár dolgot, már egyre többet be tudtam neki segíteni, aztán pedig lehetőségem volt olyan workshopokra jelentkezni, ahol ezzel a témával foglalkoztak, és az első ilyen élményem azt hiszem, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak a digitalizáló műhelye volt. Volt egy szakmai nap, ahova elmentem, és lehetett jelentkezni egy körbevezetésre a digitalizáló műhelyükbe, és az teljesen lenyűgözött, hogy mennyi féle szkenner van, és hogy mennyire nem mindegy, hogy mondjuk egyes dokumentumokhoz milyen szkennert használnak, és egy csomó ilyen kis apróságot elmondogott, aminek a felét akkor még fel se tudtam fogni, csak azt éreztem, hogy hát nekem ez a téma nagyon tetszik, és egyszer majd szeretnék én is a szakértője lenni.
1: Általában minden beszélgető társamtól egy ideje megkérdezem, hogy milyen kapcsolatban van a könyvekkel, a könyvtárral. Hát nálad, mivel közvetlen kolléganők vagyunk, és jó pár évig ültünk egymás mellett szinte, és sokat dolgoztunk és dolgozunk közösen, különösen izgalmas ezt megkérdeznem, hiszen mondhatom azt, hogy előttem váltál hallgatóból kolléganővé, és nagyon-nagyon jó kollégámmá, de hogy a könyvtár közelébe hogy kerültél, hogy miért lettél könyvtáros, azt nem tudom.
0: Hogy miért lettem könyvtáros, az nagyon nehéz lenne egyébként röviden megfogalmaznom. Annó, amikor az érettségi előtt álltam, akkor nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy hát én mit is szeretnék majd tanulni, és mit is szeretnék majd csinálni a továbbiakban, és egyszer csak valahogy így beütött, hogy hát a könyvtárak, az milyen jó már, hogy a könyvtáraknak van egy ilyen sajátos, varázslatos hangulata számomra, és nagyon tetszett mindig is az a mondás, hogy nem kell mindent tudni, csak mindent tudni kell, hogy hol lehet megtalálni. És hogy nagyon tetszett annak a gondolata, hogy ott ülök majd egy olyan teremben, ahol tudni fogom, hogy mi hol van, még hogyha a tartalmát nem is ismerem annyira mélyen, de hogyha valaki bejön és kérdez tőlem valamit, akkor én tudok majd segíteni neki abban, hogy megtalálja azt, amit keres. Hogy úgymond én vagyok a kulcs, vagy az idegenvezető ebben a nagy térben. És hát ez borzasztóan tetszett, ez a gondolat, és akkor még nem is sejtettem, hogy egyébként mennyi rétege van egy könyvtárnak, és mennyi rétege van a könyvtárosságnak. De szerencsére, hogy egyre többet megtudtam erről, egyre jobban megtetszett, úgyhogy kimondottan szeretek egyébként könyvtáros lenni. Ide jártam egyébként az egyetemre képzésre is, hogyha már az a kérdés, hogy hogy kerültem a könyvtár közelébe, így konkrétan, és hát emlékszek arra is, hogy

0: akkor találkoztunk veled is, hiszen az egyik órát azt te tartottad nekünk. És hát igen, egyre jobban megtetszett a könyvtár is, meg a könyvtárosság is. És aztán volt egy olyan lehetőség, hogy hallgatót keresett a könyvtár, aki rész munkaidőben dolgozna itt a könyvtárban, és hát mikor feltette az egyik oktatónk a kérdést, hogy van-e, akit ez esetleg érdekel, akkor felrepült a kezem a levegőbe, hogy hát hogyne, hát úristen. És először hallgatóként dolgoztam itt részmunkaidőben, és igyekeztem egyre inkább beletanulni a könyvtáros szakmába, és nagyon örültem, amikor a tanulmányaim végeztével úgy tűnt, hogy a kollégák is azt szeretnék, hogy maradjak, és hát én is nagyon szerettem volna maradni, úgyhogy ilyen kicsit ilyen sorsszerűnek is érzem ezt a lehetőséget, meg azt is, hogy ide kerültem, mint könyvtáros.
1: És mivel a munkád is az, hogy a könyveket megismerd, és ahogy mondtad, hogy akár az évkönyvek digitalizálása közben is azért elcsábultál egy picit, és bele-bele olvasgattál akár egy-egy köszöntőnek a szövegébe, mert hogy izgalmas a könyvek tartalma is, nagyon érdekel, hogy mit olvasol szabadidődben, amikor nem könyvtárosként, vagy mondjuk nem pont egy könyv analitikus leírása miatt kell átnézned egy kötetet.
0: Hát szabadidőmben leginkább fantazit szoktam egyébként olvasni. Valahogy úgy vagyok vele, hogy hát a való világnak minden nap a része vagyok én is, és szeretnék a könyvekben olyan világokat találni, amelyekre teljesen más szabályok érvényesek, úgyhogy leggyakrabban ebben a témában olvasok, nem kizárólag, de talán ezt mondanám a kedvenc témámnak.
1: És akkor ezek szerint nagyon örülsz neki, hogy van képregény sarkunk, ami egyre gazdagabb tartalommal bír.
0: Így van, ezt is nagyon jónak és nagyon érdekesnek találom, bár én magam nem vagyok annyira képregényes, de ahogy nézegettem az állományt, hogy miket rendeltek a kollégák, és ahogy nézem a polcot, hogy egyre inkább benépesítik a különböző képregények, már több mindenen elgondolkoztam, hogy fú, ezt elolvastam, meg fú, ez érdekes lehet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy van egy ilyenünk is, és remélem, hogy a hallgatók is örülni fognak és használni fogják, hiszen talán az a legjobb a képregényekben, hogy nem igényel annyi időt, mint mondjuk egy könyvet elolvasni, és hogyha valaki a vizsgai időszakban szeretne valami olyasmit, ami rövidebb, amin gyorsabban átrágja magát, de mégis kikapcsolja, akkor talán nagyon jók lehetnek a képregények erre a célra.
1: És már el is kanyarodtunk egy másik izgalmas terület felé, és az újonnan létrehozott képregény sarkunk az megér majd egy külön adást is, csak még várom, hogy még inkább gazdagodjon, és egyre több tapasztalatot szerezhessünk mi is abban is, hogy hogyan fogadják mindezt a hallgatóink, vagy akár egyébként az oktatóink is. Réka, jó, hogy itt voltál, örülök, hogy ilyen formában is beszélgethettünk egymással, és remélem azt is, hogy sikerült a digitalizálással összefüggő tevékenységeinket úgy megmutatni és bemutatni, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és minél inkább azon lesznek, hogy felkeressenek bennünket bármilyen formában is. Hiszen mindenkit vár a Tittelpál könyvtár.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök ma délután. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Hozzátette, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége. Jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte. A 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az Egri Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti észak-keleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Bokor Balázssal, a Magyar Hollywood Tanács elnökével beszélgetek. A Miskolci Cinefest Nemzetközi Filmfesztiválon találkoztunk, minden évben találkozunk egymással.
3: Bizony, a hollywoodi magyarok egy jelentős része könnyen behatárolható időben ment ki Magyarországról, emigrált Amerikába. Az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje volt ez a nagy hullám tulajdonképpen, és érdekes módon a Borsoda, Bauzenplénből, Szabolcs-Szatmár-Berekből voltak a legtöbben, akik oda kivándoroltak.
2: A szegény régióból.
3: Szegény vagy elszegényedett családok, magyar zsidó családok tagjai, és ők ugye hát természetesen mindenféle filmes előképzettség nélkül jutottak a filmművészet csúcsára, filmipar alapító atyai lettek. Hát én azt mondanám, hogy az akaraterő, a kitartás, az álmok megvalósítása, ez lebegett mindegyikük előtt, és ezt nagyszerűen meg is tudták valósítani. Tehát ilyen szempontból nem csak, hogy büszkéknek kell rájuk lennünk azért a hatalmas eredményért, amit elértek, hanem egyfajta példaként is lebeghetnek a mai fiatalok előtt. Mert a kitartás, az akaraterő, ez azt hiszem, hogy soha jobbkor, mint ma nem beszélhetünk egy ilyen témakörről, amikor való az érvényesüléshez ez ma is kell.
2: Beszélgetésünk apropóját pedig a közelmúltban megjelent könyve adja, melynek címe Oszkár és a csillagok.
3: Ez azért érdekes, ezt egyfajta kézikönyvnek szántam, ugyanis az emberek döntő többségének elképzelése sincs arról, hogy hány Oszkár díj kötődik valamilyen módon magyar névhez.
2: Körülbelül hány kötődik?
3: Egészen pontosan 58 most már. Valóban, ha megnézzük ezt a kézikönyvet, akkor fantasztikus dolgokat látunk, hogy ki mindenki szerepel ezen a listán. Hát mondanom sem kell, hogy van 2-3 olyan személy, aki 3-3 Oscar-díjjal is szerepel, mint Rózsa Miklós, az összes legnagyobb történelmi film zeneszerzője volt Hollywoodban. Legyen az a Julius Caesar, vagy a Sid, vagy a Királyok királya, vagy a Ben Hur, azt is ő ugye Oscar-díjat kapott ezért, vagy egy bizonyos William G. Darling, aki Sándor házi Vilmosként született, és szintén 3 Oscar-díjat kapott különböző években díszlettervezésért. És sorolhatnánk, szóval nagyszerű dolog ez, és az Oscar-díjak mellett ugye tudjuk, hogy Hollywoodban a hollywoodi hírességek sétánya az, ahol a járdába be vannak vésve a csillagok, piros-vörös gránit csillagok, és nevekkel. No, itt ez egy olyan bő 2 kilométeres séta ott Hollywoodban, hogy végigmenjünk az összes csillagon. Jelenleg 34 csillagról tudok én, amelyik magyar vonatkozású, bár ugye Csalóka, mert sokszor olyan nevek vannak, amelyek nem utalnak arra, hogy magyar származású lenne, de hát meg kell találni. Na, ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy ennyi Oscar-díj és ennyi csillag van, amely kötődik Magyarországhoz.
2: És tulajdonképpen a könyve is erről szól? A csillagokról, és az Oscar-díjat nyert csillagokról.
3: Így van, gyakorlatilag sorba veszi a személyeket, mind az 58-at, összefoglalja a szakmai pályafutását, milyen filmeket készített, mikor kapta az Oscar-díjat, miért. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy egy 4-5 oldal szól egy emberről, egy Oscar-díjról, és ez az 58 Oscar-díj van, illetve a csillagoknál ugyanez. Nem más volt a cél ezzel a könyvvel, mint sem az, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mennyi minden érdekes és értékes dolog rejlik ebben a témakörben. Másrészt mutassunk be ezeket a személyeket, mert megérdemlik. Azért ez egy olyan téma, ami egyfajta hiánypótló, hogy a Magyar Hollywood Tanács tulajdonképpen elsőként foglalkozott ezzel a témakörrel, a hollywoodi magyarok témájával, mert ez méltánytalanul vagy méltatlanul háttérbe volt szorulva, nem beszéltek erről. Hát ugye rendszerváltás előtt egyfajta tabu volt, hogy aki elhagyta az országot, emigrált, az ne nagyon kerüljön előtérbe. Ma már szerencsére ez működik, egyre többen érdeklődnek, és azt kell mondjam, hogy a Magyar Hollywood Tanács arra is büszke, hogy beindította ezt a folyamatot, és most már egyre több szervezet, magánszemély, intézmény kezd foglalkozni ezzel a nagy témakörrel.
2: Beszéljünk még a Magyar Hollywood Tanácsról is egy kérdés erejéig. Mikor alakultak és milyen céllal jöttek létre?
3: 2016-ban alakultunk. Tulajdonképpen Adolf Cukor és Ricse az ászlóvivője ennek a szervezetnek, hiszen ott bontottunk zászlót 2016-ban. Nos, a hollywoodi magyar gyökerek ápolása a fő célunk, ennek a témakörnek a megismertetése, továbbvitelés, a fiatalok bevonása, a fiatalok képzése, alkotótáborok szervezése, tehát ilyen témakörrel foglalkozunk.
2: És sikerül is ezeket a célokat, gondolom, megvalósítani. Milyen eredményekről számolhatunk eddig be?
3: Hát nézze, tucatnyi emléktáblát avattunk, mozit neveztünk át, mozikat, művelődési házakat, rengeteg emlékkonferenciát, emléknapot, körülbelül 10 emléknapot hirdettünk eddig már meg különböző hollywoodi nagyságok nevére. Filmeket forgattunk, a honlapunkon közel 100 filmet lehet látni, ami a saját programjainkról, a saját sztárjainkról, tehát ezekről az emberekről szólnak. És ugye a vetélkedő sem utolsó. Én azt gondolom, hogy a fiatalok egyre jobban érdeklődnek ezek iránt, a nagy magyarok iránt.
2: Személyes tapasztalatára is kíváncsi vagyok. Önnek személyesen mit jelent a Hollywood Tanács elnökének lenni? Egy-két személyes példával legyen olyan kedves, illusztrálja ezt a kedves hallgatók számára.
3: Hát nekem ez egy nagyon nagy hobbim, egy édes gyerekem, hogy így mondjam. Én a film iránt mindig is érdeklődtem, és legfontosabb dolog az, hogy amikor 2007-12-ig Los Angelesben voltam főkonzul, akkor még nagyobb rálátásom lett erre a témakörre, és nagyon sok emberrel megismerkedtem a helyszínen a filmes világból, és ez tovább ösztönzött arra, hogy kutassunk.
2: Los Angeles-i kapcsolatai megvannak még, élnek még ezek a kapcsolatok?
3: Jelentős mértékben megvannak még a kapcsolatok. Hát ugye a Magyar Hollywood Tanács tagjai között is számtalan amerikai magyar filmes találunk.
2: És ön is ellátogat még Los Angelesbe? Visszatér a régi bázisára?
3: Visszatérek, hiszen ott is van egy Los Angeles-i magyar filmfesztivál, amelynek alapító atya a mi elnökségünk egyik tagja, Bunyik Béla, tehát ott is van egy mágnes, ami vonz minket.
2: Térjünk még vissza egy kérdés elejéig a könyvre. A könyvből egyfajta érdekességet, különlegességet, érdeklődés felkeltésképpen ki tudna emelni? Milyen különlegességet oszthatnánk meg a kedves hallgatókkal? Miért érdemes ezt a könyvet elolvasni? És kiknek ajánlja elsősorban?
3: Igen. A könyvet azoknak ajánlom, akik érdeklődnek a film iránt. Azt hiszem, hogy ez egy elég széles kör. Ami pedig a könyvben felsorolt személyeket illeti, hát azt hiszem, hogy talán például Adolf Cukor élete az egyik legérdekesebb, hogy egy 15 éves fiatalember, aki elhagyja Magyarországot hallatlan akaraterővel, hogy jut oda lépésenként, évenként követve, hogy a filmvilág csúcsára jut, és egyébként az Oscar-díjat, az életműdíjat azért kap, úgy nevezték, mint az amerikai film atya. Na most, ha egy magyar, egy kis 2000-es faluból elvándorolt, aki egyébként egész életében büszke volt magyarságára, az amerikai film atyaként apostrofálják, és tulajdonképpen a mai film, a mozi nem lenne az, ami ő nélküle, akkor azt hiszem, hogy ennél jobb történet nem kell.
2: Köszönöm szépen Bokor Balázsnak, a Magyar Hollywood Tanács elnökének a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Köszönöm szépen.

0: Dr. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Árszakra Fesztivál főszervezőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy év, és ismételten itt vagyunk, találkoztunk egymással, hogy beharangozzuk az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozatot, amely egy igazi programsorozat lesz. Az összefogás szép példája itt Miskolcon.
1: Valóban azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott bele, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretettel fogadnak, és a Városi Önkormányzat bekapcsolódott, úgyis mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát nagyon-nagyon sokféle produkciót mutatnak be, irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta. És nagyon magas színvonalon, tehát ez várható az Árszakra Fesztiváltól.
0: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
1: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Árszakra programoknak a szervezését, akkor elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És nagy példaképeink vannak, aki gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályamű érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Árszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatalember nyerte meg a fesztivál nagydíját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maratoni futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni, és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Árszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
0: Szakrális a fesztivál, de sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban. Lesz tudományos konferencia, szakmai konferencia, ősbemutatók, irodalmi előadások, versmondógála, koncertek, képzőművészeti alkotások bemutatása és kiállítás, hogy csak néhányat említsek, tényleg a felsorolás szintjén. A sokoldalúságra most is törekedtek.
1: Igen, egyrészt sokoldalú, tehát nagyon sok művészeti ág megjelenik az összművészet szellemében, illetve hát azért még a hozzátenném azt, hogy ez ökumenikus szellemiségű, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt a miskolci egyházvezetők, egyházi méltóságok a megnyitó és záró beszéden üdvözlik és méltatják a Szakra Fesztivált, és ez nagyon nagy dolog, hogy a püspökök és a érsek helyettese, ő fog itt utat mutatni nekünk a Szakra Fesztivál idején és azon túl is.
0: Zarándoklat is lesz, ezt se felejtsük el, hiszen az zarándoklat mindig összegyűjti a kedves keresztény híveket.
1: Igen, ez is egy egyedülálló dolog a Miskolci Asztakra Fesztiválon, a Miskolci Zarándoklat, ez Sere Zsuzsi szervezés, és Miskolc összes templomát végig látogatják felekezettől függetlenül. Ez is egy egyedülálló dolog, és mindig sok követője van, ami a Szent Kereszt felmagasztalása búcsún fejeződik be a Kálvárián, és ott Juhász Ferenc atya fogadja az zarándokokat.
0: Ahogy a programok között szemezgettem, nekem újdonságként tűnt fel a Nemzetiségek Napja is. Szerintem ilyen még nem volt.
1: Nem volt. Éppen azért gondoltunk rájuk is, hogy itt Miskolc nemzetiség, és sokféle nemzetiség él itt Miskolcon, és felkértük, megszólítottuk őket, hogy mit szólnának hozzá, hogyha bemutatnák a saját művészetüket, és gyakorlatilag szívesen vállalták, és a szombati napon, 19-én bemutatkoznak a nemzetiségek.
0: Sok mindenről beszéltünk, nem is lehet felsorolni az összes programot. Csupán csak kedvet szerettünk volna kelteni a kedves hallgatókban az idei programok iránt. Beszélgetésünk végén mondjuk el a legfontosabbat. Mettől meddig tart az idei 4. Miskolci Árszakra Fesztivál?
1: Szeptember 11-e, ez a 0. nap, és 20-án végződik az a zárókoncert, de én még itt megemlíteném azt a különlegességet, hogy már a megnyitó előtt egy előzetes program volt, ami óriási sikert aratott, tehát ha erre valaki elment, akkor bízhat abba, hogy az Arszakra Fesztivál kiváló lesz. Petrás Mária, Petrás Aline és Máger Ágnesnek a képzőművészeti kiállítása, ami országosan egyedülálló, színvonalú is, meg a párosítása egy különlegesség. Ennek a tárlatvezetése lesz szeptember 15-én, azzal kiegészítve, hogy Petrás Mária és zenekara még egy önálló koncertet is ad, napkelettől napnyugatig címen, ez is nagy érdeklődésre tartott számot.
0: Kedves hallgatóink, a felkeltettük önökben az érdeklődést, egy olyan ígérettel fejezzük be most dr. Várhelyi Krisztinával a beszélgetésünket, hogy mivel az esemény főmédia támogatója a Szent István Rádió, minden egyes nap az adott programokat, a nap adott programjait az önök figyelmébe ajánljuk, és arra biztatjuk önöket, hogy látogassanak el ezekre a programokra. Köszönöm szépen Várhelyi Krisztinának a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődést az Arszakra programjaira.

0: Dr. Hortai Ritával, a Miskolci versbarátok körének vezetőjével, ezúttal már úgy mutathatlak be, mint a Szent Genezius versbarátkör vezetőjével, a Miskolci Árszakra Fesztivál irodalmi programjainak felelősével beszélgetek. Mert hogy idén is lesz Árszakra Fesztivál, és mi, a Szent Genezius versbarátkör tagjai több programmal is kapcsolódunk az eseménysorozathoz, sőt, számtalan irodalmi program lesz. Melyek ezek?
1: Én is szeretettel köszönöm a hallgatókat. Én ezt a sajtótájékoztatót egy idézettel kezdem, ezt szeretném most is elolvasni. A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény. A művészet, a versek, az énekek nem fizikai éhséget csillapítanak, hanem a bennünk lévő isteni szikrát szítják lángra, hogy legyen erőnk bízni a holnapban és a jövőben. Ez a idézet Bőte Csabától vettem kölcsön, a Ferences szerzetestől, és nagyon szorosan kapcsolódik a mottójához ennek a fesztiválnak, ami reményt és jövőt adok nektek címmel került megrendezésre. Az Azakra Fesztivál irodalmi programjait felsorolnám kronológiai sorrendben. Már a nulladik napon pénteken kezdődik egy irodalmi összeállítás, meghallgathatjuk. Csendes egyetekkel, ima a jövő reménységében címmel. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében lel rá a békességre. Ezt a gondolatot fűzi csokorba az Éltető Lélek irodalmi kör egy zenés összeállítással. Nagyon érdekes programnak ígérkezik 4 szerző 3 hangon című rendezvénye, válogatás közelmúltunk szellemi hagyatékából. Ezt házastárs, barátok és olvasók tolmácsolásában hallgathatjuk meg ezeket a műveket, méghozzá Cseh Károly, Csorba Piroska és Forma Imre írásaiból. Az előadók Ötvös Éva, Ilner Erzsébet, dr. Pankucsi Márta és Barázs István, valamint Jacsó Pál, még a örökhagyó gondolatok után saját verseit is megosztja velünk. Szintén egy nagyon izgalmas színdarabnak ígérkezik a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 25 éves jubileumi előadása. A darab párhuzamba állítja a Szent Imre korának nevelési értékeit a mai kor lehetőségeivel. Megmutatja, hogyan adható át a hit a 21. században. Az örökséget az iskola diákjai és nevelői keltik életre. A következő rendezvénynek a címe Szeretet és Remény, és egyben a címben benne rejlik a témája is. Bonyolult világunkban a szeretet és a remény ad igazi eligazítást. A fiatalok bizakodását és a jövőbe vetett hitét a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum színjátszó csoportja mutatja be Budai Tibor művészeti vezető segítségével. És az utolsó szombaton jön a Szent Genezius versbarátkör, tehát a mi kis körünknek a rendezvényei. Ez egy 3-as rendezvényből állnak, amelynek a háziasszonya, ugye Farkas Erzsébet, aki itt áll velem szembe, és ennek nagyon örülök, és köszönöm is. Úgyhogy az első rendezvény, ez már rendhagyónak mondható, a 6. szakrális versmondó verseny. Ez a megmérettetés a 2021-es hazánkban zajló 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus ihlette. Az esemény a versbarátok köre évente szervezi meg, a világesemény szellemiségét követve. A lélek gyümölcsei közül választjuk minden évben a témáját a versenyeknek, mégpedig azért, mert már a kongresszuson Erdő Péper bíboros úr, illetve utána a Fábry Kornél püspök atya is ezt sugallta nekünk, tehát hogy ezeket az értékeket adjuk tovább a további generációnak, és hát csak felsorolnám, hogy mik ezek az értékek, azért is, mert időszerű minden korosztálynak, minden életkorban, minden élethelyzetben fontos, hogy ezeket szem előtt tartsuk. Tehát a lélek gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség és tisztaság.
0: És idén a kedvesség lesz a főszereplő.
1: Így van, igen, idén a kedvesség, méghozzá kedvesség az új bátorság címmel. Majd erről is mondok egy-két szót, de még annyit a versmondó versenyről, hogy ugye tavasszal megrendezésre került az elődöntő, ahonnan 20 legtehetségesebb, legügyesebb, hitelesebb versenyző került tovább. Ez a 20 versenyző mutatja meg a tudását a döntőben. A döntőben lesz egy kis keretműsor is, úgyhogy ez is élvezhető lesz minden érdeklődő számára. Idén érdekesség, hogy 6 versenyző a Dévai Szent Ferenc Alapítványtól Erdélyből került. Ide kiválasztott kiváló versmondók, és a zsűrivel is jó értelemben eldicsekedhetünk, mert számunkra nagy megteszteltetés, hogy kezdettől 2021-től Kubik Anna vállalt el a zsűri elnöki tisztet, aki tudjuk, hogy tavaly már a nemzetművésze kitüntetést is megkapta. A neves zsűri tagok között szerepel még Király Eszter újságíró, szerkesztő, Ötvös Éva előadó művész, dr. Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus és Mikita Gábor színház történész. A névre visszatérve, ez azért különleges vagy érdekes elgondolkodni rajta, bár első hallása lehet, hogy kicsit meghökkentő, de mindenképpen kérdéseket vet fel. Ugye kedvesség az új bátorság manapság, ez lesz a következő rendezvény a versmondó verseny után. Ez egy kerekasztal beszélgetés, amiben a neves vendégeink elmondják gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban. Mert hogyha belegondolunk, a merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rédeg és durva virágban megálljunk, és a szívünk szelíd hangján szóljunk. Az én elgondolásom szerint a kedvesség nem gyengeség, hanem egy belső erő. Olyan például, mint a napsugár, ami a legvastagabb jeget is felolvasztja. De a vendégeink gondolatai biztos még máshogy, vagy gondolatai útján más üzenetet is hallhatunk, és megfogalmaznak majd a hallgatóságnak. A harmadik rendezvény ennek a délutánnak szintén a versbarát körünkhöz kapcsolódik, a Mária udvarában című vetített képes versenyzenés irodalmi összeállítás. Ez egy utazás a Csíksomlyói Mária kertbe, amelyben körünk egy pünkösd alkalmával járt, és Bőtev Csaba Ferenc szerzetes lelki vezetésével tekintettük meg a 15 tematikus udvarba láró zarándokpartot. Ebben a parkban közösen járjunk végig majd Szűz Mária életét, bemutató stációkat. Mindenkit szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre, és még egy, ami szintén az irodalmi körünkhöz kapcsolódik, bár nem szorosan irodalmi program, ez a irodalmi körünk által kiállított, létrehozott tablókiállítás, amely 15 kiemelkedő magyar művész hitvallás elevenedik meg ezeken a paravánokon, 5 művészeti ágban. Az illusztrációkat Barnáné Juhász Ildikó, a Csodamalom Bábszínház báb és díszlettervezője készítette, a kiállítást pedig egy vetített képes műsor kíséri, célja Isten felfedezése a művészeken keresztül és a művészeten keresztül. Olyan példaképeket mutatunk be, akiknek alkotásaiból árad a hit. Mondhatnám a zenében Erkel, Liszt, Kodály, a irodalomba Csida, Sík Sándor, Reményik Sándor, a előadó művészeknél Mezei Mária, Dajka Margitot, Sinkovics Imrét, vagy akár a képzőművészetben Munkácsi, Takács István, Losz Károly művészetét, illetve nagyon érdekes lesz majd a Bakovec, Stein és Hausmann Imre építészről szóló ismertetés is. Az ismertetőket azt Lengyel Éva, Portai Rita, Mikita Gábor és Szelekovszki Magdolna tartja. Tehát a megnyitó rögtön az első szombaton, szeptember 12-én szombaton lesz, 14 órától a Mindszenty templom Millenniumi termébe. Ezután a kiállítás még jó ideig megtekinthető lesz, de a megnyitóra nagy szeretettel várunk mindenkit.
2: Gazdag a programkínálat, ezt bebizonyítottuk, véleményem szerint sikerült bebizonyítani, akikben pedig felkeltjük az érdeklődést, nézzenek utána a közösségi oldalakon, és látogassanak el a Miskolci Árszakra Fesztiválra szeptember 11-e és 20-a között az irodalmi programokra és minden más programra, ami felkelti érdeklődésüket. Köszönöm szépen dr. Hortai Ritának, a Szent Genezius Versbarát kör vezetőjének, a fesztivál irodalmi program felelősének, a programismertetőt, és az irodalom szeretőket szeretettel várjuk.
1: Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és csak meg tudom erősíteni Erzsikét, hogy valóban jöjjenek minél többen, mert az irodalom egy csodálatos dolog, és elvezett a Jóisten felé.

0: Most hétvégén lesz szeptember 11-től 13-áig a 15. EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál, amelynek a szervezője, a tánctagozat új vezetője Kondák Orajsa Panka, akivel most először találkozok, úgyhogy ezt most így megbeszéltük a riport előtt, hogy egy pár mondatban mutatkozz be a hallgatóknak, hogy honnan kerültél ide EGRI-be, és ez az új tánctagozat mennyivel lesz másabb, mint amit mondjuk eddig megszoktak az EGRI színházba járó közönség.
1: Igen, szervusz és üdvözlök mindenkit. Én Kondák Orajsa Panka vagyok, és igen, frissen vagyok az EGRI Gábrényi Géza Színház tánctagozat vezetője. Igazából egy évvel ezelőtt végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen, színházrendező és koreográfus szakirányban, ahol Horváth Csaba és Rába Roland voltak az én osztályfőnökeim. Ez egy nagyon multifunkcionális szak egyébként, mert színészként, rendezőként és koreográfusként is, tehát valójában alkotó emberként vagy embernek tanulunk és dolgozunk. Nekem van akkor a szerencsém, vagy nem tudom, hogy a szerencsém múlik-e, de minden esetre volt lehetőségem, és van lehetőségem minden irányba megmutatni, hogy valamit lehet, hogy kanyítok hozzá, vagy majd fogok. Minden esetre több koreográfusi munkám és rendezői munkám is fut Budapesten és vidéken is.
0: Többek között a Víg Színházban ugye a Letargia és annak a folytatása, ami majd szeptemberben lesz a bemutató a 4-6-nak?
1: Igen, szeptember vége a 4-6 bemutatója.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de közben pont ez, amit mondtál, hogy szerencse, nem szerencse, hát szerencse, mert azért ekkora produkcióban, ilyen fiatalon, frissen végzetten szerepelni, tehát nyilván valamit azért láttak benned már az egyetemen, azt gondolom, hogy hívtak oda.
1: Igen, ez elkezdődik már az egyetemen, tehát 5 év alatt, valójában 3 év az, ami inkább zárt falak között képzés, és utána a többi 2 az szakmai gyakorlat, és akkor mi már mehettünk ki a nagyvilágba dolgozni, és igen, munka a munkát követett, úgyhogy gyorsan terjed ebbe a kicsi szakmába az, hogy kivel jó dolgozni, vagy kivel érdemes. Nyilván én friss hús vagyok a piacon, szóval szerintem a kíváncsiság is benne van az emberekben, hogy akkor megpróbálják azt, hogy velem dolgozzanak, és valójában így kerültem ide szerintem, vagy így ez az én gondolatom, hogy Szabó Sebestyén László volt az, aki engem ajánlott, aki nekem ezt a bizalmat megszavazta, mert dolgoztunk együtt elsősorban a Letargiában, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy mi munka közben ismerkedtünk meg, és a munkámat ismerte meg, és nem pedig csak annyi volt, hogy hallott rólam valamit. Így aztán a fiatalitás és a frissülés eredményeképpen álmodott egy nagyot, és utána bevonta Szarvas József igazgató urat is, és megnézték a többi munkámat, és megbeszélték, hogy akkor ők egy ilyen feladatot szívesen rám bíznának.
0: Igen, az a koreográfusság, amit én mondjuk most akár riporterként, vagy akár színházba járó, ugye a másik oldalról naívan civilként gondolok, ugye azt gondolnám, hogy mondjuk az egy tánc művészetet feltételezne, de ahogy említetted, tehát nyilván ez mondjuk nem egy olyan régi szak, de majd javíts ki, hogyha tévedek, hogy koreográfus, rendező valaki, mert értem én, ez így egybe mehet, de ugye a koreográfiát az ember valahogy úgy sarkítva a tánchoz kapcsolja, nem?
1: Igen. Egyébként érdekes, mert nagyon sokszor van, hogy mondjuk egy rendező is egy jelenetet úgy hív, hogy mondjuk a koreográfiáját, vagy hogy ezeket a lépésről lépésre nézzük el. Tehát igazából a szakszavak sokszor így össze is fonódnak. Én egyébként táncművészként, vagy táncművésznek tanultam szakgimnáziumban, úgyhogy én nekem van egy ilyen táncos vonalam, ahonnan jövök. Így aztán ez nagyon-nagyon szorosan összefonódik nekem, hogy a tánc és a színház, a koreográfás, a rendezés igazából gondolkodni különböző anyagokban, amit aztán színpadra viszünk, ez valahogy nagyon összefűződik, tehát ez egy ilyen sokrétű dolog. Sokan koreográfusok ex-táncosok, vagy éppen aktív táncosok. Nálam ez is közrejátszik, de közben szakirányt is tanultam.
0: Például téged színpadon táncosként is lehet akár látni múltban, jelenben, jövőben, tehát akár táncolsz is egy-egy produkcióban?
1: Igen, előfordul az is, valamint inkább, tehát most már én táncművészként nem dolgozom aktívan, pár évvel ezelőtt még voltak ilyen munkáim, inkább ez a mozgásszínházi, fizikai színházi irány volt az elmúlt pár évben, nyilván az egyetemből adódóan is, hogy én Horváth Csaba és Forter társulattal dolgoztam nagyon sokat együtt. Ezek ilyen megnevezések, én még mindig azt gondolom, hogy ez is színház, csak valahogyan valószínűleg kell, hogy adjunk ennek egy irányt, ami érthető, ellenben a színházban minden is benne van, tehát az, hogy én a testemet is használom arra, hogy kifejezzek valamit, vagy elmeséljek, az nem különb a szavaknál.
0: Jelen pillanatban ugye most két bemutatóra készül, a színház a Kóvádiszra, illetve az ötödik pecsétre. A Kóvádiszban tudom, hogy lesz tánc, az ötödik pecsétben nem tudom, hogy lesz-e.
1: Hát nincsen koreográfus, az, hogy lesz-e tánc, vagy eset az ötödik pecsétben nincsen kiírva a koreográfus, de a szóval arról nem tudom nyilatkozni. Ellenben igen, a Kóvádisz legfrissebb produkciónak én vagyok a koreográfusa. Már gőzerővel táncolunk, és próbáljuk életre kelteni, amit életre kell.
0: Igen, ez majd érdekes lesz, majd, de nyilván erről majd a rendezővel, Szabó Sebestyén Lászlóval fogok beszélgetni egy későbbi riportban, és akkor az, ami most a fő aktualitás, az a most hétvégi 15. Stúdiószínházi Táncfesztivál, ami hát 15. egy ilyen másfeles jubileum, hogyha mondhatom itt, tehát azért nyilván itt Egerben, akik jártak ide, színházba járó közönség tudják nagyon jó, hogy szeptember elején mindig van ez a táncfesztivál. Többnyire hazai, talán már volt nemzetközi vonal is, de úgy tudom, hogy főleg inkább hazai táncprodukciók. Én láttam olyan neveket, akik már voltak itt, a Feledi Jánosék, akkor
1: Vasas Erikáik,
0: ők már voltak itt, igen, és akkor tényleg olyan érdekes dolgok lesznek itt, hogy a Pandora, akkor a Móricz Barbárok, tehát hogy azért tánc, de ugyanakkor nem is tudom, hogy ezt hogy kell kifejezni, tehát hogy amikor egy prózai előadást nonverbalitással, de lesz benne próza, vagy teljesen csak a tánc nyelvén, tehát hogy kell ezeket az előadásokat elképzelni?
1: Igen, én egyébként a táncszínházat szeretem ilyen szempontból, talán ez, ami a legjobban fedezi azt, amit most látni fogunk. Valójában igen, már most is a Nemzeti Táncszínházzal és most pedig a Fonó Budai Zeneházzal együttműködve alakítottuk ki ezt a repertoárt, amit most a fesztivál keretein belül láthatnak a kedves nézők, és próbáltam arra törekedni a válogatásnál, ami egyébként iszonyatosan nehéz, mert bár tényleg kicsi a szakma, és szívem szerint mindenkit is elhívnék, de ezt nyilván nem lehet megtenni. Próbáltam minél inkább különböző gondolkodás irányú alkotókat választani, ahol a táncszínház sokszínűségét meg lehet mutatni, ahol a képzőművészet, a zene, a tánc, az kapcsolódik, és egy fúzióvá válik. Uh-huh. Valahogy ezt próbáltam, ezt az irányt követni, valamint a korosztályokra is odafigyelni, hogy már gyermekkortól kezdve, sőt, baba, csecsemőkortól kezdve bevonni, interaktív előadásokra vinni a gyermekeket. Volt is itt már egyébként a színházba ringatunk, és még fogunk is, szeretnénk is ezzel foglalkozni, és például a Fitos Dezső társulatnak éppen nem egy egyébként fantasztikus, úgymond felnőtt darabját hívtuk el, hanem egy interaktív Tündérhinta című baba színházat, ami azt gondolom, hogy az edukáció terén nagyon-nagyon fontos, és hát igen, ahogy említetted is, a Móricz Zsigmond Barbárok című előadás, amit Berettyán Nándor rendezett, hát az, na ha valami, akkor az fúzió, ott azért az nyilván egy keményebb történet, és ott már inkább a felnőtt világot céloztuk meg.
0: Én arra emlékszem, hogy szerintem nekem annak idején, ami már nagyon-nagyon rég volt, 30x évvel ezelőtt érettségén, tehát pont mi mondjuk egy Móricz novellából lehetett, és azért nagyon kemény novella, azért azt tudom, és olyan érdekes, hogy nyilván, amikor ezt én tanultam még a 90-es években, tehát az ember nem gondolta volna, hogy ez milyen lehet színpadon, filmként, vagy akármiként, persze lehetett látni, de hogy azért ezt eltáncolni, szerintem ilyen mély érzelmet, szerintem tánccal különösen jó lehet, még a hideg is kirázott, hogy ezt mondtam.
1: Igen, és pont, de jó, hogy ezt mondod, hogy a hideg is kirázott, én amikor láttam ezt a Fonóban, ezt az előadást, engem is kirázott a hideg. Itt a szavak nyelvén is, a zene nyelvén és a tánc nyelvén is fogalmaznak. Nagyon erős, nagyon szuggesztív előadás.
0: Tulajdonképpen három napba foglaltátok össze, és három nap alatt hány előadást lesz összesen?
1: Három nap és hat előadás lesz. Pénteken a Pszichével kezdünk, Feledi János Feledi projekttel, utána pedig a Prelude lesz, a PR Evolution Dance Company-nek az előadása este 8-kor a nagy színpadon.
0: Ez az Erik Szatés vonal, ugye?
1: Így van, az is iszonyatosan izgalmas lesz. Valamint akkor szombaton lesz a Pandora, és vasárnap lesz három darab előadásunk, még ugye a Tündérhintával kezdünk 11 órakor.
0: Az a gyerek előadás.
1: Gyerek előadás, igen. Utána 17 órakor kezdődik a Szálem, Vasas Erikáéknak az előadása, és utána pedig a Berettyán Nándor féle Barbárok este 8-kor a nagy színpadon.
0: És akkor még visszakanyarodva egy picit, hogyha majd lezajlik itt a Stúdiószínházi Fesztivál a hétvégén, akkor ugye most rögtön már a Kóvádiszt próbáljátok. Tehát hogy kell majd itt elképzelni, hogy a tánctagozatnak lesznek önálló produkciói, meg ugyanúgy, mint akár mondjuk régen, ahogy volt, tehát hogy darabokba be tagozódtok, tehát fúzióként.
1: Igen, igen, tehát az nagyon fontos, hogy a funkcióját nem veszítette el a tagozat. Nálunk nincs külön neve most ennek az újonnan induló színháznak, nincs külön megnevezése a tánctagozatnak, tehát mi a színháznak vagyunk a tánctagozata, és ennyi. Tehát,
0: igen, értem.
1: Igen, szóval ez most így nálunk nincsen, ellenben igen, így van, mi bedolgozunk produkciókba. Előfordul az is, hogy nem az egész tánckar van benne, hanem csak ketten, és azok például kiemelt szerepet kapnak a Holdbéli csónakosba, például két férfi táncművészünk. Szóval így próbáljuk ezt összefonni, hogy ne, tényleg ne az legyen a funkciója a tánctagozatnak, a táncosoknak, a táncművészeknek, hogy ők föltöltik az előadást például statiszta jelleggel, vagy nem tudom, hanem igen, szerves részei, és ugyanúgy karakterek, és igenis táncművészetileg is legyenek kihívások benne, és előadó művészetileg is, és sajnos ezt a kettőt manapság, vagy már egy jó ideje le lehet választani.

0: mi is bevonzunk embereket, úgymond civileket a színházba, hanem itt a színházon belül is a színművészek tanuljanak a táncművészektől, és a táncművészek a színművészektől. Ezért is keverjük így össze.
1: Mekkora a kihívás az egy koreográfusnak, és főleg mondjuk esetleg egy, mondjuk nem egy frissen végzett színészről beszélek, akiknél, tehát valószínűleg azért, akik most járnak, vagy most végeztek pár éve a színműn, hát nyilván mondjuk, aki 30 éve végzett más tematikával, meg máshogy tanulta a dolgokat, nem tudom, hogy most van-e még lovaglás, meg vívás, akkor volt, lehet, hogy most is van, nem tudom, nyilván én nem ott végeztem, de hogy azt a színészt egy jó kis koreográfiára betanítani, aki mondjuk nem ebben szocializálódott, nem a mozgás az élete, mint mondjuk egy táncművészt, vagy mondjuk egy fizikai színház szakon végzett hallgatót.
0: Hát ez nehéz, egyébként nagy részben erről szól a szakdolgozatom is, hogy szerintem kéne frissítés vagy változás a mozgás metodikában, amit a színművészetén tanulnak a színész tanhallgatók, és azért mertem erről írni, mert saját tapasztalataim vannak róla már elég régóta, harmadéves koromtól kezdve, egyetemista koromtól kezdve már kőszínházaknál és független társulatoknál dolgoztam, mint koreográfus, meg mint rendező, tehát azt gondolom, hogy volt annyi tapasztalatom, hogy erről írhassak, és az nem tud más lenni, mint érvényes, meg valid. Abban nem tud belekötni az ember, hogy nekem ez a tapasztalatom. És szóval megvannak a maga nehézségei, de nem vagyok még elég dörzsölt, és sose leszek elég dörzsölt, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon érzékeny játék. Tehát nekem is elég érzékenynek kell lennem a színművészekhez, egyesével, külön-külön és összességében is.
1: Nem várhatod el azt egy színésztől.
0: Természetesen nem. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy a színművészek sok esetben nem bíznak valószínűleg annyira, vagy nem tudják azt, hogy a koreográfus az, aki a legjobban tudja, hogy a színművész nem táncművész. Uh-huh. De hogy valamiért ők mégis sokszor volt, mert kijelentették, jó, hát én nem vagyok táncos, de ezt tudom, tehát én nagyon jól tudom, de az viszont nem fogok olyat kérni, vagy nem kérünk olyat, ami teljesen irreleváns, ellenben olyat kérek, hogy esetleg feszegesse a határait, hogyha azt látom rajta, hogy ő benne még van.
1: Igen, ezek amúgy olyan érdekes dolgok lehet, meg hát az, hogy nem tudom, mondjuk egy 60 éves embert mennyire lehet úgy megmozgatni, igen, aki tényleg max a színpadon mozog, de mondjuk nem jógázik otthon, igen, heti ötöt, vagy nem tudom én, atlétizál, vagy bármi. Szóval igen, meg az, hogy ki mennyire bízik saját magában. Igen, igen, de mondjuk igen, az, igen, hogy a határokat feszegetni, ez meg azért jó, mert ugye tulajdonképpen itt te vagy az instruktor, igen, tehát végül is azt kell követni. Az más kérdés, hogy megmondja, jó, bocsi, nekem gerincsérben van,
0: persze,
1: tehát nem megy a történet.
0: Igen, egyébként ez pont mindig el is követem, bárhova megyek, főleg, hogyha új a társaság, hogy így kezdem, hogy begyűjtöm, hogy kinek milyen sérülése van, csak hogy tudjak róla. És egyébként itt már rá tudok kanyarodni arra, hogy most a tánctagozat működése például számomra az nagyon-nagyon fontos, hogy megtörni azt a fajta gondolkodás, vagy azt a fajta metodikát ténylegesen, amik a tánc művészetben, ezeknél a társulatoknál, meg az iskolákban előfordul, hogy ennél sokkal egészségtudatosabbak legyünk. Uh-huh. Tehát én azt szeretném, hogy több Lőrinc Katalin, meg nem tudom, Krisztik Csaba legyen majd, vagy mondjuk ők, akikkel mi dolgozunk most, akikkel elkezdtünk dolgozni, hogy igenis, amit mondtál is, 60 évesen is tudjon megmozdulni, és jó lesen neki, és a tánc, vagy a mozgás, megmozdulni a színpadon ne egy olyan kihívás legyen, vagy egy olyan dolog, amiből mindenképp ki akar hátrálni, uh-huh, az ember. Manapság inkább azért ez van, jó, idősebbeket annyira nem mozgatjuk, de néhol egy-két színházban például voltak olyan üdítő meglepetések, hogy ott van, és 50 fölött még úgy nyomja, és
1: hát de meg most nem tudom, hogy erre te mennyire emlékszel, vagy mennyire, ugye van az Oswald Marikó operetének, tehát megvan neked, amikor így mekkorákat, nem tudom,
0: cigánykeleket,
1: hogy ne, tehát hogy azért nyilván, most nem azt mondom, hogy mindenkinek feltétlenül ilyennek kell lennie, de hogy nem lehetetlen akkor inkább.
0: Igen, igen, én azt gondolom, hogy kellő tudatossággal és odafigyeléssel, és nem ezzel a túlhajszoltság kultúráját követve, én azt gondolom, hogy lehetséges. Uh-huh. Vagyis szeretnék hinni benne, hogy lehetséges, és hogyha az én kezem is benne lehet ebbe, akkor megpróbálom.
1: Most így lezárva ezt a beszélgetést, egy két mondatos összefoglalót, annyit engedj már meg, hogy ugye mi tényleg most találkoztunk először. Én nem tudtam, hogy te miből érted a szakdolgozatodat, tehát tényleg nyilván én is abból, amit az ember úgy évek alatt úgy tapasztalatból összeszed, abból kérdezek, de hogy azt látom rajtad, hogy szóval azért nem hiába vagy te ilyen fiatalon itt, ahol vagy. Tehát, hogy te egy borzasztó ambiciózus, motivált vagy, úgy nagyon tudod, hogy akarsz dolgokat, és hogy azt hogy akarod csinálni, és tulajdonképpen

0: Nyilván nem véletlenül talált meg téged a szakma most, mert mondjuk akiben látják a spirituszt, azzal kezdenek valamit, úgyhogy én tényleg gratulálok ehhez az elhivatottsághoz, és hát ahhoz, hogy nagyon sok jó munkád legyen. Én a Letargiát láttam, ugye a Vidnyánszky Attila rendezte, szóval elképesztő előadást, én nagyon szeretek Pestre járni. Én szeretek itt többet látni, úgyhogy a nevedet akkor így már először hallottam, a Sebivel is beszéltük, hogy ő volt ugye abban az előadásban a ChatGPT, úgyhogy így azért már a szálak összefutottak, úgyhogy kívánok itt az EGRI munkához nagyon sok sikert, meg hát sok erőt itt a szerte szaladgálós életedhez, de hát fiatal vagy, tele vagy energiával, úgyhogy így legyen. Kondákora és a Panka, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök ma délután. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Hozzátette, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége. Jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte, a 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az Egri Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a független közmédia testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd. Elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti, északkeleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Bárdosi Németh János. Síphang. Egy láthatatlan rossz nyírettyű zümmög itt a szívemen belül. A vágy. A vágy rékatja folyton, konok hangját hiába folytom, a sors, az élet és az évek szívemből egyre csak zenélnek, hogy élni mégis mondhatatlan gyönyörűség a gondban, porban. Sorsom akárhogy roppan, fordul, ki nem állnék az ember sorból. Te jó, te szent, te harcos élet, én vagyok leghívebb cseléded, egy kortyitalt, egy csókot, egy könnyet, aztán az örök sír is könnyebb, örök hazámban úgy se fájhat, amiért itt gyötör a bánat, az elmúlandó jókat esdem ezen a madárfüttyös esten, szívem teljemben minden széppel, hogy megbarátkozzak az éggel, a földporától legyek részeg, és úgy hagyjam itt az egészet. Azt se tudjam, hogy hol vagyok már, a földön vagy az égi foknál, szívem akkor szakadjon össze az élet és halál özönbe, mikor már vágya, dala sem lesz, akkor álljak az ítélethez. S uram, te mondd, hogy hűsíp voltam, a magam énekét daloltam, azt mondtam el csak, amit láttam, magamban és a nagyvilágban, s talán egy kicsit azt is mondtam, ami ragyog a csillagokban, s egy törött szót a te szádról vettem, az csengett vissza énekemben.
1: Bárdosi Németh János Síphang című versét Blaskó Balázs mondta el. Bárdosi Németh János 1902-ben született Szombathelyen. Tanár szeretett volna lenni, de szülei nem tudták vállalni tanulmányainak költségét, így munkába állt. A Szombathelyi Köztisztviselők Szövetkezeténél és az első magyar általános biztosító társaságnál kezdett dolgozni, majd közszolgálatba lépett, könyvelői, ellenőri feladatokat kapott, és ez jelentette civil munkáját a következő 21 esztendőben. Gárdonyi temetésére címet viselte első nyomtatásban megjelent verse az Élet című folyóiratban. Első kötete az Öreg szilfa árnyékában 1926-ban látott napvilágot, és ez azonnal hírnevet hozott számára. Irodalmi esteket rendezett, ahová olyan személyiségeket hívott meg, mint Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula vagy Németh László. 1932-ben megválasztották a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság elnökévé. Elnökként, főtitkárként tevékenykedett egy évtizednél is tovább, és közben könyvek, folyóiratok kiadásánál bábáskodott, írókat indított el a művészpályán. 1943-ban Pécsre költözött. A városi számvevőségen kapott állást, ahol hamarosan vezetőbeosztáshoz jutott. Az irodalmi életbe ott is belevetette magát, szerkesztője lett a Sorsunk című folyóiratnak, társelnöke a Batsányi János Irodalmi Társaságnak. 1967-ben a Jelenkor című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja lett. Bárdosi Németh János 1984-ben hunyt el Pécsett.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Mai műsorunkban elsőként beszámolunk arról, hogy OTDK dicsőségfalat avattak még a nyáron az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, majd az Egri Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról lesz szó. A riporter Klész Beáta, tartsanak velünk!

0: Országos tudományos diákköri dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Krakkerházban létrehozott emléképítmény azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és a későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektor. Most őt hallják.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. A egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakkerház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme, érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon. Holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. Azt üzeni minden innen belépő hallgatónak, itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.

0: A Dicsőség falavatáson dr. Juhász Tibor tudományos rektor helyettes felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a Dicsőség fal gondolata. Mint mondta, kiemelt szempont volt, hogy frekventált helyen legyen, és az állandóságot jelképezze.
1: Nekem már túl sok dolgom nem maradt, mint sem a koncepcióról, a gondolatról, annak a fogantatásától, a mai napig eltelt útról mondani néhány szót. Ugye elnök úr említett példát arra, hogy dicsőség falak más intézményekben ugye milyen célra emeltetnek. Hát nálunk itt nincs dicsőség fal egészen idáig. 2 éve jött a gondolat, hogy a UTDK-n helyezést elért hallgatók előtt tisztelegve a nevük megjelenítésével kellene kitalálni egy ilyet, és nagyon örülök neki egyébként, hogy végül ez úgy alakult, hogy hát akkor a hallgatókkal kezdünk. Ugye az egyetem számára mi más lehet fontosabb, mint a hallgatók. Lehet, hogy lesz még folytatása a dicsőség falazásnak, de a hallgatóink mindenképpen elmondhatják, hogy ők voltak az elsők, akik neve ezen szerepel. Nyilván a célunk ugye az volt, hogy tisztelegjünk az eddigi teljesítményük előtt, illetve motiváljuk a jövő nemzedékét hasonló, kiváló eredmények elérésére. Hát ugye 2 éve született a gondolat, ezt így rektorasszony azonnal rábólintott, megkerestem a művész kollégákat, a intézményi TDK bizottság tagjait, és hát rakosgattuk egymás fejébe ezt a gondolatot, dédelgettük. De nyilván az, hogy nem volt intézményi minta, ez egy kicsit lassította a folyamatokat, majd Sütő László kollégám, akit ugye az előbb elnök úr is megemlített, ugye azzal vágta át ezt a gordiuszi csomót, hogy betette egy pályázatba vállalásként, hogy ezt a dicsőségfalat létrehozzuk. Ezáltal egy határidőt rendelt a gondolkodásnak, úgyhogy ez az, ami miatt ma stabilan itt lehetünk. Követelményeket fogalmaztunk meg. A követelmények egyike, az egyik legfontosabbik az volt, hogy mindenképpen frekventált elhelyezkedése legyen, tehát ez ne egy sötét irodának a hátsó sarkában legyen, hanem valami olyan helyen, ahol mind a hallgatóink, mind az oktatóink, mind a város lakossága, mind pedig a turisták gyakran megfordulnak. Ugye hála a művészeti karnak ez egy olyan épület, ahol folyamatosan vannak kiállítások, folyamatosan vannak programok, tehát én azt gondolom, hogy ennél látogatottabb helye kevés van az intézményünknek, tehát ezt mindenképpen sikerült elérni. Másik fontos követelmény az volt, hogy legyen permanens, tehát mindenképpen valami állandóságot mutasson, az örökkévalóságnak szóljon. Volt olyan koncepció, hogy esetleg vetíteni valahova ezeket a neveket, de arra azt mondtuk, hogy jó, eljönnek a hallgatók az avatásra, és azt is gondolhatják, hogy amint elmennek, kikapcsoljuk azt a projektort. Tehát az ilyen gyanút szerettük volna eloszlatni, tehát mindenképp azt szerettük volna, hogy valami olyasmi megvalósítás legyen, amin látszódik az, hogy ez az örökké valóságnak szól. Azt szeretnénk, hogyha azok a hallgatók, akik neve szerepel ezeken a paneleken, 20-30 év múlva is, ha barátokkal, családdal, gyermekekkel, unokákkal erre járnak, akkor biztonsággal bejöhessenek ide, és büszkén mutathassák, hogy az ő nevük ide ki lett írva. Hát ugye a TDK örök, ezt örökös elnök úrtól hallottuk, meg ugye ezt a elnökség többször is szokta hangsúlyozni, és mi ezt elhisszük. Mi ezt elhisszük, emögött ott van a több mint 70 év bizonyíték, amit ugye már a TDK maga mögött tudhat. Másrészt magunk is igyekszünk a TDK jövőjéhez hozzájárulni, ugyanis 2027-ben a humán tudományi szekció és a sporttudományi szekció kerülnek itt megrendezésre. Kollégák már is lázasan dolgoznak ezeken, majd 2029-ben ez a 3T betűs szekció, tanulás és tanulásmódszertani tudástechnológiai szekcióra jelentkeztünk már be, és nem tudom, hogy az elnökségnek van-e már róla tudomása, de felénk Jedlovszky tanár úr már a múltkor egy ilyen vezetői értekezeten bejelentette, hogy szeretnék 2031-ben a kémiai és vegyipari szekciót Egerben tudni. Úgyhogy 31-ig jók vagyunk, de úgy gondolom, hogy a TDK ennél bőven, de bőven tovább fog ismert lenni, és nem kell attól aggódni, hogy most csináltunk egy ilyen dicsőségfalat, és 30 év múlva bejön valaki, és nézi, hogy OTDK, hát az meg mi lehet. Tehát ez abszolút nem áll fenn. Valahol el kellett kezdeni, ugye, hát a TDK 70 év, az intézményünkkel közös metszete, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mikorra tehető. Többféle jubileum elhangzott most itt, nemrég voltunk 250 évesek, az ODT nemrég volt 70 éves, viszont július 1-én volt 10 éve annak, hogy egyetemmé váltunk, és 5 éve lesz most augusztus 1-én annak, hogy katolikus egyetemmé. Hát úgy gondoltuk, hogy ezen évfordulókra is tekintettel a 2017-es ODT-kától, tehát mióta egyetem vagyunk, jelenítjük meg a helyezetteket. Érkezett már egy olyan megjegyzés, hogy talán érdemes lenne korábbra is visszamenni, mert nagyon szépen látszik, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem talán nem csak azért lett egyetem, mert 2016-ban majdnem minden főiskola egyetem lett, hanem azért, mert ez az intézmény törekedett és koncepcionálisan építkezett annak érdekében, hogy egyetemmé válhasson, és ez az OTDK résztvevők és helyezések számában abszolút tetten érhető ez az építkezés. Egészen pontosan 2001-ben, addig tudtam visszanézni az OTDT archívumában, 2001-ben még 38 pályamunkával volt jelen az intézményünk az OTDK-n, és ebből 7 kapott helyezést. 2013-ra ez oda emelkedett, hogy 145 pályamunka jelent meg az intézményünk, és abból 37 helyezést értünk el. Ez egyébként egy lokális maximum volt ez a 2013-as év. 2017-től kezdődően ugye vannak itt a panelek, mint említettem, itt olyan 25-29 értek el helyezést évente. Kiugró év, ami egyben globális maximum is a 2025-ös év, ahol 44 nevet kellett feltüntetnünk. Tehát minden további év elfér egyetlen panelen, a 2025-ös évnek nagyon nagy örömmel 2 panelt szenteltünk. Tehát 44 hallgatónk ért el helyezést. Ez azt jelenti, hogy 115 pályamunkából 41 lett helyezett, ugye voltak közös pályamunkák. Ha a különdíjakat is számoljuk, akkor 54 kapott valamilyen díjat, tehát akkor elmondhatjuk, hogy fele. Tehát a pályamunkáknak a fele valamilyen elismerésben részesült, úgyhogy ezt tudom, hogy egy tudományos rektorhelyettes nem mondhat ilyet, de ezt elmondtam azon a ünnepségen is, ahol a hallgatókat és a témavezetőket köszöntöttük, hogy ezt nem kell tudni fölülmúlni jövőre. Tehát elég, ha beállítjuk. Összesen 154 item került most itt kiírásra. Egy item alatt értek egy nevet és egy helyezést. Ennyi van a panelen. Az összes többi a panelen lévő QR kódra beolvasásával érhető el az összes többi információt, a dolgozat, a témavezető, a szekció, minden ott van a tagozat, amelyben indult, milyen szakos volt a hallgató. Ugye 6 panel van, mint említettem, amely 5 OTDK évadot fed le. Van olyan név, amely 2 panelen is szerepel, tehát hogy az egyik évben és a másik évben is helyezést ért el a hallgató, illetve olyan név is van, aki ugyanazon a panelen 2 helyezéssel is szerepelne, 2 különböző tagozatban, 2 különböző témavezetővel érte el helyezést. Vannak olyanok, akik azóta már doktorandusaink, olyanok is vannak, akik már azóta a kollégáink a 2017-es, 19-es merítésből. Hát ugye átlátszó a felület, az ami azt jelenti, hogy van színe fonákja, csak úgy, mint az élet minden dolgának. Ugye természetesen lehetnek sajtóhibák, ezt minden megjelent hallgatót kérek arra, hogy ellenőrizze le, hogy az ő neve jó helyen van-e, jól van-e kiírva, jó helyezés van-e mögötte. Permanens ugyanaz alkotás, de javítható, úgyhogy kérem jelezzék, hogyha bármilyen rendellenességet találnak. Van még nagyon sok üres panel, még ezen a szinten is, illetve a következő szinten is. Kedves jelenlegi és jövőbeli hallgatóink, az ott a ti helyetek.

0: Az eseményen ott volt Habil Csontó Lajos, a művészeti kar dékánya, aki arra emlékeztetett, hogy a művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Most őt hallják.
1: Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ugye már sok mindent elmondtak előttem, viszont én megpróbálnék ennek a munkának, vagy én úgy nevezem, hogy egy installációs műnek egy picit a művészeti vonatkozásait is megvilágítani. A művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye mindazt, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Ezért őrzünk portrékat, ezért rendezünk kiállításokat, és ezért emelünk emlékműveket is. És ezért érzem különösen fontosnak, hogy ma itt, a Krakkerházban nem csupán egy új installációt avatunk fel, hanem látható formát adunk az emlékezetünknek. Olyan emlékezetnek, amely egyetemünk tudományos és művészeti kiválóságát őrzi. A TDK konferencia, vagy a TDK, vagy a Tudományos Diákkori Konferencia egyetemünk és a művészeti kar számára mindig jóval többet jelentett egy versenynél. Bár hallgatóink folyamatosan megmutatják magukat a vizsgákon, szakmai tudományos fórumokon, kiállításokon, koncerteken vagy vetítéseken, a TDK mindig egy különleges pillanat. Az országos TDK mindig egy különleges pillanat. Ilyenkor a tudás, a kutatás és az alkotás kilép az egyetem falai közül, és egy országos közegben mérettetik meg. Nyilván ez egy visszajelzés és inspiráció is egyben. A hallgatóink számára, illetve minden hallgató számára bizonyítékát adja, hogy a munkájunk megszólítja és érdekli az adott szakmát, tudományos vagy művészeti közösséget. Az oktatók számára pedig annak a megerősítése, hogy a közösen végzett sokszor hosszú hónapok át tartó aprólékos és olykor bizonytalanságokkal teli műhelymunka nem hiába való. Hogy a türelem, a következetesség és a közös gondolkodás végül valóban értékké tud formálódni. Egy kis visszatekintés ugye a tavalyi OTDK-ra, aminek a művészeti szekcióját mi rendeztük meg, egyetemünk. És itt elsősorban nem a szervezésnek a nagysága és nehézségei miatt hozom ezt elő, hanem azért a két napért tulajdonképpen, amikor az egyetem megtelt élettel. Fiatal alkotókkal, beszélgetésekkel, szakmai vitákkal, tehát az egész tulajdonképpen egy inspiráló találkozássá nőtte ki magát. És ilyenkor tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen érzés egy nagy, nyitott szakmai közösség részévé válni, vagy részévé lenni az elmúlt, vagy az elkövetkezendő időkben. Ezért is örülök annak, hogy a Dicsőségfal éppen a művészeti kar új épületében, a Krakkerházban kapott helyet, ahol semmiképpen sem egy hagyományos emléktáblát szerettünk volna csinálni, ahogy ezt már rektor helyettes úr is említette, hanem valami olyat, amely belesimul ebbe a gyönyörű kiállítótérbe, és idővel az itt tanulók és oktatók mindennapjainak is természetes közegévé vagy részévé válik. A végleges forma persze nem elsőre született meg, mint a rektor helyettes úr is ezt már említette, és nem csak koncepcionális, hanem számos grafikai és térbeli koncepció is vetekedett egymással. Köszönjük a határidőt, mert valóban ez sokat segített, hogy pontot tudtunk tenni a dolog végére. Tehát sokféle lehetőséget végiggondoltunk, mire megszületett ez a megoldás, amelyről mindannyian úgy éreztük, hogy méltó a helyhez és az emlékezés szellemiségéhez is. Végül tudatosan egy visszafogott, letisztult vizuális nyelv mellett döntöttünk. Olyan mellett, amely nem akarja túl kiabálni majd az itt kiállított műalkotásokat, hanem magától értetődően lesz része az épületnek, de ami csendes jelenlétében mégis nap mint nap emlékeztet bennünket arra, hogy a TDK mennyire fontos része az egyetemünk életének. És remélem, hogy épp ez a visszafogottság teszi majd időtállóvá ezt az alkotást. És azt is, hogy ezek a nevek idővel nem csak üvegen lesznek jelen, hanem közösségünk emlékezetének részévé is válik. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy név önmagában csupán a betűk sora. Jelentést az ad neki, ami mögötte van. Az évek munkája, a kételyek, a kudarcok, az újrakezdések, mindaddig, amíg végül elérkezik egy pillanat, amikor a közösség kimondja, igen, ez érték. Ez a fal ezért valójában nem csupán a díjazottak neveit őrzi, hanem a mögöttük rejlő emberi történeteket, a kitartást és az alkotó energiát teszi láthatóvá, mint ahogy erről már többen említést tettek előttem. Éppen ezért nem csak a múlt eredményeit idézi fel, hanem nyilván a jövőnek is üzen. Minden alkalommal, amikor egy hallgató majd végsétál a fal mellett, emlékeztetni fogja arra, hogy mindig érdemes vállalni és elfogadni a megmérettetésnek a nehézségét. Mindig meg kell mutatni azt a munkát, amely hónapokon át, vagy akár éveken át dolgoztunk, dolgozott az adott hallgató. Remélem, hogy egyetértenek velem, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan emlékművet létrehoznunk, amely méltó ehhez az épülethez, és a TDK szellemiségéhez is. Helyesebben a nagyszerűségéhez. És mindazokhoz nyilván, akinek a neve mostantól itt olvashatóvá válik. És abban is bízom, hogy a dicsőségval hosszú éveken át láthatóvá teszi mindazt, amit a közösségünk fontosnak tart megőrizni. A tehetséget, a kitartást, a közös munka erejét, és hát nyilván az alkotás örömét.

0: A dicsőségfalon ott található a neve Pap Katalin Tündének, aki a következő gondolatokat fogalmazta meg. Nem a helyezés és az oklevél az, amit egy életen át magával viszek a megmérettetésről, hanem sokkal inkább azt az élményt és tapasztalást, hogy a tudományos kutatómunka nem kizárólag magányos műfaj.
1: Bevallom, hogy amikor először hallottam az egész OTDK-ról, illetve TDK-ról már harmadéves voltam, és többnyire azt tudtuk róla, hogy ez valamilyen tudományos verseny. És amikor lett lehetőségünk arra, hogy először kipróbáljuk magunkat az intézményi TDK-n, akkor kiderült, hogy egy sokkal komplexebb dologról van szó. A TDK munka és maga az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel az egy olyan élmény és fejlődési lehetőség, ami elkísér egész életünk során. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez mind megtörténhet velünk itt hallgatói létünkben. Hallgatói szemmel maga a konferencián való részvétel az egy nagyon különleges légkörrel bír, ugyanis egyrészt rettenetesen izgulunk, másrészt pedig elképesztően lelkesek vagyunk. Izgulunk, hiszen nagyon szeretnénk a lehető legjobban bemutatni azt a kutatást és tudományos tevékenységet, amit folytattunk, ezért igazán érdemes és lehet is izgulni. Szerencsésen nekem nem egyedül kellett ezt átélnem, mert egy barátommal együtt szerepeltünk az OTDK-n. Másrészt pedig rendkívül lelkesek vagyunk, mert nagyon felemelő látni, hogy az ország különböző egyetemeiről érkező hallgatók milyen színvonalas munkát végeznek egyéb területeken. Ezért az OTDK nem a versenyésről szól nekünk, hanem magáról a tapasztalatcseréről, a kapcsolatépítésről, és arról, hogy betekintést nyerhetünk más kutatási témák eredményeibe is. A szakmai beszélgetések és a zsűri visszajelzései, valamint a hallgatók közötti eszmecserék mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az OTDK konferencia végeztével új inspirációkkal és motivációval új emberként érhettünk haza. Nyilvánvalóan az OTDK-ban való részvételről nem lehet anélkül beszélni, hogy az azt megelőző időszakot ne vennénk számba. Maga a kutatás folyamata az, ami sok hallgatónak a legtöbb eredményt és sikerélményt nyújtja. Megtanít számos praktikus dologra, például kutatásokat felépíteni, szakirodalmat keresni, reflektálni, de sokkal elvontabb képességekre is, mint például újrakezdeni, hogyha esetleg valami nem sikerült úgy, ahogy szeretnénk, felállni belőle és újra tervezni. Olyan készségeket fejleszt tehát, amelyek nem csak a tudományban, hanem a munkavilágában és a hétköznapi életekben is nagyon sok értéket teremt számunkra. Megtanulunk ez alatt a munka folyamat során határidőket kiszabni magunknak és jobb esetben be is tartani, problémákat felvetni és megoldani, valamint a legvégén megpróbálni egy munkafolyamatot, egy életszakaszt lezárni, méltóképpen megünnepelni és eredményeinket a lehetőség szerint érthetően bemutatni. Egy TDK kutatási folyamatról pedig nem lehet beszélni a témavezetők jelentősége nélkül, akikkel hallgatóként különleges hálával és tisztelettel gondolunk, és gondolok én is. Hallgatóként szerencsésen egy olyan mentorral dolgozhatunk együtt, aki szakmai tudásával tud támogatni és vezetgetni bennünket, ugyanakkor teret engedni arra, hogy szabadon gondolkodjunk. Ez a közös munka egy olyan védőhálót feszített ki körénk, ahol szabad volt kérdezni és hibázni, és biztonságban érezhettük magunkat azokon az első lépéseken, amikor barátkoztunk a kutatások világával. Mindezeken felül a TDK-nak az egyik legnagyobb előnye pedig mégis az szerintem, hogy lehetőséget ad arra, hogy mélyebben foglalkozzunk egy olyan témával, ami valóban érdekel minket. Az egyetemi tanulmányok során sok ismeretet szerzünk, sokat tanulunk, de a TDK-val van igazán lehetőségünk arra, hogy egy minket foglalkoztató kérdést mélyebben is körbejárhassunk. Ez nem csak a szakdolgozat vagy a diplomamunka során lesz majd előny számunkra, hanem a szakmai karrier építésében is később. Végezetül még azt szeretném mindenhez hozzáfűzni, hogy az OTDK tanított meg arra, hogy a tudomány nem egy magányos tevékenység. Egy olyan közösség részévé válhattunk, ahol mindenkit ugyanaz a kíváncsiság és fejlődni akarás motivál. Az új kapcsolatok, szakmai ismerettségek és barátságok még a konferencia után is megmaradtak és megmaradhatnak. Később közös kutatások és szakmai együttműködések alapjául lehet őket venni. Egyúttal rengeteg inspirációt kaptunk egymástól. A Kepesgyörgy szakkollégium tagjaként pedig személyesen is azt fedeztem fel, hogy milyen motiváló az, amikor az ember eleve olyan emberekkel veszi magát körbe, akik az alap ambíciói közé tartozik, hogy a TDK-n részt vegyenek és eredményesen szerepeljenek így, a tudományos gondolkodást és a fejlődést fejleszik egymásban is vigyék tovább. Véleményem szerint tehát a TDK legnagyobb értéke nem az oklevelekben vagy a helyezésekben van, hanem abban, hogy megtapasztaljuk, hogy képesek vagyunk valami újat létrehozni, hozzáadni a világhoz, és mindezt nem kell egyedül csinálnunk. Ez egy olyan élmény, amiért örökre hálások azok, akik valaha megtapasztalhatták az OTDK által, így én is az vagyok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Az elhangzott összeállításban elsőként dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektorát, majd a dr. Juhász Tibor tudományos rektor helyettest és Csontó Lajost, a művészeti kar dékányát, végül Pap Katalin Tündét, az intézmény OTD-ken sikeresen szerepelt hallgatóját hallották.
1: Tavaly kimaradt, de idén negyedjére legalább elkezdődik az EGRI Közösségi Alapítványnak az az adománygyűjtő kampánya, amelyben adománygyűjtő nagykövetekkel egy nemes ügyért gyűjtötök. Gyűjtünk, talán mondhatom több szem első szemében is, hiszen ugye már most ez a harmadik év, hogy én is becsatlakozok Rakusz Mártiékhoz. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Most volt éppen az ilyen kezdeti megbeszélésünk, úgyhogy gyorsan, frissen az információkat átadjuk. Először is most a szeptember 18-án kezdődő 2026-os kampányban mire gyűjtötök.
2: Most egy hónapig intenzíven arra fogunk gyűjteni, hogy a már kicsit talán jól bevált támogatási programjainkra, illetve az idén újonnan indított támogatási programjainkat jövőre is tudjuk folytatni. Beszélek itt a Boldog utcáról, vagy az ifjúsági alapunkról, az esély alap, illetve idén indítottuk el az zöld élőhely kis pályázatunkat, úgyhogy egy csomó féle irányba ügyet támogatni szeretnénk továbbra is, és hát ehhez kérjük az adományozók segítségét, hogy ezeket a pénzalapokat újra és újra fel tudjuk tölteni, hiszen ezek mind EGRI közösségek ténykedésére és kezdeményezéseire fordítódnak a mi pályázatainkon keresztül.
1: Ez úgy történik, hogy van 10 adománygyűjtő nagykövet, mindenki a saját maga oldalán lehetőségeihez képest valamit vállal, mindenki vállal valamit, hogy mit tesz, hogyha összegyűlik az a bizonyos összeg, amit vállal. Ugye általában 100-150-200-250 ezer forintokat gyűjtünk. Többen, ugye ti a vezetők, a tagok, az EGRI közösségi alapítvány tagjai talán többet vállaltok, és olyan érdekes, hogy kicsit olyan félve fogunk hozzá mindig, de valahogy mindig összejön, mert tényleg vannak azért jó emberek, akik látják ezt, hogy igen, egyszer a fogyatékosoknak, egyszer az EGRI fiataloknak, most éppen az alapítvány által támogatott projekteket segíteni, szóval ezek tényleg annyira jó dolgok, én azt gondolom.
2: Igen, talán most már így hát ha talán nem nagy képűség azt gondolni, hogy így két szálon

0: lehet egy hívószó arra, hogy ha valami jó ügyet szeretnének támogatni, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne valamit visszaadni a közösségnek, vagy Egernek, vagy szeretne hozzájárulni, hogy itt jó dolgok legyenek, akkor belénk veti a bizalmát azzal, hogy egy ilyen adománygyűjtő kampány során akármilyen összeggel hozzájárul ahhoz, hogy összegyűjjön annyi pénz, hogy a következő évben is tudjuk ezeket a programokat folytatni, és további közösségeket és jó ügyeket tudjunk támogatni.
1: Az adománygyűjtő kampány szeptember 18-án kezdődik, ahogy nem győzöm hangsúlyozni, tehát onnantól fogva élnek azok a linkek, ami ugye itt az EGRI közösségi alapítványnál 10 embernek mindenkinek egy saját oldala lesz, ahol mondjuk, hogyha a közösségi oldalon valahol ugye hirdeti magát, vagy pedig reklámoz ezt az egész kampányt, akkor ott a linken keresztül 3 kattintással lehet adományozni. Mekkora összeg segít?
0: Igazából bármekkora összeg segít. Mi nagyon szeretünk kis összegű adományokat is fogadni, természetesen szeretjük a nagy összegű adományokat is, hiszen az egy kicsit hatékonyabban növeli ezeket a pénzalapokat, de én azt mondom, hogy minél több ember adományoz akár kis összeget, szerintem az egy nagyon klassz módja annak, hogy minél többen járuljanak hozzá ahhoz, hogy rajtunk keresztül ugye visszaforogjon ez a pénz, akár az a 2000 forint, amit ő ad, vagy 5000, amivel végső soron ő egy helyi jó ügyet fog támogatni. Szóval igazából nincs rossz választás, tehát senki ne érezze úgy, hogy valamilyen alsó belépési küszöb, ami neki túl magas, nincs túl magas, ha egy kávé árával támogatja a adománygyűjtésünket, vagy egy komolyabb vacsora árával, minden jó. Tehát mi nagyon örülünk minden egyes adománynak, és tényleg sok kicsi sokra megy, és természetesen megcélozunk cégeket is, próbálkozunk azért ilyen céges adománygyűjtéssel is, és ott nyilván is egy kicsit nagyobb összegek is előfordulhatnak, de nekünk ez nagyon fontos, hogy a sok jó szándékú embernek a kis adománya is össze tud gyűlni egy olyan nagyobb értelmezhető összegé, amivel látványosan tudnak helyi közösségek valami jót létrehozni.
2: Az elmúlt percekben Rakusz Mártát, az EGRI közösségi alapítvány elnökét hallották, és ezzel műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztők rész Beáta volt, a zenéket Kovács Krisztina válogatta, a technikai pultot Kvasinger Jenő kezelte. Mindannyiunk nevében további jó rádiózást kívánok. Elhangzott műsorunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök ma délután. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Hozzátette, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége. Jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte, a 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az Egri Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti, északkeleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Szeptember 11-re emlékezve 25 évvel később. Soha nem vagyunk egyedül. A pápák az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fénye a sötétség órájában. Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú közös tanúságtételéről.

0: Szeptember 11-ére emlékezve 25 évvel később, soha nem vagyunk egyedül. 25 évvel azután, hogy a terrortámadások csak nem 3000 ember életét követelték New Yorkban, Pennsylvániában és Washingtonban, Ronald Hicks, New Yorki érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában felidézi azt a hitet, amely segített az embereknek átvészelni azt a napot. Szól az évforduló alkalmából rendezett megemlékezésekről, és hangsúlyozza, még a tragédiáinkban sem vagyunk soha egyedül.
1: Everyone I've talked to remembers exactly where they were 25 years ago.
0: Mindenki, akivel beszéltem, pontosan emlékezik arra, hol volt 25 évvel ezelőtt, mondja Ronald Hicks, New Yorki érsek a 2001. szeptember 11-i támadások negyedszázados évfordulója kapcsán. Akár dolgozott valaki, akár iskolában volt, akár még meg sem született, az aznapi események megváltoztatták a világot. Hicks érsek számára 2001. szeptember 11-e az osztályteremben kezdődött. Akkoriban papként posztgraduális tanulmányokat folytatott a Chicagói főegyházmegyében, Illinois államban. Emlékszik arra, hogy amikor értesültek a hírről, az egész osztály döbbenten ült. Az események nem csak azokat a helyeket érintették, ahol a repülőgépek lezuhantak, New Yorkot, Washingtont és Pennsylvániát, hanem emberek ezreinek életét is, amely attól a naptól kezdve soha többé nem lehetett ugyanolyan. A terrorral, szomorúsággal és döbbenettel teli napon a romok között a hit is jelen volt. Az emberek szeptember 11-én nem csak rátaláltak a hitre, hanem, amint Hicks érsek hangsúlyozza, olyan támaszt találtak benne, amelyre hagyatkozhattak.
1: When everything is falling apart, people go right back to God, to faith, to hope.
0: Amikor minden összeomlik, az emberek végül visszatérnek Istenhez, a hithez, a reményhez, azokhoz az alapvető dolgokhoz, amelyek népként összetartanak bennünket, magyarázza. Csak azon a napon több mint 2900 ember vesztette életét. A több ezer elsősegélynyújtó közül, akik a World Trade Centerbe, a Pentagonba és a pennsylvániai helyszínre siettek, több százan önzetlenül életüket áldozták, miközben másokat próbáltak megmenteni. Michael Judge atya, a New Yorki tűzoltóság káplánja egyike volt azoknak, akik életükkel tettek tanúságot ezekről az alapvető értékekről. Úgy gondolom, Judge atyában azt láthattuk, ami nagyon sok emberrel történt, hangsúlyozza Hicks érsek. Amikor szükség van rád, azonnal cselekszel, nem habozol, hanem segítesz.
1: And then he lost his life, but that's sacrificial love.
0: Ő elvesztette az életét, de ez az önfeláldozó szeretet. Judge atya volt a terrortámadások első hivatalosan azonosított halálos áldozata. Neve annak a további 2976 embernek a nevével együtt szerepel a New Yorki emlékhelyen, akiknek emlékét örökre megőrzik. Abban a városban, ahol egykor a World Trade Center ikertornyai álltak, megemlékezések, istentiszteletek, szentmisék és különböző emlékprogramok idézik fel a tragédia évfordulóját. Emléksétákat, koszorúzásokat és fényinstallációkat is rendeznek. Pontosan reggel 8 óra 49 perckor, abban a pillanatban, amikor 25 évvel ezelőtt az első repülőgép az északi toronyba csapódott, New York valamennyi templomának harangja megszólalt, miközben a város elcsendesedett. Ez a pillanat arra szolgált, magyarázza Hicks érsek, hogy megálljunk, meghallgassuk egymást, imádkozzunk, ne felejtsünk, és mindezt közösségként Istennel együtt tegyük. A főegyházmegye szeptember 10-én este virrasztó szentmisét is tartott a New York szívében álló Szent Patrik székesegyházban. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak a szeptember 11-i áldozatok családtagjai, a New Yorki rendőrség és tűzoltóság képviselői, a kikötői hatóság és a sürgősségi szolgálatok munkatársai, közéleti vezetők, humanitárius szervezetek képviselői, papok és világi hívek. Hicks érsek szerint ez az egység különösen is fontos azok számára, akik 25 év elteltével is gyászolnak. Egy ilyen nagyságrendű esemény feldolgozásához hosszú időre van szükség. Ezért segít, ha összegyűlünk a hitben és a szentmisén.
1: knowing that peace is fragile. It doesn't happen just because you wish for it.
0: A 2001. szeptember 11-i események felidézése arra is emlékeztet, hogy a béke törékeny. Csak akkor valósulhat meg, ha az emberek összefognak érte, felülemelkedve nézeteltéréseiken és a nehézségeken. A támadások a feszültség új időszakát nyitották meg. Megtörték a testvériség érzését, és kétségeket ébresztettek a hidegháború befejezése után oly fáradtságosan kialakított stabilitás és béketartosságával kapcsolatban. Mindössze 8 héttel a támadások után Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a párbeszéd elengedhetetlen a múltból örökölt tragikus konfliktusok leküzdéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az egyetlen Isten neve egyre inkább az legyen, ami valójában, a béke neve, és felhívás a békére. 7 évvel később 16. Benedek pápa a World Trade Center helyszínén állva imádkozott a békéért az erőszaktól sújtott világban. Vigasztalj és erősíts meg bennünket, erősíts meg a reményben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy fáradhatatlanul munkálkodjunk egy olyan világért, amelyben az igazi béke és szeretet uralkodik, mondta akkor Benedek pápa. 2015-ben Ferenc pápa arra a szeretetre irányította a figyelmet, amely azon a tragikus napon is megmutatkozott. Mint mondta, itt a fájdalom és a gyász közepette kézzelfoghatóvá vált az a hősies jóság is, amelyre az ember képes, valamint azok a rejtett erőtartalékok, amelyekből meríteni tudunk. A szenvedés mélységében az önzetlenség és a szolgálat nagysága is megmutatkozott. Segítő kezek nyúltak a bajba jutottak felé, emberek adták életüket másokért, hangsúlyozta Ferenc pápa. A támadások után 25 évvel a Szent Patrik Székesegyházban bemutatott szentmise is példája volt annak a párbeszédnek és testvériségnek, amelyre a pápák a világ, az országok, a városok és a családok békéje érdekében buzdítottak. Katolikusok, rabbik, imámok, protestáns lelkészek, valamint vallásközi és ökumenikus csoportok képviselői együtt voltak jelen a Székesegyházban, együtt imádkoztak és reméltek. A párbeszéd velünk kezdődik, mutatott rá New York érseke. Sok kérdésben nem értünk egyet. Lehet szó teológiáról, egyháztanról vagy politikáról. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy legalább egymás mellé álljunk és valóban kövessük a béke példáját. Hicks érsek a Szent Patrik Székesegyházban mondott homíliáját annak a gondolatnak szentelte, hogy a gyógyuláshoz és a gyászhoz idő kell. Nem lehet egyszerűen félre söpörni vagy figyelmen kívül hagyni őket. A remény azonban örök, hangsúlyozta.
1: So God is with us in the good and the bad. He's with us in our tragedies and our joys. That God is with us always. We are never abandoned.
0: Isten velünk van a jóban és a rosszban. Velünk van tragédiáinkban és örömeinkben. Soha nem hagy magunkra bennünket. Soha nem vagyunk egyedül. Isten velünk volt 25 évvel ezelőtt. Isten velünk volt ebben a 25 évben is. Isten velünk van ma, és Isten holnap is velünk lesz.

Második János Pál pápa az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fényét keressük a sötétség órájában is. Második János Pál pápa, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órákban is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, amikor az Amerikai Egyesült Államokat 4 öngyilkos merénylet sújtotta, amelyek az ország különböző részein közel 3000 áldozatot követeltek, Második János Pál pápa éppen Castel Gandolfóban tartózkodott. Miután telefonon tájékoztatta őt a történtekről Joaquín Navarro Valls, szentszéki szóvivő, a pápa mélyen megrendült a hírek hallatára, és az apostoli palota kápolnájába vonult vissza, majd üzenetet küldött George Bush amerikai elnöknek, amelyben részvétét nyilvánította, és együttérzését fejezte ki az egész amerikai népnek. A részvédtávirat híven tükrözi a pápa nagy szívét, amely az egész világ fájdalomáról szól, amit most kimondhatatlan borzalom töltött el az embertelen terrortámadások miatt a történelemnek ebben a sötét és tragikus pillanatában. Másnap szerdán a Szentpéter téren tartott általános kilogatás során a Szentatya külön kérésére az egyébként szokásos hangulattól eltérően nem volt taps, a hívek méltósággal is nyugodtan csendben maradtak. A tegnapi nap sötét nap marad az emberiség történelmében, mert az szörnyű sértés az emberi méltóság ellen, mondta Második János Pál pápa, majd felvetette a mindenkiben ott bujkáló kérdést, hogyan fordulhatott elő ilyen vad kegyetlenség, és mit tehetünk most? A válasz Krisztusban rejlik, aki a reményünk alapja, mert ő biztosítja, hogy ne a gonoszé és a halálé legyen az utolsó szó, biztatott az akkor már idős és beteg pápa. E drámai eseménnyel egy időben zajlott Rómában Szent Ágoston rendjének 180. rendes általános káptoranja, amely részt vett Robert Francis Prévost atya is, a későbbi 14. Leó pápa, akit éppen szeptember 14-én születésnapján választottak meg a rend általános előjárójává. A rendi nagygyűlés végén ő celebrálta a kápolon záró szentmiséjét szeptember 21-én a Santa Maria del Popolo Ágoston rendi templomban. Homiliájában Prévost atya akkor így szólt. Nem mulaszthatjuk el, hogy megemlékezzünk azokról a tragikus eseményekről, amelyek szeptember 11-én megrázták az Egyesült Államokat. Az erőszak, amelyet a világ a múlt héten az Egyesült Államokban látott, egy csereg probléma tragikus kifejeződése, amelyek mindenhol csak súlyosbodnak. A gyűlölet és az erőszak tovább fog növekedni, amíg oly sokan kényszerülnek mély szegénységben élni, és oly sokféle igazságtalanság nyomja el őket. Miközben sokan bosszút akarnak állni, addig az Ágoston rendi szerzeteseknek tanúságot kell tenniük az evangéliumról és annak értékeiről, az egységről, a párbeszédről, a békéről és a megbékélésről.

0: Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúság tételéről. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében sajtókonferenciát tartottak a 21. század a mártírok új korszaka címmel a hónap közepén megrendezésre kerülő összejövetelről, amelyet az Augustinianum Patrisztikus Intézetben tartanak szeptember 15-én. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa felszólalásában az újságírókat a közös keresztény vértanulisták antropológiai és ökumenikus jelentőségére emlékeztette. A sajtókonferencián a bíboros mellett felszólalt még Fábio Fábene érsek, a Szentek ügyei dikasztérium titkára, aki egyúttal az új vértanúk a hittanúságtevői bizottság elnöke, illetve Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyet közösség alapítója, az említett bizottság alelnöke. Semeraro bíboros rövid felszólalásában a dikasztériumnak Ferenc pápától kapott új megbízatásáról és az abból adódó hármas feladatáról szólt. A Szentek ügyei dikasztériumának ez a kezdeményezése egy ideje hozzákapcsolódik annak hagyományos tevékenységéhez. Ferenc pápa 2022-ben megjelent a római kúria reformját szolgáló Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciója jelzi ugyanis, hogy a dikasztérium az előírt eljárás szerint kezelje a boldoggá és szent javatással kapcsolatos összes ügyeit. A Ferenc pápa által a dikasztériumon belül maradandó módon létrehozott új mártírok, a hittanúi bizottság célja, hogy összeállítsa mindazok listáját, akik vérüket ontották, hogy megvallják Krisztust és tanúságot tegyenek az evangéliumról. Ez pedig három dolgot is jelent, szögezte le Semeraro bíboros. Az egyházban az életszentség kegyelmét a szent javatások jelzik ugyan, de nem merítik ki. Nyilvánvalóan nem kizárt, hogy a vértanúk katalógusában szereplők közül néhánynak esetében a szükséges feltételek mellett elindulhat a boldoggái szenti avatási eljárás. Semeraro bíboros ezentúl nyomatékkal kiemelte Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte kezdetű enciklikája jelzését, miszerint a boldogái szenti avatások alapfeltétele a hétköznapi keresztény élet magas értéke, illetve Ferenc pápa Gaudete et exultate kezdetű enciklikájában követelményként említett közvetlen életszentség. A Szentek ügyei dikasztérium prefektusa második szempontja a keresztény életszentség antropológiai értékére mutatott rá, mégpedig 16. Benedek pápa P. Salvi kezdetű enciklikájának tanításával. Másokkal együtt, másokért szenvedni, az igazságért és az igazságosságért szenvedni, a szeretetét szenvedni és azért, hogy igazán szerető emberré váljunk, ezek az emberiség alapvető elemei, amelyek mellőzése magát az embert pusztítaná el. De ismét felmerül a kérdés, képesek vagyunk-e erre? Mert ehhezig szükségünk van tanúkra, mártírokra, akik teljesen odaadták magukat, hogy ezt bebizonyíthassák nekünk, nap mint nap. Szükségünk van rájuk, hogy a mindennapi élet apró alternatíváiban is a jót válasszuk a kényelem helyett, tudván, hogy pontosan így éljük az életet. Mondjuk ki újra, az igazságét való szenvedés képessége az emberség mércéje. Szól Benedek pápa tanítása. Végül a bíboros a kezdeményezés ökumenikus értékét hangsúlyozta, amelyet Szent II. János Pál pápa kezdettől fogva kijelölt a bizottság számára. Már az 1995-ben megjelent Ut unum sint kezdetű enciklikájában is ezt írta, az Isten központú látásmódunkhoz nekünk, keresztényeknek már van egy közös mártirológiánk, közös vértanulistánk. Ez megmutatja, hogy mély szinten miként tartja fenn Isten a közösséget a megkereszteltek közt a hit legfőbb követelményében, amely az élet áldozatban nyilvánul meg. Amikor Ferenc pápa a Szentek ügyei dikasztériumán belül létrehozta a Vértanú Bizottságot, hangsúlyozta, hogy annak munkája lehetővé teszi, hogy az egyház által hivatalosan elismert nagyszámú mártírjai mellé kerüljenek egy hatalmas panorámában. Azon testvérek dokumentált tanúságtételei, amelyben a keresztény vértanúság egyetlen hangként visszhangzik. Zárta felszólalását Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a bizalomról, őszinteségről és becsületességről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai alkalommal a bizalomról, az őszintességről és a becsületről fogunk beszélgetni. A 10 parancsból melyik parancshoz köthető ez? El tudnátok mondani? Hogy szól a parancs?
4: Ne hazudj és mások becsületében kárt, ne tégy.
2: Úgy van. De elsőként akkor beszéljünk a hazugságról, illetve a hazugsággal kapcsolatos problémákról. Hát a hazugság, hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Mi is a hazugság? Vagy mit csinálunk, amikor hazudunk?
5: Amikor az igazat eltitkoljuk mások előtt, vagy az igazságot azt elferdítjük, és hazudunk.
6: Amikor nem mondunk igazat.
2: Úgy van, tehát valamilyen módon az igazságot eltitkoljuk, vagy elferdítjük. A hazugsággal kapcsolatban, ha pozitív módon akarom megfogalmazni, hogy ha nem hazudunk, akkor milyen emberek vagyunk? Tehát milyen alapvető belső érték szükségeltetik ahhoz, hogy bennünk legyen?
4: Őszinteség.
2: Úgy van, ez az őszintesség. És akkor ezt hogyan tudnánk megfogalmazni, hogy milyen ember az őszinte? Egyáltalán miért fontos az, hogy őszinték legyünk?
7: Lehet, hogyha nem mondunk igazat, és nem vagyunk őszinténk a barátainkkal, vagy az emberekkel, akkor nem fognak minket igaz embernek gondolni, és azzal, hogy hazudunk esetleg nekik, még lehet, hogy nagyobb fájdalmat okozunk, mint ha elmondanánk a teljes igazságot, ami valójában.
2: Igen, hát egy kicsit már előre mentünk, úgy gondolom, de valójában, tehát sokszor, ugye felvetetted azt a problémát is, hogy van az úgynevezett kegyes hazugság. Tehát amikor nem azért nem mondom meg az igazat, igaz, vagy nem akarom megmondani, mert szándékosan félre akarom vezetni a másikat, ugye a hazugság által, hanem egy rossztól akarom megkímélni az illetőt. Maradjunk még kicsit a hazugságnál, illetve az őszintesség fogalma még egy másik nagyon fontos fogalmat magában hordoz. Ez a kettő mindig összetartozik. Gondoljatok csak a lelki kapcsolatokra.
4: A bizalom.
2: Úgy van. Miért fontos a bizalom?
4: Mert ez minden emberi kapcsolatnak az alapja, ezen alapszik. Baráti kapcsolat, párkapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat, minden.
2: Úgy van, és mikor rendül meg mondjuk egy másik emberbe vetett bizalmunk?
5: Például, hogyha rájön arra, hogy hazudtunk neki bármiben, és ezután már nem tud nekünk többet hinni, és ilyenkor vesztjük el a bizalmát annak az embernek.
2: És úgy gondolod, hogy ehhez már egyszeri alkalom elég? Tehát, hogyha valaki neked egyszer hazudik, vagy nem mondja meg őszintén a teljes igazságot, akkor ez már indok lehet szerinted, hogy akkor elveszíted a bizalmadat?
4: Hát attól függ, hogy milyen súlyú dologban hazudott az illető.
7: Én egy kicsit máshogy látom, mert ahogy Kata is mondta, van más súlyú hazugság. De azért, ha nekem hazudik valaki, akkor a következő lépését, vagy következő beszélgetésnél már biztos, hogy nem úgy fogok hozzá viszonyulni ahhoz az emberhez, hanem egy picit átlátom a dolgokat, és mást is gondolok mellé. Lehet, hogy akkor épp igazat mond nekem, de lehet, hogy a következő alkalommal ugyanúgy megteszi, hogy valamit hazud nekem.
2: Akkor úgy érzed, hogy van benned valamilyen tüske? Tehát, hogyha már egyszer átéltél az illetővel kapcsolatban egy ilyet, hogy félrevezettek, most akarva vagy akaratlanul, akkor már úgy mindig óvatos vagy azzal szemben?
7: Szerintem azért minden emberben egy nagyon, ha nagyon minimális dologról van szó, akkor persze el lehet felejteni, mindenki hibázik. De ha már ez többször megtörténik, akkor azt mondom, hogy igenis gyanakvú vagyok, és odafigyelek arra, amit csinál, és inkább leellenőrzöm, meg megkérdezek más, hogy ez tényleg így van-e. Mert az, hogy már megint hazudna, akkor akkor már nem bízhatok benne igazán.
5: Szerintem már az első hazugság esetén megrendül a bizalmam, a hitem abban az emberben, mert azután már úgy érzem, hogy nem számíthatok rá, tehát nem bízhatom meg benne, és kétséggel fordulok hozzá, tehát már nem merek kockáztatni, mert az az ember már elveszítette a bizalmát előttem, és hogy újból esetleg rá tudjam bízni a dolgaimat, ahhoz nagyon sok időnek el kell telnie.
2: úgy hallom, akkor mindannyiótoknak ugye megvan a saját véleménye. Valóban ugye említettétek azt, hogy óvatosak vagytok már azzal az emberrel. Most föltenném én a kérdést. Biztos, hogy nem állt egy helyes óvatosság. Tehát főként ugye szokták mondani, hogy az ember már megégeti a kezét, akkor nagyon fél már a tűznek csak a közelségétől is, ugye nehogy még egyszer ezt megtapasztalja. Most szeretnék azonban rákérdezni arra, hogy mit gondoltok, hogy helyesen cselekszünk minden egyes alkalommal, amikor ennyire elutasítóan óvatosak vagyunk, és nem adom meg a másiknak az esélyt. Valahol mindig kell arra is gondolnom, hogy mit tennem most helyembe Jézus.
5: Szerintem nem helyes elutasítóan óvatosnak lenni, de viszont óvatosnak persze természetes, hogy óvatosak vagyunk mondjuk egy új kapcsolat kialakítása során, de nem helyes. Mert hogy egyszer csalódunk valakiben, kielveszített a mi bizalmunkat, annak meg kell adni az új esélyt, az új lehetőséget ahhoz, hogy visszanyerhesse azt. Mert nem szabad elkönyvelni rossznak azt az embert, mert lehet ez egy olyan tévedés, ami csak egyszeri megbotlás, de később ezt ki tudja javítani, és újból ugyanolyan megbízható társunk lesz, mint eddig volt. Tehát végeredményben szerintem meg kell adni a javulás-megjavulás lehetőségét.
2: Úgy van, helyesen mondtad, hiszen ugye minden egyes alkalommal a Szent Jónásban ezt az isteni megbocsátást tapasztaljuk meg. Tehát ugyanúgy az Úristen bizalmat szavaz nekünk, igaz? Amikor én megfogadom, hogy nem vétkezem, vagy próbálom a bűnt elkerülni, ha bár tudjuk ugye, hogy talán úgy is visszaesünk, vagy elkövetünk valami újat. Tehát valamilyen módon hasonlóan kell nekünk is viselkedni. Tehát hogyha eljátszák is az emberek a bizalmunkat, de akkor is meg kell próbálni megbocsájtani és újra esélyt adni. Nézzük még a hazugságot egy kicsit. Ugye az erkölcs teológia megkülönbözteti a hazug beszédet, illetve a tettekkel való hazugságot, valamint az igazság elhallgatását. Szeretném, ha erről néhány szót szólnátok. Mi az a hazug beszéd, ha most így részletesen elemezzük?
5: Az, amikor a valósággal szemben állítunk valamit, az a hazug beszéd.
2: Úgy van, tehát amikor ugye szóban kimondom, de gyakorlatilag ugye megtévesztem az illetőt, a társamat, akivel beszélgetek. Jó, mi a tettekkel való hazugság? Tehát hogyan tudok a tetteimmel hazudni? És akkor ugye egy kicsit segítek, gondoljatok itt a farizeusi magatartás formára, amit ugye Jézus is mindig ostoroz.
7: Lehet, hogy én kifelé mutatok valamit, amit valójában a tetteimmel nem igazolok. Lehet, hogy én azt mondom, hogy például, ha itt a kereszténységet vesszük, hogy én egy igaz keresztény ember vagyok, én soha nem vétkezem. De azt más meg látja, hogyha én mit csinálok, mit viszek véghez a tetteimmel, és azt ő már nem tartja igaz dolognak, és ez valósul meg igazán a tetteimmel, hogy más, amit mondok, és más, amit csinálok.
2: Úgy van, ugye ez a tipikus farizeusi, azaz a képmutatói magatartás, hogy ismeritek még a mondást, ugye, hogy bort iszik és vizet prédikál, tehát teljesen mást mondok, és másként cselekszek. Mi az igazság elhallgatása? Miért mondom, hogy ez is a hazugság egyik fajtája?
7: Szerintem az igazság elhallgatásának is több formája van. Mert lehet az, ahogy az elején is mondtuk, egy kegyes hazugság. Tehát nem mondom el neki azt, ami mondjuk fájna és rosszul esne. Elhallgatom annak érdekében, hogy neki ne legyen rossz.
2: Igen, de ugye attól függ, hogy milyen cél érdekében hallgatom el. Mert önmagában az nem elég, hogy azért, mert érzelmileg nem akarok neki rosszat, tehát hogy most egy válságba kerüljön. És ugyanakkor egy olyan fontos igazságot hallgatok el előle, amit igenis szükséges lenne, hogy közöljek vele. Tehát gondoljatok csak mondjuk egy párkapcsolatra, igaz? Tehát hogyha amikor egy párkapcsolatban szakítás következik be, hát nem tudom, hogy nektek erről mi a véleményetek, tehát nem biztos, hogy ez csak úgy működik, hogy akkor nem vagyok őszinte a társamhoz azért, hogy ne okozzak neki fájdalmat. Miért veszélyes ez? Tehát nagyon nehéz itt ezen a keskeny mesdjén járni, én úgy gondolom.
5: Ez a kegyes hazugság, tehát maga a hazugság az hamarabb ki fog derülni, és lehet, hogy idővel sokkal nagyobb fájdalmat és nagyobb traumát fog okozni, mint hogyha sem akkor abban a kellő időben mondtuk volna el. az igazságot. Viszont van az a kegyes hazugság, amit szerintem valóban a kegyes hazugság fogalmát takarja, amikor mondjuk valaki beteg. És azért nem mondom neki el az igazságot, mert ez gátolja a felépülését. És szerintem ez a kegyes hazugság.
2: Tehát amikor ilyen kisebb dologról van szó, de nem akarom hátráltatni, tehát akkor nem szolgálna az illető javát, ha most még azt az információt is megtudná, de utána később elmondom neki, igaz? De nem olyan életbevágó fontos dolgokat hallgatok el, amit igenis joga lenne tudni, mert az ő életéről van szó.
4: Én arra szeretnék reagálni, amit János mondott, hogy egy betegségről van szó, és az illetőnek az érdekében elhallgatjuk. Régebben volt az a gyakorlat, hogy valaki rákos volt, és a család előbb tudott róla, mint az illető. Na most ez nem hinném, hogy az illetőnek a javát szolgálná. Ez egy olyan helyzet, amikor igenis az ő életéről van szó, és neki kell előbb tudni róla.
5: Az előbbi megnyilvánulásban arra gondoltam, hogy ha már az illető szenved egy betegségben, és tartózkodnia kell mindenféle stressztől és idegességtől. Ilyen esetben szabad eltitkolni.
7: Gondolom, János arra gondolt. Abban az esetben, hogyha van egy betegsége, ez nem egy halálos betegség, amiben belehalhat, de ő fel tud ebből épülni. Tehát mondjuk a gyerekeknél vagy fiataloknál ott egy tüdőgyulladás, abban is bele lehet nyugodtan halni, ha akarja az ember, de hogyha ott a családja segíti, és azt mondja neki, hogy jó, gyere, főzök neked egy jó teát, még ha a kórházba is kerül emiatt, és nem azt mondja, hogy fú, fiam, te ebbe belehalhatsz nyugodtan, hanem biztatja, és nem mondom el neki, hogy ez nagyon-nagyon súlyos lenne.
5: Tehát ez is igaz részben, de nem teljesen erre gondoltam. Én arra gondoltam, amikor egy illető betegségben szenved, olyan betegségben, amiből fel tud épülni. És viszont az ő magánéletén kívül történik egy olyan dolog, amit el kell tőle hallgatni. Tehát nem az ő egyéni, szubjektív, saját magán életében történik olyan dolog, hanem egy távolabbi körből. És ez a külső behatás befolyásolja a felépülését. Ilyenkor szabad elhallgatni az igazságot.
2: Köszönöm szépen. Azt hiszem, akkor ugye most már mindannyian megértettük, hogy mi is a különbség a rendes hazugság és a kegyes hazugság között. Talán még egy példa, ugye ismerjük az anyukák tulajdonságait, ugye szeretnek aggódni. Hamarosan ugye majd kirepültök, önálló életet éltek, ugye mindenki egyetemre, főiskolára fog menni, majd igenis meg fogjátok tapasztalni, hogy milyen az ő aggódásuk, és bizony lesz sokszor olyan helyzetben majd, ami talán nem kellemes neked sem, mert át kell élned, érnek kudarcok, de ugye inkább nem mondod el neki, mert nem akarod, hogy még külön aggódjon, érted, vagy emiatt izguljon. Tehát ugye ez is egy kegyes hazugság. Az első rész összegzéseként tehát elmutató, hogy nagyon fontos, hogy az őszinteség és a bizalom. A mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy szavatok legyen igen, igen, vagy nem, nem. Tehát valóban olyan életet éljünk, olyan emberek legyünk, akiknek a szavára mindig lehet adni

0: És akkor a lelkiismeretről itt most térjünk át a tetteink megítélésére. Valóban ugye mi alapján ítéltetünk meg? Mi alapján mondunk mi minősítést a másikról, vagy véleményt?
1: Cselekedetei alapján.
0: Úgy van, elsősorban ugye, hogy miket tesz, hiszen ugye ez a kontroll nekünk. Mit tesz, vagy mit nem tesz, esetleg mit mond, igaz? Gondoljatok csak a közgyónás szövegére is, ugye amikor bűnbánatot tartunk, akkor mi az a négy dolog, amit ott felsorolunk?
2: Gondolat, szó, cselekedet és mulasztás.
0: Úgy van. Na most akkor látjuk, hogy a gondolat, hát ez nem kézzel fogható, ugye nem lát senkiben a buksinkban, nem, hogy most mit gondolok a másikról. Az lehet, hogy képmutató vagyok, igaz, és nem azt mondom, amit éppen gondolok, sajnos ez sokszor előfordul az emberrel. De alapvetően tényleg a tetteim, illetve a tetteimnek a hiánya, a mulasztásaim, azok, amelyek alapján megítéltetünk, vagy ugye minősítenek bennünket. Most a következő kérdés akkor az lenne, ugye, hogy egyáltalán mikor beszámítható az embernek a tette?
2: Ha tudatosan és szándékosan követi el, akkor beszámítható az a tett.
0: Úgy van, mit jelent az, hogy tudatosan?
2: Tudja is, hogy mit csinál, és meg is akarja csinálni.
0: Úgy van, érdekes ez, ugye majd a bűnnél is elő fog ez jönni. Tehát valamilyen módon ugye ez alapján fognak minősíteni, tehát hogy beszámítható a tettem. Na most biztos tudnátok ti is az életből példát hozni arra, hogy vannak olyan esetek, akár a polgári törvénykezésben is, amikor vannak felmentő akadályok. Hát milyen felmentő akadályok lehetnek, mit gondoltok?
3: Hát, hogyha erőszak hatására cselekszem, vagy hogyha megfélemlítenek, hogy mást mondjak, vagy mást tegyek, mint amit szerintem helyes lenne cselekednem.
0: Uh-huh. Hát most mi az, hogy erőszak hatására? Mondj, konkretizáljuk már egy kicsit.
4: Hát, hogyha esetleg fenyegetnek, hogyha esetleg meggyilkolnak, vagy egyéb.
0: Úgy van, tehát ez már eléggé súlyos indok, ugye, amikor az én életem kerül veszélybe, igaz? Vagy esetleg közvetlen hozzátartozóim élete, vagy akár bárki más ártatlan emberé. Tehát ilyen módon, ugye, tehát vagy fizikai erőszak, vagy lelki erőszak, vagy valamilyen módon kényszer, akkor milyen az én cselekedetemnek a minősítése? Tehát mondjuk lehet, hogy ezért kell éppen valami rossz dolgot tennem, ami az én lelkiismeretemmel is ellentétben van, ugyan, de nem tudok más tenni. Akkor most beszámítható?
3: Akkor nem. Akkor
0: szerintetek?
3: Nem beszámítható.
0: Vagy nem?
2: Nem.
0: Nem beszámítható, igaz? Tehát vannak még olyan kötet, akkor ilyenkor fölmentést kap, úgymond az ember, tehát a minősítés alól. De vannak olyan dolgok is, amikor csökkenti az én tetteimnek a beszámíthatóságát egy bizonyos dolog. Lehet-e ilyen? Bíróságról vegyetek példákat.
1: Hát lehet például, amikor egy vágy, vagy egy szenvedély, egy indulat elkap, például vannak ezek az emberölési példák, nem?
0: Nagyon jó,
1: na,
0: el tud lehet mondani? Úgy van, aztán milyen típusai lehetnek még? Hát ugye egyértelmű, hogy bíróságon is ez külön mérlegelik. Hogy
1: ez például lehet egy betegség következtében, ha mondjuk begondol magának valamit, és mondjuk a tudatalattiából visszaüt. Hogy ő egy normális ember, csak amikor bekattan neki valami, akkor ő ezt a cselekedetet elköveti.
0: Hát igen, kicsit szabatosan fogalmaztál, de valóban, tehát létezik ilyen, hogy ezt inkább ugye ilyen öntudatlan állapot ez, vagy egy másféle tudatállapot. Tehát ilyenkor ugye ezt mindig mérlegelik, hogy most valóban tudatában volt-e annak, hogy mit tesz, vagy milyen belső hajlamai vannak. Említetted azt, hogy hirtelen felindulásban elkövetett emberölés. Akkor én most mondom azt, hogy mi van, hogy azt mondják ki valakinek, ugye az ítéletnél, hogy szándékos emberölés. Érzitek a kettőnek a súlyát? Melyik a súlyosabb?
1: A szándékos.
0: Úgy van, igaz? Tehát azt hiszem már itt érthető, hogy miről beszélünk, ugye, vagy mire gondolunk. Tehát az, hogy nem mindegy az, hogy én most eltervezem, és mondjuk pont egy ilyen életelleni bűncselekmény, vagy elkap esetleg a hirtelen indulat. Az erkölcsi minősítés tényezőiről beszéljünk még néhány szót. A beszámítható cselekedetem, tehát ugye ez tudatos, meg szándékos, ugye egyértelmű, hogy erről van szó, hogy hogyan minősíthető ez erkölcsileg. Tehát három kategóriát tudunk azért megkülönböztetni.
2: Lehet jó, rossz vagy közömbös.
0: Úgy van. Tehát jó, rossz vagy közömbös, ugye ha tárgya szerint nézzük. Milyenek azok a közömbös cselekedetek? Általában a jóval és a rosszal ugye azért tisztában van az ember, hogy mi ez. De milyen az, hogy közömbös?
3: Evés vagy alvás például.
0: Úgy van, hogy ami az ember vegetatív funkciójához szükségeltetik, de most kérdezem én, hogy lehet-e egy evés esetleg bűn? Mikor bűn?
1: Lehet. Például, ha böjti időszak van, akkor lehet az evés is bűn, egy bizonyos ételfajtának az evése is bűn.
0: Vagy gondoljatok csak a hét fő bűn egyikére, hogy szól az? Milyen ember az, aki nagyon-nagyon sokat eszik, és a hasa az Isten, el szokták ezt mondani?
4: Torkosság.
0: Torkosság, ugye? Tehát ilyen értelemben egy önmagába véve közömbös cselekedet lehet esetleg rossz is, vagy bűn. Jó, nézzük a cselekvés célját, mint az erkölcsi minősítés tényezőjét. Ugye amikor valamit teszek, az többnyire azért valamiért teszem. Ugye van valami célom. Mit jelent ez, hogy a cselekvésnek a célja vagy a szándéka? Ismertek ezt a mondást, ugye, hogy a cél szentesíti az eszközt, vagy nem szentesíti? Gondolkodjunk el ezen? Na, hogy van ez?
3: Hát, hogy a jó cél, a közömbös cselekedetet jóvá, a jó eszköz pedig jóvá teszi, vagyis még jobbá a cselekedetet.
0: Igen, de most akkor nagyon egyszerűen lefordítva. Igaz ez a mondat önmagában, hogy a cél szentesíti az eszközt? Erre szeretnék én választ kapni.
3: Nem. Hát, hogyha nem jó az eszköz, akkor nem.
0: Úgy van, mit értek ez alatt, hogy nem jó az eszköz?
1: Lehet, hogy ezt egy más formában is meg lehetne csinálni.
0: Úgy van, hát ugye azt mondom, hogy hát egy bűn által akarok eljutni egy nagyobb jóhoz, ugye, ami az én célom, akkor természetesen ez erkölcsileg helytelen, vagy úgy is mondhatnám, ugye, ahogy te mondtad, hogy rossz.
5: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karuckai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
6: Napbúcsúztató.
5: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják.

0: egyébként működik a rendszer, szeretnénk azon elkezdeni dolgozni, és sok év lesz, mire megépülni. Nem szeretnénk úgy tenni, mintha ezt jövőre építeni tudnánk, ennek nulláról indul a tervezése, de elkezdjük azt a munkát, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ósz térségét összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszert hozzunk létre, ami jobban bekapcsolja a településeket, úgy Kazincbarcikán, mint akár Miskolcon, és átjárhatóvá teszi a megyét kötött pályán. Ennek a munkának az előkészítését megkezdjük, hiszen rengeteg vasútvonal hálózza be ezt a térséget, a megye legtöbb települését eléri a vasút, de mégis mindenhol van egy kicsi probléma, Kazincbarcikán is, mint itt is. Kicsit kiesik a vasútállomás a település súlypontjából, Miskolcon is a tiszai, nem minden részéhez csatlakozik a városnak tökéletesen, és akkor árnyaltan fogalmaztam. Tehát nyilvánvalóan van abban még teendünk, hogy ahol lehet, közelebb vigyük az emberek valódi célpontjaihoz a közösségi közlekedést.
1: 3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben elsőként beszámolunk arról, hogy OTDK dicsőségfalat avattak még a nyáron az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, majd az EGRI Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról szólunk. Ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
2: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
1: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A férfi elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és egy test lesz a kettő. Most már többé nem két test, hanem csak egy. Olvasom a Máté evangéliumban. Talán azt kérditek, hogyan viselhetjük kölcsönösen egymás terhét, amikor mindegyikünknek saját terhét kell viselnie? Kölcsönös gyengeségünk tudatában viseljük egymás terheit. Mindnyájan emberek vagyunk, és nem többek. Ezért gyengék vagyunk, és nem tudunk hiba nélkül élni. Ebben a tekintetben kell segítenünk hordozni egymás terhét. Ha úrrá lesz rajtad a botránkozás vagy utálkozás a másik bűne miatt, vagy ha ő bosszankodik a te hibád miatt, úgy egymás elhanyagolásának bűnébe estek. Ha viszont te elviseled az ő gyengeségét, ő pedig a tiédet, akkor egymás terhét hordozzátok, és teljesítitek Krisztus törvényét. A világ azt a szabályt ismeri, hogy törődjék mindenki a maga szennyesével. Jézus azonban övéinek azt az útmutatást adja, hogy ne hagyják testvérüket egyedül vergődni a bűnnel. Könnyű dolog a bűnösöktől elhatárolni magunkat és pletykálkodni róluk. Az viszont nagyon nehéz, hogy hozzájuk forduljunk és beszéljünk velük. De megmenteni őket csak így lehet. Mindenható örök Isten, atyai jóságodban mindig többet adsz könyörgő híveidnek, mint amit megérdemelnek, vagy remélhetnek. Árazd ránk irgalmadat,

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök ma délután. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Hozzátette, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége. Jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte. A 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Azt mondta, az Egri Egyetemen dolgozók és hallgatók emberséget, hitelességet, felkészültséget, tisztességet, jó szándékot várnak egymástól. Fontos számukra a másik ember és az intézmény katolikus identitásának tisztelete, tette hozzá, aláhúzva, utóbbi egyben küldetés, mely az igazság kereséséről, az emberi méltóság tiszteletéről, a tudás felelős használatáról, a közösség szolgálatáról és az egymás iránti szeretet kultúrájáról szól. Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak a mai napon munkavégzés közben Tiszabőn, a Gorki úton, közölte a mintegy 2200 lakosú település polgármestere. Novák Csaba arra kérte az embereket, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. A helyszínre tűzszerészek és a rendőrök is megérkeztek, akik megtették a szükséges intézkedéseket, tájékoztatott. Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését, azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megye háztéren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Végül az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti észak-keleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szontágné Demeter Ágnes, lószőr ékszer készítő népi iparművészt. Legutóbb, ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, Kisgyőrben találkoztunk a népművészeti sokadalmon, ahol beszélgettünk egy kicsit, és elárultad, hogy nem a lószőr ékszerrel, hanem gyöngyfűzéssel kezdted az ékszerkészítést. És bár azt hiszem, hogy minden hallgató egyetért velem abban, hogy a lószőr ékszer különlegesség, mielőtt erről beszélgetnénk, azt szeretném, hogyha megosztanád velünk, hogy az alkotás, a kézművesség, a népművészettel hogyan találkoztál.
2: Gyerekkoromra vezethető vissza. Abszolút volt egy érdeklődésem a dolog iránt. Később kamaszkoromtól én bekerültem, hát kis családi vonatkozás révén is az EGRI Harlekin báb együttesbe, még az amatőr korban. Tetszett az egész bábjáték, meg a bábszínház, meg minden, de igazából a bábkészítést szerettem. Én ott hát olyan körülbelül 15 évet töltöttem el a Harlekin berkeiben, és én mindig a műhely munkát szerettem. Tehát ez a vágjunk, ragasszunk, kasírozzunk, tehát ez a része jobban érdekelt és izgatott, mint a színpadi munka. Tehát azért az nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy én így a kézügyességem, vagy ez a készítsünk valamit, ez nagy hatással volt. De igazából a kézműves tevékenységgel, tehát az úgy később jött, tulajdonképpen az történt, hogy a férjemmel, mikor összetalálkoztunk, és az életünket összekötöttük, akkor tulajdonképpen ez egy közös érdeklődés volt, hogy kiderült, hogy ő is nagyon sok mindennel foglalkozik, sok mindent szeret készíteni, és hát valahogy így mind a ketten így belesodródtunk. Igazából azzal kezdődött, hogy ő elkezdett kötözött batikot csinálni, amiben én nagyon lelkesen támogattam, tehát ő kötözött, meg festett, én pedig vartam, amit kellett hozzá varni, majd olyan körökbe, társaságokba keveredtünk bele ennek kapcsán, hogy már a termékeinket ki is tudtuk állítani, és Egerben is az első kézműves vásárokban már részt tudtunk venni ezzel a batikkal, illetve hát én meg a gyöngyfűzéssel kerültem aztán kapcsolatba. Tehát egy kedves kolléganőmtől tanultam, vagy láttam néhány dolgot, és akkor azt tovább fejlesztve, én meg egyszer csak azon kaptam magam, hogy nagyon szeretek gyöngyöt fűzni, és akkor már ugye ékszereket, tehát nyakláncot, karkötőket, fülbevalókat, és a férjem is a batik után elkezdett drótékszereket készíteni, akkor még nem volt ekkora divatja. Sárga rész drótból és gyöngyből nagyon-nagyon kreatív módon nagyon érdekes fülbevalókat készített. Tehát így innen indult.
1: És azután következett a lószőrékszer?
2: Nem is az én ötletem volt a lószőrékszer. Tudni tudtam róla, hogy létezik, hanem a férjem egyszer csak azt mondta, hogy ez annyira klassz, meg annyira érdekes dolog, hogy ezt nekünk meg kellene tanulni valahogy. Kerestük a lehetőséget, hogy hol lehetne ezt megnézni egyáltalán, hogy készül, hogy tényleg van-e hozzá közünk, és ő nyomozta ki, és tulajdonképpen rátalált egy táborra, tehát egy hirdetett táborra, de abban az évben még lekéstük, tehát mire megtudtuk, addigra véget ért, viszont utána járt, és a következő évben azt mondta, hogy ő szívesen elmenne. Pici volt a kislányunk még akkor, és tehát én itthon maradtam fájó szívvel, hogy én ebben most nem tudok még részt venni. Ő elment egy egyhetes sátortábor Dunakilitén, és az alapokat tulajdonképpen ő onnan hozta haza, azzal a hozzáfűzéssel, hogy rájött, hogy nem az ő műfaja. Akkor egy kicsit fiókba került a dolog, és utána engem elkezdett izgatni, hogy mi ez, és akkor kértem, hogy mutasd már meg, hogy mit is tanultál egy hét alatt. megmutatta, és onnantól kezdve végem volt. Tehát láttam, hogy én nekem ez borzasztóan tetszik, és annyira, tehát nem tudtam letenni, nem tudtam abba hagyni, csak hát nyilván akkor nem volt elég sok időm ezzel foglalkozni, mert hát dolgozni kellett,
3: meg kicsi volt,
2: tehát
3: igen,
2: család volt, úgyhogy kevés időt tudtam szakítani, de én magam, tehát annak alapján, amit a férjem ellesett, annak alapján én magam elkezdtem próbálkozni vele, és a következő évben már kicsi gyerekkel együtt mentünk a táborba, és én már oda vittem olyan nyakláncot, amit én az év során én itt magamtól elkészítettem, és akkor az ott a tábor, tehát aki szervezte ezt a tábort, hát egy picit úgy elájult, hogy előző évben tehát a férjem volt ott, és akkor most meg én jövök ilyen késztermékkel.
3: És akkor lehet, hogy jól látta a férjed a tudást akkor, még hogy
2: nem teljesen, tehát kellett korrigálni néhány dolgot de onnantól kezdve már, tehát őt nem érdekelte, hogy én mivel foglalatoskodom, ott ő el volt a gyerkőccel, én pedig ott figyeltem a többieket, tehát tulajdonképpen ott már konkrétan rájöttem bizonyos dolgokra, arra, hogy mit nem készítek jól, és csak megerősített, hogy én nekem ez borzasztóan tetszik. Tehát 6 éven keresztül jártunk vissza ebbe a nyári táborba.
3: És akkor ott tanultál meg minden lépést, vagy minden fogást?
2: Hát nem egészen, tehát évközben nem volt olyan sok időm foglalkozni vele, viszont ott egy hétig erről szólt. Tehát nyilván láttam a többiek munkáit is, láttam, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, meg eleve ott hallottam sok mindent erről, a népi kismesterségnek hívják ezt a lószörékszer készítést, a történetéről, hogy jött.
3: Igen, amit szerintem megint sokan nem tudnak. Ez nem egy ilyen légből kapott, nem tudom, 80-as években kitalált újféle megoldás.
2: Sajnos nem én találtam ki.
3: Hanem ugye ez egy nagyon régóta létező
2: Igen, igazából a pásztorokhoz köthető, akik készítették, tehát pásztorok, betyárok, illetve hadifoglyok is. Ennek vannak megmaradt nyomai, tehát hadifogoly munkák is maradtak fönn, hát kicsit sérült állapotban ugyan, de vannak, tehát hogy az első világháború hadifoglyai lószörgyűrűket készítettek, hogy Rózsa Sándor készített a börtön évei alatt lószörgyűrűket, és aztán valahogy értékesítette is. Ilyen konkrét, tetten érhető emlékek vannak, de igazából ahon foglaláskorig visszavezethető, illetve hát a magyarság, tehát a nomád életmódhoz hozzátartozott, hogy az ember mellett ott volt a ló, és mint tudjuk, a ló pedig, tehát haszonállat, tehát munkára fogható, illetve itt a hadviselés során is fontos szerepe volt, és mint ahogy az állattartás, állattenyésztés azzal jár, hogy az állatok az ember hasznosítja táplálkozásra, és
3: mindenre.
2: És minden porcikáját, tehát a lónak is, a mai napig is a lónak minden porcikáját tudja használni az ember, de a lófarok szőre az ma is nagyon sok mindenre van használva, tehát régen a pásztorok kötelet sodortak a lószőrből, erős kötelet, sőt a jurta készítésnél a jurta favázát lószőr kötelekkel erősítették össze. Uh-huh. Ez is azért elég régre visszavezethető. Szitát, tehát a lószőr szita nagyon ismert. Hát nem tudom, hogy ma még készítenek el lószőr szitát.
3: Nagyomának még volt.
2: Igen, ilyen ismeretem nincs. Borotva ecsetnek a nyelét fonták be, és akkor díszítésre használták. Mert tehát most is a lószőrékszer készítésnek az egyik módja, hogy a készítő eszközt, a kaptafát körbe csomózom a lószörrel, és ettől áll elő a térbeli forma. Tehát a borotva ecsetet pedig tehát díszítették, de azon rajta maradt. Ma például, amit tudok, például a biomatracokban van olyan biomatrac, amiben van lószőr.
3: Hát meg a klasszikus, amire nem gondolnak sokan, de lehet, hogy valahol sokan tudják, hogy a hegedű vonónak is a
2: persze, természetesen.
3: És lószőrből készül, hogy valami közelít, vagy ilyen egész más részről, és hozzunk egy példát.
2: Igen, igen.
1: Amikor elkezdtél vele dolgozni, és mondtad, hogy rögtön ráismertél, hogy ez a tiéd, akkor azonnal volt elképzelésed is, hogy milyen ékszert szeretnél készíteni belőle? Nyilván az adott kereteken belül, amit az anyag megenged.
2: Igen, tehát kötött a technika, igen. Nem feltétlenül, tehát nyilván én is úgy kezdtem, hogy néztem, hogy mit lehet. Tehát egy inspiráció mindenképpen kell, és ehhez volt nagyon jó a tábor. Egyrészt, hogy az egymás munkáit láttam, figyeltük, vagy hogy kinek milyen ötlete támad, ez volt, de viszont ott a táborvezetője, akinek a nevét nagy szeretettel mondom, Németh György, népművelő és néprajzos, ő kezdte el ezt a lószőrékszer készítő tábort szervezni, és hozzá kapcsolódik, tehát ő egy felkészült néprajzos, aki remek előadásokat tud és tudott tartani a lószőrékszer készítésről is, és egyéb néprajzi témákból is, tehát népi építészetről. Uh-huh. Tehát ez a tábor arról is szólt, hogy esténként például összeültünk, és különböző ilyen előadások voltak, sőt, meghívott előadók is voltak, sőt, népzene, néptánc, tehát borzasztó jó hangulatú dolog volt. Ott ismerkedtünk azzal, tehát vetítés formájában láttunk régi munkákat, és akkor itt meg kell említenem egy másik nevet is, Bodrogi Sándor, tehát az ő neve nélkül a lószőrékszer készítésről nem is szabad beszélni, aki 1990-ig élt, tehát én 92-ben kezdtem el, vele nem volt alkalmam találkozni, de ő a 60-as évek végén, 70-es években készítette, akkor már nyugdíjas korú volt, egyébként villanyszerelőként élte le az életét, Nagykátán élt, és tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik az, hogy a lószőrékszer készítés nem halt ki. Uh-huh. Tehát ezt így kell mondanunk, mert ha ő nem kezdi el készíteni, akkor ma már lehet, hogy nem is tudunk róla. Uh-huh. Írott anyaga nem nagyon van, tehát szakirodalma nincs a készítésnek se, annak, hogy mik azok, amik fennmaradtak. Egy könyvben található a Györfi Viski a Magyarság néprajza című kiadványban van szentelve, hát egy ilyen két-két és fél oldalnyi, egy-két rajzal, hogy egyáltalán mit készítettek a lószőrből. Tűtartót például, ez egy ilyen nagyon díszes készség, amit tulajdonképpen falra akasztottak, és a nagybecsben tartott varró tűt tartották benne, a lúttól, két összedugható lúttól tartotta magát a tűt, és ezt díszítették föl, és hát akár jegyajándékként adták. Férfiak készítették régen. De visszatérve Bodrogi Sándorra, tehát Nagykátán dolgozott és munkálkodott, és tulajdonképpen őt az abban az időben elindult táncház mozgalom, tehát akkor lendült fel ez,
3: igen,
2: és a népművészetnek a szintre emelése, igen, és azok a lelkes néprajzosok, akik a táncházmozgalmat is szervezték, és egyáltalán ők találkoztak Bodrogi Sándorral, és csodálkoztak rá erre, és utána támogatták rendkívül módon, hogy biztatták, hogy ezzel foglalkozzon, ezt készítse, mert ő a gyerekkorából emlékezett rá, hogy ő látta, hogy készült. Tehát amiket ő készített igazából, az volt a kiindulási alap. Tehát munkái meg is maradtak, a lánya, illetve a lányunokái ápolják ma is élénken az emlékét, illetve hát Nagykát a városa őrzi, állandó kiállítással egyébként. Ez volt egy kiindulási alap. De hát ő is, szoktam mondani, hogy egy férfi kéz által készített ékszer, ami, tehát ma már azt gondolom, hogy ez annyira finom ez a munka, meg a technika, hogy ma már más módon kell, hogy hozzányúljunk az anyaghoz, és más módon kell előállítanunk azokat az ékszereket, amit a mai uh-huh. hölgyek viselni hajlandók, és tudnak, és megfelelnek azért a mai divatnak is, de a technika az régi. Uh-huh. Az régi, és az ugyanaz. Igen.
3: Igen, ez nehéz egyébként, illetve ez az, ami szerintem a legfontosabb így a hagyományos technikák, meg egyáltalán a hagyományok tovább élésében, hogy valahogy tudjuk őket átemelni, vagy alakítani a mostani, hát nem mondom, hogy korszellemhez, de mondjuk igen, a mostani korhoz, ahogy te is mondtad, hogy olyan ékszer legyen, ami most is felvehető.
2: Igen, igen, és hál' Istennek ez a tendencia, ez most már elterjedt. Tehát a népművészettel foglalkozók, meg azt kutatók is nem azt várják el a ma dolgozó, működő, alkotó népiparművészektől, hogy a múltbéli dolgok másolják, és ugyanazt, azt is lehet, sőt kell is, hogy megmaradjanak a technikák, de már nem elvetemül dolog hozzányúlni az értékeinkhez, és azt kiemelni, és alkalmazni. És én is erre jöttem rá, tehát amikor így kerestem, hogy jó, de akkor ezen belül mit készítsek, milyen formában, tehát most az, hogy karikákat csinálok, és egymásba kapcsolom a karikákat, tehát az még kevés. Tehát az is valami, ha valaki ezt megtanulja, és ennyit csinál saját szórakoztatására, vagy saját élvezetére, de ha én ezzel ugye ki akarok állni, vagy ezt meg akarom mutatni, akkor azért ennél több kell.
3: És te is készítesz térbeli dolgokat is, ahogy láttam a honlapodon például.
2: Három technikával lehet összerakni lószörből ékszert, a karika, tehát az a mindennek az alapja. Uh-huh. A karika, a gyűrű, az egy más csomózási móddal készül, illetve a térbeli, tehát amikor mondom, hogy fonunk, de ez nem fonás, tehát mintha befonnánk egy fából kifaragott formát, majd utána erről a fáról, amit kaptafának hívunk, mint a cipészek, uh-huh. lehúzzuk a lószörből készült alakzatot, és onnantól kezdve már önállóan megálló forma lesz. Amit aztán persze gyöngyökkel díszítünk.
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye nem csak lóször, hanem mindig van benne gyöng is.
2: Igen, igen, én nagyon szeretem díszíteni gyöngyel, mert alapvetően fekete lószörrel dolgozok, mert az jól látható, és akkor abba meg tulajdonképpen bármilyen szint bele tudok dolgozni.
3: És mindig jól mutatni a fekete mellett.
2: És mindig jó. Hát igen, tehát azért nyilván megfelelő ízléssel.
3: Persze, színe, formában, azért, igen.
2: Azért megfelelő mértéktartással, tehát a gyöngy nem uralkodhat.
3: Így van, igen, hiszen mert nem gyöngyékszerről, hanem lószerékszerről
2: beszélünk. Igen, igen, igen, de nagyon szeretem, tehát keresem is a módját, hogy hová még az aljára, legalább egy kis gyöngyöcskét, vagy...
3: Van egyébként olyan, amit nagyon szeretsz készíteni, akár forma, akár mondjuk medál, karkötő, vagy pedig mindegy formán?
2: Hát mindegy formán, mert mindig ugyanaz a probléma, amit meg kell lépni, meg kell, át kell ugrani, hogy sikerüljön. Tehát nincs olyan, ami becsukott szemmel csinálom, mert mindig fennállnak a problémák, hogy a lóször szakadós, uh-huh. rossz helyen szakad el, hogy sokat kell toldani, hogy sikerül-e egymáshoz kapcsolni úgy, hogy például én tehát síkbeli dolgokat készítek például fülbevalóknál, és ott több elemet egymás mellé kapcsolok, és annak síkban kell maradni, tehát nem, uh-huh. nem csavarodhatnak. Keresem azokat a magyar jellegzetes népművészeti motivumokat, uh-huh. amiket lószörből én meg tudnék csinálni. Persze nagyon stilizálva, tehát nem tudom ugyanazt előállítani, mint amit a hímzés.
3: Uh-huh, persze.
2: Lehetetlen. Uh-huh. De egyszer csak rájöttem, vagy kitaláltam, hogy például hogy tudom a matyó rózsát, mint az egyik legjellegzetesebb uh-huh. és legmutatósabb motivumot, hogyan tudnám én meglószőrözni, és tulajdonképpen sikerült. Tehát én nagyon szeretem csinálni a matyó rózsát, mondjuk medálnak, sőt fülbevalónak is készítettem már, de minden alkalommal kihívás. Tehát uh-huh. akár hanyatszor fogok hozzá, és nem az, hogy készül, mert tudom, hogy készül, de hogy ez sikerül-e ennek. És mivel lassan készül, és nagyon időigényes, tehát bárminek az elkészítése, ezért az nagyon bosszantó, ha nem úgy sikerül, és akkor vissza kell bontani, el kell vágni, hát abba belehalok, tehát el kell vágni, és akkor azt újra csinálni, tehát hogy így egy napi munkám az oda tud veszni. Nem jellemző egyébként, de ott van mindig a veszély.
3: De akkor az alapanyag az alaposan meghatározza, hogy...
2: Az alapanyag meghatározza, igen. Hát arról is, igen, tudok mondani annyit, hogy egyrészt alapszabály, hogy a jól tartott ló farok szőre valószínű, hogy jó minőségű. Tehát ezen sok múlik. Hogy gondozzák, hogy ápolják, és jól tartják a lovat. Hát az embereknél is így
3: van. Persze, mi is így vagyunk, így van, hogy látszik a bőrünk a hajunkon, hogy eleget aludtunk, mit ettünk, és így tovább, igen.
2: Keresni kell azt az alapanyagot. Nem mindegy a hossza. Sörényből nem tudok készíteni semmit, mert rövid. Tehát nem is próbálkozok vele, nem kínlódok vele. A farokszőr meg, hát a hossza nem mindegy, mert ha szép, hosszú, egyenes szálú, akkor kevesebb szel kell toldani. Minél kevesebb toldás legyen, mert egyrészt macerás a toldás, másrészt meg egyéb problémákat is okoz a hozzákapcsolás során. Uh-huh. Ha így elmetszeném a lószőr szálat, akkor annak szép kereknek kellene lenni, de hát nem egy vastag dolog, tehát annyira nem látjuk, de tapintásra lehet érezni. A lapított az nem jó, tehát ha lapított a lószőrszál, mert akkor készítés közben csavarodik. Csavarodik, göndörödik, és nem lehet vele dolgozni. Hát igen, ennyit tudok mondani, szép, hosszú, egyenes szálú kerek legyen a
3: és akkor nincsen gond.
2: És igen, és én így tapintással tesztelem, hogy most az nekem megfelelő lesz, vagy nem, de egy lófarkon belül is különböző minőségű szálak vannak, tehát készítés közben is fény felé tartva a vastag, tehát nem jó, ha nagyon vastag, de nem jó, ha nagyon vékony.
4: Kedves hallgatóink, Szontágné Demeter Ágnes, lószőr ékszerkészítő, népi iparművésszel készült műsorunk első részét hallották. A második részt 2 hét múlva hallják, ugyanebben az időpontban. Megköszönve figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szó mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Hogyan érinti a könyvtárakat a digitalizáció? Új lehetőségeket teremt a felhasználók eléréséhez, vagy épp az olvasók eltávolodásához vezet? A Tittel Pál könyvtár oktatást, kutatást szolgáló digitális tevékenységeiről és a könyvtár digitalizálásában rejlő lehetőségekről Kapalkó Réka könyvtárossal beszélget Laskai Anna szaktájékoztató. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os évi általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly, összesen 1170 hallgató. Levelező és távoktatás tagozatra több, mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésben 2184, míg mesterfokozatot nyújtó képzésben közel 900 fő tanulhat az EKE hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 1141-en iratkoztak be a szeptemberi gólyahéten. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra több, mint 2018 fő nyert felvételt. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, míg a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. Az oktatási hivatal adatai szerint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre a 2026. évi nyári pótfelvételi eljárásban 1244 fő nyújtott be összesen 1351 jelentkezést. Államalapításunk és Szent István király ünnepe alkalmából Rajner M. János Széchenyi díjas történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője, a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a Csillaggal polgári tagozat kitüntetésben részesült. A rangos állami kitüntetést Baka András köztársasági elnöktől vehette át az Országházban. Az elismerést a 20. századi magyar történelem, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, valamint a kommunista diktatúra időszakának feltárása és hiteles bemutatása érdekében végzett kimagasló, a hazai történelemtudományban maradandó értéket teremtő kutatói és oktatói munkájáért kapta. A népművészet, a közművelődés, a múzeológia és a könyvtár és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismert el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Színyei díjat vehetett át Lengyelné dr. Habil Molnár Tünde, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának dékán helyettese egyetemi docense. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem katolikussá válását követően hagyománnyá vált, hogy dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektor helyettese és az egyetemi polgárok közös imádsággal kérik Isten áldását. A közös ima az Úr imádságával vette kezdetét, melybe a jelenlévő egyetemi polgárok és a sajtó munkatársai is bekapcsolódtak. Ezt követően Joel Prófita könyvéből hallhattak részletet a jelenlévők, az asztályokhozta károkhoz kapcsolódva. Ne félj termőföld, örvendezz és vigadj, mert nagy dolgokat művelt az Úr. A szőlő gazdagorontja termését, mert megadta nektek a szükséges esőt. Esőt adott ősszel és tavasszal. A sajtókban pedig bőven lesz bor és olaj. Dr. Novák István kiemelte a hit és az ima fontosságát a nehéz időkben, valamint elmondta, hogy nem csak a termést és annak dolgozóit áldja meg ma, hanem minden embertársunkat, kiemelt kép azokat, akiknek nem adatik meg a bűség. Hozzátette, hoztalan az ember iparkodása, ha nincsen rajta Isten áldása. A közös imádság egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a teremtés bősége nem csupán az emberi munka eredménye, hanem Isten gondviselésének ajándéka is. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt időszakért, és reménnyel tekintenek az előttük álló szüretre.
0: Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Mostani témánk a digitalizálás. Beszélgetőtársam pedig Kapalkó Réka könyvtáros, aki közvetlen kolléganőm. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. A digitális világ az abszolút körbevesz bennünket, és a könyvtáraknak is ugye alapfeladata az, hogy az információt őrizzük, rendszerezzük, közreadjuk, és ez mindenféle időtől, kortól, technikától függetlenül így van. De a digitalizáció az természetesen hat a könyvtárakra is. Te hogy látod ezt a kérdést, Réka?
3: Könyvtárakat szerintem olyan szempontból érinti a digitalizáció, hogy egyrészt találkozhatunk bőven olyan könyvekkel, amiket szeretnénk minél jobban megőrizni az utókor számára, és itt nem feltétlenül a friss példányokról beszélek, hanem tényleg régi darabokról, akár 100 plusz éves könyvekről. Ezeknél nagyon fontos szerintem, hogy legyen egy digitalizált másolat róluk, főleg, hogyha egy olyan könyvről van szó, amiből egyébként aktívan kutatnának, vagy valami miatt fontos, hogy a régi eredeti példányt kézbe vegyék mondjuk kutatók. Ilyenkor nagyon jó lehet az, hogyha nem az eredetit forgatjuk, hanem a digitalizált változatot. Fontos, hogy minden részletet ugyanúgy visszakapjunk a digitalizált változatban is, mint az eredetiben, de mégis így nem az eredeti példány az, amely szépen lassan rongálódik azáltal, hogy egyre több kézen megy át.
2: Egyébként ugye mondtad, hogy régi példánynál főleg, de azért jó pár példány akár már csak is digitális formában elérhető.
3: Igen, erre nekem így példaként az adatbázisaink jutottak eszembe, hogy az adatbázisokban rengeteg könyv érhető el, amelyeknek talán nincs is nyomtatott változata, bár nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy amikor valaki jön kölcsönözni, és egy olyan példányt keres, amiből van e könyvünk is, ezt szoktam jelezni, hogy szeretné cipelni a nyomtatottat, vagy akkor inkább távol eléréssel az elektronikusat választja, akkor azért az a tapasztalat, hogy azt szokták mondani a hallgatók, hogy ők szeretnék a nyomtatottat. Tehát bármennyire is egyébként jónak tartom a digitalizációt, egyébként én személy szerint is azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a fizikai, a nyomtatott példány ott van előttem, én is szeretem kézbe venni, szeretem forgatni, szeretem megszakolni. Viszont az tagadhatatlan, hogy hasznos a digitalizálás, és hasznos az, hogy nagyon sok tartalom elérhető online, elektronikusan rögtön.
2: Annyira izgalmas ez, hogy beemeltük a digitalizálás témáját, és rögtön megjelenik ez az oda-vissza hatás, és köszönöm is, hogy ezzel a példával megmutattad, hogy igen, nagyon fontos a digitalizáció, használjuk mi is természetesen, és a könyvtárak általában használják, de már a konkrét példa is közelebb hozott minket a Tittelpár könyvtárhoz, a saját könyvtárunkhoz. Itt nálunk milyen területeken használjuk a digitalizációt, a digitalizálást?
3: Van egy nagy könyvszkennerünk, ez tényleg egy kimondottan könyvekre tervezett, könyvtárakba tervezett professzionális könyvszkenner. Ezzel szoktunk digitalizálni különböző köteteket. Például lehetnek olyan kötetek, amelyek a helytörténeti állományunkba tartoznak, és már csak nagyon kis példányszámban érhetőek el, és nagyon kevés van belőlük, és ezt mondjuk főképp az utókornak szeretnénk megőrizni. Ilyenkor is jó lehet, hogyha van egy digitális példányunk is belőle, de a Főegyházmegyei Könyvtárnak is szoktunk segíteni ilyen szempontból is. Nekik is volt már több olyan kötet, amit digitalizáltunk. Egyébként a kutatós példát, amit az elején behoztam, az például pont erről jutott eszembe, hogy volt egy olyan kötet, amiből kutatni szeretett volna náluk valaki, és gyanús volt, hogy nem csak ő, hanem mások is lesznek még, tehát hogy többen kellene, hogy forgassák azt a 100-nál több éves kötetet, nem tudom, hogy pontosan mennyire volt idős a könyv, de nagyon óvatosan kellett forgatnom, meg szerencsére az említett könyvszkennerünk is olyan, hogy be lehet úgy állítani, hogy minél kevésbé törjük a könyvnek a gerincét például, mivel egy jó vaskos kötetről volt egyébként szó, úgyhogy nagyon óvatosan, csak tényleg csak minimálisan hozzáérve kesztyűben próbáltam minél inkább kímélve forgatni, és egy minél jobb másolatot készíteni belőle, és az is a fejemben volt közben, hogy megpróbáljam úgy digitalizálni ezt a könyvet, hogy a közeljövőben ne kelljen még egyszer elővenni ilyen céllal, tehát hogy ez egy hosszú távon használható másolat legyen, és akkor azok a kutatók, akik betérnek a Főegyházmegyei Könyvtárba, ők bátran használhassák ezt a digitális másolatot, és hogy minél hűbb legyen az eredetihez, minél több minden látható legyen rajta, akár a kis foltok is a lap szélén, mert ki tudja, hogy ez is valaha valakinek valamiért fontos lesz, aki mondjuk könyvtörténeti szempontból tekint rá erre a példányra.
2: Már említetted a helytörténetet, említetted azt is, én talán ezt a Főegyházmegyei Könyvtárral való együttműködést így említeném, hogy más könyvtárakhoz való kapcsolódást, vagy a különböző könyvtárak gyűjtemények közötti együttműködést is jól szolgálja, de hát nekem például az intézménytörténet jut eszembe, hogy a liceumi oktatás 250. évfordulója például szintén ráirányította a figyelmet arra, hogy egyrészt az intézménytörténetet most gazdagító munkákhoz mennyire fontos a kutatók ilyesfajta támogatása, másrészt pedig, hogy eleve a meglévő gyűjteményünkből mennyire tudnak meríteni. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
3: Kimondottan a 250-es évfordulóhoz kapcsolódva, ott nagyon sok évkönyvet szkenneltünk be, tehát az intézménynek az évkönyveit, azt hiszem, hogy az 1950-es évekig visszamenőleg, és igen, az volt valóban a tapasztalat, hogy jöttek különböző karokról oktatók, akik kartörténettel kapcsolatban próbáltak adatokat, meg infókat gyűjteni. Például a művészeti kar alakulása kapcsán volt ez nagyon érdekes, hiszen akkor nekik nagyon fontos volt, hogy a saját történetükre vonatkozó adatokat össze tudják szedni ezekből az évkönyvekből, és külön érdekes volt egyébként nekem az is, ahogy hát több évkönyv átment az én kezemen is, többen csináltuk egyébként, mert tényleg egy nagyon nagy számú anyagról volt szó, és olyan érdekes volt látni, ahogy úgymond mentem visszafele az időben, és hogy változott a formája a kiadványoknak, tehát meg lehetett állapítani, hogy igen, ez írógép, ez már nyomtatott, annyira érdekes volt így látni, meg volt, hogy kicsit így bele is olvasgattam akár egy-két köszöntőbe, úgyhogy egy kicsit ilyen időutazás is volt, meg hát nagyon jó érzés volt tudni azt is, hogy ez egy hasznos dolog lesz, hiszen ha bedigitalizáltuk ezeket a könyveket, akkor felkerülnek majd az intézményi repozitóriumba, és onnantól kezdve bárkinek elérhetőek lesznek, illetve a szöveget is igyekeztünk úgy megcsinálni, hogy kereshető legyen, tehát hogy ne kelljen senkinek átböngészni az egész kötetet, hogyha mondjuk egy valakire kíváncsi, hogy ő akkor tanította itt, hanem rákeres a nevére, és akkor megvan a találat, és ezzel szerintem lényegesen lerövidíthetjük a kutató munkát.
2: A repozitóriumot említetted, egy kicsit beszéljünk erről, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is találhat ebben meg, holott gyakran emlegetjük, ugye egymás között csak repóként hivatkozunk rá, de ez is nagy átalakuláson, megújuláson megy keresztül, pontosan annak érdekében, hogy minél jobban hasznosítható legyen.
3: A honlapunkról elérhetőek a repók, azért is mondom, hogy repók, és nem csak egy repó, mert hogy különben az intézményi publikációk repozitóriuma, a szakdolgozatok repozitóriuma és a doktori disszertációknak is a repozitóriuma. Ezek a honlapunkon elérhetőek, ahogy említettem is, illetve, ahogy mondtad is, Anna, hamarosan meg is fog újulni, és azt már nagyon várjuk. Azt kell egyébként ezekről tudni, hogy az intézményi publikációk azok nyilvánosak, tehát azok elérhetőek, hogyha valaki feltéved az oldalunkra is szeretne böngészni, viszont például a szakdolgozatokra ezt nem mindenki tudja, de ott szigorúbb szerzőjogi szabályozások vannak érvényben, tehát hogyha otthonról valaki leül a számítógép elé és szeretne belepillantani az előző évek szakdolgozataiba, mert mondjuk ő is szakdolgozatot ír és inspirálódni szeretne, akkor azt fogja észrevenni, hogy hát magát a dolgozatot nem éri el, csak az adatait, a szerzőjét, a témáját, a címét, ezeket látni fogja, de magát a szöveget nem, ezt itt csak helyben a könyvtárban lehet megtekinteni.
2: És valóban a szerzői jogok védelme ennek a célja. Azért is örülök, hogy ezt kiemelted, mert rögtön megérkeztünk a digitalizálásnak egy olyan fontos kérdéséhez, hogy felsőoktatási könyvtárként és egyáltalán könyvtárként, hivatalos intézményként nagyon fontos az is, hogy legális tartalmat tegyünk közé, illetve semmilyen jogszabályt ne sértsen az általunk szolgáltatott tartalom. Különösen izgalmas ez egy egyetemi közegben, ahol akár visszagondolva a saját tanulmányaimra, vagy akár egy-egy terület oktatójaként is én is megtapasztaltam azt, hogy mindenki arra vágyik, hogy pillanatok alatt átkerüljön hozzá a tartalom, akár egy e-mail mellékleteként a kötelezően kiadott dolgokat, akár az oktató közvetlenül is eljuttassa hozzá. Hogyan tudunk segíteni az oktatóknak, a hallgatóknak könyvtárként abban, hogy legális és minőségi tartalomhoz juthassanak hozzá, és valóban ezeket a kötelező irodalmakat úgy olvashassák, hogy nincs ebben törvénysértés?
3: Covid alatt kezdődött el nálunk egy olyan szolgáltatás, amikor is digitalizáltuk a kötelező irodalmakat, hogy a távoktatást ezáltal tudjuk egy kicsit megtámogatni. Ott érdekes volt, mert hogy senki nem jöhetett be az épületbe, és hát felmerült jogosan a kérdés, hogy na jó, de akkor a kötelező irodalmat, ami nincsen fent a könyvként, és nincsen fent adatbázisokban, ahhoz hogy fognak hozzáférni a hallgatók? És hát erre a válasz pedig az volt, hogy az oktatókat megkértük, hogy küldjék el nekünk, hogy mi az, amit ők kötelező irodalomként ki szeretnének adni a hallgatóiknak, és ezeket mi bedigitalizáljuk. Ugye az volt a célunk, hogy minél jobb minőségben, hogy minél élvezetesebb legyen a belőlük való tanulás és kutatás. Tényleg igyekeztünk úgy közzétenni ezeket a tartalmakat, hogy inkább egy PDF-hez hasonló állományt kapjanak a hallgatók, mint csak úgymond befotózott oldalakat. És a következő nagy kérdés viszont az volt, hogy szerzőjogilag ez hogyan lesz rendben. És azt a megoldást találtuk ki erre, hogy olyan módon osztjuk meg az oktatóval a beszkennelt anyagot, hogy azt ne lehessen letölteni, hanem csak olvasni lehessen online. Tehát, mintha virtuálisan kölcsön adnánk a könyvet, de hogy a saját számítógépükre ne tudják lementeni a hallgatók az anyagot.
2: Annyira köszönöm ezeket az egyértelmű példákat, mert mindig hozza a következő kérdést, a következő gondolatot nálam is, mert hogyha azt hallom, hogy digitalizálás, akkor én is azt képzelem, hogy lefotózzuk, vagy beszkenneljük, és kész vagyunk. De ahogy hallgatlak, azért itt vannak utómunkálatok is.
3: Így van, hiszen ha beszkennelünk egy könyvet, akkor valójában olvasható lesz, és lehetne belőle dolgozni, viszont ahogy említettem is, arra törekszünk, hogy minél inkább egy ténylegesen elektronikus dokumentumhoz hasonlítson a könyv, és nem egy befotózott, nyomtatott példányhoz. Így a beszkennelt oldalakkal szokott lenni még egy kis utómunka is, amelynek az a lényege, hogy a fehér az tényleg fehér legyen, a fekete tényleg fekete. Tehát igyekszünk úgy játszani a színekkel, kontrasztokkal, hogy végeredményként egy PDF dokumentumot kapjunk, amiről akár nem is lehet megmondani, hogy ez eredetileg egy nyomtatott példány volt. És olyan szempontból is fontos ez, hogy minél pontosabban elkülöníthetőek a betűk, és minél pontosabban felismerhetőek a betűk, jó persze nem ember szemmel, mert mi értjük, de mondjuk a számítógép számára fontos az, hogy minél felismerhetőbbek legyenek a karakterek, mert a karakterfelismerő programon végigfuttatva így van a legnagyobb esély arra, hogy minél pontosabb lesz a szöveg, amit a számítógép felismer, mert ez úgy működik, hogy a számítógép számára ugye ez csak egy pixelhalmaz, ami elé mondjuk így, hogy húz egy láthatatlan fóliát, ami alapján ő tudja értelmezni, hogy ténylegesen mi van odaírva, és ezáltal tudunk mi keresni utána ebben a szövegben.
2: Tehát a további keresés segíti akkor, és ugyanígy a tanulást, kutató munkát.
3: Így van, hiszen a digitalizált dokumentumoknak szerintem az egyik legnagyobb előnye az az, hogy ha én egy konkrét dologra vagyok kíváncsi, akkor nem kell elkezdenem átlapozni, hanem beírom a keresőbe, és kidobja azt az oldalt, ahol megtalálom a szükséges információt.
2: És manapság ez, amikor egyre gyorsabb minden, és egyre hamarabb akar mindenki hozzájutni, és készen szereti kapni az információt, ez még inkább fontos.
3: Így van.
2: Úgyhogy ez megint összefügg a könyvtárunknak azzal a küldetésével, hogy nagyon igyekszünk mindig a felhasználói igényeket lekövetni, és ebben is kiszolgálni, vagy így módon is kiszolgálni. Egyébként, ahogy hallgattalak, nagyon érezhető a lelkesedésed a téma iránt, illetve ez a sok-sok példa is azt mutatja, hogy sokat tapasztalatod is ebben. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy szakterületnek, egy témának a szakértőjévé váljunk, a tapasztalat mellett és a személyes érdeklődés és valóban a szenvedélyes kíváncsiság mellett azért jó az, hogyha különböző képzéseket is kap az ember. Nálad ez hogy működött, hogy kerültél ehhez a területhez egyre közelebb?
3: Igen, jól érzékelted, hogy valóban érdekel a téma is, hogy lelkesít. Onnan jött ez az érdeklődés, hogy van egy kollégám, akit többször láttam az említett könyvszkennerünkkel dolgozni, és nekem borzasztóan tetszett, hogy ezt a hatalmas gépet, ahogy kezeli, az utómunkák is tetszettek, és hát szerencsémre egy idő után túl sok lett a feladat, és be kellett neki segítenie valakinek, és én mondtam, hogy hát én nagyon szívesen beletanulnék ebbe. Úgyhogy ő is megmutatott egy pár dolgot, már egyre többet be tudtam neki segíteni, aztán pedig lehetőségem volt olyan workshopokra jelentkezni, ahol ezzel a témával foglalkoztak, és az első ilyen élményem azt hiszem, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak a digitalizáló műhelye volt. Volt egy szakmai nap, ahova elment,

0: és nagyon-nagyon jó kollégámmá, de hogy a könyvtár közelébe hogy kerültél, hogy miért lettél könyvtáros, azt nem tudom.
1: Hogy miért lettem könyvtáros, azt nagyon nehéz lenne egyébként röviden megfogalmaznom. Annó, amikor az érettségi adat álltam, akkor nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy hát én mit is szeretnék majd tanulni, és mit is szeretnék majd csinálni a továbbiakban, és egyszer csak valahogy így beütött, hogy hát a könyvtárak, az milyen jó már, hogy a könyvtáraknak van egy ilyen sajátos, varázslatos hangulata számomra, és nagyon tetszett mindig is az a mondás, hogy nem kell mindent tudni, csak mindent tudni kell, hogy hol lehet megtalálni. És hogy nagyon tetszett annak a gondolata, hogy ott ülök majd egy olyan teremben, ahol tudni fogom, hogy mi hol van, még hogyha a tartalmát nem is ismerem annyira mélyen, de hogyha valaki bejön és kérdez tőlem valamit, akkor én tudok majd segíteni neki abban, hogy megtalálja azt, amit keres. Hogy úgymond én vagyok a kulcs, vagy az idegenvezető ebben a nagy térben. És hát ez borzasztóan tetszett, ez a gondolat, és akkor még nem is sejtettem, hogy egyébként mennyi rétege van egy könyvtárnak, és mennyi rétege van a könyvtárosságnak. De szerencsére, hogy egyre többet megtudtam erről, egyre jobban megtetszett, úgyhogy kimondottan szeretek egyébként könyvtáros lenni. Ide jártam egyébként az egyetemre képzésre is, hogyha már az a kérdés, hogy hogy kerültem a könyvtár közelébe, így konkrétan, és hát emlékszek arra is, hogy akkor találkoztunk veled is, hiszen az egyik órát azt te tartottad nekünk, és hát igen, egyre jobban megtetszett a könyvtár is, meg a könyvtárosság is, és aztán volt egy olyan lehetőség, hogy hallgatót keresett a könyvtár, aki rész munkaidőben dolgozna itt a könyvtárban, és hát mikor feltette az egyik oktatónk a kérdést, hogy van-e, akit ez esetleg érdekel, akkor felrepült a kezem a levegőbe, hogy hát hogyne, hát úristen. És először hallgatóként dolgoztam itt részmunkaidőben, és igyekeztem egyre inkább beletanulni a könyvtáros szakmába, és nagyon örültem, amikor a tanulmányaim végeztével úgy tűnt, hogy a kollégák is azt szeretnék, hogy maradjak, és hát én is nagyon szerettem volna maradni, úgyhogy ilyen kicsit ilyen sorsszerűnek is érzem ezt a lehetőséget, meg azt is, hogy ide kerültem, mint könyvtáros.
0: És mivel a munkád is az, hogy a könyveket megismerd, és ahogy mondtad, hogy akár az évkönyvek digitalizálása közben is azért elcsábultál egy picit, és bele-bele olvasgattál akár egy-egy köszöntőnek a szövegébe, mert hogy izgalmas a könyvek tartalma is, nagyon érdekel, hogy mit olvasol szabadidődben, amikor nem könyvtárosként, vagy mondjuk nem pont egy könyv analitikus leírása miatt kell átnézned egy kötetet.
1: Hát szabadidőmben leginkább fantazit szoktam egyébként olvasni. Valahogy úgy vagyok vele, hogy hát a való világnak minden nap a része vagyok én is, és szeretnék a könyvekben olyan világokat találni, amelyekre teljesen más szabályok érvényesek, úgyhogy leggyakrabban ebben a témában olvasok, nem kizárólag, de talán ezt mondanám a kedvenc témámnak.
0: És akkor ezek szerint nagyon örülsz neki, hogy van képregény sarkunk, ami egyre gazdagabb tartalommal bír.
1: Így van, ezt is nagyon jónak és nagyon érdekesnek találom, bár én magam nem vagyok annyira képregényes, de ahogy nézegettem az állományt, hogy miket rendeltek a kollégák, és ahogy nézem a polcot, hogy egyre inkább benépesítik a különböző képregények, már több mindenen elgondolkoztam, hogy fú, ezt elolvastam, meg fú, ez érdekes lehet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy van egy ilyenünk is, és remélem, hogy a hallgatók is örülni fognak és használni fogják, hiszen talán az a legjobb a képregényekben, hogy nem igényel annyi időt, mint mondjuk egy könyvet elolvasni, és hogyha valaki a vizsgai időszakban szeretne valami olyasmit, ami rövidebb, amint gyorsabban átrágja magát, de mégis kikapcsolja, akkor talán nagyon jók lehetnek a képregények erre a célra.
0: És már el is kanyarodtunk egy másik izgalmas terület felé, és az újonnan létrehozott képregény sarkunk az megér majd egy külön adást is, csak még várom, hogy még inkább gazdagodjon, és egyre több tapasztalatot szerezhessünk mi is abban is, hogy hogyan fogadják mindezt a hallgatóink, vagy akár egyébként az oktatóink is. Réka, jó, hogy itt voltál, örülök, hogy ilyen formában is beszélgethettünk egymással, és remélem azt is, hogy sikerült a digitalizálással összefüggő tevékenységeinket úgy megmutatni és bemutatni, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és minél inkább azon lesznek, hogy felkeressenek bennünket bármilyen formában is. Hiszen mindenkit vár a Tittelpál Könyvtár.
2: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Egy éve működik közös intézményi keretek között a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola és a Bokréta Református Alapfokú Művészeti Iskola. Sikeresen elindította az új évadot a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Részlegesen bezárták a nyíregyházi parkfürdőt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egy éve működik közös intézményi keretek között a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola és a Bokréta Református Alapfokú Művészeti Iskola. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a két iskola jól kiegészíti egymást, számos programban működnek együtt, miközben a Bokréta megőrizte saját arculatát és önálló rendezvényeit is. A részletekről Fehér Esztert, a művészeti iskola igazgatóját hallják.
2: Nagyon jó az együttműködés, és tényleg rengeteg segítséget kapok tőlük, és hát mi meg nyilván abban adunk nekik segítséget, amiben mi erősek vagyunk, tehát azért általában a különböző műsorokon mindig megjelenik valamilyen szinten a néptánc vagy a népi kultúra, és igyekszünk besegíteni az ő rendezvényeiken is, ahol tudunk. Bár ez egyébként még ezelőtt is így volt, amíg nem tartoztunk egy intézmény alá. Én azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés. Ami a legeslegfontosabb, meg lesznek a hagyományos rendezvényeink, tehát december 11-én a színházban az önálló műsorunk, nyilván a belső tanórán kívüli foglalkozások is ugyanúgy fognak működni, mint eddig. Már most harmadik éve lesz, hogy egy kicsit, nem is tudom, hogy milyen szót használ, egy kicsit felturbóztuk a garaboncás népmesemondó népdaléneklési és szólótánc versenyünket. Most már próbáltunk egy ilyen nagy kétnapos mesevásárt, illetve művészeti vásárt rávarázsolni ezt a rendezvényt. Ezt az idén is ugyanúgy meg fogjuk jeleníteni március közepén, ha jól emlékszem. És aztán március közepétől pedig egy elég nagy munka vár ránk, ugyanis az országos néptánc tanulmányi verseny szóló és páros kategóriájának a döntőjét fogjuk ismét szervezni, ami nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, hogy már azt nem is tudom, talán a 8. alkalommal bíznak meg minket a döntőnek a szervezésével az oktatási hivatal. Én nagyon szeretem ezt a munkát, én nagyon jól érzem benne magam, de azért az nagy munka. Tehát mind az adminisztrációs, tehát a papír oldalról, mind pedig maga a megszervezés, azért lebonyolítani általában 70 produkció kétszer, ugye, mert van egy kötelező és egy szabadon választott tánc, úgyhogy ez kétnapos rendezvény lesz május 20-21-én, úgyhogy azért ez nagy falat, reméljük, hogy sikeresen túljutunk ezen is, mint ahogy mindenen. És közben persze zajlik a Bokrétában az élet, mert nyilván az egyik pedagógus már végzett az egyetemen, a másik pedagógus most kezdi a mestert, úgyhogy ilyenkor mindig ilyen őrült órarend készítésben vagyunk, hogy most akkor, ha neki menni kell, akkor hogyan rakjuk az órákat. Ez is egy picit nyilván nehezíti a mindennapi rutint, de állunk elébe az új tanévnek is.
1: Sikeresen elindította az új évadot a Miskolci Szimfonikus Zenekar, amely az ünnepélyes társulati ülésen értékelte a várakozásokat. A közönség bizalma már is töretlen, hiszen eddig közel 800-an váltottak bérletet a most kezdődő Maestro és Capriccio sorozatokra. Szászné Pónus Krisztina ügyvezető kiemelte, hogy az előttük álló hónapokban világhírű hazai és nemzetközi művészek garantálják majd a legmagasabb zenei élményt. Az exkluzív hangversenyeket emellett a Magyar Állami Operaház kiváló szólistáinak fellépései teszik majd még felejthetetlenebbé.
3: Én úgy gondolom, hogy ami a zenészeknek öröm, az többségében a közönségnek is, illetve igyekszünk mindig, ezt már többször elmondtam különböző fórumokon, igyekszünk mindig a kötelezettségeinket teljesíteni, és a közönség igényeinek megfelelni. Néha ez egy nagyon szűk mezsgye, de azért az esetek többségében azért van némi mozgástér arra, hogy olyan legyen az az évad, hogy mindent, ami feladat, elvárás, illetve óhaj, azt teljesítsük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az elkövetkező évadunk is ennek a jegyében sikerült összeállítani. Vannak közönségkedvencek, vannak kevésbé ismert darabok, vannak kortárs művek, fiatal előadók, nagy öregek, tehát szerintem minden megtalálható ebbe az évadban. Kovács János, ő kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mintha hazajárna. Én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője. Nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni vezényelni még, ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, őt is sikerült megnyerni magunknak, illetve Hontvári Gábor is nagyon fiatalkora ellenére szép szakmai múlttal rendelkezik már. Ugye is vannak külföldről is fiatal karmesterek, akár az Alexandro Palumbót nézzük, aki egy nagyon energikus spanyol úriember. Tavalyi évadban is voltak spanyol fellépőink, nagyon nagy sikerük volt, nagyon nagy szerencsénk, hogy Török Levente révén egy olyan ügynökséggel, az ő ügynökségével került kapcsolatba, akikkel viszonylag jól lehet alkudozni a fellépők tiszteletdíját illetően, így azt gondolom, hogy sikerül olyan művészeket elhoznunk, akiket egyébként lehet, hogy nehézségekbe ütköznénk. Nagyon örülök annak, hogy újra a vendégül láthatjuk a Milánói Szkálának a koncertmesterét, és nem csak ő az egyetlen ilyen nagymúltú együttes nagy neve, mert a bérlet indító hangversenyünkön is a bécsi filharmonikusoknak a koncertmesterre fog hegedülni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg olyat tudunk itt Miskolcon biztosítani a közönségünknek, ami kellően színes, kellően tartalmas, kellően magas színvonalú, és én azt gondolom, hogy ezt a közönség is látja, érzi, hiszen az értékesítésünkben is ez látszik, ez tekint vissza, hogy szívesen jönnek a rendezvényeinkre. Ugye azt pár évvel ezelőtt a Covid után nagyon szomorúságunk volt abból fakadóan, hogy nagyon jelentős veszteségeink voltak így a közönséget tekintve, és azért egy kicsit meg is voltunk ijedve, hogy mennyire sikerül újraépíteni a kapcsolatainkat, a közönségbázisunkat, és az látszik, hogy most az elmúlt 2-3 évben én azt gondolom, hogy a programjainknak is köszönhetően, a fellépő művészeknek köszönhetően, de mindig emelkedik. Tavaly évben egy jelentősebb emelkedés volt, a idén még ahhoz képest is egy néhány 10 darabbal emelkedett az eladott bérleteink száma. Én ezt azt gondolom, hogy eleve a megítélése a városnak, hogyha lehet ilyet mondani, azért nem a legpozitívabb, és hogy milyen sokat vesztett a népességéből, mert azért ezt sem lehet tagadni, hogy azért sokan elhagyták a várost. Ahhoz képest mi nem hogy őrizni tudjuk, hanem még emelni is a nézőink számát. Én ennek nagyon örülök, illetve ugye említettem, hogy mennyire fontosnak gondolom az ifjúsági programokat, illetve a fiataloknak a bevonását a programjainkba, illetve közönségként. Én ezt kifejezetten nagy sikerünknek érzem, főként a kollégáim részéről, akik a gyerekprogramokat szerkesztik, ugye ez Turcsán Zsófi, illetve Handa Eszter, valamint az, hogy az iskolákkal némelyikkel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy a pedagógusokat sikerül úgy megnyerni, hogy ők ezt fontosnak találják, hogy ellátogassanak a mi rendezvényeinkre.
1: Részlegesen bezárták a nyíregyházi parkfürdőt. A vendégek már csak az Aquarius élményfürdő pénztárai felől léphetnek be. A szabadtéri részen pedig az úszómedence és a nagycsaládi medence marad használható. A többi kültéri medencek, köztük több termálvizes medence már nem üzemel. A parkfürdő idei szezonját jelentősen meghatározta az időjárás. A nyár elejé hőség erős kezdést hozott, később azonban már jóval változékonyabban alakult a vendégforgalom. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Az idei év az egészen vegyesen alakult, ugye kezdődött egy június végi ilyen hőkupolával, ugye amikor hirtelen betölt egy ilyen 40 fok feletti hőmérséklet, akkor a forgalmunk is ennek megfelelően alakult, akkor nagyon sokan jöttek ugye a iskola végével, ez pont egy ilyen ideális helyzet volt, hiszen pont akkor jött be ez a nagy kánikula, amikor vége lett az iskolának, úgyhogy a júniusunk az nagyon erős volt. A július az már inkább vegyes volt, akkor bár csapadék nem volt, de elég sokszor volt hűvös időjárás, úgyhogy sajnos a júliusban alul teljesítettük az előző évet, viszont az augusztus az újra kiemelkedő volt az időjárás szempontjából, így a forgalom szempontjából is, akkor a tavalyi évet, hát körülbelül elértük a tavalyi évnek a vendégszámát az augusztusi hónapban, úgyhogy így összességében azt hiszem, hogy a tavalyi vendégszámot egy picit alulmúltuk, de nagyon-nagyon megközelítettük. Majd október elejétől indul ugye a szauna szezon, ahogy elkezd hűlni ugye az időjárás, és hát készülünk is erre, ugye tavaly átadtuk április 1-jével az új szaunaházunkat, és hát erre fogunk koncentrálni az ebbe való programoknak a minél inkább színessé tételére. Majd október elején lesz egy szaunamester versenyünk is, ahol ugye egész országból, sőt még lehet, hogy nemzetközi induló is lesz, és megmérettetik magukat a szaunamesterek. Erre is ugye várjuk majd a vendégeket, hiszen ugye a versenynek résztvevők is kellenek, akik megtekintik a versenyprogramokat a zsűri mellett, úgyhogy ezt fogjuk hamarosan majd publikálni ezzel kapcsolatos részleteket, ez lesz egy különleges, eddig még nem látott program itt az élményfürdőben, és hát emellett meg egyébként a szokásos programjainkat idén is megtartjuk, lesz majd idén ősszel is nyugdíjas egészségnap, lesznek éjszakai fürdőzések, éjszakai szaunaestek, úgyhogy visszatér a élet a őszi, téli megszokott kerékvágásba.
1: Most az időjárásról. Nyugat felől nagy területen vékonyodik, szakadozottá válik, csökken a felhőtakaró, míg a keleti észak-keleti megyékben maradhatnak borult tájak is. Arrafelé elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 11-én pénteken. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János, valamint Kriston Tamás. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megtartották a 64. közgazdász vándorgyűlést Egerben. Mindenki születésnapja címmel indul figyelemfelhívó séta Budapesten. Miskolc adott otthont Magyarország első országos diák önkormányzatok találkozójának. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Egerben rendezték meg a 64. közgazdász vándorgyűlést szeptember 10-én csütörtökön. Az esemény Varga Mihály jegybankelnök, valamint Kármán András pénzügyminiszter előadásaival vette kezdetét. A hazai közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciájára mintegy 700 közgazdást vártak az ország minden pontjáról, illetve a határainkon túlról is a szervező Magyar Közgazdasági Társaság. A fórumon makrogazdasági elemzésekről, továbbá külgazdasági aktualitásokról hallgathattak meg prezentációkat a résztvevők. A további percekben Hegedűs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Granit Bank NRT elnök vezérigazgatója megnyitón elhangzott szavait idézzük.
2: Azt gondolom, kevesen vannak itt olyanok, akik korábban nem jártak, de ha mégis lennének, azok kedvéért szeretném elmondani, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság Magyarország egyik legrégebbi civil szervezete. 132 évvel ezelőtt jött létre. Pénzügyi közgazdászok azzal a céllal hozták létre, hogy segítsék a közgazdasági ismeretek fejlődését, fórumot teremtsenek a gazdasági kérdések szakmai megvitatására, és járuljanak hozzá a magyar gazdaság politikai gondolkodás fejlődéséhez. Szerintem ez a misszió jelenleg is így van. A közgazdasági társaság tagjai, elnökségének tagjai, szakosztályok, megyei szervezetek vezetői azon dolgoznak, hogy olyan szakmai beszélgetéseket hozzanak létre, ahol különböző álláspontokat lehet ütköztetni, és ezek a megbeszélések egymás iránti legmélyebb tisztelettől vezérelnek. Itt végiglapoztam a múlt évi jegyzeteimet, aminek jelentős részét írásba is foglaltuk és el is küldtük akkori és a jelenlegi gazdaságpolitika vezetőinek is, amikor ők vették át a kormányzásnak a felelősségét. Azokban ilyen témákat vetettek föl az elmúlt évben, hogy hosszú távon tervezhető gazdaságpolitikára van szükség, a gazdaság tartós növekedéséhez az Európai Uniós források hazahozatala szükséges, hogy a termelékenység növekedésben és az innovációkban lévő elmaradást az be kellene hozni annak érdekében, hogy a magyar gazdaság versenyképessége növekedjen. A közgazdasági társaság nagyon üdvözli, hogy az új kormány többek között ezeket a célokat fogalmazta meg, és azt gondolom, hogy az üzleti szektor számára, de az akadémiai világ számára is nagyon fontos a hosszú távon fenntartható növekedés, a versenyképesség, a termelékenység és olyan intézményi struktúra létrehozása, ami a piaci szereplők számára egyenlő feltételeket biztosít.
1: Most dr. Csáfor Hajnalka, a Magyar Közgazdasági Társaság Heves megyei szervezetének elnöke, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektor helyettese méltatja a rendezvény fontosságát.
3: Köszönöm a lehetőséget, hogy én is üdvözölhetem a Heves megyei szervezet nevében a konferencia résztvevőit. Azt gondolom, hogy talán néhány évszámot mégis hoznom kell, még ha rövid is leszek. Elhangzott, hogy már sokadszor rendezzük meg Egerben a közgazdász vándorgyűlést. Egészen pontosan 8. alkalommal találkozunk így itt. Először 1971-ben rendeztünk közgazdász vándorgyűlést Egerben. A következőre 29 évig várni kellett, de 2000-ben a közgazdász szakma újra felfedezte a várost, és 2000-ben, 2004-ben, 2008-ban, 2012-ben, 2017-ben, 23-ban is tartottunk itt közgazdász vándorgyűlést, és most pedig 2026-ban a 8. alkalommal. A számokból is látszik, illetve mondhatnám azt, hogy az idősorból, hogyha valaki egyszer Egerben rendez vándorgyűlést, akkor annak jelentősen megnő a visszatérési hajlandósága. És erre van közgazdasági magyarázat is, hiszen hogyha egy helyszín iránt újra és újra jelentkezik a kereslet, akkor annak bizonyára van valamilyen versenyelőnye. hogy ez a szakmai közösségben, a hagyományokban, a város szépségében, az egriek vendégszeretetében, vagy pedig ebben a kiváló helyszínben rejlik. Ezt egyelőre nem szeretném eldönteni. Az oksági vizsgálatra nem vállalkoznék, nem is érdemes ezt túlmodellezni. Az minden esetre biztos, hogy a helyszín nagyon jó lehetőséget biztosít a vándorgyűlés megszervezésére, és én remélem, hogy az idei vándorgyűlés is ugyanolyan sikeres lesz, mint az összes eddigi, amit itt rendeztünk. És nem mondom el azt a szöveget, amit terveztem, de egy valamit még szeretnék elmondani, hiszen az egyetem rektorhelyetteseként én is szeretném megköszönni a hallgatóinknak a munkáját, és azt elmondani róluk, hogy ők azok a hallgatók, akik 2024-ben az Ifjúsági Bizottságot újjászervezték, lelkesen szervezik a programjaikat, és tavaly a Fikot rendezvény megrendezését is felvállalták. Én nagyon örülök neki, hogy ők is itt lehetnek, és bízom benne, hogy a feladatok mellett ez számukra szakmai tapasztalatot és élményt is fog jelenteni.
1: Várva várt és váratlanul érkező babák és családjuk ünneplésére szerveznek ismét figyelemfelhívó programot Budapesten. A Mindenki születésnapja séta szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, az akadémia elől. A kezdeményezésről Szemkő Gábor, a program nevét viselő alapítvány vezetője szól.
4: Sokkal többeket is kell megszólítani, mármint hogy sokkal szélesebb réteget, mint amit talán elsőre gondolnánk. Azt gondolnánk, hogy akár mondjuk a keresztény háttérből jönnek, vagy újjászületett hívő emberek, ők maguk is életvédők, de még ez sem feltétlenül igaz. Hát még azok, akik nem ismerik az Isten igéjét, vagy nem keresztény háttérből jönnek, tehát hatalmas információ hiány van, akár az elérhető segítségekről is, akár az abortusz módjának brutalitásáról is, akár a nagyságrendekről. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy kiket kell megszólítani, akkor az a válasz, hogy szintén sajnos majdnem mindenkit. Nagyon kevesen vannak, illetve természetesen sok százezer ember van Magyarországon, aki, vagy akár millió is, aki életpárti, de kevesebben vannak, akkor inkább így mondom, akik életpártiak. És kik szólítják meg őket? Azok, akik ezek az információkkal már rendelkeznek, akik látják a valóságot. Azok a szülésznőgyógyászok, akik nem végeznek abortuszt, mert látják ennek a brutalitását, vagy a súlyát. Azok az életvédelemmel foglalkozó, válsághelyzetbe került édesanyákkal foglalkozó szervezetek, akik szintén látják az válsághelyzetet, de látják a kiutat is, és azok a kommunikációs szakemberek, akik pedig ezt igyekszenek összefogni és a helyes mederbe terelni a kommunikáció.
5: Az ellenpropaganda sokkal erősebb, sokkal hangosabb.
4: Igen, igen, ez így van. Azzal az empátiával igyekszünk ez irányba nyitni, hogy nem mérgesek vagyunk rájuk, hogy többen vannak, hanem megértjük a helyzet súlyát, azt, hogy ez egy mennyire érzékeny intim téma, hogy tényleg ugye azért, hogyha itt ezekről a milliós abortuszokról beszélünk, hogy gyakorlatilag nehéz lenne találni olyan családot, ahol az tágabb körben valaki ne lett volna valaha érintett. Én nem is hívnám értelemben propagandának, természetesen vannak érdekcsoportok, akár gyógyszerlobbi, akár politikai, egy ideológia által vezéreltek, de inkább azt mondanám, hogy annyi feszültség és seb és fájdalom van a társadalomban, amit nyilván nem lehet egy napra a másikra begyógyítani, és azt gondolom, hogy ez a projekt most ugye lesz a sétát 12-én és 13-án akkor megnyeztünk mindenkit, de hát ugye a tények nem is azt mondom, hogy a mi oldalunkon állnak, hanem a tények az életet védik, mert nem is akarok oldalakba szakadni, hanem inkább azt mondom, hogy tudjuk, hogy ez egy hosszú út lesz, de hát el kell valahol kezdeni, és már is kezdtük egy pár éve, úgyhogy kár, hogy többen vannak, de az a cél, hogy mi legyünk többen, vagy hát nem is az a cél, hogy mi legyünk többen, az a cél, hogy minél több baba megszülessen.
1: Miskolc adott otthont Magyarország első országos diák önkormányzatok találkozójának. A háromnapos rendezvénysorozat hivatalos megnyitóját a polgármesteri hivatal közgyűlési termében tartották meg. A történelmi jelentőségű eseményre az ország számos nagyvárosából, többek között Egerből, Kecskemétről, Szegedről és Békéscsabáról érkeztek diákdelegációk. Szombati Benedek Miskolc diák polgármestere kiemelte, hogy a fórum elsősorban a közös problémák megoldására, a kapcsolatépítésre és a jó programszervezési gyakorlatok átadására fókuszált.
6: Ez az országos diákpolgármester találkozó itt Miskolcon, sőt az országban először. Ennek a programnak a lényege az, hogy megismerkedjenek a diák önkormányzatok egymással, hisz ez a kapcsolatépítési forma eddig nem volt jellemző a diák önkormányzatokra, főleg ilyen nagy távolságokat átívelve, mint például Miskolc és Gyula. Így hát ez egy nagyon nagy jelentőségű esemény így a diák önkormányzatoknak az életébe. A mai napon főként arra fogunk majd fókuszálni, hogy más városokban milyen problémák vannak, azokat hogyan oldották meg, milyen megoldásokat kerestek az ilyen jellegű hibákra, problémákra, valamint majd szeretnénk fellépni bizonyos ügyekért közösen. Fontosnak tartom azt, hogy ez a kapcsolat, ez ne csak egy ilyen időszakos, átmeneti kapcsolat legyen, hanem hogy majd a későbbiekben is sokáig együtt tudjunk dolgozni, akár csináljunk együtt programokat, vagy más nem a közösségi médiában jelenjünk meg együtt egy tartalommal, és így tudnánk majd fellépni mondjuk közös érdekekért is. Ez abszolút a Miskolc Városi Diák Önkormányzat kezdeményezésével valósult meg ez a program. Amikor megírtam az első e-mailt, egyből csak pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy a többi város is nagyon nagy mértékben támogatja ezt a rendezvényt, és hát így jöttek el ezek a városok a mai rendezvényre. Vannak megyei jogú városokban is, mint Miskolc vagy Békés Csaba, de van például Gyulán is. Szóval igazából ebből nem tudunk levonni egy abszolút következtetést, mert ez sok helyen az önkormányzatoktól függ, hogy kikarolja fel a diák önkormányzatot, vagy egyesületektől, hisz ugye sok városban egyesület működteti a diák önkormányzatot. Szegedről, Egerből, Kecskemétről érkeztek, valamint Szombathelyről és Békés Csabáról, valamint Gyuláról. A programszervezés az, amit így szeretnének tőlünk, és amit mi is a legmagasabb fokon csinálunk, hisz ha megnézzük, hogy itt volt az elmúlt időszakban a több mint 120 fős sportnapunk, itt volt a strandnap, ott is több mint fél százan voltak. Igazából ebből azt tudjuk levonni, és ezt is halljuk, ezt is mondják, hogy az a legfontosabb, amit így szeretnének, hogy szervezzünk programokat, jó, élvezetes és nagyszabású programokat. Úgyhogy nekünk itt Miskolcon elsősorban ez a prioritásunk. A középiskolásoknak szervezzük általában ezeket a programokat, hisz ők azok a réteg, az a generáció, akiket már be tudunk vonni ebbe az egész rendszerbe, ebbe az egész szervezetbe, meg a közösségi médiában is elsősorban őket tudjuk elérni. Mi úgy terveztük, hogy nyilván nekünk van tervünk, de ez, amit már említettem, hogy máshol milyen problémák vannak, hogy ezeket beszéljük meg, és egyébként a többi város is mondhat témákat, és egyéb eseményeket mondjuk, amiket szervezhetnénk együtt, vagy egyéb ilyen. Tehát van egy napi rend, de ezt már ugye az előbb említettem, igazából viszonylag egy kötetlen megbeszélés lesz, én arra számítok.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Miközben egyre jobban kiélesednek a konfliktusok a világban, megújítjuk kötelezettségvállalásunkat, hogy Krisztus békéjének eszközei legyünk az egyre inkább darabokra esett és megosztott világban. Írja Paul Stack Coakley érsek, az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Amikor megemlékezünk erről a tragédiáról, arra kérek minden katolikust, hogy csatlakozzon hozzám az áldozatokért való imádságban, akiket 25 évvel ezelőtt ragadtak el tőlünk az elfogadhatatlan erőszakcselekmények, a World Trade Centernél, a Pentagonnál és a pennsylvániai mezőn, folytatta az érsek. Imájában megemlékezett az áldozatok családtagjairól és barátairól is, akik még mindig siratják elveszett szeretteiket, valamint az elsőként reagáló mentőcsapatok tagjairól, akik közül sokan önzetlen bátorságról tettek tanúságot és az életüket adták. Az amerikai főpásztor 14. Leó pápa békevilágnapi üzenetét idézve emlékeztet arra, hogy a béke nem csupán cél, hanem jelenlét és út is egyben, és még ott is lehet találni embereket, akik nem feledkeztek meg a békéről, ahol már csak romok maradtak. Innen fakad a felhívás, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Formáljon bennünket mindinkább Jézusnak, a béke fejedelmének képmására, hogy együtt építhessük fel a szeretet és az egyetemes testvériség civilizációját, írta Paulus Cochlearsek. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulóján kiadott nyilatkozatában. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseire a 2026-2027-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az intézménybe. Mindezek eredményeként 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma meghaladja a 4000 főt az Eszterházy Egyetemen. Szeptember 15-én kedden zarándoklatra kerül sor a Kassai Főegyház megyében elterülő Rad községben, ahol a hívek a 17. században a missziós szolgálat és a katolikus hit hirdetése közben életüket adó minorita testvérekre emlékeznek. A 17. században minorita szerzetesek működtek Radon, közülük többen is vértanú halált haltak szolgálatuk során. A helyi hagyomány szerint egy alkalommal ellenséges katonák meg akarták szentségteleníteni a templomot, valamint annak oltárképeit és szent edényeit. A minoriták ezt nem engedték, ezért a katonák bosszúból karddal megtámadták és megölték őket. A szeptember 15-i zarándoklaton imádsággal és hálával emlékeznek meg a minorita vértanukról. A program 16 órakor kezdődik imádsággal és gyónási lehetőséggel. 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Jaroszláv Szár Ferences lesz. A szentmisét követően körmenetet tartanak az egykori minorita kápolna helyszínére. Majd lehetőség nyílik a minorita vértanú Iglódi Illés István testi maradványai mellett személyes imádságra is, amelyek a plébánia oratóriumában találhatók. A zarándoklat közös agapéval zárul a plébánia udvarán. Az Egri Szervita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Fájdalmas anya ünnepén, szeptember 15-én kedden délután 16 órakor a Jópásztor óvoda és fertálymesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkozunk, majd a templomban lesz szentmise 17 óra 30 perckor. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist Bakos Tamás atya tartja, és fél 6-kor a családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise fél 11-kor kezdődik, melyet Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a híveket. Idén, szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Res András egerbaktai plébános mutatja be, a baktai gyalogoszarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri szentmisék után körmenet és agapé is lesz. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg. Majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellépnek a Szimvavölgyi Néptáncműhely, ami utánpótlás csoportjai, és a zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön Formációs Táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Projekt koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébánia előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark várja a látogatókat. A búcsú 18 órától a templomban szentmisével zárul. Bíjvitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Bíjvitányi Szent Anna templomban. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Szeptember 21-én lesz Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Szeretettel várják a híveket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik, evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Papá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomban külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Adzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Domán Vivien, Trimba Miranda, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Öt sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak Nyíregyházán. Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosársuli csapatai. Újabb medveészleléssel érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében, ezért felhívják a természetjárók figyelmét az óvatosságra. A Miskolci önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Öt sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én, amikor is 11. alkalommal rendezik meg a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán, mely iránt óriási az érdeklődés. Egy éve több mint 700-an vettek részt, és hasonló létszám várható most is. Nem csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65. évetévét, mondta Dajka László főszervező. Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosársuli csapatai. Mint Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató elmondta, elsősorban a kadett és junior csapattól várnak kiemelkedő eredményt az idei szezonban.
2: Az amatőr NB1 és a junior azért az eléggé szűk létszámban dolgozik. Örülünk, hogyha a junior jön is a kötelező létszámban meglesznek. Kadett, junior és a lentebbi korosztályok azok mind 14-15 fős létszámban dolgoznak. Tehát azt hiszem, hogy ott nem lesznek gondok és problémák. Hát itt mindenféleképpen ezt a felnőtt és a junior korosztályt kell túléljük, és elsősorban a felnőttet, mert ugye a juniorban már azért be tudnak játszani a kadett játékosaink, és hogy ott se kell nekik minden mérkőzésen, hanem ha felezzük őket, akkor tudom, minden második héten kerül rájuk a sor, és akkor az már úgy megoldható lesz.
1: A vidéki bázisokkal együtt közel 250 igazolt kosarasa van a kosársulinak, igaz, közülük sokan játszanak alacsonyabb korosztályokban. A serdülő, a kadett és az ifjúsági együttesnél a nyaralások miatt még vannak hiányzók, az amatőr NB1-ben induló felnőtt gárdát pedig gyakorlatilag a három utánpótlás csapat játékosai alkotják. A zsiráfok kosársuli a serdülő és a kadett csapat számára is szeretne felkészülési tornát rendezni, emellett meghívásokkal is rendelkeznek. Az elmúlt szezonban a serdülő, a kadett és az ifjúsági csapat is az országos főtáblán szerepelt, sőt, a serdülők bejutottak a B-döntőbe, és végül a 14. helyen végeztek az országos bajnokságban. A szakmai igazgató szerint a 2026-27-es idényben is elérhetnek hasonló eredményt.
2: Hiába kisebb létszámmal dolgozik a junior, a junioroknak van erre esélyük, és mi azért nagy lehetőséget látunk ebben a kadett csapatban, tehát azért ez egy évek óta együtt dolgozó csapat, akik az edzés látogatottságuk, az azért közel 90%-os edzés látogatottsága van ennek a sornak és a juniornak is, tehát bízunk benne, hogy a kettő közül azért valamelyik oda fog érni, aztán meglátjuk, hogy itt azon nagyon sok minden függ a lebonyolítási rendszeren, nagyon sok minden függ attól, hogy milyen csapatokkal kerülünk szembe. Sajnos, hogy itt a B csapatok itt az elején még azért az A csapatokban nagyon-nagyon sok játékost játszatnak, mert a regionálisban nem nagyon szívesen játszik azért senki. Mi bízunk abban, hogy itt ezzel a felkészüléssel és ezzel a hozzáállással, amit a lányok produkálnak itt az edzéseken, ezzel valamelyik sornak sikerül ezt kivívnia.
1: Újabb medveészledésről érkezett jelzés a Sátoraljaújhelyi térségben. A hírt követően a város polgármestere arra kéri a helyieket és a térségbe érkezőket, hogy a kirándulások és túrák során fokozottan figyeljenek környezetükre és körültekintően induljanak útnak. Szamos Völgyi Péter polgármestert hallják.
3: Fölhívtuk a figyelmét minden olyan szervezetnek, amely ebben az ügyben közreműködtet vagy tud lépéseket tenni. Az önkormányzatok nincs hatásköre egy védett állatnak a befogásával vagy adott esetben elszállítással kapcsolatosan. Egy dolgunk viszont van, hogy felhívjuk az új helyek figyelmét és az ide látogató vendégeknek a figyelmét, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak, amikor az erdei ösvényeken járnak, sőt nem is csak erdei ösvényeken, hanem az aszfaltos erdei utakon is. Nagyon fontos, és hogy azok a szabályok, amelyeket be kell tartani, szép lassan hátrálni, adott esetben, hogyha látják a medvét, és aztán, mikor pályán kívül vannak, akkor pedig ellenkező irányba távozzanak.

0: A medveészlelés kapcsán az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa Rózsa Sándor is a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet. Mint mondja, amennyiben újabb észlelés történik, fontos, hogy azt minél pontosabban jelentsék be, hiszen ilyenkor elindul a megfelelő protokoll. Ennek része a lakosság és a kirándulók tájékoztatása, illetve a figyelemfelhívás a lehetséges veszélyekre.
1: Amennyiben nagy rovatodat kíván valaki bejelenteni, lehetőleg legpontosabban tegye azt meg. Tehát pontos hely megjelöléssel, ugye minden telefonban van már GPS, ez a legegyszerűbb, a GPS koordináta, időpont, meg hogyha egyet látott, kettőt látott, tehát a létszám, tehát minél jobban körüljön azt a körülményt, amivel ő találkozott az erdőben adott esetben. És akkor nekünk is egyszerűbb a dolgunk, mert akkor teljesen pontszerűen tudjuk elkezdeni ezt az ellenőrzést. Hogyha csak így mondanak egy, hogy mit tudom én, a nagy hegyen láttak egy medvét, és annak a területe mondjuk 3000 hektár, ott azért nincs könnyű dolguk aljuk őszintén. Az, hogy egy medve egy erdőben előfordul a természetes élőhelyén, tehát ez önmagában csak azért szenzáció, mert Magyarországon történik. Ez a Szlovákiában, bárhol más helyen Európában, ahol medvék jelen vannak, ott azért ez nem annyira nagy hír. Tehát mi se csinálunk igazándiból semmit, azon kívül, hogy ellenőrizzük a bejelentést, esetleg felkutatunk életnyomokat, és ilyesmi. Tehát nem nincs különösebb tennivaló vele. A legfontosabb tennivaló az, hogy ahol megjelenik medve ténylegesen, akkor ki kell ráadni a medve riasztást, hogy az emberek tudjanak róla, hogy abban a térségben előfordulhat medve, és előfordulhat találkozás. És ez egy biztonsági teendő, nem pedig egy természetvédelmi, vagy pedig bármilyen más jellegű feladat.
0: A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt legutóbb a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jog fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastruktúrális fejlesztési kérelmeiről, köztük új sportparketta és műfűves futballpálya kialakításáról döntöttek. A részletekről Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
2: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSZ pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSZ csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt a sportban vannak, akik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
0: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
3: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a foci pálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes foci pálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni. És a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAO pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is

0: úgy tűzte ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetséget kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Beréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban, írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 25. évfordulójának külügyminiszter. Mert a biztonság arról a bizalomról is szól, amellyel a mindennapjainkat éljük, hogy hazaér, akit reggel elengedtünk, hogy biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket, és hogy számíthatunk egymásra, ha mégis baj történik. Szeptember 11-e ennek a biztonságnak a törékenységét mutatta meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott Orbán Anita. Az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy 25 év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró média szakember. Marti Zoltán az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni, fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését. Azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg a személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, tudatta az újságíró. Magyar Péter újra országjárásra indul. A királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök. Mint fogalmazott, találkozzunk a megyeház téren. A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul majd, elmondása szerint 15 városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. Hamarosan lejár a 7. osztályos tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a szülőket, hogy ha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába, közölte a központ. A közlemény szerint a humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, és a védőoltás beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet, ezért szerepel a magyar iskolai oltási programban. Nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában a Fidesz frakció, amely az MT-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásának nevezte a választást. Mint írták, jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. Erőszakosan és alaptörvényellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától. Súlyog Tamást, alkotmány